0: 1926. október 16-án a Magyar Királyi Operaházban bemutatták a Hári János című daljátékot, aminek librettóját Paulini Béla és Harsányi Zsolt írta Garai János az Opsitos című elbeszélő költeménye nyomán. Kodály daljátékát előbb Hevesi Sándor kívánta bemutatni a Nemzeti Színházban, azonban később az Operaház akkori főigazgatója Radnai Miklós vette az 1926-27-es évad bemutatói tervébe. Márkus László a század első felének jeles színházi személyisége, 1923-tól az Operaház főrendezője, 1935-től 44-ig igazgatója volt, így emlékezett. Nekem, aki rendezője lettem az előadásnak, különös gyönyörűség megint egyszer a színészek beszédjében kerestem kifejező eszközeimet, és boldog vagyok, hogy egyszer megint körülöttem marad drámai színpad, ahol fiatal voltam, és ahol oly fájdalmasan hiába kerestem azt a muzsikát, amit a dráma lényeges belső erőjének éreztem mindig. Az én drámai ideálomhoz most jutottam közel, itt az Operaházban, és álmélkodva hallgatom az énekesek szép, tiszta magyar prózáját, és minden próbán egész sajátos személyi értékek revelációját élvezem. Most Kodály Hári János című daljátéka ősbemutatójának centenáriumára készülvén, a közeljövő premierjének alkotói is minden bizonnyal ennek a hagyománynak az újjáélesztésére törekednek. Közöttük az első vendégkarmester, korábbi főzeneigazgató Halász Péter, akit beszélgetésünkkel nem csak idén 50 éves születésnapja, de karmesteri diplomája 25 éves évfordulója alkalmából is köszöntök. Bevezetőül az iránt érdeklődöm, hogy a Hári felújítás premierje mint egy ajándék a két jeles esemény okán.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatóknak. Hát hogy ne, hát a Hári Jánost vezényelni az mindig ajándéknak tekinthető. Hát ez egy csodálatos partitúra. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Először került a kezembe a teljes Hári János, és nagyon nagy megtiszteltetés ezt a 100 éves évfordulóra készülő premiért vezényelni. Mondhatom azt, hogy hát megdöbbentem, amikor hallottam, hogy 1978 óta az Operaház falai közt nem hangzott el ez a zene. És Kodály Zoltán, ugye a 100 éves évfordulóra készül a premiér, tehát 1926-ban komponálta a Mester a művét, de 1962-ben az Universal kiadónak leadta azt a partitúrát, amire ő azt mondta, hogy na ez a Hári Jánosnak a végleges verziója, és az is engem megdöbbent így utólag, hogy ez a verzió az még nem hangzott el maga teljességében. Nem csak, hogy az Operaházban, hanem még sehol sem.
0: Engem azért nagyon meglep, ez meg kell mondanom, mert én a magam részéről, hát ha nem egy tucatszor, akkor egyszer sem láttam a Hári Jánost. Ezek szerint nyilván azért az Erkel Színházban rendszeresen ment, mert hol máshol, nem?
1: Hát igen, nekem Színetár Miklós mesélte, hogy régen az Operaházban játszották a Hári Jánost, tehát ide tartozott a darab, és kiemelten fontos volt. Hát szerintem Ferencsik János nevét mindenképp meg kell említenünk a Hári kapcsán, nem csak azért, mert számára nagyon fontos volt ez a darab, és hát ő dolgozott legközelebb Kodályhoz, illetve Kodállyal, hanem azért is, mert ő ugye nem adta ki a saját kezéből. Tehát az igaz, hogy volt mondjuk egy fontos premierje, itt a házban az utolsó premier az a Békés András féle premier volt, amit Erdélyi Miklós vezényelt, de ha jól tudom, azt is visszavette tőle utána Ferencsik János, tehát olyannyira fontos volt neki ez a darab.

0: Szóval azt megkérdezem, hogy és ön vajon hány féle Hári János látott?
1: Én nem vagyok terhelt egyébként a Hári Jánossal kapcsolatban, tehát én most, hogy elkezdtem készülni, most kezdtem a régi interpretációkat hallgatni és figyelni rá. Gyerekkoromban láttam, Erkel Színházban, legutolsó produkciót itt láttam az Erkel Színházban, a Vidnyánszky Attila féle rendezést, ezen kívül én nem láttam Hári János előadást.
0: Mondja, az ön elképzelése is gyakorlatilag premier lesz? Ezek szerint mind Béres Attila rendezése?
1: Hát minden egyes premierre való felkészülés premier, hogy ezt így mondjam. Tehát szerintem nekünk kutya kötelességünk minden alkalommal, a legjobb lelkiismeretünk szerint, és az adott pillanatban a legjobb lelkiismeretünk szerint megtanulni a partitúrát. Nekem mindenképpen premier a Hári János, és csodálatos munka, tehát elképesztően szépen van leírva ez a partitúra. Sokan megkérdőjelezik Kodálynak a nagyságát, néha ezt elképedve szoktam hallani, és azoknak a kollégáknak nagyon szívesen a kezükbe adnám ezt a partitúrát, hogy már csak a hangszerelést és a harmónia világot és a tematikus anyagokat is, hogy nézzék meg, hogy mennyire csodálatosan és tisztán dolgozott Kodály Zoltán.

0: A kérdésem az leginkább arra irányult, hogy tekintettel arra, hogy ennek a műnek 100 éves hagyományai vannak.
1: Igen.
0: Mint egyébként annak a műfajnak is, amelyet a Hári János daljátékban Kodály úgy újított meg, nevezetesen a már akkor is divatja múlt népszínműre gondolok, ami a 1920-as években már azért nagyon leszálló hangban volt, viszont meg volt rá az igénye. És akkor Kodály előállt ezzel az eredeti népdalok feldolgozásával, mert ugye azt köztudomású, és ezt azt hiszem, hogy ön is legalább ennyire hangsúlyozná majd az előadásban, hogy a magyar szereplők a magyar népdalokkal reprezentálnak, míg az összes többiek nem magyar népdalokkal, és ezzel is valami éles kontrasztot igyekszik, vagy kíván mondni. Jól látom, én ezt kérdezem inkább.
2: Magyar népdalokból áll az egész mű, és az az érdekes, hogy az osztrák udvart is Kodály magyar népdalokból alkotja meg. Ez egy zseniális húzás. Tehát Dalos Annának van egy tanulmány, egy rövid tanulmánya, ahol azt is mutatja, hogy például a bécsi harangjátéknak is az ismert témája, az egy magyar népdalból származik. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy Kodály nem úgy mutatja meg nekünk a bécsi udvart, amilyen a bécsi udvar valójában lehet, hanem mondjuk, amikor Mária Lujza énekli a dalát, hogy kukuskám, és egy menüettet hallunk, az is egy magyar népdalnak a feldolgozása. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő azzal a szemmel mutatja meg a bécsi udvart, amivel nagy a bonyból ezt látni.
0: Csak más a köntös, amit visel.
2: Más a köntös. Van egy csodálatos mondata a Kodálynak. Azt mondja, hogy ezek csodálatos égkövek, ezek a népdalok, és ő megpróbált hozzá egy megfelelő és hozzájuk méltó foglalatot készíteni, mint egy ötvös mester. Ez szerintem egy csodálatos gondolat.

0: Vissza a darab műfajához, ez egy rendkívül érdekes kérdés, hogy ez mennyiben népszínmű, meg mennyiben opera. Ugye a Nemzeti Színházba kezdte el ezt Kodály komponálni, színészeknek. És utána, ahogy egyre mívesebb lett az anyag, utána került ez be, köszönhetően az akkori főigazgatónak, Radnainak, az operaházba. Na most ez se nem népszínmű, se nem opera. Ez se nem magyar népdal, csak, se nem nyugati zene. Ez mindegyik. Önmagában én úgy érzem, a Hári János az egy műfajt teremt. Tehát ez nem egy műfajban komponálódott, hanem ez az alkotás egy műfaj. És nem is tudom ennek a párját. És ami a legizgalmasabb számomra az egész darab eszmeiségében, hogy ez az a nagy magyar darab, ami rólunk, magyarokról szól. Ezt én nagyon izgalmasnak tartom, mert a magyar néplelket valami olyan átfogóan és mélységesen kutatja, ugyanakkor valami olyan szeretettel fordul Kodály a saját népe felé ebben a darabban. Tehát minden kritika és minden szarkazmus mellett azért át van itatva ez szeretettel nagyon ez a darab.
1: Azt hiszem, hogy semmiképpen sem kiegészíteni szeretném, de Pallu Imre neve is épp annyira ott kell, hogy legyen, mint Ferencsik Jánosé. Gondolom, ugye, mert ő is biztos vagyok, hogy nagyon sokat segített Kodálynak abban, hogy azt a fajta hangvételt megtalálja, ami a Pallu nélkül nem biztos, hogy sikerült volna.
0: Való igaz, és most az is a célunk egy kicsit, nem is kimondatlanul, tehát tulajdonképpen én ezzel kezdtem az első próbát az énekesekkel, és ebbe ugye a zenekart is jócskán igyekszem beavatni, hogy a magyar népdalt a maga valójában mutassuk meg. Mit értek ez alatt, hogy nem csak a természetes szövegritmust tartsuk meg, amit ugye, ami fontos volt nagyon Kodálynak, tehát van ez az anekdóta, amikor Melis György énekli neki csodálatosan elő, azt hiszem, a piros almát, és akkor kérdezi tőle a Kodály, hogy magyar maga, fiam? És akkor mondja, hát miért? Mert hogy akkor miért énekli ebbe a ritmus? De hát mester, hát ide egy pontozott ritmust írt, és azt mondja a Kodály, hogy hát valahogy le kellett írnom. Ez egy kedves anekdóta, de én úgy gondolom, hogy ez egy karmesternek nagyon fontos információ. Abban nagyon nagy segítségemre van Béres Attila rendező, akivel egyébként kiváló a közös munka, hogy az énekeseknek nem kell úgynevezett ilyen operai hangvétel, most nem keresem a szavakat, mert nem tudom, hogy fejezzem ki magamat szépen, most egy csúnya szót mondok, nem kell nekik áriázniuk. Tehát a népdaléneklés természetességét próbáljuk megtartani. Természetesen mindenki a saját hangján és a saját technikájával énekel, de a parlandó stílus, és ez a nem rányomott, hanem természetes énekstílus, ez nekem nagyon fontos volt, hogy olyan szereplőink is legyenek, és próbáljuk meg megőrizni a népdalnak a maga tisztaságát az opera színpadon is.

0: Az üksége, erre, erre,
1: a mi beszélgetésünk körülbelül 10 nappal előzi meg a premiért, és amikor jöttünk át itt a színpadon, akkor mondta Karnagy úr, hogy az első színpadi próba lesz ma. De hát nyilván nem ismeretlen az ön számára sem a színpadkép, sem a díszlet, sem a jelmez, sem semmi, hiszen Véres Attilával már nyilván hetek óta beszélgetni kezdte a művet és a bemutatót. Milyen hatása van ez az újfajta rendezés az ön elképzelésére, úgy általában a hagyományokat mennyire tiszteli, vagy éppen megy velük ellentétben, de mindenképpen a korhoz szerette szólni, gondolom én.
2: Nem gondolom, hogy most ez az újfajta rendezés, ez mindig egy olyan pejoratív jelzés. Nem véletlenül lett egy kicsit pejoratív kategória. Én úgy érzem, hogy Béres Attila hű marad a darabhoz és a darabnak a szellemiségéhez. Na most, ami a nekem a legfontosabb volt, hónapok óta beszélgettünk egyébként Attilával a darabról, és nagyon örülök, hogy egy igazi színházi szakembert kaptam partnernek a Hári Jánoshoz. Nekem az volt hozzá az első és legnagyobb kérésem, hogy minden zeneszám megszólalásának legyen oka. Mert ez az, ami nekem elsőre azért feltűnt a Hári Jánosban, hogy nagyon nehéz megteremteni néha egy-egy számnak. Vannak benne olyan számok, ami teljesen egyértelmű, hogy miért szólalnak meg abba a pillanatban. De vannak olyan számok, például Helykét tikom tavai, ami kifejezetten gondnak tartok, hogy ezt zenedramaturgiailag elhelyezni egy színházi előadás, és nekem az nagyon fontos, hogyha nekikezdünk egy dalnak, hogy annak meglegyen az indoka. És Attilában nagyszerű partnerre találtam, őszintén mondom, ezt ritkán szoktam ezt a jelzőt így használni a rendező kollégákkal kapcsolatban, de ő tényleg figyel arra, hogy megteremtődjenek a színpadi szituációk. Ezáltal nagyon megkönnyíti a zenészek munkáját is.
1: Szóval gyakorlatilag lefordíthatom én ezt úgy, ha tetszik, a hallgató nyelvére vagy értésére, hogy olyannyira közös az együttműködés, hogy nem is tudják, hogy hogyan alkalmazkodjanak egymáshoz?
2: Megfordítanám, pont az, hogy tudjuk, hogy hogyan alkalmazkodunk egymáshoz. Ez a fontos.
1: Egyébként az azért nyilvánvaló, hogy ő neki már volt a szegedi szabadtéri játékokon egy emlékezetes Hári Jánosa, tehát tulajdonképpen ő, ha csak valami különbség adódhat, esetleg az új ötletek, vagy az, hogy nem szabadtéren, hanem zárt helyen van. Azt nem hinném, hogy a felfogásbeli különbség olyan látványos lenne.
2: Azt én nem tudom megmondani, mert a szegedi előadást nem láttam, csak hallottam róla sokat, de Attila saját bevallása szerint ez most egy teljesen más produkció lesz.
1: Az énekesekkel nyilván nagyon szívesen dolgozik együtt, gondolom már ismeri őket korábban. Testhez álló számukra ez a szerep kiosztás? Az előzetes információk szerint nagyon is az.
2: Nagyon boldog vagyok az énekesekkel. Sándor Csaba kiváló Hári János, és nagyon autentikusan tudja a népdalokat énekelni. Ő maga is egyébként táncház mozgalmakban nőtt föl, és ez nagyon hallatszik, és az egész színpadi lénye meggyőző Hári Jánosként. És ugyanezt mondhatom Balka Gabrielláról, aki hát ő őrzse, tehát felvidéki származású is. Hála Istennek a csodálatos ízes tájszólását, amit ő privát is ugye használ, azt most a színpadon is használhatja. Úgyhogy tényleg egy álompár a főszereplő pár, de a többiek is nagyszerűek. Tehát Erdős Attila fantasztikus színészi képességeit ebben a Stimbáróként meg tudja csillogtatni, és hát Kis Andrásnak is a Marci bácsi teljesen testhez álló szerep, mint ahogy kiváló Wagner szoprán énekesnőknek, Rálik Szilviának is egy ilyen kis kabinet, de zicsert szerep a császárné, és Kálnai Zsófia énekli Mária Lóizát, Szemenyei János pedig szintén egy ilyen kis kabinetparádé szerepet csinál a Napóleon talából.

0: Szóval úgy tűnik, hogy születőben van egy új Hári János, és hát csak reménykedni lehet abban, hogy ez legalább példaértékű lesz a következő előadásokra, és nem kell újabb évtizedeket várni. Mit gondol erről?
1: Jó, én nagyon szeretném. Én tényleg úgy gondolom, hogy a Magyar Állami Operaháznak a Hári Jánost és a három Nagy Bartók művet minden évben többször el kéne játszania. De ez a mi kincsünk. Ezek a magyar színpadnak a legnagyobb kincsei.
0: Egyébként most, ha jól emlékszem, talán 6 előadás lesz ebben a szezonban, vagy a mostani premiért követően mindenképpen, és hát talán visszatér még idén, van erről tudomása, de jövőre mindenképpen azt gondolom, hogy repertoárra fog válni.
1: Ebben a szezonban nem tér vissza, ha jól tudom, és nagyon remélem, hogy repertoárra válik. Nagyon sok szeretettel készítjük, és szerintem nagy örömünk van eddig benne.
0: Kedves Karnagy úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk. Hát a legjobbakat kívánom, mind az 50. születésnapja, mind pedig a 25 éves jubileuma alkalmából. De muszáj, ez, mert lehet, hogy véletlen, de azt gondolom, hogy ez muszáj összekötni ezzel a 100 éves Hári Jánossal.
1: Csodálatos.
0: Mert azt hiszem, hogy tényleg úgy gondoltam, hogy kérdeztem, hogy ez egy szép ajándék kell.
1: Képzelje el, szerkesztő, hogy pont az 50. születésnapomon a kiváló Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a Verdi trubadúrját dirigálhattam először életemben a Margit szigeten. És volt egy olyan csodálatos élményem, hogy a hangbeálló próbánál a kollégák eljátszották nekem a boldog szülinapot, amikor beintettem, tényleg könnyekig hatódtam. Hát most mit kívánhat az ember többet, mint hogy ilyen csodálatos kollégákkal és ilyen remek művekkel legyen dolga?
0: Ez így igaz, én is hasonlóképpen sok-sok-sok sikert kívánok, nem csak a Hárihoz, hanem az összes többi bemutatójához és előadásához.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen!

A Hári János 2026. október 17-i bemutatóját követően további 6 alkalommal tűzi műsorára Kodály daljátékát a Magyar Állami Operaház. Október 18-án, 20-án, 21-én, 22-én és 24-én este, valamint 25-én délelőtt az Épülőpalotában. A Hári 100 jubileumi program sorozat részeként a bemutató másnapján Kodály népdalmatinét tart az Operaház. Az október 18-án 11 órakor kezdődő programban Brassói Jőrös Andrea, Gál Erika, Kovácsházi István, Sándor Csaba és Rácz István válogatta a zeneszerző népdal feldolgozásaiból. A fellépő művészek partnere a zongoránál Szennai Kálmán. Most pedig kettcsinálóul folytassuk a Hári János 1995-ös Hungaroton felvételét, amelyről eddig is elhangzottak már részletek. A kvaterka hátralévő perceiben a bécsi Burgban játszódó negyedik kalandot idézzük. Takács Klára, Mésző Katalin, Sudlik Mária és Sólyom Nagy Sándor énekel, a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferencsik János vezény.

A Quaterka a Hári János részleteivel véget ért. Kodály daljátékának jubileumi felújításáról beszélgetett Halász Péter karmesterrel Magyar Kornél. Közben néhány részlet hangzott el a Hungaroton 1995-ös lemez felvételéről. Takács Klára, Sólyom Nagy Sándor és Gregor József énekelt. A Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusát, valamint a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferencsik János vezényelte.

0: Bartók Béla 15 magyar parasztdal című sorozatából Kertész Lajos adott elő három részletet.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: Három óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Albersberger C-dur koronázási miséjét hallgatjuk meg. A zeneszerző a Melki apátság kúristájaként kezdte zenei pályafutását gyermekként, aztán a bécsi bencés szemináriumba került kispapként, aztán mégsem a papi pályát választotta, tanítványa volt Joseph Haydnnek, majd később a győri székesegyház orgonistája és karnagyaként működött. Orgonaépítéssel is foglalkozott. Az 1700-as évek vége felé a bécsi Szent István székesegyház karnagyi tisztségét látta el. Ezt a funkciót egészen haláláig töltötte be. Rendkívül termékeny zeneszerző volt, 8 oratóriumot írt, 5 kantátát, 35 misét, 48 graduálét, 16 magnifikátot, 2 tedeumot, 25 antifónát, 10 vesperást, 38 himnuszt, 5 litániát, 15 motettát és egyéb egyházi műveket. Ezen kívül divertimentókat, vonós négyeseket, 278 fúgát, szonátákat és egyéb billentyűs hangszerekre is komponált művet. A most megszólaló koronázási miséjét 1792-ben írta Ferenc magyar királlyá koronázására. A Mátyás templomban adták elő, ugyanebben az évben, június 6-án. Közreműködik a Concerto Sacro, énekel a Canto Arianis kórus, vezényel Ingmar Beck.

Johann Georg Albrechtsberger C-dur koronázási miséjét hallották. Közreműködött a Concerto Sacro zenekar, énekelt a Canto Arianis kórus, vezényelt Ingmar Beck. Elköszön önöktől a szerkesztő, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Giovanni Bernardo Cucinetti, Spiritózó című művét Luigi Cselegin és Sebestyén János játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Rónai György műveit hallják.
1: Mátrai ősz. Mi ez a büszke tűzsugár a kékesen? Lobogva száll a fákja láng, mint Trója döltén a hegyről hegyre löppenő fény. Rézragyogású harsonák zengik az ősz diadalát. Dárdát vet a nap fölkelőben, s a ragyog a völgy vértavarőten. Az alföld felé pár fehér füstpamacsot fúj szét a szél, hol a nyár szétvert seregének roncsai futnak tovadélnek. Ott még folyik a harc, de fenn betellett már a győzelem. A hegyoldalon zárt menetben hat had után jön rendezetten. Bükk, nyír, cser és tölgy ezredek menetelnek a völgy felett, s vonulnak hömpölyögve, sárga zászlók alatt, az elmúlásba. Gödöllő. Az út mentén egyre több margaréta, vadrúzsa, bodza nyílt, ahogy a Mátra elmaradt, s elénk a széles alföld kinyílt. Gyöngyöstől dús akácok illatában suhant a kocsi már, majd balzsamát felénk lehelte lágyan a gödöllői nyár. Egy fordulónál fény villant a völgyben a cserfák oldalán, s bárányfelhő zászlókkal eltűnőben egy emlékkaraván. Kakukkszó kondult, és rá néma csend lett. Egy dombon túl a fák párás tükrén még egyszer földerengett felém az ifjúság. Mint egy kendő a vonat ablakában eloszló látomás, tölgyek búcsúzó hűse szállt utánam, és többé semmi más. Aztán ezüst lángsor lobbant a nyárba, már lejtett Pest felé, s hömpölygött az olaj illat árja, akár egy tengeré. A tantestület feloszlatása. Tudod, mit gondoltam ma éjszaka az első kurta álom után, mikor az ember fölriad a csöndre? Arra, hogy nem jár több autóbusz a ház előtt. Két álom közt ebben az alig 5 vagy 10 perces, talán csak másodperces ébrenlétben azt gondoltam, nincsenek már tanáraim. És ez döbbenetes volt. Egy pillanatra, mielőtt a második álom mindent elsöpört, egy pillanatra mondom, valami képtelen kietlenséget éreztem. Ültem a tágas, réginél valamicskével tágasabb osztályteremben, egymagam a régi padban, előttem kikészítve könyveim, füzeteim, a 10 perc véget ért, nézem a zöldre mázolt ajtót, s a dermesztő csöndben várom, hogy valaki belépjen. És nem lép be senki. Elmarad az óra. Még csak helyettes se küldenek. Majd mintha csöngetnének, s megint ott ülök a padban, várok néma csöndben, és megint nem jön be senki. Aztán már a 4. vagy 5. órán lassan derengeni kezd bennem valami. Kezdem sejteni, hogy hiába várok. Nincsenek tanáraim. Nincs többé, aki bejöjjön. Valahol talán ki is függesztették, hogy a tanári kar föloszlott, csak most csenéztem meg a hirdetőtáblát. Hiába is halogatom a dolgot. Most már igazán nem tehetek mást. Nekem is előbb-utóbb ki kell iratkoznom ebből az iskolából.

te mondj el engem. Kezem közül kihullik, amit adtam, mint víz, folyik ki ujjam közt a jó. Sorsom fölött te tündökölj magadban, te ments meg engem, utolsó hajó. Te rejts, takarj, utolsó menedékem, és te szeress, utolsó szeretőm. Te légy az ágyam, és te légy az étkem, te légy a bölcsőm és a temetőm. Az ifjúság egei elborulnak, és ami tartott, elszakadt a szál. Ragadj hát szarvaidra, drága dúvad, szűj újra engem, alkotó halál. Vigasztalj, mikor senki nem nevet rám, maradj te meg, ha minden elhagyott. Te légy monostorom, te légy a cellám, s én legyek szolgád, szerzetes papod. Ó, tiszta bölcselet, merész teremtés, ó, elmemetsző kristály mámora, ó, gondolat zenéje, égi csend, és új csillag övvel ékes éjszaka. Ha elveszett minden, ami veszendő, tükör te, melyben minden kép örök. Termékenység, mondai gazdag emlő, te állandó a változó fölött. Te adsz tüzet a tollnak, hogy a vesztes mozdíthatatlan ritmusain át a romokon nemesen megszülethess. Művészet, izzó, áradó világ. A fényes rímek benned ötvöződnek fegyverzetté, melyben a gondolat szüntelen val a villanó időnek ércnél is maradandóbb titkokat. Te létek emtetője, ősi csíra, te soha nem hervadó lombos ág, tüzes kohó te, létek útja, líra, te elpusztíthatatlan ifjúság, te szerelmek szerelme, ölelő kar, merész izom te, síkos öl, parázs, te mondj el engem, láva, föltörő dal, te vaj meg engem, vallomás. Évek. Az éveid, mint a madarak lassan elröpülnek. Az ifjúság tündéri tája lassan ködbe süllyed. Már néha úgy nézel az égre, mint aki csalódott. Magányodat egyre keményebb tövisekkel óvod. Az életed ma holnap már málladozó sziget lesz. Fejed fölött az elmúlás sötét árnyéka rebdes. Mögötted a temetők törpefejfái vigyáznak. A fasoron látod sétálni néha holt anyádat. Egy régi szó jut néha az eszedbe, régi dallam. És kérdezed, ezzel, azzal vajon mit is akartam? Kezed között céltalanul folyik el, ami jó volt. Barátod a sötétkék téli égen a fogyó hold. A kisfiad alvó arca ragyog feléd az ágyból, és eltűnődsz. Milyen messzekerültél az apádtól. Fölrémlik a gyerekkorod pár kis emléke sokszor, a kedved is fanyarabb lesz ma holnap, mint a rossz bor. Még mondanál egy-két szót erről, arról, de minek mond? Van, ami fáj, s legyintesz rá. Beforrasz, mint az ebcsont. Este a ház előtt a holdat bámulod sokáig. Semmit se vársz. Összehúzod magad, mint aki fázik.
Fönt szállnak a vadludak, vándor víj lankadatlan. Egy üzenet szólnál, és azt is megtartod magadban. Mérleg. Legszebb éveimet idegen istenek oltáraira pazaroltam. Más most aratja le, mit magának vetett. Én meg itt állok, kiraboltam. Vérét a pelikán kicsiny fiainak adja, hogy ne vesszenek éhen. Én mostoha fiú, balgán apáimat tápláltam, s így folytam.

Elkocog a halál társzekere érte, hogy elszállítsa, mint romlandó limlomot, az idő szemét telepére. Szót emeltek-e majd akkor, véremborát kiszívó nemes szörnyek értem? Vagy csak bámultok az örök létbe tovább, szépségtek gyilkos közönyében? Záróra. Életem polcain már, bárhova nyúlok, itt is, ott is hiányzik valami. Ellopták, elkallódott, elhagytam valahol. Egyébként a szem is romlik, emlékezet is lankad, szív is rendetlenül ver. A kézből nem sokára az utolsó könyvet is kiveszik. Befejezzük az olvasást.

Sub pondere. Lovas Gyulának. Mint a karcsú pálmafának törzse mind szebb, mind sudárabb lesz a súly alatt. Érzem én, az égi szellem súly alatt lesz egyre bennem hajlékonyabb, magasabb. Terhet, törpét földre vethet, rajtam éterib szeleknek zúdul át dala. Néki vakhomály, mi nékem csillagokkal ékes ékem, a sugárzó éjszaka. Osztva élek oszthatatlan, s míg gyűlőim árnyán lassan forr a múlt s jelen, századokba szétzilálva, s zengve mindnek dallamára, egy az éber értelem. Meg ne add magad, merészen légy a minden, és egészen légy egész magad, szellemem. Csak nőj, te büszkén, azért is a szellem üszkén. Rajtad nem fog a harag. Túrja földjét a vakondok, tárt fölébe tiszta lombot, fényes árnyait. Nézze törzsed és a terhet, melyet könnyedén emelnek fönn fölényes ágaid. S hallja, hogyha csillag ébred, lombjait közt zeng az ének hűvös dallama, felborzolva csilló tollát, zeng az örökké valóság, halhatatlan madara. Mária éneke. Isten várakozása, világ várakozása, de megpróbálod szívemet. Azt hiszitek, nem látom, mit kell elviselnem? Választottságon véghetetlen árát, barlang szobán falán az eljövendő szenvedések árnyait, keresztutam 14 állomását. Azt hiszitek, nem érzem halott fiam fejének súlyát az ölemben, s haldoklását? A bűnök vas szögével átveretve, a bűnök tövisével koronázva szívemben az idők végezetéig a ti vétketekért. Ó, hiszen könnyű volna vaktában felelni. Íme az Úr szolgáló lánya, könnyű volna meghajolni egy ismeretlen sors előtt. De tudva sorsomat, érezve ártatlan szívemben már is azt a hét tört,

0: s méhemben mégis megfoganni fiam örök agóniáját. Miféle nász ez, Istenem? Miféle nász? Miféle anyaság? S miért éppen engem választottál? Irgalmasságod oszlopául. Miért éppen nekem adtad ezt a két szemet? Látni világunk mérhetetlen szenvedését. Miért éppen nekem ezt a szívet, hogy csordultig megteljék szánalommal értük, kik, mint a fázó kisdedek, vacogva megváltásukért zokognak? Hogy pattanásig teljék szeretettel, s élni se tudjak már, ha nem édesanyádul. Jól van. Hát legyen, ahogy akarod.
1: Annunciáció. Barlangszobád mélyén üdvözlégy, Mária, teljes malasztal. Angyalszárnyak suhogásában áldott vagy te az asszonyok között. Kopogtad szíveden a lélek. Itt az idő a kígyó fejét széttipornod. Téged választott kezdettől az Úr, kezdettől várja válaszod. Téged állított mindensége közepébe. Te benned tornyosulnak tervei. Egyetlen kis szavattól függ a történelem változása. Nem, mondod, és az üdvösség nagy terve összeomlik, a proféták reménye hamuvá lesz, s a szeretet, mely a parttalan Isten áradni vágyó partjain türemlik, zokogva visszafordul önmagába. Barlangszobád mélyén üdvözlégy. Így köszönt az angyal. Eljött a pillanat. A pokol tornácán az ősatyák sóvárgó szíve megremeg, jövendő nemzedékek lelke sír didergőn, a sírok lepte föld vonagló indákat növeszt karokból, s irgalomért sikoltanak a föld alatti emberöltők. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, áldott az asszonyok között. A teremtés lélegzet folytva hallgat, s Gábriel szárnyain az Isten várakozása foszforeszkál.

Valaki ír a kezeddel. Vers összeállításunkban Rónai György műveit hallották Lázár Csaba és Széjes Imre előadásában. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban Szószóló című közéleti magazin műsorunkat hallják, melyben a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Ezután Lélekszava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
4: Szószóló közéleti magazin műsor.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban a Magyar Zeneháza programjairól szólunk, majd az Európai Unió aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Zeneháza 5 éve kezdte meg működését, szervesen beleilleszkedett a Városligetbe, és vonzerőt jelent mind a hazai, mind a külföldi közönség számára. Az intézmény idei programjairól, a tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a ház vezetői. Horn Márton intézményigazgató a sokszínű programok mellett arra is büszke, hogy az itt elhangzó zeneművek az utókornak is megmaradhatnak.
1: Van egy nagyon szuper stúdiónk, ahol hangot és képet is tudunk magas minőségben rögzíteni, és nagyon sok koncertfelvétel születik. Ezekből egyrészt lesznek a hardcopik, tehát maguk a lemezek és a különböző könyvek, egyéb kiadványok, és ennek van egy online oldala, amikor ezeket fel tudjuk tölteni, be tudjuk mutatni. Erre indítottuk el most a úgynevezett onstage platformunkat, ahol koncertfelvételeket lehet egyelőre ingyenesen megtekinteni, és hát ugyanúgy a lemezeket ma már ugye nem csak viszonylag kevés bakelitet lehet eladni, ezért ugyanezeket külföldi partnerrel közösen, disztribútorral megjelenítjük a Spotify-tól kezdve a legtöbb zenemegosztó felületen. Úgyhogy ez az egyik, mondjuk azt, hogy a kilépünk a házból résznek az egyik fontos eleme, a másik pedig az, hogy a zenepedagógiát azért próbáljuk minél több helyre zeneismertesztést eljuttatni. Egyrészt iskolákban van egy utazóprogramunk, egy évben 35 iskolában megyünk el, elsősorban hátrányos helyzetű területekre, és nem csak egy-egy alkalommal, hanem ez egy kidolgozott zenepedagógiai program. Emellett most már a pedagógusok felé is nyitunk ugyanebben a koncepcióval, tehát nekik is szeretnénk eszközöket, lehetőséget nyújtani, hogy az óráikon tudjanak újfajta kísérleteket, vagy mondjuk azt, hogy tartalmakat adni a diákoknak, kicsit rájuk szabva, és ebben azért van egy nemzetközi tapasztalata a pedagógus, zenepedagógus csapatunknak, akik itt dolgoznak a házba, sőt, most már külföldi partnereink is vannak, tehát dolgozunk együtt külföldi intézményekkel, erre a MEST, tudnám, ez a Music Edutainment Showcase, amit elindítottunk, ez egy most már harmadik alkalommal fogjuk megrendezni, ez egy nemzetközi konferencia, ahol külföldi és hazai zenepedagógiával foglalkozó legjobb tapasztalatokat mutatjuk be a színpadon több napon keresztül. Úgyhogy nagyon sok olyan eszközzel próbálunk nyitni, ami nem csak a házban van, hanem valahol máshol is. Talán még egy utolsót érdemes megemlíteni, sőt, két utolsót fogok megemlíteni, már sok van, de akkor nem tudok kettő alá menni, de az egyik az a Világfalu utazóprogramunk, ami itt pont ebben a térben jött létre. Itt élő külföldi zenészeket kértük meg, hogy hozzanak létre egy workshopot, és mutassák meg a saját zenei kultúrájukat. És ez olyan workshop legyen, ahol van közös zenélés, együtt a fellépőkkel hozzák létre magát a zenét, és megismerjük azt az adott zenei kultúrát. Itt tényleg Kubától Marokkon keresztül, Közel-Keleten át, Kárpát-medencéig mindenféle fellépőre kell gondolni, de ezek nem nagy szabású koncertek, hanem inkább ilyen elmélyülős, ismeretterjesztő események, és ezt most kinyitjuk, és egy felhívást fogunk közé tenni, ahol szorványtelepülésektől kezdve bárki jelentkezhet, hogy ő szeretné egy ilyet bemutatni, és mi ezt akkor oda visszük és utaztatjuk. Kicsit azzal a logikával, hogy nagyon jó lenne, ha ezekben a kis településeken is megjelenne ez a fajta kultúra és zene, mert azt gondolom, hogy viszonylag ritkán jut el egy marokkói vagy egy kubai zenekar mondjuk egy kis faluba, úgyhogy ez lenne ennek az alapvető koncepciója. A másik dolog az pedig az, hogy kilépünk a fesztiválokra is, tehát ezt már eddig is csináltuk, de ezt folytatni fogjuk, tehát megjelünk a Colorado Fesztivál, a Művészetek Völgye, vagy az Ördögkatlanon, ezt azt gondoljuk, hogy jó, ha ott jelen vagyunk, mert egy másfajta közönséggel találkozunk, mint itt a házban.
2: Hogyan képzeli el a Zeneháza jövőjét? Hogyan néz ki az elkövetkező időszak?
1: Hát nagyjából most vázoltam ennek egy részét, azt gondolom az elkövetkező, a rövid távú részét azt szerintem vázoltam. A hosszú távút azt meg nem tudom még megmondani, de azért azt gondolom, hogy egyrészt mi eléggé dolgozunk azon, hogy nemzetközi jelenlétünk minél nagyobb legyen, tehát elég jó kapcsolataink vannak most már külföldi társintézményekkel, kollégák nyilván a szakmai program kialakítása miatt amúgy is kapcsolatban vannak, nagyon sok promóterrel, vagy más intézménnyel, vagy fellépőkkel, stb. Stb. Egyrészt, másrészt meg ugye létrejön itt olyan, egy csomó olyan tartalom a Zeneházába, amit kár lenne nem megmutatni máshol is. És ennek egy része nyilván az, hogy ha ez tud, akkor utazzon vidékre. A másik része pedig az, hogy ne csak vidékre, hanem akár külföldre is, és például elég biztató tárgyalásaink vannak a mostani nagy időszaki kiállításunk, a Freddie Mercury kiállításnak az utaztatására. Tehát ez most úgy néz ki, hogy egy-két, sőt lehet, hogy 10-15 lesz a vége, de nem akarom elkiabálni, külföldi nagyobb intézményben is megjelenik majd ez a kiállítás. És én ezt látom most a következő nagy lépésnek és nagy feladatnak, hogy egy biztonságosan üzemeltetett ház, mert azért nem szabad elfelejteni, hogy azért elég, hogy mondjam, erőt kívánó az, hogy 1100 programot lebonyolítson a csapat ebben a házban, mellette még egy csomó mindent, úgy, hogy azért jó esetben ezt a látogatók nem annyira érzékelik, mert hogy ők bejönnek, meghallgatják a koncertet, észlenek a program, és hazamennek. És ez így is van rendjén, de közben úgy kell a háttérben ezt mind leszervezni, hogy mindenki elégedetten távozzon a házból. Ez önmagában egy elég nagy falat, és emellett kell folyamatosan újabb és újabb dolgokat végigvinni. Úgyhogy én azt szeretném magunknak kívánni, hogy a következő időben ez egy stabil, jól működő intézmény legyen azokkal a koncertszámokkal, amik így eddig is voltak, és mellette időszakra legyen egy-egy olyan nagyobb projektünk, amikkel tudunk fejleszteni.
0: Tar Ferenc a zenei ismeretterjesztésért felel a Magyar Zeneházában. Mint mondta, fontos feladatuk, hogy széles körben megmutassák, milyen élményt jelent a zene.
3: Ahogy mondjuk a múzeumi kultúra létezik a világban, és a legtöbben tudják, hogy mit jelent az, hogy az ember elmegy egy kiállítást megnézni, vagy ahogy koncertszervezésnek megvannak maga a kultúrája világon szerte széllyel, úgy a zenei ismeretterjesztés nem büszkélkedhet ilyen nagy hagyománnyal, vagy ilyen bejáratott móddal, úgyhogy egy kicsit azzal küzdünk idézőjelben, hogy mindig el is kell egy picit magyarázzuk azt, hogy mit is jelent ez a zenei ismeretterjesztés, amivel mi foglalkozunk. És alapvetően azért ezt a kifejezést választottuk magyarul, noha a valósághoz közelebb áll a zene közvetítés kifejezés, mert talán a legtöbben így mégis tudnak asszociálni valamire, hogy ez mit is jelent. De a legfontosabb gondolat az mindenképpen az, hogy a zene élményszerűségét, a közösség kovácsoló erejét, azt megmutassuk az embereknek, remélhetőleg élményeken, tapasztalatokon keresztül. Tehát ugye manapság a zenének nagyon, a legtöbb zene az hallgatott zene, az ember fejhallgatón vagy otthon rádióban hallgatja a zenét. Régen ez egyáltalán nem így volt, ugye az emberek közösségben hallgattak zenét, és kicsit ennek a gyökeréhez szeretnénk visszatérni.
4: Hogyan valósul meg ez a hétköznapokban, vagy hogyan működik ez a gyakorlatban?
3: Alapvetően két lába van a mi tevékenységünknek, az egyik az kifejezetten egy pedagógiai láb, ami azt jelenti, hogy foglalkozásokat tartunk itt a házon belül, óvodás korosztálytól kezdve egészen a középiskolás korosztályig. Van egy utazózenepedagógiai programunk, amikor hátrányos helyzetű térségekbe megyünk el, és ottani harmadikos, illetve negyedikes gyerekekkel írunk közösen dalt, úgyhogy ez a közösségi zeneírás a dalamiénk programban így meg tud valósulni. És van egy másik lába, amit mi ismeretterjesztésnek hívunk. Ez azt jelenti, hogy családoknak, gyerekeknek szervezünk koncerteket, foglalkozásokat, de ugyanígy felnőtteknek is. Tehát vannak szabad egyetemi előadásaink, élményzenélésen alapuló workshopok, mindenféle klubesemény, ahol a felnőttek is megtapasztalhatják azt, hogy mit is jelent zenélni, anélkül, hogy egyáltalán hangszeres tudással bírnának.
4: Mi a tapasztalat, milyen a fogadókészség?
3: Egyre jobb, hál' Istennek, tehát ahogy egy úttörő munkánál ez lenni szokott, eleinte ez egy kicsit nehezebben indul el, de azt látjuk, hogy borzasztó nagy a nyitottság erre, és azok az emberek, akik eljönnek, nagyon élvezik és hálásak sok esetben azért, hogy eljönnek egy koncertre, de annak a koncertnek mondjuk része az is, hogy őket megénekeltetjük, vagy hogy egy nagyon egyszerű ritmusjátékban részt vesznek, és sokakban van érthetően egy feszengés emiatt, de aztán, amikor megérzik azt, hogy ők is tulajdonképpen hozzáadtak valamit a koncerthez, a részeseivé váltak, befogadóból előadók lettek ők is, ha még csak egy rövid játék erejéig is, az egy olyan élményt ad, ami az egész koncertnek az élményét elmélyíti, és egy olyan tapasztalással távoznak, ami más, ami nem csak egy, most idézelben mondom, csak, tehát nem csak egy koncertbefogadó élmény, hanem valami több annál.
4: Nyilván a kapacitások korlátosak, a kitelepülések, a kimozdulás tekintetében. Hogyan választják ki a helyszíneket?
3: Az utazó zenepedagógiai programban? Ide pályázat útján várjuk az iskolák jelentkezését. Van egy kitétel, hogy az iskolának egy bizonyos százalékának legalább hátrányos helyzetű háttérrel kell bírnia. Csúnya szóval mondva így szűrjük ki azt, hogy igény volna arra, hogy nagyon sok iskolába menjünk, de mi tényleg kifejezetten azokba az iskolákba szeretnénk eljutni, ahol a legnagyobb a szükség. És ennek van egy olyan nehézsége is, hogy ezek az igazán hátrányos helyzetű iskolák általában nagyon pici falvakban vagy településeken vannak, ahol nagyon kicsi az osztálylétszám. Tehát tulajdonképpen nem jutunk el sok gyerekhez, de hisszük azt, hogy annál fontosabb azoknak a gyerekeknek, akik végül részt tudnak venni ebben a programban.
4: Gyermekek részéről milyen a visszajelzés?
3: Nagyon-nagyon pozitív, úgyhogy nagy öröm az, hogy most az idei évben, tanévben először tudjuk elindítani ezt az utazóprogramot már negyedik évfolyamosoknak is. Ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek, aki harmadikban már részt vett ebben a programban, tudja folytatni, és ezért nagyon-nagyon hálásak, nagyon-nagyon élvezik. De ami ennél sokkal-sokkal fontosabb, hogy azt látjuk, hogy az osztályokat is nagyon összekovácsolja, illetve hogy elindul egy olyan fajta kreatív gondolkodás, ami teljesen független a zenétől, de az, hogy elgondolkodnak a gyerekek azon, hogy ők miben vannak, azt, hogy tudják kreatívan feldolgozni egy szöveg formájában, egy dal formájában, a zene formájában, ez valami olyat ad, ami bárhogy is lesz az ő életük a későbbiekben, ez a fajta kreatív gondolkodást ezt mindenképp magukkal viszik.
4: Elméletileg, sőt, hát gyakorlatilag is a tananyagban és a tanrendben is szerepelnek az énekórák, mégis mintha ezek nem töltenék be talán azt a szerepet, amit próbál itt pótolni a Magyar Zeneháza a különleges programokon keresztül.
3: Ez sajnos így van, vagy legalábbis mi is így látjuk. Ugye nagyon nehéz helyzetben van a hazai zeneoktatás, hiszen van egy csodálatos örökségünk, a Kodály módszer, ami viszont egy nagyon magasan edukált tanári réteget kíván, illetve azt is fontos hozzátenni, hogy Kodály Zoltán a 60-as években, amikor ennek a virágkora volt, vagy elindult, akkor azért sokkal magasabb énekóra számmal kalkulált. Tehát az, hogy most hetente egy énekórával kalkulálhat a legtöbb iskola, esetenként kettővel, az eleve nehézé teszi azt, hogy mondjuk a Kodály módszer szerinti zeneoktatást tudjon megvalósulni. Ezért próbálunk mi egy alternatívát mutatni, amit mi leginkább élménypedagógiai módszertannak hívnunk, ami nem annyira a szolfés központú, nem annyira a kottaolvasást helyezi középpontba, hanem sokkal inkább a zenének ezt az élményszerű oldalát.
4: A mai zenék, és nem előítéletesen, de kicsit másfajta minőséget, másfajta jelleget képviselnek, mint amik mondjuk a klasszikus értékek. Hogyan sikerül ezt azért átcsöpögtetni a gyerekekbe?
3: Ez abszolút így van, és van egy másik nagyon fontos eleme is, hogy nagyjából 10 év óta van az egészen új helyzet, hogy gyakorlatilag minden gyereknek otthon a zsebében az egész zeneirodalom. Tehát bárki, bármikor, bármilyen zenét meg tud hallgatni az okostelefonoknak, a Spotify-nak, a közösségi zenehallgatási platformoknak köszönhetően. Tehát már az a fajta elmélyült zenehallgatás sincs feltétlenül jelen, ami mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt még jellemző volt, hogy az ember hazament, egy CD-t rakott be, egy előadótól hallgatott egy albumot, és annak az albumnak volt egy koncepciója. Tehát azt hiszem, az egész világ küzd azzal, hogy a fiataloknak a figyelmi ideje az egyre rövidül, egyre kevesebb ideig tudnak koncentrálni, egyre kevésbé tudnak elmélyülni valamiben, és a mi tevékenységünknek is ez az egyik fő célja, hogy megmutassuk azokat az eszközöket, ami ezt lehetővé teszi, mire érdemes egy zenénél figyelni, hiszen a zené hallgatás az végső soron arról, hogy az ember a saját érzéseit reagál valamilyen módon, ez a saját érzéseit éli meg, és ez a mi egész megközelítésünk vagy gondolkodásmódunk az igazából ezt veszi célba.
4: És ugye, mint minden területen, a zenében is megjelenik a mesterséges intelligencia. Erre hogyan lehet, hogyan kell reagálni?
3: Hát azt hiszem, az egész zeneipar keresi, hogy merre van az előre ebben a kérdésben. Egyrészt ugye itt borzasztó szabályozatlanság van jelen pillanatban még, ami szerintem egy átmeneti állapot, és remélhetőleg ez előbb-utóbb szabályozva lesz, hiszen rengeteg ember szellemi termékét használja föl a mesterséges intelligencia a zene létrehozása kapcsán. De ami egy érdekesebb kérdés az az, hogy ez milyen irányba viszi a zenehallgatást, meg a zene szerepét az életünkben. Vannak, akik azt mondják, hogy nagyon rövid időn belül, sőt, tulajdonképpen már jelen is van valamennyire az, hogy az ember megadja mondjuk azt, hogy milyen hangulatomban vagyok, és én most milyen zenét szeretnék hallgatni, és ezt szolgálja ki a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ott abban a pillanatban teljesen személyre szabott zenét tud létrehozni. Ami nyilván nagyon kecsegtető, de pont a zenének azt a közösség kovácsoló erejét, hogy mi ketten, sokan, többen feloldódunk ugyanabban a zenében, együtt vagyunk jelen valamiben, ezt viszont teljesen kinyírja ez a fajta módja a mesterséges intelligencia által létrehozott zenének. Úgyhogy azt hiszem, a mi feladatunk többek között abban is benne van, hogy az élő zenének a szerepére fölhívjuk a figyelmet, hogy nagyon más élőben zenét hallgatni, közösségben zenét hallgatni, mintha az ember otthon mondjuk egy AI generált zenét hallgat.
4: Egy rádióriportban vagyunk, egy rádiónak milyen szerepe lehet a zenei ízlésformálásban, edukálásban, hogyha ezt a divatos szót használjuk?
3: Szerintem óriási szerepe van a rádióknak, éppen azért, mert annyira sok lehetőség közül tud az ember választani, nem csak a zenében, hanem az élet minden területén. Hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy egyre nagyobb igény van az emberekben arra, hogy iránymutatást kapjanak arra, hogy mi az, ami értékes, mi az, ami jó. És egy rádió is ebben tud iránymutató lenni, hogy rámutat azokra a zenei folyamatokra vagy zenészekre, amik értéket képviselnek, és ezzel tulajdonképpen nem hozza a hallgatót abba a helyzetbe, hogy ezt neki kelljen eldönteni. Tehát ilyen szempontból az, hogy minőségi zenék hangozzanak el a rádiókba, vagy legalábbis szempontot adjon ahhoz, hogy ez miért számít egy jó zenének, szerintem ebben óriási felelőssége van a rádióknak, hiszen a legtöbb embernek már sem energiája, sem ideje nincs arra, hogy ezeket a széles spektrumokat végighallgassa, és saját maga hozza meg a saját maga ítéletét.
0: Kedves hallgatóink, a Magyar Zeneháza programjairól szóltunk az elmúlt percekben.

0: A magyarok több mint 80%-a európai polgárnak vallja magát, de kevesen ismerik az Európai Unió működését, rendszerét. Az aktuális ügyekről, folyamatokról szól következő beszélgetésünk.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm stúdiónkban Zubkó Gábort, az Európai Unió magyarországi képviselet vezetőjét, Isten hozta nálunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Én tudom a kérdésemre a választ, de azt megkérdezem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy mi hozta Egerbe, hogy került ön most Egerbe.
2: Én az Európai Bizottság magyarországi képviseletét vezetem, ami sok minden mellett azt a célt is maga közé elé tűzte, hogy közelebb hozza az Európai Uniót a polgárokhoz, hiszen az Európai Unió egy érték és érdekközösség, ami mindannyiunk érdekét szolgálja, de sokan még nem tudják, hogy hogyan is működik ez. Szeretnénk arról beszélni, hogy mit jelent ez a polgárok számára, mit jelent ez a mindennapi életben, milyen előnyöket szolgál, hogyan tudunk az Európa által, vagy Európa előtt lévő kihívásoknak jobban megfelelni úgy, hogy összefogunk, európai országok, és mit jelent ez a mindennapokban, mit jelent ez a polgárok számára, és az Európai Unió az nem valahol távol van, az nem egy brüsszeli intézmény, az európai mi magunk vagyunk, mindannyian európai polgárok vagyunk, minden tagországban választunk Európai Uniós képviselőket, a kormányzati szereplők részt vesznek az európai döntésekben is ez. Tehát ez egy közösség, ami közös értékeket vall, és a döntéseket is közösen hozzunk, de sokan nem sokat tudnak róla, vagy még nem keveset tudnak róla, ezért szívesen fogadok el meghívásokat különböző civil szervezetektől, iskoláktól, kluboktól, ahol az Európai Unió előtt lévő kihívásokról beszélgettünk, és azokról a válaszokról, és ide most a Lokálpatrióta Egyesület, illetve az egyetem hívott meg, hogy az egyetemen lesz egy beszélgetés az oda meghívottaknak, az egyesület tagjainak, illetve az egyetem polgárainak egy rendezvény arról, hogy is milyen válaszokat próbál az Európai Unió adni az Európa előtt álló kihívásokra.
1: De azért fedjük fel azt is, hogy könnyen ide talált Eger városába.
2: Én Egerben nőttem föl, itt voltam diák, itt ugye a régi ötös iskolába jártam, ami ugye nem messze van innen a Szent István Rádió stúdiójától, a szomszédba éppen a sarkon, aztán pedig a Gárdonyi gimnáziumba, úgyhogy nagyon szép emlékeket őrzök a városról.
1: És akkor most kanyarodjunk az Európai Unió ügyeihez. Kicsit általánosnak tűnik a kérdés, de talán kiinduló pontnak fontos, hogy ön hogyan látja az Európai Unió helyzetét globálisan?
2: Nagyon izgalmas kérdés. Mindannyian érzékeljük, látjuk a globalizáció hatásait. Megváltozott a világ. A technológiai fejlődésnek köszönhetően, vagy annak az okán mindenki mindenkivel versenyez. Korábban ugye a technológiai fejlődésben ezt a közlekedést jelentett, hogy minden áru mindenhova el tudott jutni. És aztán ugye átvette a helyét a digitalizáció. Most már nem csak az áruk tudnak könnyen eljutni az egyik pontból a másikba, hanem a szellemi termékek is, és így módon nem csak a termékek, a termelés versenyez mindenkivel, hanem a szellemi munka is versenyez mindenütt a világon, tehát ma már egy fordító vagy egy mérnök, aki elvégzi a szellemi munkát, azt praktikusan a világ másik pontján is elvégezheti azt, tehát már mindenki mindenkivel versenyez. Ezen kívül a geopolitikai környezetünkben is fontos kihívások vannak és feszültségek, tehát elég komplexé vált körülöttünk a világ. Jól láthatóan, amikor európai szolgáltatásokról beszélünk, vagy európai digitális termékekről beszélünk, szoftverekről beszélünk, ez mindenkivel versenyez, tehát ami Kínában történik, amit Kínában gyártanak, vagy Kínában állítanak elő, legyen az termék, vagy szolgáltatás versenye az európaival, versenye az Egyesült Államokkal, és eközben a közvetlen környezetünkben pedig olyan biztonsági hívások vannak, mint például Oroszország agressziója Ukrajnával szemben. De a igazi üzenetem az az, hogy egyenként az európai országok ezekkel a kihívásokkal vagy nem, vagy nehezen tudnának megbirkózni. Úgy, hogyha viszont összefognak azokban a kérdésekben, amiben együtt hatékonyabban, eredményesebben tudnak fellépni, és közös álláspontot képviselnek nemzetközi és globális kérdésekben, közös válaszokat találnak arra, hogy lehet megerősíteni Európa biztonságát, hogy lehet megerősíteni a versenyképességét, akkor Európa sokkal befolyásosabb lesz, és sokkal könnyebben tud mind a gazdasági szempontból, mind pedig politikai szempontból befolyásos lenni és maradni. Tehát igazából egy közel félmilliárdos közösség, hogyha együtt dönt, egy irányba húz, akkor azt gondolom, hogy versenyképes és befolyásos tud maradni, ez pedig kihat a mi biztonságunkra is, hiszen ez a közösség védelmet is ad. Nyilvánvalóan a NATO-val együttműköd meg másik közösség, ami biztosítja az Észak-Atlanti térség és Európa biztonságát. Ezek az együttműködések a biztonságot is jelentik, a gazdasági befolyást is jelentik, biztonságot, jólétet és az európai életformának a fenntartását biztosítják egyúttal. Tehát végül is kihatnak a mindennapi életünkre, ha azt pedig a polgár szempontjából nézzük, akkor egy biztonságosabb környezetben, ahol könnyebb munkához jutni, ahol a közszolgáltatások jobbak lehetnek, hiszen ahhoz is van támogatás, szabad a munkavállalás Európában, több lehetőséget nyújt a polgárok számára, a gazdák által megtermelt jó minőségű termények eljuthatnak az európai piacra, és olyan befektetések is érkeznek például Magyarországra, ami biztonságos, magas színvonalú munkahelyeket teremthet az itt élőknek.
1: Hogyan lehet a versenyképességet megőrizni, ahogy mondta, illetve jövő időben is fogalmazott, hogy versenyképesebbé tenni? Ennek mi a kulcsa, és a mindennapokban ez mit jelent?
2: Ugye a versenyképesség sok esetben adaptációt jelent, hiszen a technológia változik. A versenyképességet azt jelenti, hogy megvannak hozzá a sok minden jelenti, de azt jelenti részben, hogy ott vannak a képzett szakemberek, olyan a környezet, ami ösztönzi a befektetéseket, és rendelkezésre áll a megfelelő tőke is, hogyha egy jó gondolat vagy jó befektetési ötlet megjelenik, akkor annak a megvalósítására is lehetőség van, mind technológiai szempontból, mind finanszírozási szempontból. Hogy járulhat hozzá ehhez az Európai Unió? Azokban a térségekben, és Magyarország több régi és idesre tartozik, amelyek nem érték még el az európai átlagos fejlettséget, attól még kissé vagy jelentősebben le vannak maradva, a kohéziós támogatások támogatást adnak, segítik a felzárkózást, hiszen hova megy szívesen a befektetés? Ahol van képzett munkaerő, tehát támogatást lehet kapni oktatási létesítmények fejlesztéséhez, ahova oda megy az út, ahova oda megy a vasút, ahol megfelelő az energiaellátás, az európai közös támogatások segítik nem csak az európai országok összeköttetését, hogy meglegyenek úgynevezett interkonnektorok, hanem a hazai alternatív nem fosszilis energia termelésnek a támogatását, és majd a hálózatok összeköttetését is segíti, és ahol képzett munkaerő van, ahova el lehet jutni, az már befektetésbarát. De nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozások, illetve az innovatív vállalkozások is fejlődjenek. Egy fontos kezdeményezés az európai tőkepiac megerősítése, hogyha valakinek itt van jó gondolat és meg akarja valósítani, a finanszírozási lehetőséget itt megtalálja hozzá, ne vigye el mondjuk egy másik régióba, vagy az Egyesült Államba, itt legyen hozzá meg az a kockázatvállalási tőke, és ami ezt elősegítheti. De hogy egy kicsit közelebb is hozzuk ezt a dolgot, hogy hol volt ilyen típusú fejlesztés, amiben benne jelent az Európai Uniós támogatás, hát az M25 gyorsforgalmi út jelentős támogatást kapott európai forrásokból, az EGRI szennyvízcsatorna hálózatnak a fejlesztése, az EGRI turizmus fejlesztés, az EGRI várnak a rekonstrukció, vagy a Budapest 60 vasútvonal, Füzesabony-Zöldváros, Tarnamenti kerékpárút, de Szent István rádióban vagyunk, megyei egyháziskolák is, köztük a Andrássy György Katolikus Közgazdaság Középiskola is kapott fejlesztési támogatást. Ezek mind hozzájárulhatnak az, hogy jobb színvonalú képzés, versenyképesebb környezet, hogy az európai gazdaság is versenyképesek legyen. az itteni gazdaság is európai gazdaság, és Európa akkor versenyképes, ha minden régiója hozzá tud járulni ehhez az európai gazdasági sikerhez vagy fejlődéshez.

0: ez egy globális szemmel nézve, ez így érthető és világos. Nézzük meg mondjuk egy, mondjuk a sarki kisbolt esetében, mit jelent a versenyképesség, hogyha ő európai szinten versenyképességben gondolkodik, egy ilyen teljesen mikroszinten, hogyan tud ebbe a gondolkodásba bekapcsolódni, vagy ebbe a rendszerbe egy fogaskerék lenni?
1: Hát nagyon fontos az is, hogy a helyi értékek is megmaradjanak. Ugye nyilván egy városon belül, ezt nehezebb értem, viszont a verseny igazából jelen van, de az rendkívül fontos, ez egy új programja az ERI, az Európai Uniónak, hogy a helyben maradás lehetősége és támogatása, hiszen van, ahol a sarkibi kisbolt az egyetlen bolt, mert egy olyan településről beszélünk, és a agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak az egyik fontos eleme a helyben maradás segítése, az, hogy a vidéki életforma az továbbra is vonzó legyen, és ezért az Európai Uniós költségvetésnek, ha nem is a legnagyobb, de egy tradicionális jelentős eleme az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknak a megvalósítása, és egy új eleme ennek az úgymond, nem jó a magyar fordítás, de úgymond a helyben maradás joga, hogy azok a szolgáltatások, amelyek a jólétet jelentik, azok a kis településeken, a vidéki környezetben is megmaradjanak, megjelenjenek, ne kelljen feltétlenül, hogy mondjam, messzire utazni, vagy a fiatalnak ne legyen az az automatikus gondolata, hogy nekem innen el kell költöznöm. Miért is valósulhat ez meg, és miért is jelenhet meg ez a fajta új gondolkodás? Pontosan azért, mert vannak olyan korszerű munkakörök, amik a digitalizáció révén bárhonnan elvégezhetők, ha pedig a megfelelő lapszolgáltatások és a biztonságos szolgáltatásokkal ellátott környezet azon a vidéki településen is megvan, abban a vidéki környezetben is megvan, akkor el fog gondolkodni róla, hogy nem is az a egyébként pezsgő, izgalmas, de lehet, hogy stresszesebb környezet jó a számára, hanem az ő munkáját, feladatát, azt inkább onnan szeretné elvégezni, ha egyébként megvan a kisbolt, megvan az orvosi szolgáltatás, tehát ez egy olyan új program, aminek a megfelelő támogatási eleme is megvan az európai költségvetésben.
0: Hogy egy ilyen programnak széles társadalmi támogatottsága legyen, ahhoz nagyon fontos, hogy információja legyen az embereknek erről. Ez ügyben mit tesz az Európai Unió, hogy ezek az információk egyáltalán eljussanak, ezek a lehetőségek közismerté váljanak?
1: Hát sok mindent próbálunk tenni, de hát nyilvánvalóan nagy a környezeti zaj, de igyekszünk ennek érdekében tenni. Hát természetesen maga az európai, hát az európai intézmények közben az Európai Bizottságnak is vannak úgymond központi információs forrásai és helyi információs forrásai. Itt most hirtelen kettőt említenék meg. Egyiket könnyű megjegyezni, itt a Magyarországi Képviseletnek a honlapja az eu.hu, aki kíváncsi rá, az rá is kereshet, de nekünk vannak olyan kampányaink, amik azokat is elérik, akik nem keresnek ránk, tehát vannak információs kampányok, folyamatosan a közösség médiában is jelen vagyunk, Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, de hogy ne legyünk távol, ezért a legtöbb megyében van egy információs iroda, és Heves megyésében is van egy Europe Direct információs iroda, a Heves megyei önkormányzattal partnerség van, rendszeresen szervez információs alkalmakat, kitelepüléseket, de közvetlenül fizikailag is megkereshető, Europe Direct Heves megyei irodaként rendelkezésre áll. Tehát próbálunk aktívan is tájékoztatást adni, eljönni személyes találkozási lehetőségekkel, közösségi médián, sajtóba, Szent István rádióba és más rádiókba beszélni róla, de elérhetőik is vagyunk. Ha valaki konkrét kérdéssel akar megkeresni minket, elérhetőségünket ezen az eu.hu honlapon keresztül is megtalálja. Tehát próbálunk több csatornán keresztül, központi, helyi, lokális csatornán keresztül aktívan vagy elérhetőséggel passzívan segíteni abban, hogy minél több információ eljusson, hiszen az Európai Unió még egyszer nem valami messzi intézmény, az Európai Unió mi vagyunk, az európai polgároknak szeretnénk, hogyha információt kapnának arról, hogy mit tesz értük az Unió, milyen kezdeményezései vannak, hogy tudnak beleszólni akár aktívan, és egyébként milyen jogokat teremtnek számukra, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül fontosak, mert az Európai Unió jelenti a szabadságokat, a lehetőségeket, az utazás szabadságát, a munkavállalás szabadságát, az emberi jogokat, a védelmet és a biztonságot, amiről az előbb beszéltünk.
0: Itt a vételkörzetünkben nagyon fontos a szőlő és a bor ágazat, akár önmagában is, de összefüggésben a turizmussal, idegenforgalommal. Az Európai Uniós tagság mondjuk mit jelent ennek a területnek, és hogyha azt is belevesszük, hogy az Európai Unión belül is van konkurencia, más országok is foglalkoznak szőlőbor termeléssel, ez hogyan működik, hogyan lehet ebben paritásosan eljárni az Európai Uniónak?
1: Tehát egyrészt ugye az Európai Unió, az Európai Unióban szereplő vagy résztvevő országok egyrészt hisznek a demokratikus alapértékekben, másrészt a szociális piacgazdaságban. Tehát a verseny az nem eleve rossz dolog, tehát valóban van egy egészséges verseny ezekben az ágazatokban is. De ahogy említettem, maga a szőlészetborászat is többrétű kérdés. Az agrártámogatások ezen a területén is jelentkeznek, abnak megvannak az egységes szabályai, és részesülhetnek belőle a magyar bortermelők is. Másrészt ennek a kérdésnek van egy helyben tartó szerepe is, tehát hogy a vidékfejlesztési támogatáson keresztül megmaradjanak ezek a gazdálkodó szervezetek, szőlészek és borászok a szakmájuknál, és van egy turisztikai értéke is, és ahogy említettem, Eger is kap ilyen típusú turisztikai támogatásokat, ami egy másik ipar vagy szolgáltatási ágazaton keresztül is hozzájárul ennek az ágazatnak a fennmaradásához, és a következő 7 éves költségvetési keretben is az agrár és vidékfejlesztési támogatások a tervezet szerint egy jelentős összeget fognak kitenni, és hát ennek most folyik a vitája, és hát a magyar agrárszervezetek is lobbiznak annak érdekében, hogy a támogatások szintje az ne jelentősen csökkenjen, vagy a legalábbis az eredményessége, hatékonysága megmaradjon.
0: 2004-ben népszavazási támogatottsággal lett az Európai Unió tagja Magyarország. Mit lehet tudni manapság, milyen a támogatottsága a magyar társadalom körében az Európai Uniónak, az Európai Uniós tagságnak, az európai ügyeknek? Van ebben változás, van-e elmozdulás?
1: Itt egy kicsit messzire megyek, és itt kiesek a tisztviselői szerepből. Én egy kicsit úgy érzem, hogy a rádió névadója, a Szent István egy nyugati orientációra helyezte rá Magyarországot. Tehát itt szinte, hogy mondjam, hagyomány, vagy genetikailag van az európai együttműködés támogatása. Mert a számok azt mutatják, hogy itt lehettek a kommunikációs térben különböző kampányok, lehettek esetleg viták, intézményekkel, más tagországokkal, de összességében az a felismerés, hogy Magyarország Európához tartozik, és az európai partnerekkel való együttműködés hosszú távon előnyös Magyarország számára, ezt a legtöbb magyar polgár osztja. Tehát voltak benne hullámok, az Európai Uniós intézmények bevetett bizalom mondjuk valamennyire csökkent, aztán megint növekedett, de mindig az Európai Uniós átlag fölött volt. De amit ennél fontosak tartok, hiszen ez nem intézményekről szól, mondtam Európa, arra a kérdésre, hogy európai polgárnak tartja-e magát. De nem kizárva, hogy egyben attól még magyar polgár, de hogy európai polgárnak tartja-e magát, arra több mint 80% felelt igennel, hogy európai polgárként gondolkodik saját magáról, ami azt mondom, sok mindent elmond, és e fölött még volt egy néhány százalék, aki azt mondta, hogy valamennyire. Tehát igazából összességében 90% körüli az, aki európai polgárként gondolkodik magáról, ami azt hiszem válasz is a kérdésre. Hiszen a európainak lenni az valamiféle értékítélet is az európai kultúráról, a polgárok közötti együttműködésről, a szolidaritásról, tehát egy elkötelezettség, egy érték és érdekközösség mellett. Nem csak önmagában annak a hogy mondjam, jól megfontolt, közvetlen geopolitikai, gazdasági érdekei mellett, hanem egy értékítélet amellett is, hogy hogy gondolkodunk a világról, megkülönböztetve, hogyha meg kell különböztetni, hogy mondjuk Észak-Amerikában hogy gondolkodnak róla, vagy akár Ázsiában hogy gondolnak róla. Én azt gondolom, hogy ebben benne van az egyfajta szolidaritás, a közfeladók iránti elkötelezettség, azok minősége iránti igény, az elesettek támogatása, a még nem fejlett régiók melletti kiállás és szolidaritás, és azoknak a támogatása, és az európai kulturális sokszínűségnek a megőrzése és annak a tisztelete is.
0: Végezetül még egy kérdés, az európai értékek között számon tartják-e vajon a kereszténységet, mint európai értéket, hiszen annak idején ez egyfajta kohéziós erőt adott az államok közösségének.
1: Azt gondolom, amit előbb elmondtam, az igenis jellemző rá valóban. Európának érdeke, hogy nem éljüljenek a különbség a gazdag és a szegényebb régiók között, a nagyvárosi vagy a vidéki térségek között, például a kohézis politikának célja és a régiók közötti gazdaság és szociális különbségeknek a csökkentése, segítségnyújtás azoknak, akik bármi szempontból természeti katasztrófát szenvedtek, egészségügyi válsághelyzet esetén segítség és szolidaritás, az elesetteknek a támogatása, akár energiállátási problémák segítése. Azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás, ez a keresztény hagyományokból táplálkozik, és Európának egy fontos alapköve.
2: Kedves hallgatóink, Zubkó Gáborral, az Európai Unió Magyarországi Képviseletének vezetőjével beszélgettünk.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhába öltözve. Megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Máté evangéliumának 22. fejezetének 11. és 12. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mennyegzőről, a házasságkötésről, a nászról és az azt követő lakodalomról az Ószövetségben és az Újszövetségben is hall.

mindenki emlékezetében. Természetesen a mennyegző akár a prófétai tanításban, akár az Úr Jézus ajkáról kinyilatkoztatásként hangzik el, vagyis önmagán jóval túlmutató tanításként azt különösen is fontosnak vesszük, illetve ezt részesítjük előnyben. Ennek a jelképes értelemnek van elsőbsége az imént említett adott korbeli jelentéssel szemben. A mennyegző Isten és ember együttlétét, sőt, egyesülését jelképezi. A mennyegző talán a legszemléletesebb, legtalálóbb bemutatása annak, hogy Isten országa, szeretetének uralma minden földi értéket, mértéket, érzést és gondolatot felülmúló boldogság. Mi is történik egy lakodalomban? Különösen egy igazi, nagy számú, nász népet számláló mennyegzőn. Két ember egyévállás egyesülése a házasságban, különösen a szentségi házasságban való lelkitesti egyesülése Istennel és egymással, az egész ünneplő közösségre kiárad. A házasságkötés egy nász azt fejezi ki egészen megrendítő módon, hogy milyen végtelenül szereti az Isten az embert. A mennyasszony és a vőlegény az Úrban, a legmagasabb szinten, az Isten szeretetének magasságában egyesülnek, vagyis nem pusztán emberi érzelmekkel, hanem Isten jóságával szeretik egymást, és válnak egy testé, egy emberré. Amikor két ember egymásnak teljesen átadja magát, az életét, az Ószövetségben az Úr áldásával, az Új Szövetségben, és most az Egyház korszakában, magában az Istenben, az ő szentségében és tisztaságában, valamint hűségében részesülnek. Tisztelt rádióhallgatók, úgy vélem, mindnyájan egyetértünk abban, hogyha valamilyen ünnepre hívnak meg minket, legyen az esküvő, lakodalom, keresztelés, keresztelő, mint egyházünnepek, vagy polgári események, családi együttlétek, név, illetve születésnap, házassági évforduló megülése, aztán polgári alkalmak, történelmi ünnepeinkről való megemlékezés, diplomaosztó, és hála Istennek még hosszan folytathatnánk a sort, megtiszteltetésként és boldogan fogadjuk a meghívást, és ezt igyekszünk is kifejezni, többféleképpen is. A legalapvetőbb, ünnepi ruhát öltünk az ünnepre, már az öltözetünkkel, az ápoltságunkkal, tisztaságunkkal, esetleg kifejezetten az alkalomra vásárolt szép ruhánkkal megmutatjuk a tiszteletünket a meghívóink felé. A ruha, mely testünket fedi, a lelkünkben lévő örömet és a megbecsülést hivatott kifejezni azoknak, akik gondoltak ránk, nem feledkeztek meg rólunk sem. Tisztelt rádióhallgatók! Noha meg kell adni a módját egy ünnepi eseményen való részvételnek, amikor az evangéliumban a királyi mennyegzőről való példabeszéd fontos részét hallottuk, igazságtalanságnak tűnhet számunkra, miért várják el az útszéről behívott embertől, hogy legyen rajta mennyegzős ruha. Erre azért megvannak a különféle magyarázatok. Például több szentírási szakértő értelmezése szerint a keleti kényurak a vendégeknek ruhát küldtek ajándékba, és abban kellett megjelenniük a kihallgatáson vagy a lakomán. Eszerint példabeszédünk királya megküldte volna a mennyegzős ruhát is, de az egyik meghívott nem törődömségből vagy megvetésből nem vette magára. Más avatott szakértők arra hivatkoztak, hogy nem külön ruhát kellett rajta érteni, hanem a rendes ruhát, amelyet előbb kimostak és kitisztítottak. Ebben az esetben is a meghívott tiszteletlen volt a meghívóval szemben, mert nem készült fel a lakomára. Akárhogyan is történt, a példabeszédből kitűnik, hogy a megszólítottnak nincs semmiféle mentsége, és ezért csak hallgat a barátom megszólítást követően. Tisztelt rádióhallgatók! Hogyan is összegezhetnénk az iménti gondolatokat? A példabeszéd azt tanítja, hogy nem elég a meghívás, sem annak elfogadása,
hanem a

meghívott magatartása, viszonyulása bír kiemelt jelentőséggel. Egy menyegzőre, de bármilyen ünnepre való meghívást hálás szívvel, megtiszteltetésként és örömmel kell fogadni. Mivel pedig ember voltunk, a test és a lélek egységén alapul, a külsőnk és a belső világunk összhangjának kell megnyilvánulnia, kifejeződnie egyértelműen és kézzelfoghatóan az embertársaink felé. Megemlíthetjük azt is, hogy sokszor elhangzik az az érvelés viselkedésünk igazolására, hogy én jót akartam. Ismerjük ugyanakkor a mondást, a pokol felé vezető út is jó akarattal van kikövezve. Mi következik ebből? Az, hogy az én sokszor önző, sőt, önelégült, beképzelt természetemen és cselekedeteimen változtassak. És itt most már alapvetően a keresztény életben, sőt katolikus egyházunk szentségi valóságában vagyunk, ahol a mennyegzős ruha vagy köntös kifejezetten a megfelelő lelki felkészültséget, az Isten szeretetét és a megszentelő kegyelmet jelenti. Mi a célunk és életünk értelme? Az Istennel, a végtelen szeretettel való egyesülés. Erre emberi erővel képtelenek lennénk, ezért ő maga siet segítségünkre, a kegyelmével, mennyei átalakító erejével, a megszentelő kegyelemmel. E megszentelő kegyelmet először a keresztség szentségében kapjuk meg, majd életünk különböző mérföldköveinél, életfordulóinál, a különböző szentségekben részesülünk. Ami azonban a legfontosabb, az oltári szentség, az eukarisztia, a központ, amelyben Jézus Krisztus valóságosan jelen van. Minden más szentség az eukarisztia megünnepléséből, a szentmiséből meríti erejét és hatékonyságát. Az Úr szentséges testét és vérét viszont csak úgy és akkor vehetjük magunkhoz, ha megtisztulunk a bűneinktől. A bűnbocsánat a kiengesztelődés szentségének gyakori ünneplése, vagyis a szentgyónásokhoz való rendszeres járulás az érett lelki élet egyik fokmérője. Nem élek Krisztussal, nem akarok vele egyesülni, nincs mennyegzős ruhám, ha szándékosan távol tartom magam a szentgyónástól. Nincs bennem igazi krisztusi lélek, ha az Istennel való egyesülésre, a szentáldozásra, a mennyegző igazi mély szívben való megünneplésére nem törekszem. Ahogyan a Hozsanna énekes és imakönyvünk 120-as éneke megfogalmazza, szépen kifejezi ezt. Mennyegzős köntösbe öltözködjetek, szívben megtörődve ide jöjjetek. Jézus étkül adja nékünk itt magát. Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát. Testvérem, vágyolt egyáltalán arra, hogy Jézus Krisztussal együtt legyél? Hogy vele minden áldott nap egyesülj? Hiszed-e, hogy a legszebb ruhád az a mennyegzős köntös, amely akkor ragyog a legszebben, amikor isteni vőlegényedet, Jézus Krisztust a szívedbe, az életedbe fogadod.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Mai összeállításunk munkatársai Bércesi András, Sinkovics Andrea és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: Politika vezérelt perekanyagait kutatva próbálja felfedni a 70 évvel ezelőtti eseményeket és az ítéletek megalapozottságát György Sándor történész. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával a múlt héten elkezdett beszélgetést folytatjuk.
4: Ha van visszaemlékezés, napló, azóta előkerült fénykép, akkor abból próbáljuk valahogy rekonstruálni, hogy jó, így nem történhetett, és akkor talán úgy történhetett, de ugye ez megint egy ingoványos terület. Tehát legtöbbször csak annyit lehet bizonyítani, hogy igen, a tényállás az nem stimmel. Ahogy ugye most a Kokicsperben is több ponton sikerült megtámadni és dekonstruálni az állambiztonsági koncepciót.
3: György Sándor nevében is számít figyelmükre a szerkesztő műsorvezető Pál Amanda. Cél volt egyébként? Tehát, hogy minél több embert elítélni, és azok közül is minél többet halálra ítélni? Hát ugye már említetted, hogy ezek ilyen politika vezérelt ítéletek voltak. Tehát akkor a politikának itt célja volt a példastatuálás, és hogy a legerősebb, a legjobban elrettentőbb példákat kellett hoznia?
4: Részben igen, ugye volt egy ilyen paritás, hogy megnézték, hogy nagyjából ilyen 230-250 környéki volt a szovjet áldozatok száma. Hasonló volt a magyar állami szerveknek is a veszteségi aránya, és hogy akkor legalább annyi felkelőt ítéljenek halálra.
3: Volt egy ilyen, mert ezt még most hallottam először, ezt a feltevést, hogy legalább ugyanannyi halottat a felkelők közül prezentálni, mint ahányan elestek a harcokban a szovjetek, vagy akár az államvédelem részéről.
4: Igen, ha jól emlékszem, Kádár János nyilatkozta ezt még valamikor jóval később, hogy amikor közel elérte azt a számot, akkor szóltam a bírósági elvtársának, hogy álljanak le. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire volt független az egész bíróság, meg jogszolgáltatási apparátus. De ha nem is így kimondva, de volt azért egy ilyen, hogy azért legalább azt a nagyságrendet érjük el. Ahol szovjet katonák estek el, ott pláne valakit, ott nem volt, ott valakit el kellett ítélni. Ugye megvoltak a kiemelt pontok a Korvinköz, ugye Jutadomba, ahol tényleg ott muszáj volt statuálni, de sokszor akár kis falvakba, Kesztölcen volt nagyon súlyos a megtorlás. Tehát ott is ugye a függetlenedést varták a nyakukba a Kesztölci köztársaságot, és lesújtott ugye a helyi sértett kommunisták által generált bosszú, akiknek el kellett menekülni, és akkor így álltak bosszút, hogy jól besároztak ott mindenkit, és karhatalmistaként részt vettek a megtorlásban is, tehát hogy ennyire volt ugye megint a függetlenség. De hogy nyilván, tehát ha nem is az volt, hogy mindenkit halálra ítélni, aki részt vett az eseményekben, azért, hogy ezeken a kulcspontokon bizonyos cselekményekért, tehát ahol nagyobb összecsapás volt, Szénatéren, egyebek, ott nagyon durván. Vagy akár Csepel miatt, ott is igen, több perben, ahol csak lehetett. De akár ahol nem voltak harcok ott, de volt valami komoly szerveződés. Tehát egy alulról jövő demokratikus, tényleg önszerveződő vezető, mint Nyíregyházán, ahol minimális, tehát összecsapások nem is zajlottak, de ott is igen halálra ítéltek két embert, meg súlyos börtönbüntetésre gyakorlatilag az egész forradalmi vezetést elítélték, mert hogy egyszerűen szembe mentek ugye a népi demokráciával, ez volt a hivatalos megnevezés, ez voltam ugye a fő bűncselekmény is, igen, a népi demokrácia, népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, vagy annak a vezetése, vagy annak abban való részvétel, amire rá lehetett megint mindent húzni, tehát hogyha valaki nemzetőrparancsnok volt, akkor az is lehetett, ha tüntetésszervezet, az is lehetett, de ha részt vett a tüntetésen, azt is lehetett, de az már, ott már ugye képlékenyebb volt. Tehát lehet, hogy valaki részt vett, de nem ítélték el, csak mondjuk nem kapott előléptetést, vagy kirúgták az állásából. De hogy ez volt igazából a megfélemlítés, hogy gyakorlatilag bárkire bármit rá lehetett húzni. Tehát, hogy én kimentem tüntetni, és akkor lehet, hogy nem történt semmi, lehet, hogy kirúgtak, és lehet, hogy kaptam jó pár év börtönt. Ugyanazért a cselekményért.
3: Már régóta beszélgetünk, több éve visszamenően beszélgetünk olyan 56-os perekről, amelyiknek az anyagát tanulmányozod, és hát ugye ezek az emberek egyszerű munkások voltak. Hát Kokics Béla is tényleg egy végtelenül egyszerű családból jött, említetted is, hogy például írni-olvasni sem tudott. Ezek az emberek akkor elárulták ugye a munkásparaszt kormányt, és valahogy nem illik bele abban a narratívában, amivel ugye később Kádár is magyarázta, hogy hát ez bizony a fasiszta ellenforradalmárok, a reakciósok, a hortisták, a régi világ képviselői akarják visszahozni azt, ami volt. Ezek az emberek a régi világnak nem a nyertesei, hanem pont a vesztesei voltak, és még akár ez most már az ő új szép világuk is lehetett volna, ami 45 után következik, de hát ehelyett ezek szerint ők cserbe hagyottnak érezték magukat. A társadalomban nem volt egyfajta ilyen kognitív diszonancia azzal kapcsolatban, hogy itt most sorra hozzák a halálos ítéleteket, és most mindenki munkás vagy paraszt származású volt.
4: A társadalomban volt, nyilván tudták, ha nem is beszéltek erről, bár akkor kevésbé volt ilyen nyilvános az elítélteknek a származása. Erre találták ki egyrészt azt, ugye, hogy megvezették őket, és bár Kádár mondta, hogy hát a megvezetett munkásoknak meg kell bocsájtani, azért néhánynak ugye, teljesen szelektíve nem bocsátottak meg, úgymond, de bevezették, vagy egy szélesebb körben alkalmazták ugye a lumpenproletár meg az osztályáruló fogalmát. Több ítéletben le is van írva, hogy de hát neki a rendszer csak jót tett, kiemelte, és nem általott a föllázadni a rendszer ellen, holott le van írva, hogy hát nem tudom, az apjának elvették a vendéglőjét, nem engedték tanulni, de rengeteg ilyen példa van. Pópapap Józsefnél is, ugye ő is szegény családból származott, de jó eszű volt, tehát polgáriskolát elkezdte, de nem tudott egy évnél tovább tanulni, mert dolgoznia kellett menni. Segédmunkás lett, kitanult centrifugálöntőnek, katonatisztnek is próbált jelentkezni, ott is egy gyanús ügy, nincsenek meg az ügyiratai, de valamiért 15 hónapra ítélték. És az ő vallomása szerint verekedésbe keveredett, és amiatt aránytalanul súlyosan megbüntették, kizárták a hadseregből, tehát neki is azért volt egy ilyen, hogy ő próbált fölfelé haladni, de valahogy mindig visszalökték, vagy ugye utána elbocsátották ebből a centrifugálöntői állásból. Tehát benne volt, de is volt egy ilyen sértettség, hogy hát én dolgozom és szeretném csinálni, de hogy most sem, nem azt, hogy nem kapok lehetőséget, hanem még gátolnak is. De biztos, hogy volt benne is, de többeknél megfigyelhető ez a hivatalosan, ugye munkásként, papíron az ő paradicsomukról volt szó, és nem, tehát bányászperekben, tatabányai bányászperekben is meg lehet figyelni, amikor kétségbe esett a vallomások, hogy nem tudtak megélni, hiába volt kiemelt fizetés papíron, de hogy amikor nem kapták meg, nem volt munka, elküldték őket, ugye elsütött egy rossz viccet Rákosi Roda kocsmába, becsukták 4 hónapra, elvesztette az állását, azért is becsukták, tehát hogy nem volt azért ez egy szűk réteget leszámítva, az 50-es évek eleje az nem volt a munkásoknak se a paradicsoma, vagy hogyha volt is munka, ugye akkor aránytalanul túldolgoztatták őket, igen, emelték a normát, felajánlások, Sztálin elvtár születésnapjára felajánlások a Rákosi elvtársra, békeköltségjegyzés ugye az évi egy-két hónap fizetését jelentette kötelezően, tehát hogy hiába volt szlogenek szintjén minden rendben, ez egy gyakorlat teljesen más mutatott.
3: Visszatérve most akkor a két személyhez, Kokics Bélához és Pópapap Józsefhez, ugye említetted, hogy mennyire erőszakosan próbálták meg ezt a két embert ismerőssé tenni egy kreált ügyben, akár azáltal is, hogy mindkettőjük esetében ugyanazok voltak a tanúk. Ezek a tanúk korábban a vádlottak is voltak, ha jól emlékszem a tanulmányodból. Ez hogyan alakulhatott így?
4: Jelentős részüket, ugye őrizetbe vettek 3-4 embert, akik közül egyedül Kokics Béla lett a vádlott, majd később Pópapap Józsefet is, ugye hónapokkal később őt is őrizetbe vették. Ez sokszor esetlegesen alakult, tehát mintázatot eddig nem tudtuk megfigyelni a kollégáimmal. Én olyanokra gyanakszom, hogy mondjuk aki előbb aláírt. Ugye megfenyegették, és nem tudom őket elítélni emberileg, bekerül az államvédelemhez, elmondják neki, hogy ezzel vádoljuk, egyet gyanúsítjuk, vagy felakasztják, vagy aláírja. Hát én aláírnám, tehát meg ahogy szerintem 10-ből 9 ember. Kokicsnál amúgy van egy ilyen vallomás, hogy ő mondta, hogy ő nem csinált semmit, mire úgy összeverték, hogy utána hetekig kezelték kórházban, majd valamiért visszakerült a kórházba, amire a bíróság leírta, hogy először vérhasgyanúval, ez volt a hivatalos verzió, semmi más tünete nem utal a vérhasra, kulcscsöntörése volt, az biztos, tehát azt rögzítették ugyanabban az időpontban, de más orvos. Hivatalosan meggyógyult a vérhasból, vérhasjárványt nem tapasztaltunk a börtönben, tehát nincs más forrás, hogy lett volna járvány, hogy ez járványról van szó. Tehát lehet, hogy szegény egy ilyen egyszemélyes járványt fogott ki, most így ironikusan szólva. Utána visszakerült a kórházba hivatalosan megint vérhasgyanúval, pár héttel az első vérhasa után. 2 hétig kezelték, mire a bíróság megállapította, hogy nem volt semmi baja. De akkor miért volt 2 hétig kórházban? Elmondta a tárgyaláson, szó szerinti jegyzőkönyv van, hogy brutálisan, hogy teljesen ájultra verték többször, és utána azt mondta, hogy írjanak, bármit mondjanak, ő aláírja, elfogadja, csak hagyják békén, amit megint olyan, hogy hát teljesen érthető. És van egy tanú is, aki ugyanezt elmondta, érdemes megfigyelni a pereknél, hogy van ugye rendőrségi szakasz, ügyészségi szakasz, bírósági szakasz. És ugyanazoknak az embereknek az egyes vallomási rendőrségen elmondta, hogy igen, én láttam a Kokics Bélát, ahogy lőtt. Ügyészségen, hogy hát láttam, hogy talán láttam a Kokics Bélát lőni, a bíróságon pedig elmondja, hogy hát én nem láttam, hogy a Kokics Béla lőtt, én a Kokics Bélát se láttam, de engem úgy megvertek, hogy én azt hittem, hogy megőrülök, és a gyilkosságot próbáltam meg elkövetni, és csak azért mondtam, mert megvertek. Tehát, hogy így elfogynak a vallomások, nem feltétlenül mondják ki a végén, hogy kényszerítették őket, de ez is egy ilyen gyanús jel, amiben a kutató tud kapaszkodni, hogy a rendőrségen és a bíróságon tett vallomások között nagyon nagy a különbség. Ugye amikor határozottan állítja, hogy ezt meg ezt csinálta a vádlott, mire a bíróságon közül, hogy hát ő nem is ismeri föl, ő ott se volt igazából. Vannak ilyenek is több más perben, és van olyan, hogy akkor a bíró figyelmezteti, hogy de hát a rendőrségen azt mondta, hogy, és akkor ez is egy gyanús jel, hogy akkor a jegyzőkönyvekből végigkövethető, hogy akkor általában a tanúk is ugye megijednek, és azt mondják, hogy hát ha akkor úgy mondtam, akkor biztos úgy volt. Ugye nem akarnak maguknak bajt. Még akit nem vertek meg, az is igen, bemegy a rendőrségre, ki tudja, hogy mivel fenyegették meg informálisan. Van amúgy egy olyan állambiztonsági irat, egy osztályvezető írja, hogy tudomására jutott, hogy több helyen bántalmazzák a tanukat, megírják a nyomozók a jegyzőkönyvet, aláírhatják a tanúval, Somogy megyéből Kesztölcre vannak ilyen, ez a két pont, amiről nekem vannak adataim, és ezt a gyakorlatot ezt föl kéne számolni, mert hogy nem igazán kedvez az ügyek meg a megítélésük, pozitív megítélésüknek. Tehát ha ennyire komoly probléma volt a tanúk esetében is a megfélemlítés, hogy már így foglalkoztak vele, most hogy azért foglalkozott vele a főosztályvezető, hogy fejezzék be, vagy azért, hogy ne derüljön ki, ez egy másik kérdés, de hogy ilyen esetekben nem lehet hitelesnek elfogadni a tanúvallomásokat. Ha ellentmondás és egymásnak ellentmondók, akkor pláne nem.
3: Már említetted, hogy Kokics Bélának volt, hát vizsgálták, hogy gyenge elméjű-e, alkalmas arra, hogy kivégezzék. Ezek a vizsgálatok mit mutattak?
4: Az első vizsgálat azt, hogy gyakorlatilag analfabéta, igazából a mindennapi életben jól elboldogul, de hogy primitív az előadásmódja, nem tudja a hónapok neveit, alapvető számolási műveleteket. Ugye ez érdekes, tehát nyilván elvonta nem tudott számolni, de azt amúgy leírták, meg a sógora is megerősítette, hogy a pénzzel jól bánna. Most valószínűleg ő megtanulta, hogy a, nem tudom, a két kis pénzért kap egy nagyobbat, tehát hogy ezt ő összerakta magának. Vagy hogy a, nem tudom, a két piros az egyelő egy zöld, de most a korabeli pénzeket nézve. Nem is igazán emlékszik, meg hogy rengeteg trauma érte. Ugye utána ez elfogyott, és a végére már az van, hogy egy pszichopátiás személyiség, amit az orvos szakértő a tárgyaláson így benyögött. Nem tudok jobbat fogalmazni. Semmi vizsgálat, nincs adat, hogy ezt vizsgálták volna, nincs adat, hogy ezt alátámasztották volna, írásban nem szerepel korábban.
3: Sára ütött az igazságügyi orvos szakértő, és mondott valamit?
4: Igen.
3: Miért?
4: A vádak számára az volt a kedvezőbb, hogy akkor nem gyenge elméjű, hanem egy pszichopátiás személyiség. Ráadásul ugye az elmebeteget és a gyenge elméjű szinonimiként használta a szakértő is, ami azért megint egy érdekes dolog, mert hogy nagyon nem azt jelenti a kettő. Valószínűleg szakértők is ugye minimális mozgásterük volt. Volt valamennyi többnyire, de általában azért inkább a vádakat támasztották alá, ha más nem azért, mert féltették a szakmai hírnevüket. Tehát ha nem voltak eleve, mondjuk így köznapi értelemben gonoszok, vagy lelketlenek, akkor is azt mondták, hogy hát nekem is ennem kell, a családomnak is. Volt olyan szakértő Miskolcon, akit amúgy leírta az igazságot, és meghurcolták, és nem ítélték el, de hetekig fogságban volt. És akkor nyilván próbálták, ugye adtak egy véleményt, ami szerint gyakorlatilag őrizetben sem kell tartani. Közben ugye megindult az ügy, és próbálták nyilván revidálni az álláspontjukat. Két szakértő volt, egyet hallgatnak meg a bíróságon, ő volt, ez a Kelemen Endre. Egyik leghírhettebb szakértője volt az 56-os pereknek. Ő nyilatkozta le gyakorlatilag ilyen tényleg hasra ütve, hogy pszichopátiás személyiségzavarban szenved Kokics, amire semmi nem utal korábban. De nyilván, hogyha ezt kivizsgálják, leírják a szakvéleménybe, és utána elmondja, az úgy rendben van. Nem mondom, hogy helyes a diagnózis, de ezt ugye utólag nem lehet már megítélni. De hogy a tárgyaláson csak így egy teljesen új diagnózissal följönni, ez is önmagában egy problémás dolog.
3: Kokics Bélának és Póba Pap Józsefnek akkor mi volt a végzete? Tehát végül is bárkit kiválaszthattak volna a helyükbe, bárkit kivégezhettek volna helyettük, ők csak egyike volt azoknak, akiket kihúztak a sorból.
4: Jó eséllyel igen, ugye Pópa papnál őt a bíróság próbálta ilyen tudatos ellenforradalmának beállítani.
0: Ez mit jelent?
4: Hát, hogy ő már egy szervező volt, meg hogy ő a lényénél fogva ugye a rendszer ellen lázadt. Nagyon-nagyon problémás vallomások alapján, de ugye tényként fogadták egy a szénatéren részt vett harcokban, mert állítólag valaki ezt hallotta. Tehát kb. Ilyen szintű vallomás alapján fogadták el. A munkástanácsi tagsága az végülis elfogadható, de ugye a munkástanácsok is legális szervek voltak, tehát azért önmagában papíron nem lehetett volna senkit elítélni, meg semmit nem, hogy a szociális ügyekkel foglalkozott. Tagja volt a gyárőrségnek, ugye ezt is egy hivatalos gyárőrségi szervezet, ezt is úgy állították be, hogy ő ez már ellenforradalmi. És ugye a decemberben is még a gyárőrség legálisan működött, december 10-ig. És hogy ő ugye pont ebben az időben lőtt állítólag a karhatalmistákra, ezzel meg azt igazolták, hogy hát ő november 4-e után is, visszaélve a pozíciójával, még folytatta az ellenforradalmat. Holott ugye azt se tudjuk, hogy megtörtént ez az esemény, vagy nem. Tehát nála volt egy ilyen vonal, ugye, amit már utaltam rá, hogy a Kádár is mondta, hogy csak a tudatos ellenforradalmárok meg a vezetők számítsanak büntetésre. Kokicsnál meg feltűnő sapkája volt, bordó vagy piros sapkája volt, lehet, hogy azért emlékeztek rá többen. Vagy tényleg az volt, hogy ő vallott legutoljára. Ugye ezeket nem tudjuk már így utólag, mert rengeteg minden ez a történetet informálisan, hogy nem tudom, a vadászat során megbeszélte az ügyész meg a pártitkár, hogy mi legyen, hogy legyen. Az is lehet, hogy látták, hogy szegény, egy lassabb, egy analfabéta, hogy akkor ráhúzzuk, úgyse fog tiltakozni, úgyse fog semmit csinálni, elvitetjük vele a balhét. Csak ugye a tárgyaláson meg szépen kipolt, elmondott mindent, és így megmaradt a bizonyíték annak, hogy milyen módon verték ki belőle szó szerint a vallomást.
3: Kokics Bélának az sem jelentett segítséget, hogy hát a felesége mégiscsak a ügyészként dolgozott. Annak ellenére nem tudott kiállni a férje mellett, vagy nem voltak lehetőségei, erre van egyáltalán bármiféle bizonyíték, hogy próbált kiállni mellette, vagy hagyta, hogy a hatóságok végezzék a munkáját.
4: Erre nincs utalás, ugye a kerületi beosztott ügyészként nem volt túl nagy mozgástere, tehát nyilván az pontosan tisztában volt, hogyha ő nagyon hangos, akkor ki is rúgták utána, tehát ezt később egy másik iratból tudjuk, amikor a kárpótlásért próbált eljárni, hogy utána már csak segédmunkás lehetett, tehát azért nyomon követték, ugye ez jellemző volt ez is, hogy a hozzátartozókat elérte a megtorlás. Arra nincs adat, hogy ő konkrétan próbált volna valamit, hogy akár informálisan vagy kérvényt írni. Volt, az egyik tanú esetében fölmerült, a tanú azt vallotta, hogy a Kokics felesége megkereste őt, és kérdezgette, hogy mit akar vallani, meg stb. Nem igaz, mert a tanú ellene miatt eljárás indult. Tehát egy hamis vallomást tett ezáltal, hogy a Kokics Béla feleségét is megpróbálta besározni. Viszont lehet, hogy egy ilyen után meg pláne nem úgy érezhet az asszony, hogy itt pláne nincs mozgástere, meg nincs esélye, és csak magát sodorná bajba, ami ugye nem javított volna senkinek a helyzetén.
3: Mik azok a tapasztalatok, vagy talán általánosságok, amelyeket így le tudtál vonni ezekből az iratokból, amelyeket vizsgáltál így az 56-os perekre, ítéletekre nézve? Tehát látsz-e valamilyen mintázatot, hogy mi alapján ítélkeztek, mert így az elmúlt időszakban már így többször utaltál rá, hogy van, ahol nem láttál mintát, valahol meg csak feltételezzel valamit, de hogy lehet-e valamit ezekből az iratokból úgy biztosan tudni? Azon kívül persze, hogy számos helyen felfeslik a hazugság szövete, és alatta kibukkan a valóság, amit próbáltak eltakarni.
4: Olyan klasszikus mintázatot nem találtam, az az egy biztos, hogy nem szabad semminek hitelt adni. Tehát jóformán a dátum, még néha a dátum se stimmel, ez volnak ilyen hivatalos iratok is, de maximum a dátumnak, amit így tehát mindent meg kell kérdőjelezni, és szétszálazni az egyes pereket, ami nyilván egy 50 oldalas pernél egyszerűbb, mint egy 3000 oldalasnál, de csak így lehet. Tehát az, hogy van egy ítélet arra, hogy valaki gyilkos, az nem jelenti azt, hogy tényleg gyilkos, még az se, hogy akár elkövette azt, tehát hogy akár lőtt mondjuk valakire, vagy akár jelen volt a cselekményeknél, mert hogy teljesen esetlegesen történtek sokszor itt a vádemelések, elítélések, és gyakorlatilag tényleg legtöbbször csak annyit tudunk bizonyítani, hogy a tényállásban foglalt a hivatalos verzió az nem igaz. És emellé próbáljuk meg, nagyon kevés a nem bírósági forrás, erre utaltál te is, vagy nem pártállami forrás. Ha van visszaemlékezés, napló, azóta előkerült fénykép, akkor abból próbáljuk valahogy rekonstruálni, hogy jó, így nem történhetett, és akkor talán úgy történhetett, de ugye ez megint egy ingoványos terület, Tehát legtöbbször csak annyit lehet bizonyítani, hogy igen, a tényállás az nem stimmel. Ahogy ugye most a Kokicsperben is több ponton sikerült megtámadni és dekonstruálni az állambiztonsági koncepciót.
3: Azt, hogy most történészek pillanthatnak ezekre az iratokra, és tanulmányok születnek ezekből az ügyekből, ez valami fajta igazságtétel azoknak az embereknek, akiket Kokics Bélához, Pópa Pap Józsefhez hasonlóan az 50-es évek koncepciós, a Rákosi féle koncepciós perekhez nagyon hasonló ügyekben elítéltek, kivégeztek?
4: Valamennyire igen, ugye a jogi igazságtétel rehabilitáció az 89 óta zajlik, van 4 semmiségi törvény, vannak amúgy olyan 56-os perek, amelyek egyik semmiségi törvény hatájába se esnek, tehát ugye jogilag érvényes az ítélet, de ez esetben is azért egy történészi kutatás bizonyíthatja, hogy oké, hogy van egy jogerős ítélet, ami a mai napig érvényes, de a rokonok esetleg tudják, hogy igen, a mögött az ítélet mögött egy koncepciós per van, és legalább egy kis megnyugvást kapnak, hogy bár a apát, nagypapát gyilkosnak bélyegezték, de hogy a vádak azok légből kapottak voltak. Tehát ennyiben mindenképp egy ilyen erkölcsi elégtétel, vagy egy erkölcsi rehabilitációs vonala is lehet ezeknek.
3: Az elmúlt percekben György Sándor történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával beszélgettünk az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. György Sándor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelezőnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alapreform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reformjavaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. A bejelentésre azután került sor, miután Donald Trump ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Végül az időjárásról. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az idő. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izlalt állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az út kereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, akin nem volt mennyegzős ruha, megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 22. fejezetéből, az elsőtől a 14. versig tartó szakaszt Varka László atya olvasta fel.

0: Johann Michael Bach művét Franz Hasselböck szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái. Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
2: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt

0: Szóban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működésmódjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működésmódjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
1: Leó pápa az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiochiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházaik számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül

0: üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van.
1: The entire Catholic Church is with you.
0: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szent Atya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékeszólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyel és szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátran neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szent Atya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
2: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a családpasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Costa atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Costa atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Costa atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Isaac Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. To those who are lonely and hurting, as we learn to
3: grow in love. Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A kereszténydemokrata néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyon elemeket. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelezőnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reform javaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és a szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. A bejelentésre azután került sor, miután Donald Trump ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Végül az időjárásról. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az idő. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Mozart Ez-dur kürtversenyének első tételével folytatjuk, előadja Tarjáni Ferenc és a Győri Filharmonikus Zenekar.

Tarjáni Ferenc és a Győri Filharmonikus zenekar adta elő Mozart Ez-dur kürtversenyének első tételét. 6 óra 15 perc. Ari Moris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Az öröm és a fájdalom ugyanazon megvalósult vagy megvalósulatlan törekvés, két különböző irányú rezgése. Jézus fájdalmai tehát ugyanazon forrásból eredtek, mint örömei, és mivel olyannyira érzékeny volt és oly hő vágyai voltak, kicsodálkoznék azon, hogy kegyetlenül szenvedett. Szenvednie kellett, mint barátnak. Egy költő lefest egy anyát, aki sír a bölcső mellett, mert az újszülött, aki nézi őt, még nem értheti, és határtalan szeretetét sem viszonozhatja. Mennyit szenved a meg nem értett gyöngétség, a meg nem ismert odaadás? Az Isten fia szinte az őrületig szerette az embereket, és határtalan szeretetére, kevés kivétellel, csak hidegséggel, ellenséges indulattal válaszoltak. Nem akartak hinni a szeretetnek, sem megértésére nem törekedtek. Semmi nem sebezte meg annyira gyöngétségében, mint Júdás hűtlensége, amit jól látni az utolsó vacsora elbeszéléséből. Olyan szavak hagyták el ajkát, melyek elárulják töprengését, vagy inkább a kínzó gondolatot, amelytől nem tud szabadulni. Több ízben fölsóhajt. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Közületek egy elárul engem. Az áruló jelenléte elszomorítja és megdermeszti. Ez az utolsó bizalmas közlések ideje, a végső búcsúzás órája. Hogyan lehet nyitott szívvel beszélni az áruló előtt, aki mindent fel fog tárni a papi fejedelmek előtt? Ezért csak Júdás távozása után könnyebbül meg és fönséges szavakba önti ki szívét. Jézusnak még úgy is szenvednie kellett, mint orvosnak és tanítónak. Nyilvános életének 3 éve alatt tanította az embereket, szünet nélkül oktatott és árasztotta a világosságot. Isten értelmének fénysugara azonban hányszor megtört az olyan elméken, amelyek áthatolhatatlannak bizonyultak. Mekkora szomorúság ez is. Kit ne szomorított volna el a konokság és a rossz hiszeműség? Teljesen hiába való fáradozás volt vitatkozni velük. A legmeggyőzőbb érveket is megátalkodottan visszautasították. Nem akartak látni és érteni. Ellenállásukat nem lehet megtörni. Mit lehet kezdeni ezekkel a vadul elzárkózott lelkekkel, akik úgy védekeznek a meggyőzés ellen, mint az erődítmény a megszállás ellen? A nyers erőt a nyers erő győzi meg. A helyes érvelések eloszlatják a hamis véleményeket, de az akarat ellen semmit sem tehet a kényszer és az érvelés. Minek teszik ki magukat, akik így behunják szemüket a világosság előtt? Annak, hogy elvesztik a boldog örökké valóságot. Örvény szélén úsznak, amitől csak az élet, vagyis egy kis köd választja el őket, mely minden pillanatban eltűnhet. Jézus megmondta, hogy a nekünk oly távoli és titokzatos láthatatlan világ előtte kézzelfogható valóság. Átérzi mindazt, ami a gyehenna büntetését iszonyatossá teszi. Ezért megborzad a fájdalomtól és rémülettől, látva a hitetlenek és bűnösök tömegét, akik a kárhozat útján járnak. Lesújtja esztelenségük, ezért fájdalmas a felkiáltása, ami még 2000 éves távlatból is megindító. Ha az igazságot mondom nektek, miért nem hisztek nekem? Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jézus működését nem mindig kísérte siker. Ő is itta a keserű csalódásokkal teli poharat, mint oly sokan közülünk. Különös, gondolhatnánk, vajon nem ő az erős Isten, a legfőbb tanító? Nem uralkodhatott volna az ellenszegülőkön, és szükség szerint nem félemlíthette volna meg őket? Nem törhette volna meg ellenállásukat, és dönthetett volna le valamennyi akadályt, amint a sas magával ragadja a pókhálót hatalmas repülésében? Igen, megtehette volna, de nem akarta megtenni szabadságunk iránti tiszteletből. Isten hatalmat adott nekünk törvényei megtartására vagy megszegésére, hogy igent vagy nemet mondhatunk rá, és ezt a fönséges kiváltságot, méltóságunk és érdemeink forrását még akkor sem veszi el tőlünk, amikor visszaélünk vele. Ős szüleinknél is tiszteletben tartotta a szabadságot, jó lehet az ő és a mi szerencsétlenségünkre engedtek a kísértésnek. Jézus tiszteletben tartotta a szabadságot azoknál is,
akiket a tökéletességre szólított fel. A gazdag ifjúnak, aki hozzájött és megkérdezte, melyik út vezet az égbe, így válaszolt. Ha az életre akarsz bemenni, tartsd meg a parancsokat. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van. Ha akarod, tehát senki sem kényszerít. Fölszólít, de nem erőszakol semmit. Megmutatja az utat, de nem visz arra erővel. Nem működik bennünk beleegyezésünk nélkül, és ránk bíz a rendeltetésünk elérését. Fájdalom, hogy hányan visszaélnek ezzel a kegyességgel, kivonva magukat a cselekvés alól.

0: Beethoven 6. A-dur szonátájának első tételét Baráti Kristóf és Würcz Klára előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6:30.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Felfüggesztették a déli körvasút építését, a beruházó V-hidat, a továbbiakban kizárja a munkálatokból a kormány. Megérkezett a Nemzetközi Valuta Alap jelentése a magyar gazdaságról, kiigazítási csomagot várnak Magyar Péter kormányától. A kárpátaljai magyarság került a középpontba, az Európai Parlament hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelező V-hídnak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. A minisztérium továbbá kizárja a V-hidat a folyóvasút építési munkákból. Az Európai Bizottság 2 hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól, ezért a kormánynak lépnie kellett, jelezte a miniszter. Közölte, a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasút építő cége, a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdettől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reform javaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó reform javaslatokat fogalmazott meg a kormány számára. A Magyar Nemzet és a Világgazdaság összefoglalóiból Reichlin Krisztina idéz.
3: Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint akár háromszorosára is emelkedhetnek a rezsiköltségek, ha a Tisza kormány végrehajtja az IMF által szorgalmazott változtatásokat. Progresszívebb, azaz több lépcsős személyjövedelemadórendszert, valamint a társasági adószabályainak felülvizsgálatát kéri. Szűkíteni az áfa kedvezményeket és egyes adómentességeket, átalakítaná a rezsicsökkentés rendszerét. Továbbá kiemelik a kedvezményes hitelkonstrukciók, köztük az Otthon Start program felülvizsgálatát. Szorgalmazzák a nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz való igazítását és a korkedvezményes nyugdíjazás fokozatos kivezetését. Ez nem riogatás, hanem valódi opció, kockázat, ami fenyeget bennünket, fogalmazott Szalai Piroska, aki arra is emlékeztetett, hogy a korábbi IMF hitelprogram idején jelentős megszorításokat vezettek be Magyarországon. A Nemzetközi Valuta Alap az állami vállalatok működésének felülvizsgálatát is szükségesnek tartja, bár ez önmagában nem jelent kötelező privatizációt. Ezek az elképzelések az Orbán kormányok idején visszavásárolt állami vagyonelemek értékesítéséhez vezethetnek, írja a Magyar Nemzet. Magyarország jó helyzetben van ahhoz, hogy bevezesse a közös valutát, az eurót, írja a Világgazdaság. A tagság tartós előnyökkel járhat, többek között megszüntetni az árfolyam kockázatot, ugyanakkor azzal is jár, hogy le kell mondani az önálló monetáris politikáról és a sokkok elnyelését segítő rugalmas árfolyamról. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az euró bevezetés előnyei döntően attól függenek, mennyire felkészült a gazdaság a csatlakozáskor.
0: 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztály létszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Szombaton hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét Unger Annát és Tasnádi Katalint nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évig közel 850 millió forint többletforrás biztosításáról rendelkezett. Derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányrendeletből és határozatból, melyet az MTI tett közzé. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. A határokon átnyúló nyelvi akadálymentesítés a közéletben című kezdeményezés a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Hodinka Antal Nyelvészeti Kutató Központjának szakmai koordinálásával magyar, ukrán és román partnerek együttműködésében valósult meg. A sajtóközleményből Kövér Tamás idéz.
4: Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja, többek közt elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Ezért fontos, hogy Ukrajna most készülő jogszabálya is megfelelő és tartós garanciákat teremtsen a nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak gyakorlásához, és hogy ezek a jogok a mindennapokban is ténylegesen érvényesüljenek. Híres László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont intézet vezetője, kutatója, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem oktatója szerint kutatásuk legfontosabb üzenete, hogy a többnyelvűség nem adminisztratív teher vagy akadály, hanem olyan társadalmi, kulturális és gazdasági erőforrás, amely a helyi közösségek és az egész térség javát szolgálhatja. Orosz Ildikó a kisebbségi munkacsoport ülését követően kiemelte, a bemutatott kutatás különös aktualitását az adja, hogy október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. A jogszabály elfogadása fontos előrelépést jelenthet a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításában, ugyanakkor önmagában még nem garantálja a kisebbségi jogok tényleges érvényesülését.
0: Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. Stefan Cornelius, német kormányszóvivő, szombaton a német fővárosban ismertette a kormány álláspontját, miután Donald Trump bejelentette az orosz dízel üzemanyag szállításokat lehetővé tevő megállapodást. Trump pénteki bejelentése szerint Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyag árakat. Az amerikai elnök arról számolt be, hogy kormánya ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Megőrizte alkotmányozó többségét Vlagyimir Putyin orosz elnök pártja, az Egységes Oroszország az orosz parlamentben. A közelmúltban tartott választásról, illetve az ellenzéki pártok mozgás teréről Posgai Nóra kérdezte Seremet Sándort, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját.
5: Ez az állami duma választás volt. Kiket választottak meg az oroszok?
6: Az orosz parlamentet választotta meg, tehát az alsó házat. Itt összesen 450 képviselő dolgozik, ebből a 225-öt választanak pártlistáról, és 225-öt pedig egyéni választási kerületekből. Itt, hát ami meglepetés nem okozott, az Egységes Oroszország párt nyerte meg ezeket a választásokat. Ha jól emlékszem, akkor 349 széket szereztek a parlamentben, és további négy párt került még be. Egyébként ugyanaz a négy párt, ami a korábbi dumában is jelen volt. Nyilván, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire voltak jelen ellenzéki hangok, vagy eltérő vélemények, akkor az jóval szürkébb ez a paletta, mint más országokban. Ezek a pártok, ezeket gyakran úgy jelik, hogy ilyen rendszer ellenzék, tehát hogy a rendszer által jóváhagyott és a megadott kereteket nem túllépő pártok. Ezek gyakran töltik be azt a funkciót az orosz politika életben, hogy egy ilyen tulajdonképpen azokon keresztül lehet leengedni, vagy kiengedni a gőzt egy kicsit. Tehát általában, hogyha ezeket az ellenzéki pártokat vesszük, ha ezeket lehet ellenzékieknek nevezni a divatos, vagy nem tudom, általánosan elfogadott ellenzéki normák szerint. Tehát az ő mozgásterük az az orosz belpolitika és az orosz lakosságnak, a mindennapi gondjainak a megoldása. Úgy, hogy egyébként az országnak az általános külpolitikai vonalát, vagy az országnak az általános berendezkedését nem kezdik ki, és nem akarják megváltoztatni.
0: Nukleáris nagyhatalommá válhat Szlovákia, írja a Világgazdaság. Robert Fico kormánya teljes kontrollt szerzett a Jászló Apátszent Mihálynál épülő blokk előkészítését végző vállalatban, miután a cseh rész tulajdonos eladta 49%-os részesedését. A pozsonyi kormány 189 millió eurót fizet a cseh energetikai vállalatnak, így az épülő nukleáris erőmű fejlesztése teljes egészében állami kézbe kerül. A projekt a tervek szerint egy mintegy 1200 megawatt teljesítményű új reaktorblokk megépítését jelenti. A korábbi információk szerint Pozsony fő technológiai partnerként az amerikai Westinghouse-szal számol. Kelemen Hunor 80%-os esélyt ad az új román kormány beiktatási sikerére, de más politikusok nyilatkozatai is derülátásra adnak okot, Gáspár Sándor tudósít.
7: A legfrissebb nyilatkozatok alapján úgy tűnik, megtört a jég, és a szélsőségesek nélkül is lehet kormánytöbbséget kialakítani a román parlamentben. Ugyanis a liberálisok és az RMDS után a szociáldemokraták is kijelentették, készek támogatni Lukán Niculescut, megszavazni a kormányát. Kelemen Hunor úgy véli, 80% annak az esélye, hogy bizalmat kap a román parlamentben Lukán Niculescu jelenlegi külügyi államtitkár leendő kormánya. A szociáldemokrata elnök ugyan Kerek Perez kijelentette, hogy a megszorítások politikáját nem fogják megszavazni, és olyan kormányprogramra van szükség, amely esélyt ad a gazdaság talpraállítására, védi a lakosság vásárlóerejét és jelentősen ösztönzi a munkahelyteremtő beruházásokat, bár azt nem fejtették ki, hogy ezt miképpen valósítanák meg. Abban minden román politikai párt egyetért, hogy stabil kormány nélkül nem lehet elfogadni a 2027-es költségvetést, amelytől pedig az uniós támogatások többsége függ. A PSD a liberálisokkal és az RMDS-szel tartja elképzelhetőnek a kormányalakítást. Ez tehát Lukán Niculescu javára szólhatna. Az RMDS elnöke Kelemen Hunor is többször hangsúlyozta, a kormány alakítása fontos, az kevésbé, hogy az RMDS is kormányra lépjen. A liberálisok közölték, bár támogatják az új kormányt, elutasítják az együttműködést a szociáldemokratákkal, nyilván a májusi kormánybuktatás miatt. Viszont az előrehozott választást is elutasítják, hiszen az előrejelzések szerint egyértelműen a szélsőségesek győznének. az eddigi szövetségestől, az USZR-től emiatt el is távolodtak, mert újabban az előrehozott választásoktól várja a tisztázást, mint az AUR. Mindenképpen a szociáldemokraták jelentik a mérleg nyelvét. Tőlük függ, hogy egyedül vagy kis koalícióban, kompromisszumokkal vállalják-e a kormányalakítást, pontosabban a kormányzás felelősségét, vagy inkább tovább mélyül a politikai válság Romániában.

0: 81-es trolibusz terelve közlekedik. A Dózsa-György út felé nem érinti a Huszt utcai lakótelep megállót, az Őrs vezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 és 22 óra között a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A várható időjárásról. Vasárnap északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, csökken a felhőzet és kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet, északkelet felé halad, várhatóan a kora délutáni órákra elhagyja hazánkat. Az északnyugati északi szél a Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Felfüggesztették a déli körvasút építését, a beruházó V-hidat a továbbiakban kizárja a munkálatokból a kormány. Megérkezett a Nemzetközi Valuta Alap jelentése a magyar gazdaságról, kiigazítási csomagot várnak Magyar Péter kormányától. A kárpátaljai magyarság került a

0: közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
2: 2026. október 11-e van vasárnap, évközi 28. vasárnap van ma. Isten éltesse Brigitta nevű hallgatóinkat. A Brigitta egy régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Szent 23. János pápára emlékezik ma az egyház, ugyanis 1962-ben ezen a napon nyitotta meg a II. Vatikáni zsinatot. A világ püspökeinek részvételével zajló tanácskozás alapjaiban változtatta meg a katolikus egyház és a modern világ kapcsolatát. A zsinat legfontosabb döntései között szerepel, hogy az addig kötelező latin helyett már minden nép a saját anyanyelvén tarthatja a liturgiákat. A zsinati döntések nyomán erősödött a püspökök kollegialitása, és az egyház nyitottabbá vált a más keresztény felekezetekkel és vallási közösségekkel való párbeszédre. 1856-ban ezen a napon halt meg Guyon Richard honvéd tábornok, az 1848-49-es szabadságharc egyik nagyszerű katonai vezetője. Francia-angol származása ellenére a magyar szabadságharcban vállalt szerepével írta be magát a magyar hadtörténetbe. Egyik legemlékezetesebb győzelmét 1849. februárjában vívta a Branyiszkói ütközetben, ahol csapataival áttörte az osztrákok által megszállt hágót, és ezzel megnyitotta az utat a honvédsereg előtt. 1932-ben ezen a napon hunyt el gróf Klebersberg Kuno, a két világháború közötti időszak egyik meghatározó kulturpolitikusa, oktatási minisztere. Nevét az 1922 és 1931 közötti vallás és közoktatásügyi minisztersége alatt végzett munkája tette ismerté. Kulturális programjával jelentős összegeket fordított oktatásra és tudományra. Minisztersége alatt kiépült a tanyai iskolák hálózata, több ezer népiskola épült, fejlődött a középiskolai oktatás, és létrejöttek a szegedi, pécsi és debreceni egyetemek új központjai. Klebersberg a tudomány nemzetközi kapcsolatainak erősítését is fontosnak tartotta, ezért létrehozta a külföldi kollégium hungarikumokat, és támogatta a tehetséges magyar kutatókat. Az általa Szegedre hívott Szentgyörgyi Albert később Nobel-díjjal tette világhírűvé az egyetemet. 1921. október 11-én olasz közvetítéssel tárgyalások kezdődtek Ausztria és Magyarország között Velencében. A magyar küldöttséget Bethlen István miniszterelnök és Bánfi Miklós külügyminiszter vezette. A tárgyalások eredményeként született megállapodás arról, hogy Sopron és környékének hovatartozásáról népszavazás dönt majd. A decemberi referendum végül Magyarországhoz csatolta a várost és környékének jelentős részét. 1944-ben ezen a napon Moszkvában aláírták az előzetes magyar fegyverszüneti megállapodást. Horthy Miklós megbízottai vállalták, hogy Magyarország kiüríti az 1937. december 31-e után visszaszerzett területeket, és beszünteti a Szovjetunió elleni hadműveleteket, valamint hadat üzen Németországnak. Ez volt Horthy Miklós II. Világháborúból való kiugrási kísérletének első lépése, azonban néhány nappal később a törekvése kudarcba fulladt. 1968. október 11-én indult el az Apollo 7, az első személyzettel végrehajtott Apollo küldetés. A három amerikai űrhajós 10 napnál is hosszabb időt töltött föld körüli pályán, miközben az űrhajó rendszereit és a későbbi hold utazáshoz szükséges manővereket tesztelték. A sikeres küldetés fontos lépés volt az első holdra szállás felé. 1986-ban ezen a napon kezdődött Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár Reykjaviki csúcs találkozója. A két vezető meglepően messzire jutott a nukleáris fegyverek csökkentéséről szóló tárgyalásokon, de az amerikai űrvédelmi program körüli vita miatt végül nem sikerült megállapodniuk. A találkozó azonban mégis fontos előzménye lett az egy évvel később aláírt amerikai-szovjet fegyverkorlátozási szerződésnek, amely megnyitotta a hidegháború vége felé tartó folyamatot.

0: 1993-ban ezen a napon halt meg Lőrincze Lajos nyelvvész, nyelvművelő, a magyar nyelv közismert népszerűsítője. A rádióban és a televízióban évtizedeken át segített eligazodni a magyar nyelv használatának kérdéseiben. Közérthető, türelmes magyarázatai révén a nyelvművelés széles közönséghez jutott el. Végül 2001. október 11-én adták át az újjáépített Mária Valéria hidat. Az Esztergomot és Párkányt összekötő hidat először 1919-ben, majd az 1938-as újjáépítés után 1944-ben robbantották fel. A második újjáépítésről csak 57 évvel később, 1999. szeptemberében született magyar-szlovák kormányközi egyezmény, amelynek nyomán 2000 őszén megkezdődött az építkezés.
1: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Szívem első gondolatja, hozzád szelt fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindjájunk anyja vagy, hajtalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 7 óra. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban Orbán Zoltánt. Hát ma egy nagyon gyakori, nagyon ismert, sokak által nem kedvelt, pedig nagyon-nagyon vicces és nagyon különleges madárról lesz mégis szó, a seregéiről. A külsejét azzal kezdjük, nem az az egyszerű fekete madár, mint ahogy sokan hiszik.
4: Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat, és valóban a seregéi az egyik legelképesztőbb madár. Távolról egy sötét izének tűnik, és egyébként egy hihetetlen színes madár, ahogy ráesik a fény a sötét indigókéktől metálzöldesnek
3: is. Ilyen lilászöld, metál, mint az olajfold, igen. Ilyen irizáló.
4: És ugye ezt milyen érdekes,
3: és pöttyös,
4: hogy
3: gyönyörű.
4: Ezt nem színtestek okozzák. Hogyha megnéznénk a tollazatának a felszínét, akkor azt látnánk, hogy olyan, mint amikor gyerekek rajzolnak tornyot, bástyát, és van rajta ugye ezek a ilyen lőrések, cikcakok. Most ezek olyan méretűek, hogy csak az általunk látott kékes, zöldes, hullámhosszú fény verődik róla vissza párhuzamosan. És ezért látjuk mi azt a színt. Tehát gyakorlatilag a metálfény az így alakul ki, tehát alapvetően nem kémia, hanem fizikai jellegzetesség. Ugye a seregély, megkérdeznénk, nem tudom én, 100 embert, akkor azt mondja, mit eszik a seregély? Gyümölcsöt. Szőlőt. A seregély alapvetően nem eszik gyümölcsöt. A seregélynek merevítettebb a csőre, mint a harkályoké. Mert hogy a seregély hogyan táplálkozik, árszerű a csőre, megy a legelő állat mögött, az alacsonyra rágott gyepen, beleszúrja a csőrét a gyepbe, szétnyitja, mint egy erőgép, kihúzza a csőrét, oldalt kukkint, és ha van benne valami kis rovar, féreg, azt kicsippenti. Ugye mi a probléma, mégis miért okoz érzékeny gazdasági kárt mondjuk a bogyó fogyasztásával a költési időszakban, hogy ott van mondjuk a cseresznye és a megy, az őszi vonulás időszakban meg a szőlő? Hát azért, mert tönkretettük az élőhelyét. Ma már gyakorlatilag nem fog találni szerencsétlen madárgyepet. Ugye régen hogy néztek ki a szőlők? Ott volt a falu, ott volt a szőlőhegy. Voltak ilyen nadrágszíj parcellák, de ott legelt mondjuk a falunak a legelő állatállománya, a birka, a ló, a tehén. Tehát kis parcellás, mozaikos volt az agrártáj. Ebben nem okozott érzékeny kárt a seregény, mert mindig a természetes táplálkozó helyére ment. Ha ma megnézünk egy nagy szőlő területet, különösen Magyarországon, gyakorlatilag az a legintenzívebb agrártáj. Na most itt van egy emberrel évezrek óta együtt élő, szuper módon alkalmazkodó, szuper intelligens madár, és akkor azt várnánk el tőlük, hogy akkor halljon ki. Az ő esetében is igaz az, mint már többször említettem, különösen a ragadozó életmódot folytató madaraknál, hogy a nem specialistáknál az a lényeg, hogy el tudjam kapni, és beférjen a torkomba. Na most a szőlő így befér, és mennyire intelligens, ugye kitalálták, hogy jönnek a seregélyek, majd akkor puffogtatok ilyen automata a PB ágyúval. Hát igen, ám csak, hogy egy intelligens seregély tudja, hogy ott puffogtatnak, ahol már érett a szőlő, úgyhogy ezzel odavonzom inkább a seregét. Mit lehetne tenni? Vissza kéne adni a szőlő területeknek is legalább a 20, tehát mondjuk a 20-30%-át, hogyha visszaadnám kvázi vadföldként, akkor beporzóim is lennének, és jelentősen lehetne mérsékelni ezt a fajta kárt. Ha tönkreteszem a környezetemet, nem fogják nekem megtenni azok az állatok, akik ott éltek. Nagyon sok a többségük egyébként eltűnik, vagy ki is hal, de akik tudnak alkalmazkodni, mint a seregély, azok meg fognak maradni, változtatnak a szokásaikon.
3: Több ezres, tízezres, vagy százezres felhőkben vonul, és nagyon különleges alakzatban összehangolt repülést végez, a művészeket is sokszor megihleti. Kutatják ezt, hogy hogyan repülnek?
4: Meg is fejtették, mert ugye mondjuk a matematikusok meg megőrültek, meg az etológusok, hogy hogyan van mondjuk 1 millió hal, 1 millió seregély egy ilyen nagy felhőbe. Hogyan nem ütköznek össze? És megfejtették, nagyon egyszerű a mechanikája, minden madár a mellette lévő 7 madarat figyel csak. És azt csinálja, hogy mind a héttől megpróbál egyforma távolságot tartani. Ezért van a halak csali gömbében, vagy a nagy denevérfelhőbe, seregélyfelhőbe, egy megkezdett mozgás az azért terjedt hullámirány, mert kell egy kis idő. Tehát elmozdul a jobb szélső madár, a mellette lévő hét érzékeli, elmozdul úgy, hogy tartsa a távolságot. És akkor, hogy ők elmozdulnak, a következő is. És ugye egy hihetetlen gyorsasággal terjed, ez gyakorlatilag információ terjed, a mozgás, mint információ, és így megfejtették matematikai modellezéssel. Ugye ennek mi az értelme? A nagy csapat, hogyha én egy egymilliós tömegben vagyok, akkor annak az eső, hogy engem fog elkapni egy ragadozó, az szinte nulla. És ez a fajta hullámzó mozgás, ez például elbizonyítja a ragadozott, különösen egy fiatal

0: Beszéljünk még a Seregély hangjáról. Ez nagyon jó pofa a Seregély, mert minden hangot tud utánozni. Engem egyszer becsapott kora tavasszal, meghallottam a Sárgarigót, és nagyon boldog voltam, hát fura, hogy ennyire korán jön, mondjuk április elején, és akkor Csörgő professzor közölte, hogy ő tudja, hogy az a Seregély, amelyik itt fészkel ezen a fán.
1: Igen, nagyon kedvelik a Sárgarigónak a hangját. A Seregély énekének kb. 30%-a csak a Seregély saját hangja. A 70% az a környezeti zajok. Ugye nagyon érdekes, amikor háznál nevelnek föl Seregélyt, mondjuk kidőlt a fészekodós fa, és felnevelik, akkor teljesen életszerűen tudja utánozni az emberek hangját, sőt, még úgy is tudja utánozni, hogy mondjuk látta, hogy a kutyát el lehet zavarni, ha ráüvöltenek, és akkor a gazda hangján üvöltve elzavarja például a kutyát.
2: Kisses. Kisses. Good bird.

0: Ami nagyon aggasztó, hogy az egyik leginkább emberhez szokott madár, és egy 2 évvel ezelőtti Európai Uniós, tehát a BirdLife Európai Irodája által kiadott jelentésben az szerepel, hogy a leggyakoribb madárfajaink állományai drámaian csökkennek. Például az Európai Unió házi veréb állományok 50%-a halt ki 1980 óta, és a felsorolásban ott szerepelt bizony a seregély is. Én az elmúlt 3 évben drámaian kevesebb seregét lehet a Dombóváron, ahol lakom, hatalmas platánok vannak, és tavaly egyetlen seregése volt, idén csak egy seregének volt egy költése, már nincsen ott a madár.
1: A Madárvártában Orbán Zoltánnal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 160 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: 7 óra 15 perc. Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Venezuela természeti kincsekben rendkívül gazdag ország. Az ott megtalált olaj következtében amerikai életszínvonal kecsegtette az oda bevándorlókat, és nem is csalódtak. Sok magyar érkezett ebbe az országba a II. Világháború után, majd 56-ban, és példamutató közösségeket szerveztek, katolikus, protestáns és elsősorban magyar emberekként, saját cserkész csapatok, saját művelődési egyesületek, tánccsoportok, és az egyik jeles szervezője a venezuelai magyar életnek, Fedor Aliz. 55-ben került ki kisiskolásként, lévén a szüleinek szöknie kellett az országból a 40-es évek végén, és nem vihették magukkal Aliz-t, aztán családegyesítési program keretében kijutott a szüleihez, és belecsöppent. A szürke magyarországi 50-es évekbeli viszonyok után ebbe a majdnem észak-amerikai lehetőségeket kínáló, de latin-amerikai környezetbe. Ott élt, aztán a Burkasteli gimnáziumnak volt diákja, majd visszatért, és az egyik motorja lett az ottani magyar életnek. Néhány évvel ezelőtt elkezdődött egy hazaáramlás Venezuelából, mert a politikai és a gazdasági körülmények katasztrofális fordulatot vettek. Idehaza ő lett a Venezuelából repatriált magyarok egyesületének alapító vezetője. Vele beszélgetek. Tetszik nekem az a szó, hogy venéz. Ja. Venézek. Nincs még egy latin-amerikai ország, amellyel kapcsolatban az ottani népesség és az ottani magyarokról lenne egy saját magyar szavunk, ez a venézek. Te is venéz vagy.
2: Igen, mert túl hosszú az és komplik, hogy venezuelaiak, és akkor a venézek lettek. Ez nem pejoratív, ez egy kedves megnevezés, a venézek. Rövid. Csattanós.
1: Mekkora lehetett fénykorában, tehát a 60-as, 70-es, 80-as években a venezuelai magyarság?
2: Szerencsére volt egy katasztert vezető bizottság, akik feltérképezték, amennyire lehetett, mert nagyon sok magyarról nem is tudtunk, és nem is voltak elérhetők, akik vidéken.
1: Akik nem, nem tudták tartani a kapcsolatot a karakaszi magyar egyesületekkel.
2: Hát főleg a távolság miatt, igen. Ugye? Hát aki a Zandokban telepedett le annak idején 56 után, vagy még előtte, beolvadt egy nagy venész családba, a gyerekek nem is beszél. Hát ezer kilométerről beszélünk, nem lehet olyan gyorsan, csak hogy felugrok Caracasba, és szóval nagyon sok, nagyon nehezebb voltak elérhetők. Ha jól tudom, olyan 5-6 ezer. Abból aktívan a Magyar Házban nem nagyon sokan, akik állandóan támogatták a rendezvényeket, aktívan részt vettek, hát olyan 400-an talán. Tehát az argentinokhoz vagy a brazilokhoz képest kevesen, de ugyanakkor, én mikor annak én Kasliba megérkeztem, és te Venezuelából jött, ott olyan jó a magyar kolónia, ezt mondták.
1: Hát, híre volt.
2: Híre volt, ezt mondták az észak-amerikaiak, akik Észak-Amerikából jöttek, hogy még oda is eljutott annak idején a magyar kolóniának a híre.
1: Hánytól hányig éltél Európában a gimnazista évek?
2: Hát a végén a szüleim egy évre küldtek el Kasztliba.
1: 61-ben talán?
2: Nem, 63-ban, 15 éves voltam, és apám szerint kezdtem elvenézesedni. Ez volt a szív bánata, hogy igen, mert egyszer kijelentettem, hogy én most nem megyek szombaton cserkészetre, mert én nekem fiesztám van. Fiesztát? Milyen fiesztát? Hát az osztálytársam, én nekem fiesztám van, és különben is én nekem kellene egy ilyen és egy ilyen ruha, mert ma nem akarok ugyanabba, Na hát, apám.
1: Azt mondta, hogy rendet kell teremteni.
2: A kocka fejű kelet-európai magyar. No, hát és akkor... És akkor azt mondta, hogy hát mit gondolok én, és akkor már híre terjedt az emigrációba a Burkaszli Magyar Iskolának, és anyukámmal persze nem kérdeztek meg, hát annak idején mit kérdezett, semmi. Tudatták velem, hogy én most szeptemberben egy évig Kaszliba megyek, mert ott majd engem rendbe hozzak. De hát visszafelé sült el a puska.
1: Mert megszeretted az iskolát is?
2: A végén nagyon megszerettem, ott akartam leérettségizni, és a végén ott akartam egyetemre menni, és így az egy évből 10 év lett. 10 évig voltam Németországban.
1: És mikor visszamentél, akkor is még tartott a virágkor?
2: Igen, még tartott. Hát, sőt, hát 73-ban, akkor már a boyfriendemmel mentem vissza, Vicentével, akit Németországban ismertük meg egymást az első órán az egyetemen, és hát együtt voltunk egészen addig, ameddig én visszamentem, és ő kijelentette, hogy akkor ő is jön velem. Hát mondtam, jó, hát hogyha akar, még szerencsére én nem könyörögtem. Ne, ilyen szó se volt, ő akart jönni, hát akkor jó, én örültem persze, nem arról van szó. Szóval nem egyedül érkeztem 10 év után, hanem hát mondjuk azt, hogy vőlegény, de annak, hát mi a 68-as generáció voltunk Németországban. Egy egész más mentalitás, mint az a visszamaradt, teljesen konzervatív latin-amerikai életmód és felfogás, amiben visszacsöppentem.
1: Hát meg az a magyarságot megtartó erő is, hát csupa olyan dolog volt, ami nem 68-as érték volt, hanem...
2: Igen, de én ezt Kaszliban, bennem ezt megerősítették nagyon Kaszliban, de éppen ezért a visszailleszkedés nem volt nehéz. A zökkenés mentem, hát megtaláltam a régi barátnőimet, a magyar ház. Akkor ugye Kaszliban, a Kaszlinak egy nagyon jó néptánc csoportja volt, úgyhogy nekem volt egy eléggé komoly tudásom, és akkor ismét megalapítottuk, mert már volt 57-től egy Gyöngyös Bokréta néptánc csoport, de akkor még nem a tiszta forrás. És én már azért egy más mentalitás.
1: A magyar művelődési, kulturális megmozdulásokban egyik szervező lettél.
2: Igen, mert hát ugye a néptánc volt az, akkor mondom, én nem azt akarom, hogy megalapítottam a Gyöngyös Bokrétát, mert már létezett, de akkor már évek óta nem volt.
1: Föltámasztottad.
2: És akkor feltámasztottuk, és hát az lett a kolóniának a kirakata. Uh-huh. Mert mikor valahol meg kellett jelenni, legyen az egy akár például a nemzetiségek ünnepén, ami ugye hát rengeteg nemzet. A magyarok mindig nagyon jól szerepeltünk, első díjakat nyertünk.
1: Jó pár éve Magyarországon élsz, és nem tudod elfelejteni, és nem tudsz közömbösen elmenni amellett, ami történik Venezuelában, és az itteni magyarokat, a hazatelepülteket segíted, összetartod, akik között vannak olyanok is, gondolom, akik nem is tudnak magyarul.
2: Hát gyönyörű magyar nevekkel érkeznek, remélem, hogy nem vagyok indiszkrét, de a kedvenc magyar nevem, megérkezik egy fiatal édesanyja, venezuelai férjel, 3 kisgyerekkel, és a mamát úgy hívják, hogy Pozsonyi Madonna. Hát kell lennél.
1: Madonna kereszt neve?
2: Igen, de Pozsonyi van.
1: És nem tud magyarul?
2: Nem. Ők aztán tovább is vándoroltak Spanyolországba, a férje nem kapott kellő munkát. A legtöbb venezuelai magyar, fontos megjegyezni, hogy ebben a programban az is egy elv volt a repatriációs programban, hogy a nagy családok ne essenek széllyel, mert hát most át segítik, repatriálják egy családot. Édesanyja magyar származású, apuka venéz, 3 gyerekkel. Na de hát a magyar származású is ott hagyják a nagyszülőket, ugye? A testvér, ha bár főleg a nagyszülőket, de aztán hát a nagyszülőknek pedig szintén van még egy európai, szóval van egy horvát klán itt, van egy dalos klán, mert már olyan sokan vannak, és ez egy óriási dolog, mert egymást segítik itt a Venezuelából a nagy családok, és ez így nagyon jó volt, ez itt tulajdonképpen nagyon jó volt. Vannak, akik nagyon szépen már azért
1: boldogulnak,
2: sőt, boldogulni mindenki boldogul. Akárhogy, de boldogulnak. Akik a fiatalokat elnyelte a multicégek, mert hát
1: a nyelvtudást értékelik,
2: angolul, nagyon sok jól képzett, tehát egyetemet végzett, talentumok jöttek át, legyen az művészeti téren, vagy tudományos téren, és aki nem, hát az pedig nyit egy, például egy szórakozó helyet.
1: Mikor találkoznak? Azt tudom, hogy a katolikusoknak vasárnaponta van a főutcai kapucinus templomban spanyol nyelvű miséjük. Az egy találkozási pont? Vagy mik azok a fix pontok, amikor látják egymást?
2: A katolikusoknak igen, különben pedig csak rendezvényeken. Van egy saját otthonunk, Beszörmény út 4, hát saját olyan szempontból elnyertük mindent pályázatokból, megnyertük a pályázatot itt az önkormányzatnál egy olyan 3 évvel ezelőtt, és az a úgynevezett Casa Vehu, tehát a venezuelai magyar venezolano ungaro, így esőlet, és röviden csak Casa Vehu, mint ahogy volt a Casa Ungara, igen, hát most ez a Casa Vehu, és ott tartunk rendezvényeket, illetve most a földrengés után egy ad hoc csoport keletkezett mindenféle nagy tervezés nélkül, hogy segítsük a károsultaknak, mert még nagyon-nagyon sok. Hát most kell felépíteni az országot, de még mindig a romok ott vannak, és a romok alatt még mindig vannak holttestek. Szóval katasztrófa, egész egyszerűen katasztrófa. Az kormány, hát igen, valamit úgy, de nem igazán mással van elfoglalva. Vannak erőfeszítések, de főleg privát, tehát magánemberek. Volt a második rendezvényünk, Melódiák Venezueláért, úgy hívták a koncertet. Minket nagyon befogadott a magyar társadalom. Ez a koncertünk is a Semmelweis utcai
1: hálóban volt?
2: Hálóban, háló közösségi és kulturális központban volt, de már ők évekkel ezelőtt, az első karácsonyunkat is ott tartottuk. Beszélek 6 évvel, 7 évvel ezelőtt. A Magyarország Barátai Alapítvány, akiknek kis székhelyük van, de ott alapítottuk meg egyáltalán ezt az egyesületet, és tehát rendezvényeken találkozunk, amik majdnem, most a következő rendezvény, az október 31-én lesz, szintén egy nagyon-nagyon szép koncert a Terézvárosi Baptista templomban, ugyanis a baptista szeretetszolgálatnak a mentő csapata utazott ki Caracasba, és nagyon-nagyon segítettek. De szóval jó. Annyira, és nagyon is megszerették az ottaniakat, és az ottani magyarokkal is, hát a magyar házban sátoroztak például, ameddig ott voltak. Meg is hívtuk most már második alkalommal, mert augusztusban volt egy rendezvényünk, szeptemberben, most október, elhatároztuk, de ez most nem egy regisztrált egyesület, hanem ez a Venezuela Magyar Egyesületen kívül egy baráti önkéntes csoport. És nagyon jól működünk. Most lesz, ahogy mondtam, októberben is, és ameddig szükség van, konkrétan tudjuk, hogy még mindig milyen állapotok vannak, addig minden hónapban, ha Jóisten is megsegít, akkor fogunk egy rendezvényt szervezni.
1: Fedor Alizzal beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Pillanatfelvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 7 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Keresztény Demokrata Néppárt felszólítja a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. Latorcai Csaba a párt közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak gyakorlatilag vagyonadót kell majd fizetniük, mert abba beleszámítanák a termőföldet, az eszközöket, a mezőgazdasági gépeket és az állatokat is, fogalmazott a KDNP ügyvezető alelnöke. Megküldték a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló megrendelői döntést a kivitelezőnek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid bejelentette, az ügyben büntető feljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek, a beruházás kivitelezője Mészáros Lőrinc vasútépítő cége a V-híd. A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, hogy Vitézi Dávid az Orbán kormány idejében kezdetektől ott volt a déli körvasút tervezésénél. 2021-ben már a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési ZRT felügyelőbizottságában ült, amikor kiírták a kivitelezésre a közbeszerzést. Jelentős anyagi terheket róhatnak a magyar családokra a Nemzetközi Valuta Alap reformjavaslatai, amelyek az adórendszer, a rezsitámogatások és a nyugdíjrendszer átalakítását is érintik. Az IMF szeptember 23-a és október 6-a között vizsgálta a magyar gazdaság helyzetét, majd átfogó változtatásokat fogalmazott meg a kormány számára. Az Európai Parlament októberi plenáris ülésén a hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó kisebbségi munkacsoport ülésén a kárpátaljai magyarság került a fókuszba. Ferenc Viktória, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja elmondta, a kárpátaljai magyar közösség számára az anyanyelv használata a nemzeti identitás megőrzésének záloga, és egyben a mindennapi életben és szülőföldön való boldogulás alapvető feltétele. Október 12-én az ukrán parlament napirendjére kerülhet a nemzeti kisebbségek jogait, köztük az anyanyelvi oktatást érintő törvénytervezet. Berlin kitart az Oroszországgal szembeni szankciók mellett, és európai partnereivel további büntető intézkedéseket készít elő, írja a Magyar Hírlap. A bejelentésre azután került sor, miután Donald Trump ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízel üzemanyagot érintő amerikai szankciókat. Oroszország több százezer tonna dízel üzemanyagot juttathat a világpiacra, hogy ezzel mérsékeljék az üzemanyagárakat. A megállapodást a Kreml is megerősítette. Szögi István Dániel pályacsúccsal győzött, a nőknél pedig Szabó Nóra végzett az élen szombaton, 10 kilométeren a kétnapos 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon. Vasárnap a klasszikus hosszú távoké lesz a főszerep. A 42,2 kilométeres maratoni távra több mint 10 000 nevezés érkezett. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
3: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trolibusz terelve közlekedik, a Dózsa-György út felé nem érinti a 20 utcai lakótelep megállót, az Őrsvezértere felé pedig a Miskolci utca Csömöri út megállót. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Egressy út után, mert közművet javítanak. Útszűkületen kell áthajtani hétvégén a 18. kerületben az Üllői úton, befelé a Garai utcánál és a Bártfa utcánál a villamos pályakarbantartása miatt. Az 50-es villamos helyett Pesszentlőrinc béketér és a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 36 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik a holnap délután 4 óra 5 perckor kezdődő sorozatunk, a Dogma vagy Axióma a legújabb számára hívjuk fel tisztelt figyelmüket. 4 hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be, olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző tudósokat, akik elfogadják a Magyar Katolikus Egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy bemutassák a társadalomnak az általuk képviselt tudományterület és a hit viszonyát. Beszélgető társunk ezúttal Olá Zoltán nagypréposzt, kanonok, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola oktatója, a Babesbolyai Tudomány Egyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docense, akinek fő kutatási területe az Ószövetség és több más ókori zsidó irat görög fordítása, azaz a Septuaginta. A vele rögzített felvételünkből következik itt előjáróban egy részlet.
1: A Septuaginta miért fontos? Igazából több szempontot fel lehet itt sorolni. A héber szent iratokat valahol ott a 3. század és Krisztus előtt, tehát a 3. század, Krisztus előtt az 1. század derekáig valahol ebben az időszakban készültek el a fordítások. Ariszteász hellenista zsidó író beszámol, hogy hogyan keletkezett a Septuaginta, de nyilván ez egy legendaszerű beszámoló.
2: Ugye ez szó szerint latinból 70-eket jelent.
1: Igen, szó szerint 70, igazából 72 fordítót, pontosan az Ariszteász levelének köszönhetően. Ő úgy képzeli el a Septuaginta keletkezését, hát valahol a 2. század közepén írta a levelét Ariszteász, és ebben úgy számol be, hogy az akkori király, Ptolemaiosz megbízta a könyvtárosát, Phaleroni Demetrioszt, hogy szerezze már be a héber szent iratokat, és az akkori főpapnak küldöttséget küld, és arra kéri, hogy hát Izrael 12 törzséből 6-6 tudós személyt válasszanak ki, őket küldjék el Alexandriába, tehát az akkori hellenista Egyiptomba, és a híres könyvtár számára készítsék el a Tóra fordítását. Tehát ez Mózes 5 könyvét jelenti, a Genezistől a 2. törvénykönyvvel befejezőleg. Sokan úgy sejtik, hogy azért azt szeretné megfogalmazni Ariszteász ebben a levelében, hogy az a Septuaginta példány, amit ő ismer, tehát az mint egy királyi jóváhagyással, meg az alexandriai zsidóság ámmennyével, tehát jóváhagyásával készült, de később aztán ez a legenda tovább épül, olyannyira, hogy már Szent Ágoston számára, tehát a Septuaginta is sugalmazott írás. Tehát nem csak egy egyszerű fordítás, hanem csodálatos módon ezek a tudósok külön-külön dolgoztak. Ez nem szerepel egyébként Ariszteász levelében, de a későbbi legendáriumokban már ez is előfordul, ez a gondolat, hogy külön-külön szétválasztva végezték a fordítói munkát, és lásd csodát, tehát amikor összevetették a fordításokat, az szóról szóra megegyezett, tehát ezzel is jelezni szerették volna ezzel a legendaszerű beszámolóval, hogy a Szentlélek vezetésével készült ez a fordítás.
0: Olá Zoltán nagypréposzt, kanonokot, a Babesbolyai Tudomány Egyetem Római Katolikus Teológiai Karának egyetemi docensét hallották. A vele folytatott beszélgetésünket teljes egészében hétfőn délután 4 óra 5 perctől a Dogma vagy Axióma című portrésorozatunkban hallgathatják meg.

0: Az elmúlt percekben a Golgota és a Harlem Gospel Singers felvételei szóltak. 7 óra 49 perc, kedves hallgatóink, a Perikópa következik. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója fűzi hozzá gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izlalt állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert,

0: akin nem volt mennyegzős ruha, megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.
1: Vasárnapi evangéliumunk a királyi mennyegzőről szóló példabeszéd Máté változatában. Mint több másik szakaszban, van itt is egy olyan főszereplő, akiben Istenre ismerünk rá. A gazda, aki szőlőműveseket fogadott fel, az apa, akinek fiai mást mondanak, mint amit meg is tesznek, vagy az a másik szőlőbirtokos és apa, aki szolgákat küld szőlőjébe, végül egyszülött fiát, hogy a neki járó termést beszedjék, ők mind hasonlítanak erre a királyra, aki fiának készít mennyegzőt és várja vendégeit. Az előkelő vendégeket korábban meghívták, csak a végső jel hiányzik, s az ünnep megkezdődhet. De mi történik, ha a vendégek közönösek, s nem jönnek el? Jézus példabeszéde egyszerre szól Isten nagylelkű szándékáról, hogy fia által ünnepet készítsen a világnak, s egyben arról, mi lesz a következménye, ha hívására rosszul válaszolunk. Lukásnál olvasunk egy hasonló történetet, s ha a kettőt összevetjük, mindjárt jobban látjuk a Máté változat sajátosságait. Lukács lakomát említ, nem mennyegzőt, s nem beszél sem királyról, sem a fiáról. A lakoma Isten és ember találkozásának ősi szimbóluma. Jézus pedig szívesen étkezett a kitaszítottakkal és bűnösökkel, hogy megmutassa Isten irgalmas szeretetének valóságát. A mennyegző azonban többet jelent, végső nagy lehetőséget, elköteleződést, megismételhetetlen alkalmat. A fiú említése, bár a történetben később nincs szerepe, azt sejteti, hogy Jézus küldetésének végső jelentőségéről is szó van. Azok, akik a meghívást visszautasítják, Jézus ünnepében nem akarnak részt venni. Föld életében a zsidó nép jelentős része elutasította őt. De gyakran így történt halála és feltámadása után is, amikor Máté és közössége fáradozott a szolgák módjára, hogy a meghívottakat az ünnepi asztalhoz szólítsa. Jézus példabeszéde nem értelmezhető egyetlen történetként, inkább jelképes utalások sorozataként. Az első nehézség az, hogyan képzeljük el, hogy a király elmegy megbüntetni a lázadó várost és lakóit, miközben a lakoma már készen áll, és mindjárt folytatódik is. Úgy tűnik, ezek a képek egyfajta jövendőlésként Jeruzsálem pusztulásáról szólnak. Máté közössége a lázadó város büntetését látta abban, hogy a rómaiak 70-ben lerombolták. Lakói közül sokakat meggyilkoltak. A példabeszéd első része megfenyegeti nem csak a főpapokat és farizeusokat, hanem azokat is, akik az értékes meghívás helyett mindennapi ügyleteikbe bonyolódnak, és elveszítik az igazi értékek iránti érzéküket. Amikor néhány verssel később arról olvasunk, hogy a szolgák jókat és gonoszokat összegyűjtöttek, kettős érzésünk támad. Vajon Isten irgalmáról lesz szó, aki felkelti napját a gonoszokra és a jókra, vagy a végső ítéletről, hiszen a mennyek országa olyan is, mint a tengerbe vetett háló, amely összefog hitvány és jó halakat is, a hitványat aztán kivetik és elégetik. Utóbbi sejtésünk igazolódik. A példabeszéd vége már nem a történelmi katasztrófákról, hanem az utolsó ítéletről szól, az ember felelősségéről és a pokol lehetőségéről. Ez azoknak szól, akik már csatlakoztak a Jézus körül ünneplő közösséghez, akiket Máté talán régóta maga körül lát az egyházban. Az egyszerűek mennyegzős ruhája ekkoriban nemigen jelentett többet, mint azt, hogy kitisztították viseletüket. Az első igent, amelyel valaki belép a mennyegzőre, még sok másiknak kell követnie. Aki napról napra igent mond Istennek, abban erősödik a kiválasztottság kegyelme. Annak lassanként tisztul a szíve. Nem tudunk a példabeszéd minden részletével mindjárt azonosulni. Azt azonban megértjük belőle, hogy Isten emberi szemmel nézve szenvedélyes, vagyis haragos és irgalmas, nem közömbös, mert ő él.
2: A vasárnapi evangéliumról Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, rádiónk vezérigazgatója elmélkedését hallották.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 1776-ban 250 éve érkeztek Kolozsvárra a piaristák. A tanítórend a város és Erdély szellemi, kulturális, valamint oktatási életére is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum alkalmából októberben kiállítással, tudományos konferenciával és szentmisével idézik fel a tanítórend örökségét. A jubileumi programsorozat október 2-án kiállítás megnyitóval kezdődött. 250 éves múlttal büszkélkedhetnek a piaristák Kolozsváron. A szerzetes rend 1776-ban kapta feladatul a feloszlatott jezsuita intézmények vezetését, majd a rákövetkező két évszázadban döntő szerepet játszott a város szellemi és kulturális arculatának formálásában. Ezt a gazdag örökséget tárja a közönség elé az a tárlat, amely 12 ikonikus piarista alakján, valamint a rendhelyi központjain keresztül idézi fel a múltat. A bemutatott tárgyi emlékek túlnyomó része ritka könyvek, kéziratok, rajzok, archív fényképek és személyes tárgyak, főként a budapesti piarista gyűjteményből érkezett Kolozsvárra. Halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek Keresztes Szilárd nyugalmazott Hajdú Dorogi megyéspüspök tiszteletére október 21-én szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. A tanácskozáson a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a görögkatolikus múzeum pedig kiállítással készül az alkalomra. Az emlékezéshez a görögkatolikus múzeum is csatlakozik a Keresztes Szilárd püspök hagyatékából rendezett kiállítással. A piarista rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezett a piarista rend magyar tartománya és a kolozsvári piarista misszió. A tanácskozást Zsódi Viktor tartományfőnök nyitotta meg. Beszédében felidézte a rend nevelői és közösségi küldetését, amely az elmúlt évszázadokban meghatározta a kolozsvári ifjúság oktatását. A konferencia programját Molnár Lehel misszióvezető zárszava fejezte be, megköszönve az előadóknak a történelmi emlékezet feldolgozását és a jubileumhoz méltó szakmai jelenlétet. A Magyar Rendfőnöknők Konferenciája zarándoklatot hirdetett valamennyi magyarországi szerzetes nő számára, hogy együtt ünnepeljenek Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján Esztergomban a Ferences renddel, a Ferences családhoz tartozó nővérekkel és minden ünnepelni vágyóval. Mintegy 120 szerzetes nővér vett részt az október 3-ai eseményen. A Ferences szegény gondozó nővérek készítették elő a zarándoklat programját, nem csak az ünnep miatt, hanem mert fontosnak tartja minden közösség, hogy egymás rendi ünnepein is találkozzanak, és együtt ünnepeljenek. Szapolyai János királyjelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
5: 8:04. Következik a templom térkép.
6: Az ő életében szinte újra életre kelt az evangélium. Nem szép szavakkal, hanem egész lényével, nagy szívvel követte Krisztust. Őt öltötte magára. Akkor, amikor ruhát cserélt a koldussal, akkor, amikor átölelte a leprást, átélte azt, hogy ami addig keserűnek tűnt, édessé lett, ami addig nehéznek tűnt, könnyűvé lett. Vagy akkor, amikor letette atya elé a ruháit, hogy egészen és csak is a mennyei atyáé legyen. Vagy amikor háromszor felnyittatta az evangéliumot, és ahogy hallotta a három evangéliumi részt, fölujjongott, és azt mondta, ez az, amit akarok, ez az, amit keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok. Vagy akkor, amikor újraélte és csodálta a betlehemi jászolt és a keresztitkát, újra élet által az evangélium.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc nem öregszik. Október 3-án ez napnál világosabb volt. Gyönyörű időben az esztergomi bazilika zsúfolásig megtelt ferences szerzetesekkel, ferences öregdiákokkal, mai diákokkal, a ferences család női és férfi ágának, legkülönbözőbb szerzetes rendjeinek tagjaival és más szerzetesi közösségek is képviseltették magukat. Kiállítás nyílt ez nap a Keresztény Múzeumban, Szent Ferenc ábrázolásokból, illetve a bazilikában ünnepi szentmisét tartottak, és a tranzitus liturgiát is közösen ünnepelték. A főcelebráns Székely János püspök volt, az ünnepi szónok Varga Kapisztrán, ferences szerzetes, és a szentmise elején pedig a tartományfőnök Berhidai Pius üdvözölte az egybegyűlteket, illetve foglalta össze az ünnep jelentőségét. Először őt hallják.
8: Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik velünk együtt ünnepeltek Szent Ferenc atyánk halálának 8. centenáriumán. Köszöntöm excellenciás püspök urakat, köszöntöm a főtisztelendő és tisztelendő szerzetes előjárókat, testvéreket, nővéreket, főtisztelendő atyákat, különböző szerzetes közösségek tagjait, kedves híveinket, munkatársainkat, barátainkat, jótevőinket, diákjainkat és öreg diákjainkat. Külön is köszöntöm azokat az zarándok csoportokat, akik busszal, vonattal vagy gyalog érkeztek Budapestről, Gyöngyösről, Széchenyből vagy máshonnét. Köszöntöm a ferences imaháló tagjait, akik személyes és személyért szóló imádságukkal támogatják rendi közösségünk tagjait külön-külön. És köszöntöm Assisi Szent Ferenc első, második és harmadik rendjének tagjait, külön a kapucinus testvéreket és a Clarissa nővéreket, a reguláris harmadrend és a világi ferencesek minden testvérét és nővérét, rendalapító atyánk lelki családját. Külön kisebb testvéri szeretettel köszöntöm provinciánk tagjait, főképp az ebben az évben jubiláló testvéreinket, a 60 éve örök fogadalmat tett Tihamér atyát, az aranymisés Ágoston atyát, 25 éve örökfogadalmas Peregrin és Rókus testvéreket, és a 25 éve elsőfogadalmas elődatyát. Krisztusban szeretett testvérek és nővérek, az Úr adjon nektek békét. Mindenekelőtt köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és együtt ünnepelhetjük Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját és tranzitusát, mindezt szentmisében, szentmiséhez kapcsolva, úgy, hogy jelen vagyunk. Jelen vagyunk Urunk Jézus Krisztus legszentebb áldozatába belépve, jelen vagyunk a Szent Háromságos Isten szeretetében. Szent Ferenc, az ő halálakor áldást adott. Lelkünkre kötve, hogy egymást szeretve, kisebb testvérként szegénységben éljünk, és hogy engedelmességben élve szolgáljunk a katolikus egyházban. Rendalapító atyánk áldása újjon ránk a mai napon, és tegye hatékonnyá bennünk Isten kegyelmét, megújítva minket hivatásunkban. Legyen a mai ünnep dicséret és hálaadás. Hálaadás Isten kibeszélhetetlen irgalmáért. Hálaadás hivatásunkért. Hála az előttünk jártakért, köztük vértanúrendtársainkért, Isten szolgája Károlyi Bernátért és társaiért. Hálát adunk ezért a közösségért, amelyben együtt járunk Assisi Szent Ferenc kis útján. Bűnbánatban, újra és újra keresve, mit jelent a mindennapi életben konkrétan kisebbnek és testvérnek lenni. Hálaadásunk mellett a boldogságos szűz magyarok nagyasszonya közbenjárását kérve könyörgünk is Istenhez. Könyörgünk új papi szerzetesi szerzetes nővéri hivatásokért és új világi ferences hivatásokért. Könyörgünk a magyar egyházért. Könyörgünk Magyarországért, ahol élünk és ahol megéljük hivatásunkat. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik ezen az ünnepen ugyancsak a ferences lelki család tagjaként jubileumot ünnepelnek bárhol a világon, és könyörgünk álhatatosan és bele nem fáradva a békéért. Azért a békéért, ami éltet és megengedi az életet. Azért a békéért, ahol az emberi élet részesül az őt megillető méltóságban, a fogantatása pillanatától egészen remélt tranzitusáig. Imádkozunk azért a békéért, ami lehetővé teszi a tiszta és önzetlen emberi kapcsolatokat családjainkban és közösségeinkben, és könyörgünk a népek közötti békéért. Kérjük Isten kegyelmét, hogy véget érjen a háború az emberi szívekben, hogy véget érjen a háború a népek között, főképp Ukrajnában és a Szentföldön. Assisi Szent Ferenc 800 éves jubileumán, amikor Szentatyánk 14. Leó pápa szándéka szerint teljes búcsú nyerhető, azért, hogy minél többen megtapasztalhassák Istenünk irgalmát, ezen az ünnepen könyörgünk azért, hogy minden ember és a teremtett világ is meghallja és szívébe zárja Assisi Szent Ferenc egyszerű evangéliumi köszöntését. Az Úr adjon nektek békét.
7: Székely János püspök maga is ferences diák volt Szentendrén, tehát közelről ismeri Szent Ferenc lelkiségét. Ő a következő szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.
6: Kedves ferences atyák, testvérek, paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, ferences család, kedves testvéreim! Arra emlékezünk, és azt ünnepeljük, hogy 800 évvel ezelőtt Isten szegénykéje a naphimnusznak és a teremtett világ Isten dicséretének megéneklője, és Krisztus társa a szenvedésben, a keresztitkában, az áldott Ferenc átment ebből a világból a mennyei atya országába. Az ő életében szinte újra életre kelt az evangélium. Nem szép szavakkal, hanem egész lényével, nagy szívvel követte Krisztust. Őt öltötte magára, akkor, amikor ruhát cserélt a koldussal, akkor, amikor átölelte a leprást, átélte azt, hogy ami addig keserűnek tűnt, édessé lett. Ami addig nehéznek tűnt, könnyűvé lett. Vagy akkor, amikor letette atya elé a ruháit, hogy egészen és csak is a mennyei atyáé legyen. Vagy amikor háromszor felnyittatta az evangéliumot, és ahogy hallotta a három evangéliumi részt, fölujjongott, és azt mondta, ez az, amit akarok, ez az, amit keresek, ez az, amit teljes szívemből tenni kívánok. vagy akkor, amikor újraélte és csodálta a betlehemi jászolt és a keresztitkát, újra élet által az evangélium. Hálát adunk az ő életért, amely az egyház új tavaszát hozta el. És hálát adunk a ferences rendért is, akik ma is egyszerűségükkel, derűjükkel, Isten és ember szeretetükkel élő evangéliumok hordozzák a Szent Ferenci karizmát. És imádkozunk azért, hogy mi is, mint Szent Ferenc, az egyszerű és szegény Krisztus nyomába léphessünk. Nem szép szavakkal, hanem nagy szívvel, az életünk odaadásával. És így általunk és körülöttünk is elérkezzen az egyház, az evangélium új tavasza.
7: Varga Kapisztrán atya, egyháztörténész, az esztergomi Ferences gimnázium spirituális vezetője szentbeszédében többek között a következőket mondta.
9: Harmadik éve állítjuk szemünk elé Szent Ferenc életének utolsó éveit, a regula írásbeli megerősítését, a greccsói karácsonyt, a stigmatizációt, a naphimnusz komponálását, most pedig tranzitusát, és a tranzitussal együtt azt is, hogy minden, amit élt és mondott, végleges és visszavonhatatlan lett. És ezen felül hálát adunk azért is, hogy rendünk immár 800 éve jelen van Magyarországon is, és azért itt adunk hálát érte, mert a rend első háza itt Esztergomban állott. Meg tudjuk-e magunknak fogalmazni, ki ez az ember, aki vívódott és átélte a rátalálás örömét, szomorkodott és megvigasztalódott, úgy élt, mint egy koldus, de még ma is ünnepeljük.
7: Koncsek Ildikó, a Keresztény Múzeum igazgatója, a beszélgetőtársam. Szent Ferenc jubileumhoz illő kiállítás nyílt. A kiállított tárgyak, illetve alkotások nagy része a múzeum gyűjteménye. De az is lehet, hogy kétszer ennyi Szent Ferencük van.
10: Nem, nincs több Szent Ferencünk, nagyjából ennyi van. Amit a földszinten láthatunk, azok, amelyeket raktárból hoztunk ki, abból a célból, hogy ezt most végre be tudjuk mutatni. Hát igazából nekünk öröm, hogy elő tudtunk venni olyan tárgyakat, amik az állandó kiállításon nem szerepelnek. Néhány, egészen pontosan 4 alkalommal szerepel Szent Ferenc az állandó kiállításban. Ezeket a tárgyakat ott tudják megnézni a látogatók. Tehát kapcsolódik a földszinti időszaki kiállításhoz az emeletünk is. Az időszaki kiállítás az november 22-ig látogatható, az emeleten az állandó kiállítás természetesen folyamatosan.
7: Van ez a szinte képregény, egy 30 vagy 25 nagy szénrajzból álló sorozat, amely talán 100 éve készülhetett, közel 100 éve, és sose volt még kiállítva.
10: Egész pontosan 1942-ben jelent meg egy képes Fioretti. Háborús viszonyok között talán nem olyan nagyon drága kivitelben, a szöveg az rövidítve olvasható benne, viszont egész oldalas képeket tartalmaz, ez a 700 példányos kiadvány. Az alkotója Barta Ernő.
7: Mit tudunk róla?
10: Ő egy festőművész, grafikus művész, aki ebből az alkalomból Szent Ferenc előtt tisztelegve egy szénrajz sorozatot készített, és pontosan ezek az eredeti darabok, amelyről aztán a kiadvány készült az eredetihez képest talán nem olyan nagyon szép kivitelben, de mi büszkélkedhetünk az eredeti nagyméretű rajzokkal. Ezeket kapta meg a múzeum, nem az alkotótól, hanem a lányától.
7: 1956-ban hunyt el, úgy látom, az alkotó.
10: Igen, és a lánya, aki egyébként keramikus művész volt, ő 1983-ban hozta el ezt a mappát a Keresztény Múzeumban, és azóta nem volt még kiállítva.
7: Melyik a legkedvesebb darabja ön számára ennek a sorozatnak.
10: Mindjárt a bejáratnál az éneklő szerzeteseket külön szeretem. Ez nem tartozik szorosan a legendákhoz, de ezek az arcok, ezek az átszellemült arcok, akik énekelnek, ez egy plusz lap lehetett benne, nincs konkrét történet
7: hát
10: hozzá.
7: A könyvben ez nem szerepel végül.
10: Benne van a könyvben, de nincs hozzá történet. Igen, igazából felirata sincsen, hanem egyszerűen Szent Ferenchez hasonló szerzetesek énekelnek. És ezt nagyon jellegzetesnek tartom, hiszen ugye ma már tonzúrát nem viselnek a ferencesek, de az a lelkiség, az a megjelenés, az az elhivatottság, amit sok ferencesen mai napig is láthatunk, az tükröződik ezeken az arcokban.
7: Bizony. Már ezért is jó, hogy Szent Ferenc évforduló van, hogy be tudják mutatni ezeket a... Ez egy Biblia pauperum, illetve Biblia Szent Ferenc élete.
10: Igen, egy legendárium, ami Szent Ferenc életébe és az ő társai történetébe vezet be minket. Én nagyon örültem, hogy alkalom nyílt erre, mert eddig valahogy nem vettük elő, pedig már tényleg évtizedek óta itt van a birtokunkban, és különböző stílusúak egy picit ezek a képek, egy technika, egy művész, de néha fókuszál az arcokra, néha a tájat érezzük hangsúlyosabbnak benne. Tehát sokszínű az a szemléletmód, ahogy ezekkel a kompozíciókkal dolgozik a művész.
7: Egy kedvencet mondjon még, Ferenc életéből, vagy a legkedvesebb csodatétele, vagy jelenete Szent Ferenc életének, mondjuk a tranzitus napja van ma, az történt 800 éve, de azon kívül?
10: Azon kívül a tranzitus mellett a leggyakoribb ábrázolás az, amikor a madaraknak prédikál, meg az én fiatalkoromból, ugye a Napfivér, Hornővér film alapján igazából a naphimnuszhoz kapcsolódó jelenetek tetszenek nekem, ahol Szent Ferenc és a természet kapcsolata megjelenik, és van külön egy olyan ábrázolás, amikor Szent Ferenc áhítattal fordul a nap felé, áldólag tartja a kezeit, egy klasszikus, nagyon hagyományos oráns tartásban fordul a nap felé, és azt a címet adta ennek a képnek, hogy Szent Ferenc elzengi híres napénekét.
7: A másik teremben vannak olyan alkotások, amelyek szintén a önök gyűjteményéből vannak. Ezek közül melyik az, amit a hallgatók számára ide csábítandó őket megszólítana?
10: Középen a legnagyobb méretű olajkép, egy itáliai barokk festmény. Kicsit bizonytalanok vagyunk benne, hogy ki az alkotója, de egy igen jó minőségű 17. század második feléből való alkotást láthatunk a barokk szemléletnek megfelelően, olyan kicsit érzelmesen, szentimentálisan tekint fel Szent Ferenc az ég felé, és a keze ügyében a szokásos attribútumait láthatjuk. A kép mellett két oldalt pedig egyen keretbe láthatunk két igazából vázlatot. Ezek a vázlatok 100 évvel ezelőtt készültek, a 700. tranzitus évfordulóra, amikor Csernok János meghirdetett egy pályázatot, a pályázati darabokat egy kiállításon be is mutatták, és ennek a kiállításnak az volt a célja, hogy szülessen egy új Szent Ferenc ábrázolás a belvárosi ferences templomba, amit aztán nem állítottak föl, de nagyon szép díjakat osztottak ki, és azóta Esztergomban ebből a pályázatból nem a nyertes alkotás, de két szép darab található. Az egyik a Ferences gimnáziumban, a másik pedig itt a Keresztény Múzeumban. Az egyiket Bajor Ágost festette, a másikat Bíró József.
7: Mit kapott a képzőművészet Szent Ferenctől, a ferencességtől, mint múzsa, mint téma, mint ihlető?
10: Nagyon jó témákat kapott, azt hiszem, mert Szent Ferenc a szenvedésen, a szegénységen, a természet szeretetén keresztül én azt hiszem, hogy mindenkihez üzen valamit. Tehát üzen azoknak is, akik mélyen hívők, akik aszketikusan hívők, üzen azoknak is, akik karitatív tevékenységet szeretnek végezni, azoknak is, akik a szép liturgiát szeretik, de az egészen talán egy picit a hétköznapi hitgyakorlattól távol állnak azoknak a fiataloknak is, hiszen a filmművészeten, a zeneművészeten keresztül meg tudja szólítani a ma emberét is, és ehhez kapcsolódik 2016-ból Szucharevszki Mihály festménye, ami egy kicsit ezt a hippi Szent Ferencet mutatja be nekünk.
7: És hát PR főnöknek se rossz Szent Ferenc, mert egy olyan habitus maradt örökségül a ferenceseknek, amit nem lehet összetéveszteni. Tehát számtalan szerzetes rendje van az egyháznak, összekeverhetők, de a ferences habitus egy festményen vagy egy ábrázoláson rögtön föl lehet ismerni, hogy kiről, miről van szó.
10: Igen, a plakát is először úgy született, ezt mint műhely titkot el tudom árulni, hogy kék színű volt a ruhája, mert olyan ihletésű volt a plakát első verziója, Baranyai Hedvig munkája, és akkor én mondtam neki, hogy ez nem fog működni, mert hogy nem lehet őt kékre. Tehát mindent lehet, nagyon sok minden, például nincs konkrét arca a figurának, abba nyilván Szent Ferencbe bárki be tud öltözni, aki Szent Ferenc követője lesz, de hogy a habitusnak, ennek a csuhának mindenképpen barnának kell lenni, és kötélőbb legyen rajta, különben valami másról van szó, és nem a ferencességről.
7: Szent Ferenc nem öregszik, 800 év után is vonzó. Vajon mi a titka? Varga Kapisztrán atya válaszol.
9: Ki ő? Mi a titka? Szent Bonaventura fogalmazta meg, Istennek ezt a követét Krisztus kedvelte, mi utánozhattuk, a világ pedig csodálta. Szent Ferenc, Isten követe, ajándék. Szent Bonaventura úgy is értelmezi az életét, hogy a Tituszhoz írt levél szavait veszi kölcsön, megjelent a mi üdvözítő Istenünk kegyelme ezekben a végső napokban, szolgájában, Ferencben. Így és ezért ajándék és kegyelem az élete a mi számunkra is, hiszen mint egy elénk élte a megfeszített Krisztus, a szó eredeti értelmében vett tehát krisztusi, azaz keresztény életet, amelyre mindnyájan vágyunk mi is. És mindez olyan erővel, hogy 800 év múltán is átragyog életén, ez még azok számára is megragadható, akik nem vallják magukat sem hívőnek, sem kereszténynek. A rend története során mindig az volt a kérdés, hogy követőiként akarunk-e, és ha akarunk, hogyan tudunk hűségesek lenni Szent Ferenc Istentől ajándékba kapott útjához, az egyszerűség útjához, és hogy miben mutatkozik meg ez a hűség? Külsőségekben? Tevékenységben? Életformában? Bonaventura úgy mutatja be Szent Ferencet, mint az életszentség útját végigjárt embert. Mert bizonnyal hasonlítunk rá, ha külsőségeiben utánozunk. A saruban vagy durva, egyszerű ruhában járunk. Ha nem vagyunk túl igényesek az életünkben, stb. De sokkal inkább hasonlíthatunk rá, ha bejárjuk azt az utat, amit ő megtett, és úgy járjuk be, amint ő, hogyha élete paradigmája a mi életünknek, és példája nyomán megtanuljuk az egyet akarni és szeretni, és az egyszerűség útján Krisztust követni. Ezért ünnepeljük most azt az embert, aki előttünk járt, aki ajándék, és akinek életét Krisztus hitelesítette.
7: A ferences család október 3-án ünnepelte Esztergomban Szent Ferenc halálának és tranzitusának 800. évfordulóját. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
5: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Fésűs Éva. A búzaszem.

Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebbik fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát. Szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, 100 hordóborát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet, egyetlen búza szemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket. No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel. Hiába kedveskedtél, hízelektél az apánknak, mégis minket szeretett jobban. Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozoga csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búza szemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búza szem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben. Ennek felese tréfa, gondolta a fiú, és leakasztotta válláról a vándortalisznyát. A kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott. Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem, gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől piroslott. Minek is szaporítsam a szót. Hamarosan jó módú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén, toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján. Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok, kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte, és megkérdezte tőlük. Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első. Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott az arany, elhagyott mindenki. A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta. Volt szép házam, 100 hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban. Én pedig csak egy búza szemmel kezdtem, mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól. Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk. Hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony, mondta boldogan a legkisebbik fiú. És most már mindent értek. Te, édes bátyám, csak holt aranyakat kaptál. Te, másik bátyám, elmálló köveket,
és az elfolyó borban hamis melegséget. De nekem egyetlen búza szemben örökül hagyta az apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.

0: A búza szem. Fésűs Éva meséjét Görög László olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Sárospataki Zsuzsanna.
1: Búzadara úrfi. Görög népmese. Fordította Konstantin Mária Gabriella.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Forgolódtak a kérők a királylány körül, de neki egyik sem kellett. Egyik sem tetszett eléggé. Fejébe vette hát, hogy készít magának egy kedvére való férfit. Vett 3 kiló mandulát, 3 kiló cukrot és 3 kiló búzadarát. A mandulát megtörte, a cukorral meg a darával jól összegyúrta. Hát lásd csodát! A királylány előtt egyszeriben egy életnagyságú ifjú állt, mozdulatlanul. A királylány a ház védőszentje elé állította a mozdulatlan alakot, azután térdre borult, s 40 nap és 40 éjszaka kérte Istent, hogy keltse életre az ifjút. Mikor a 40 nap eltelt, Isten meghallgatta a lány könyörgését, s életre keltette az ifjút, akit a leány Búzadara úrfinak nevezett el. Búzadara úrfi daliás ember volt, nem akadt párja kereke világon, neve szájról szájra járt az emberek között. Híre egy nap egy messzi földön élő királynőhöz is eljutott. Ez a királynő elhatározta, hogy megkeresi, s magával viszi Búzadara úrfit. Készítetett magának egy hajót színaranyból, hozzá aranyevezőket, s útnak indult. Mikor megérkeztek, megparancsolta a hajó legénységének, hogy a legeslegszebb férfit, akit csak találnak, rabolják el, s hozzák a fedélzetre. A király birodalmában hamar híre ment, hogy egy színaranyhajó kötött ki a parton. Mindenki a kikötőhöz sereg lett, még Búzadara úrfi is ott volt. A királynő tengerészei nyomban felismerték, hogy csak is ő lehet a legeslegszebb férfi. Elfogták hát, s a hajóra vonszolták. A királylány este hiába várta haza kedvesét. Búzadara úrfi nem jött el. Neki búsult a királylány. Kérdezte ettől, kérdezte attól, hallotta-e valaki, mi történhetett az úrfival, míg nem nagy nehezen, hosszas keresgélés után megtudta, hogy egy távoli ország királynője rabolta el a kedvesét. Akkor a királylány elhatározta, hogy megkeresi az ifjút. Készítetett magának 3 pár ezüst cipellőt, s útnak indult. Ment, mendegélt, már igen messze járt ettől a világtól, egészen a hold anyjáig jutott. Adjon Isten keresztanyám, köszöntötte. Isten hozott, leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem. Láttad-e valahol? Ugyanhol láttam volna, leányom. Először hallom ezt a nevet. No de várj csak, hadd érjen haza fiam, ő minden este körbe járja a világot. Talán ő látta valahol, akit keresel. Este, mikor a hold hazaért, mondja neki az anyja. Fiam, azt kérdi ez a leány, láttad-e valahol Búzadara úrfit? Ugyanhol láttam volna. Először hallom ezt a nevet. Menj el a naphoz. Ő hosszabb ideig van fenn az égen. Talán ő látta valahol, akit keresel. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a hold adott neki egy szem mandulát. Ha bajba kerülsz, csak tört ketté, mondta neki. A királylány megköszönte a mandulát, elbúcsúzott a holdtól, meg az anyjától, s ment tovább. Ment, mendegélt, egy pár cipőt elkoptatott, míg a nap anyjához nem ért. Adjon Isten keresztanyám, köszöntötte. Isten hozott, leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem, láttad-e valahol? Én bizony nem láttam, ugyanhol is láttam volna, leányom. Na de várj csak, hadd érjen haza fiam. Ő sokat jár a világban. Mikor a nap hazaért, a királylány letérdelt előtte, és alázatosan megkérdezte. Napom, napuram! Te, aki a világot járod, láttad-e valahol Búzadara úrfit? Nem, nem láttam, felelte a nap. Hanem menj csak el a csillagokhoz, ők sokan vannak, egyikük hát, ha látta, akit keresel. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a nap adott neki egy szem diót.
Ha bajba kerülsz, csak törd ketté, mondta neki. Azután megmutatta az utat, s elbúcsúzott a királylánytól. Megint ment, mendegélt a lány. A második párcipőt is elkoptatta, mire a csillagok anyjához ért. Adjon Isten kereszt, anyám, köszöntötte. Isten hozott, leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem. Láttad-e valahol? Én bizony nem láttam. Ugyan hol is láttam volna, leányom? No de várj csak! Hadd érjenek haza a gyermekeim. Talán ők látták, akit keresel. Mikor este a csillagok hazaértek, kérdi tőlük az anyjuk. Láttátok-e búzadara úrfit? Nem, nem láttuk, felelték a csillagok. Ekkor azonban megszólalt egy kicsi csillag. Én bizony láttam. Hol láttad, kicsi csillag? Kérdezte lelkendezve a királylány. A fehér házaknál, a darumadár csibéinél. Ott tartja fogva a királynő, és szigorúan őrizteti, nehogy bárki is rátalálhasson. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a csillagok adtak neki egy szem mogyorót. Ha bajba kerülsz, csak törd ketté, mondták neki. A királylány útnak indult. Ment, mendegélt, míg a fehér házakig nem ért. Koldusnak álcázta magát, látta is búzadara úrfit, de az ifjú nem ismerte fel őt, ő pedig egy szót sem szólhatott. A palotában sok volt a lúd. Oda ment a királylány a szolgálókhoz, s megkérdezte őket. Megengednétek-e, hogy a ludakkal lakjak? Őrizném, s ellátnám őket. A szolgáló lányok a királynő elé járultak. Felség, itt áll kint egy koldus leány, aki a libákat akarja őrizni. Mit évők legyünk? Nem bánom, hadd maradjon, egyezett bele a királynő. Így lett a királylányból libapásztor.

Reggel, amint felébredt, ketté törte a mandulát. Hát láss csodát! Aranymotolla, aranyszövőszék, s aranyorsó lett belőle. Látták ezt a szolgáló lányok, siettek nyomban a királynőhöz. Amint a királynő a csodálatos hírt meghallotta, tüstént megparancsolta, hogy vegyék el a lánytól a kincset érő holmit. Egy libapásztor úgysem megy az ilyesmivel semmire. A királynő azt parancsolta, hogy ad neki az aranymotollát, az aranyszövőszéket, meg az aranyorsót, mondták a lánynak a szolgálók. Szívesen neki adok mindent, felelte a királylány. Csak egyetlen éjszakára engedjétek hozzám Búzadara úrfit. A királynő ráállt a dologra, úgy gondolta, semmi baja nem esett az úrfinak, miért is ne engedné hát. Este a vacsoránál aztán olyan italt adott Búzadara úrfinak, amitől az ifjú mélységes mély álomba szenderült. A szolgáló lányok elvitték őt a libapásztorlányhoz, cserébe elvették tőle az aranymotollát, az aranyszövőszéket, meg az aranyorsót. Mikor a szolgálók elmentek, a királylány ébrezgetni kezdte Búzadara úrfit. Ébredj fel, kedvesem, rimánkodott. Én vagyok, aki téged megteremtett. Én vagyok, aki összegyúrt mandulából, cukorból, meg búzadarából. Három pár ezüst cipellőt elkoptatta, mire megtaláltalak, te meg csak hallgatsz. Hát nem esik meg rajtam a szíved, kedvesem. A királylány egész éjszaka szólongatta Búzadara úrfit, de az ifjú nem ébredt fel. Reggel a szolgálók visszavitték őt a királynőhöz, aki megint bájitalt adott,

Nem bánom, vigyétek el az aranytyúkot meg az arancsibéket, de megint kérem éjszakára búzadara úrfit. A királynő persze megint elaltatta az ifjút. A lány hiába ébrezgette, aludt, mint a tej. Hogyan is ébredt volna fel? Reggel aztán a szolgák vitték vissza megint. Akkor a királylány ketté törte a mogyorót, s hát láss csodát, egy csodálatos aranyszegfű termett előtte. A királynő azt is elvette tőle búzadara úrfiért cserébe. Hanem a libapásztorlány kunyhója mellett lakott egy szabó, aki éjszakánként mindent hallott, amit a lány mondott. A harmadik napon aztán ez a szabó elment búzadara úrfihoz. Felséges király úrfi, megbocsáss, kérdeznék tőled valamit, szólította meg. Kérdezz csak bátran, felelte az úrfi. Este hol alszik, uraságod? Ezt meg minek kérded? Ugyanhol aludnék? Hát itthon. Búzadara uram, két napja le sem hunyom a szemem az új libapásztorlány miatt. Egész éjszaka csak azt ismételgeti, búzadara úrfi, ébredj fel. Három pár ezüst cipellőt elkoptattam, mire megtaláltalak, te meg csak hallgatsz. Ekkor búzadara úrfi egy szempillantás alatt mindent megértett. De nem szólt senkinek egy szót sem, csak felnyergelte a paripáját, s megtöltött egy zsákot aranypénzzel. Este, mikor a királynő altatót adott neki, nem itta meg az italt, de úgy tett, mintha elaludna. Vitték is rögvest a szolgálók a királylányhoz. Búzadara úrfi boldogan ölelte magához a kedvesét. Felpattantak a paripára, vitték a zsák aranypénzt is, reggelre már messze jártak. A szolgálók sírva jelentették a hírt a királynőnek. Mikor a királynő meghallotta, hogy búzadara úrfi megszökött, égtelen haragra gerjedt, s elhatározta, hogy ő is gyúr magának egy férfit a régi kedvese helyett. Megparancsolta a szolgálóinak, hogy törjenek mandulát, s keverjék össze cukorral meg darával. A királynőnek azonban nem sikerült az, amit a leánytól elirigyelt. A gonosz asszony imádság helyett 40 álló napig szitkokat szórt az égre, így a báb nem kelt életre. Végül a szolgálóknak kellett a szemét dombra hajítaniuk. A királylány és búzadara úrfi visszatért a birodalomba, hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Búzadara úrfi, görög népmese. Fordította Konstantin Mária Gabriella. Felolvasta Varga Zoltán, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: a Gimes felvételei szóltak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. 1776-ban 250 éve érkeztek Kolozsvárra a piaristák. A tanítórend a város és Erdély szellemi, kulturális, valamint oktatási életére is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum alkalmából októberben kiállítással, tudományos konferenciával és szentmisével idézik fel a tanítórend örökségét. A jubileumi programsorozat október 2-án kiállítás megnyitóval kezdődött. A bemutatott tárgyi emlékek túlnyomó része ritka könyvek, kéziratok, rajzok, archív fényképek és személyes tárgyak, főként a budapesti piarista gyűjteményből érkezett Kolozsvárra. A piarista rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezett a piarista rend magyar tartománya és a kolozsvári piarista misszió. A rendezvénynek Kolozsváron a Farkas utcai Bátori István elméleti líceum díszterme adott otthont október 3-án. A tanácskozást Zsódi Viktor tartományfőnök nyitotta meg. Beszédében felidézte a rend nevelői és közösségi küldetését, amely az elmúlt évszázadokban meghatározta a kolozsvári ifjúság oktatását. A konferencia programját Molnár Lehel misszióvezető zárszava fejezte be, megköszönve az előadóknak a történelmi emlékezet feldolgozását és a jubileumhoz méltó szakmai jelenlétet. A Magyar Rendfőnök Nők konferenciája zarándoklatot hirdetett valamennyi magyarországi szerzetes nő számára, hogy együtt ünnepeljenek Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján Esztergomban, a Ferences renddel, a Ferences családhoz tartozó nővérekkel és minden ünnepelni vágyóval. Mintegy 120 szerzetes nővér vett részt az október 3-ai eseményen. A ferences szegény gondozó nővérek készítették elő a zarándoklat programját, nem csak az ünnep miatt, hanem mert fontosnak tartja minden közösség, hogy egymás rendi ünnepein is találkozzanak és együtt ünnepeljenek. Szapolyai János királyjelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést is tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. Végül a várható időjárásról. Északnyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 1958-ban ezen a napon alapították hazánkban a Balázs Béla díjat. Az évforduló alkalmából Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek ihletőjére az író, költő és filmkritikus Balázs Bélára emlékezünk.

Szegeden születtem. Dorozsmai Dajkától tanultam magyarul. A Tiszapart volt az első földi táj, melyet megláttam. Magyar dal az első, melyet énekelni hallottam. Szegénységünk az első állapot, amelyből körülnéztem a világban. Ezek voltak az alapelemek, melyekből öntudatom épült. Sok ország, táj, nyelv, muzsika, sors, élmény rétegződött rá utána. Ha mélyebb kutatástam a szívemben, mindig ráakadtam a változatlan ős humuszra benne. Ezzel a gondolattal emlékezik álmodó ifjúságára Balázs Béla, aki Petőfi példáján megtanulta, hogy igazi költészet csak az lehet, amely a nép talajában gyökerezik. Tudatosan kereste a találkozást a nép lelkével, s meg is találta a kamaráspusztai cséplő munkások között. Az ott hallott dalok épp úgy megfogták szívét, mint sorsuk kiáltó igazságtalanságai. Ha tekintetünkkel végigpásztázzuk azt a képzeletbeli emlékcsarnokot, ahol a 20. század elején fellépő művészek foglalnak helyet, csodálatra méltó neveket sorolhatunk. Adi, Bartók, Kodály, Doknányi, Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi. Jelentkezésükkel a magyar művészet minden ága úgy szökkent szárba, úgy lett világszínvonalú, hogy mélyre nyúló magyar gyökerekből táplálkozott. Ehhez a nemzedékhez tartozott Balázs Béla, költő-író filmrendező, a magyar művészet egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb tehetsége, akinek neve összefort a század elő legnagyobbjaival, s akinek színes, impulzív egyénisége kétségkívül inspirálta zseniális kortársait. Szoros kötődések fűzték a magyar zene két, máig sugárzó, nagy alakjához, Kodály Zoltánhoz és Bartók Bélához is. Kettőjük közül Kodály Zoltán volt a meghatározóbb élmény, a sors mégis úgy hozta, hogy Balázs Béla nevét a zenetörténet elsősorban Bartók Béla színpadi műveivel kapcsolja össze. Kezdjük az elején. Balázs Béla, családnevén Bauer Herbert, 1884. augusztus 4-én látta meg a napvilágot. 1902-től a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakos hallgatója és az Ötvös Kollégium lakója lett. Itt kötött barátságot a nála két évvel idősebb, szintén magyar-német szakos Kodállyal. Két arcképet őriz ebben az időben Herbert íróasztalának fiókja. Az egyik a hegedű művésznő Lővesterről, első szerelméről készült ceruzarajz, a másik egy Beethovenről készült reprodukció. És ott van Zoltán, aki a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémia hallgatója, akit tisztel és csodál. A zene a végtelen felé nyit. Minden művészetek között a legmisztikusabb, mely gyerekkorától vonzza. Kodály közelsége újra értékelteti vele eddigi értékrendjét. Balázs Béla korán felszínre törő tehetsége, színes egyénisége a rangidő Zoltánra is hatással van. Egyre több közös programot szerveznek, zeneakadémiai koncertekre járnak, népdalgyűjtést terveznek. 1905 tavaszán Kodály Szegeden tölt egy hetet Balázs Béla családjánál. Sokat csatangolnak a környékbeli tanyákon, a Tisza partján, béresektől, halászoktól jegyeznek le népdalokat. Zoltán itt talál rá a pünkösdölés bájos dallamaira, melyből később nagyszabású kórusművét megalkotja.

Az ötvös kollégium két ifjú barátja, egymást inspirálva, egymásból töltekezve vág neki az életnek. Az 1906-1907-es év fordulóján Szűkös ösztöndíjjal és Balázs Béla segítségével Berlinbe és Párizsba utaznak, hogy látogassák az ottani egyetemeket, koncertre, színházba, múzeumba járjanak, s megismerjék a művészet és az élet azon távlatait, melyek csakis ezekben a nagy szellemi központokban tárulhatnak fel előttük. Balázs Béla verseket ír, érlelődik benne filozófiai tanulmánya, a halál esztétika. Kodály Debussy zenéjének sokszínűségét, hangszerelését tanulmányozza, örömmel fedezi fel a modern zenében rejlő, ősi dallamvilágot. A nagymestereknél mindketten igazolást találnak saját szépség kultuszukra. Ihlető, segítő barátság ez, mely Balázs Béla verseiben, drámáiban válik halhatatlanná. Páratlan kultúrtörténeti értéket képviselnek az író Kodály megörökítései, a naplójegyzetek, a muzsikus mese zongoristája, a dr. Szélpál Margit komoly tudós alakja. Zoltánt is inspirálják a Balázs versek, s dallá formál belőlük néhányat, melyek közel állnak saját zenei stílusához és alakuló hungarizmusához.

Hazatérésük után mindketten küzdenek az egzisztencia teremtés gondjaival. Barátságukra árnyékok vetülnek, félreértések, közeledések és távolodások követik egymást ebben a kivételes, szép barátság történetben. Kodály 1907-ben tanári kinevezést kap a Zeneakadémián, szükségképpen egyre inkább zenei körökben mozog. Balázs Béla verseit elsőként a Vándor énekel című kötetben gyűjti össze. Nevezetes, később a kékszakálú hercegvárra elé iktatott regős prológusában így összegzi esztétikai alapelvét. Szemünk pillás függönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent, urakasszonyságok? Keserves és boldog nevezetes dolgok. A világ kint haddal tele, de nem abba halunk bele, urak, asszonyságok. Balázs Béla szerint az élet titok, mindannyian titkokat hordozunk magunkban. Szimbolista költészet az övé, s legbonyolultabbnak látszó érzéseit a népbaladák ősi szavával akarja elmondani. A Kékszakálú hercegvára című misztériumot eredetileg Kodálynak ajánlotta megzenésítés céljából. Egy baráti összejövetelen, melyen Bartók is jelen volt, fel is olvasta darabját. Kodály változtatást javasolta a szöveget illetően, Bartók viszont késznek találta a művet, s felismerte benne leendő operájának szövegét. Kékszakálló, szuverén, öntörvényű, megalkuvás nélküli, a teremtő alkotta férfi fenség. Judit szerelmes, akaratos, türelmetlen, e világból való. Kékszakálló rádöbben, hogy az emlékezet, mint szörnyű panoptikum, őrzi áldozatait. Ha nem tárja fel múltját Juditnak, akkor a nő mindig az őszintétlenség csukott ajtajai között fog élni. Ha felpattantja a múlt zárait, megöli újasszonyát, megöli boldogságát. A dráma csúcspontja az ötödik ajtó. Maga a beteljesülés, a tökéletes harmónia. Ám Juditot az öröknői ösztön továbbhajtja a két ajtó még nem ismert titka a férfi szerelme felé, s ez megpecsételi sorsát. Balázs Béla művében Kékszakálló és Judit drámája örökké való sors tragédiává lesz. Bartók pedig csodálatos keretbe foglalja a férfi és a nő örök szerelméért való harcát, melynek hatalmas érzelmi kilengéseit, misztikus és felkavaró mélységeit varázslatosan tárja elénk a zene.

Feltűnő jelenség, ha egy opera szöveg igazi írótól, sőt, drámaírótól való. Ezért külön érdeme Balázs Bélának, hogy nem sajnálta egyik legszebb, legköltőibb koncepcióját opera szövegnek megírni, s így hozzájárult egy nagyszerű mű létrejöttéhez. A Kékszakálú herceg szövege hiány van ugyan minden operai sablonnak, de ahogy feltöri a régi mesehéját és megmutatja a férfi-asszony probléma örök megoldhatatlanságát, tragikus feszültséggel döbbenti, és megfogja a hallgatót az első szótól az utolsóig. Így szól Kodály Zoltán elismerő nyilatkozata az 1918-as operaházi bemutató kapcsán. Balázs Béla többi misztérium játéka különféle stílusokban más-más díszletek között a férfi és a nő kapcsolatot, a magányos művész kérdéseit variálják. A fából faragott királyfi, amelyet ugyancsak Bartók zenéje tett maradandóvá 1917-ben, látszat és valóság problémájával vívódik. Az asszony nem a művészbe, de a műbe lesz szerelmes, s az igazi műs, igazi szerelem is csak szenvedélyárán teljesedik ki. A mese a cselekmény tekintetében kilép a népmese keretéből, mivel a próbatétel motívumát itt az igaz és a hamis értékek konfliktusa is áthatja. Balázs Béla az utóbbiakban látta művének legfőbb eszméjét, miként erről egyik nyilatkozata is tanúskodik. A fababa, amelyet az Én királyfim készít a király kisasszony számára, az a művész alkotása. A kész mű, amelyért ő mindenét odaadta, pompás és tökéletes, de a művész ott maradt szegényen és kifosztva. Arra a művész tragédiára gondoltam, amikor az alkotás riválisa lesz az alkotónak. Hogy Bartókot is ez a gondolat izgatta a mesében, azt a kompozíció egyik tematikai összefüggése igazolja. A fabáb témája nem más, mint a királyfi témájának torz változata. A fából faragott királyfi Bartók egyik legszínesebb, legpompázatosabban hangszerelt műve.

Balázs Béla az 1919-es forradalom idején részt vett a művészeti élet irányításában, a proletár diktatúra bukása után előbb Bécsbe, majd Berlinbe, később Moszkvába emigrált. Emiatt sokáig mellőzték itthon Bartók színpadi műveit. 1921-től forgatókönyveket ír, majd megírja világhírű filmesztétikáját, a látható embert és a film szellemét. Sok irányú színházi és filmművészeti tevékenységet folytat. 1945 nyarán hazatér. Tanít a színművészeti főiskolán, s megírja a Valahol Európában forgatókönyvét és a Cinka Panna balladája című drámát, melynek megzenésítésére Kodály Zoltánt kéri fel. Kodály nem tagadja meg ifjúkori barátjának kérését. Ezzel, ha késve is, de létrejött a Balázs Béla részéről annyira vágyott alkotótársi kapcsolat, amely azonban nem eredményez ő ne remélt sikert. A darab tulajdonképpen nem a címszereplő, hanem a Rákóczi szabadságharc idején árulóvá vált Ocskay László tragédiája. Ocskay azon a ponton lesz árulóvá, amelyen a hazaszolgálata helyett önmagát kezdi szolgálni. Kodály Zoltán gyönyörű kurucdalai egész kompozíciója teljesítik a darab balladai hangvételét. A zenész színpadi balladát Lukács Margittan a főszerepben az Operaház állította színpadra 1948-ban. A darabnak hangsúlyt adott Kodály zenéje. Mégis két előadás után levették a műsorról. Balázs Kodály Cinkapannáját Szegeden a 70-es évek elején Giric Mátyás rendezésében újították fel Martin Márta és Körtvélyesi Zsolt főszereplésével. Az előadás szép sikert aratott, országos visszhangja is kedvező volt. Ezt azonban Balázs Béla már nem érhette meg, mert pár hónappal azután, hogy átvette a Kossuth díjat, 1949. május 17-én szívroham végzett vele. Temetésén Kodály Zoltán mondott búcsú beszédet. Balázs Béla véletlen élete, ahogy versében írja, Magyarországon formálódott, megszabott emberi sorsá. A melódia törvénye szerint az első hangok mindig az utolsókra, a befejező akkordok pedig a kezdő dallam hangjaira utalnak vissza. A múlt ködéből kivált fiatalkori vonzások, kötődések az egész élet tükrében elnyerik végső értelmüket. Balázs írásainak kisugárzó ereje a mai napig működik a kortárs művészetben. 1994 és 1998 között Huszár Lajos zeneszerző operát írt a Csend című meséje nyomán. Szeged pedig odaadó hűséggel ápolja Balázs Béla emlékét, aki álmodó ifjúságának színhelyére így emlékezett. A Tisza partján van gyökerem, elkúszott folyóindaként élek minden más helyen.

0: 1958-ban ezen a napon alapították hazánkban a Balázs Béla díjat. Az évforduló alkalmából emlékeztünk Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek ihletőjére, az író, költő és filmkritikus Balázs Bélára. A zenei részleteket a Kodály Kvartett, a Kantemusz Kórus, Brickner Szabolcs, Jandó Jenő, Kassa Katalin és Melis György szólaltatta meg. A Budapesti Filharmónia Társaság zenekarát Ferencsik János és Koródi András vezényelte. 2014-ben készült műsorunkban közreműködött Niklül János, a szerkesztő Szakács Emese volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! Reggeli hangolónkban az Adiemus, Vangelis, Mike Oldfield és Szabó Csilla felvétele szól.

0: Az Adiemus, Vangelis, Mike Oldfield és Szabó Csilla felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. 1776-ban 250 éve érkeztek Kolozsvárra a piaristák. A tanítórend a város és Erdély szellemi, kulturális, valamint oktatási életére is maradandó hatást gyakorolt. A jubileum alkalmából októberben kiállítással, tudományos konferenciával és szentmisével idézik fel a tanítórend örökségét. A jubileumi programsorozat október 2-án kiállítás megnyitóval kezdődött. A bemutatott tárgyi emlékek túlnyomó része ritka könyvek, kéziratok, rajzok, archív fényképek és személyes tárgyak, főként a budapesti piarista gyűjteményből érkezett Kolozsvárra. A piarista rend kolozsvári megtelepedésének 250. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szervezett a piarista rend magyar tartománya és a kolozsvári piarista misszió. A rendezvénynek Kolozsváron a Farkas utcai Bátori István elméleti líceum díszterme adott otthont október 3-án. A tanácskozást Zsódi Viktor tartományfőnök nyitotta meg, beszédében felidézte a rend nevelői és közösségi küldetését, amely az elmúlt évszázadokban meghatározta a kolozsvári ifjúság oktatását. A konferencia programját Molnár Lehel misszióvezető zárszava fejezte be, megköszönve az előadóknak a történelmi emlékezet feldolgozását és a jubileumhoz méltó szakmai jelenlétet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. A Magyar Rendfőnöknők konferenciája zarándoklatot hirdetett valamennyi magyarországi szerzetesnő számára, hogy együtt ünnepeljenek Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján Esztergomban a Ferences renddel, a Ferences családhoz tartozó nővérekkel és minden ünnepelni vágyóval. Mintegy 120 szerzetes nővér vett részt az október 3-ai eseményen. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Somoskő újfaluból, a Magyarok Nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatja Sánta János kisegítő lelkész. Orgonán kísér Matúz Csilla orgonaművész, közreműködik a Gyertyalánk kórus, vezényel Molnár Marianna. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató ZRT közösen közvetít.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ennek a templomnak a búcsú ünnepére jöttünk el ezen a mai napon. Szeretettel köszöntöm a somosi kedves testvéreket, vendégeinket, mindenkit, akik ma eljöttek, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki a médián keresztül, a rádió közvetítés által kapcsolódik be szentmisénkbe. Szívből kívánom, hogy a Boldogasszony által közvetített kegyelem, magyarok nagyasszonya áldása, titkának üdvözítő hatása mindannyiótok életét betöltse. Ezt a szentmisét az itt jelenlevőkért, kedves vendégeinkért, az egész egyházközségért fölajánlom ezen a búcsúi ünnepen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

El. Szent István első királyunk rendeléséből, nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,

Olvasmány Sirág fia könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és erény minden reménye. Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és tejetek el gyümölcseimmel. Mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Engem esznek, és még inkább éheznek. Akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, aki értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fény derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte fiának lelkét, aki ezt kiáltja, Abba, Atyám, nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, magyarok nagyasszonya ünnepén jöttünk el erre a szentmisére, egyúttal a somoskőújfalui templom búcsó napján. Maga az ünnep néhány nappal ezelőtt, október 8-án volt, de a vasárnap miatt ma tartjuk az ünnepi szentmisét. Másképpen is jeles évforduló ez a nap, ugyanis 130 évvel ezelőtt, 1896-ban adta 13. Leó pápa azt a kegyet, hogy Szűz Máriát magyarok nagyasszonyaként is tisztelhetjük. A keresztény ember kezdetektől fogva Máriára hagyatkozik, látván azt, hogy milyen odaadó szeretettel, bátorsággal, de teljes diszkrécióval volt jelen Szentfia életében. Azt gondolom, hogy még azok is nemes érzésekkel, ünnepi lelkülettel töltik el ezt a napot, és gondolnak boldogságos Szűz Máriára, akik talán nem katolikusok, de népünknek megbecsült tagjai. Szent István király közvetlenül a halála előtt Szűz Máriának ajánlotta fel országunkat és önmagát is. Néhány évvel korábban tragikus balesetben halt meg Imre herceg, aki apjának tényleg a szeme fénye volt. István nem talált e világi megoldást és biztonságot az újonnan formálódó ország vezetésének nemes és súlyos feladatára. Az emberi lehetőségek kimerültek. István király tehát keresztény világunkban elsőként egy egész népet ajánlott fel Máriának. Ezután viharos évtizedek következtek, míg nem Szent László személyében színre lépett a nagy király igazi utódja. László a törvényei által a mindennapokba vitte át a keresztény elveket. István király ország felajánlása tehát rendkívüli gyümölcsöket hozott, de ezt nem lehetett előre látni. A hittel ez mindig együtt jár. A hit attól hit, hogy nem lehet minden eshetőséget előre látni. Egyfajta vakugrás, de nem értelmetlen ugrás. A Szentháromságos Isten kedvéért és az ő szentjeinek példájára valami olyat tesz a hívő ember, amelynek ott és akkor talán alig van értelme, mégsem mondhatjuk, hogy össze-vissza cselekszik a hívő. Valami olyan bizonyosságot érzünk, amikor hitünkből cselekszünk, hozunk döntéseket, amelyek nyomán elmondhatjuk, hogy egyszerre élünk két világban. Várunk a dicsőséges beteljesedésre, de azt is valljuk, hogy itt és most mindent meg kell tennünk, hogy legyen mit beteljesítenie a mindenhatónak. Ha valaki bármit is felajánl, itt most az ország felajánlásra gondolok, abban a felajánlásban mindig van egyfajta nagylelkűség és szabad döntés. Felajánlása senki sem kötelezhető, de azt sem vehetjük biztosra, hogy a felajánlást el is fogadják. Kétszeresen bizonytalan dolog tehát a felajánlás, de a felajánlások mégis részei életünknek. Viszont úgy tűnik, hogy korunk embere nem igazán hisz az ilyesmiben. Egyáltalán semmi olyan dologban nem hisz, amely eszébe juttatná, hogy életünk keretein túl van valami. Sőt, hogy az a világ az igazi célunk és örömünk. Manapság csak abban hiszünk, amiért megdolgozunk, amit kiszámíthatunk, és talán bizarr dolog kimondani, de úgy tűnik, csak abban hiszünk, amit megérdemlünk. Ilyen légkörben ajánljuk életünket, országunkat újra Máriának. És ilyen helyzetben kell megvallanunk újra és újra, hogy Mária országa vagyunk. A szenteszkész Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből olvastuk. Isten az idők teljességében elküldi szent fiát, aki asszonytól születik. Vannak pillanatok, amelyeket nem az ember választ, hanem Isten. És ilyenkor az idő valójában túllép önmagán, a kronoszból, a mérhetőségből eljutunk a kairoszig, amely szintén idő, csak már másfajta idő. De ezt a túllépés csak szellemi létező viseli el és értékeli, valójában csak az ember, míg új időszámítás is indul Jézus Krisztussal. Ezt az új időszámítás még a nem hívő világ is átvette. Mindenhez a teljességhez hozzátartozik az asszony titka, aki megszüli gyermekét. Mária misztériumszerű módon megszüli az egyházat, világra hoz minden Jézusban hívőt, de már nem erre a világra szüli meg, hanem arra, amelyből ő csak fia szenvedését látta. A folytatást nem látta fizikai szemeivel, de vallotta. Máriáról akkor hallunk utoljára az evangéliumokban, amikor a kereszten függő Jézus János apostolra bízta. Úgy tűnik, hogy Mária csak János apostol tanúságtétele által részesült fia feltámadásának örömhírében. Valljuk Mária mennybevételét augusztus 15-én, van ennek a csodálatos ünnepe, de az emberi tapasztalatok szintjén Mária nem látott többet, mint a tanítványok, az apostolok. János Péterrel együtt odafut a sírhoz, és aztán nyilván János adta tovább Máriának, hogy a sír üres. János ugye látta a sírt, és a Szentíró önmaga azt mondja, hogy látta és hitt. Abból a látásból hit született, és ezt átadta Máriának. Ez is a gondoskodása része volt. Adja az Úr, hogy ez a búcsú ünnep tegye életünket tiszta és önzetlen felajánlássá. A búcsú kifejezés a bűneink következményétől való szabadulásra utal. Erősödjünk meg abban a szemléletben, amely Máriát is jellemezte, úgy tekintsünk Jézusra, ahogyan ő tekintett. A kegyelemmel teljes asszony által higgyünk újra a kegyelem erejében. Amen. Hiszek az egy Istenben.
1: Minden ható atyában, mennyei és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdetben. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született a nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek kerejéből, Szűz Máriától és emberért. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, valamint az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föl
0: boldogságos szűzanyával együtt nemzetünkért, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia biztosan meghallgatja kéréseinket.
2: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket és az egész hívő népedet. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek boldogságban és békében éljenek. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, ami nagyasszonyunk és pátronánk. Az ő közbenjárására add, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Urunk, szűzanyád, ami édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra a tévejgő, és hozzád térjen a bűnös. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
3: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárásában engedd el elhunyt testvéreink hátralévő bűnét, és vezesd el őket az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, szálljon fel imádságunk, dicsőséges trónusot, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és szűzanyádnak, égi édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg minden kérésünket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Gondviselő Istenünk, felajánljuk fölségednek Jézust, a szeplőtelen bárányt, és arra kérünk, hogy a boldogságos szűzanya közben járására őseink hitében megerősödjünk, és mindnyájan az igazságban egységre jutva, ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, magyarok nagyasszonyának ünnepén, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, ami Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ad kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk, mi

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életet.

Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk, segítse népedet, a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, nagyasszonyunknak és pátrónánknak kegyes közbenjárása, hogy mi, akiket jó téteményekkel szüntelenül elhalmozott, minden veszélytől megszabaduljunk, és egyetértőek legyünk az ő szeretetében, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ünnepélyes áldást adok a búcsúi szentmise végeztével, utána elénekeljük a himnuszokat. Az ünnepélyes áldás keretében elimádkozásakor szeretettel gondolok mindazokra, akik itt vannak ezen a szentmisén, és mindazokra, akik a médián, a rádió vagy más hírközlő eszközök segítségével kapcsolódnak ide. Boldogságos Szűzanya által közvetített kegyelem tegye teljessé mindannyiunk életét.

adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma, és a Szentlélek hajléka legyetek, mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei, egyszülött fiát,

0: Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítettünk Somoskő újfaluból, a magyarok nagyasszonya templomból. A szentmisét bemutatta Sánta János kisegítő lelkész. Orgonán kísért Matúz Csilla orgonaművész, közreműködött a Gyertyalán kórus, vezényelt Molnár Marianna. A Magyar Katolikus Rádió és a Duna Média Szolgáltató ZRT közösen közvetített.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudomány Egyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. 4. évtizedébe lépett a felvidéki Mária völgybe vezető őszi zarándoklatok hagyománya, írta meg a Magyar Kurír. Október 10-én magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek, kifejezve, hogy Szent István népeként, mai keresztény magyarokként tudunk és akarunk együtt imádkozni. Több mint 900 éve érkeznek zarándokok erre a Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre. A zarándok hely különlegesen szép része a bükkfákkal szegélyezett meredek ösvény mentén létesített keresztút. A kápolna-szerű házacskákban 50 életnagyságú szobor jeleníti meg Jézus keresztútját. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a Római Katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. A Magyar Rendfőnöknők konferenciája zarándoklatot hirdetett valamennyi magyarországi szerzetesnő számára, hogy együtt ünnepeljenek Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján Esztergomban, a Ferences rendel, a Ferences családhoz tartozó nővérekkel és minden ünnepelni vágyóval. Mintegy 1200 szerzetes nővér vett részt az október 3-ai eseményen. A Ferences szegény gondozó nővérek készítették elő a zarándoklat programját, nem csak az ünnep miatt, hanem mert fontosnak tartja minden közösség, hogy egymás rendi ünnepein is találkozzanak és együtt ünnepeljenek. Végvári Ádám 75. születésnapja alkalmából rendeznek koncertet október 29-én az Erkel Színházban. A Neoton ünnep Ádám 75 című koncerten a Neoton família slágerei mellett Végvári Ádám korábbi együtteseinek és szólópályájának számai is felcsendülnek. A jubileumi est különlegessége, hogy a közismert popslágerek ezúttal erőteljesebb gitáros, rockos hangzást kapnak, közölték a szervezők szombaton az MTI-vel. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Kedves hallgatóink, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából két művet is hallhatnak egyházzenei összeállításunkban. Elsőként Liszt Ferenc, Assisi Szent Ferenc híres naphimnuszát feldolgozó művét, melyben a teremtett világ szépségét és a teremtőt dicsőíti. Melis György, Margitai Sándor, a Magyar Rádió és Televízió énekkarának férfikara és a Budapesti Fesztivál zenekar adja elő Ferencsik János vezényletével.

Liszt Ferenc, Assisi Szent Ferenc naphimnusza című művét Melis György, Margitai Sándor, a Magyar Rádió és Televízió énekkarának férfikara és a Budapesti Fesztivál zenekar adta elő Ferencsik János vezényletével. Összeállításunk folytatásában részletet hallhatnak Mihály Haydn Démon Szent Ferenc miséjéből a Magyar Rádió és Televízió énekkara és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. Szólót énekel Verebi Csibolya, Németh Judit, Martin Klitman és Moldvai József. Vezényel Helmut Rilling.

0: Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunk második részében részletet hallhattak Mihály Haydn D-moll Szent Ferenc miséjéből, a Magyar Rádió és Televízió énekkara, valamint a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. Szólót énekelt Verebics Ibolya, Németh Judit, Martin Klitman és Moldvai József. Vezényelt Helmut Rilling.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
3: Soltvadkertről érkezett, és talán ez is szerepet játszott abban, hogy borozót alapított annak idején Budapest 12. kerületében Tóth Pál. Mindez történt 1958-ban. Azóta az ő becézett megszólítása, a bácsival kiegészülve, adja a hely nevét és bizonyos értelemben identitását is. Annyi biztos, hogy amint az évtizedek haladtak, úgy egyre fontosabb szerepet kapott a gasztronómia, és egyre több lett a megőrizni való hagyomány. Szabó Attila séf, mai beszélgető társam, korántsem kívülről csöppent bele ebbe a világba. Ráadásul, ez talán majd kiderül a szavaiból, ő igazán jókedvből főz. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A felvétel nem sokkal nyitás előtt készült. Amikor gyerekkorodban először jártál ezen a helyszínen, valószínűleg még nem gondoltad, hogy egykor majd itt fogsz dolgozni, de akkor már ismerkedtél a főzés tudományával?
4: Hát akkor még nem annyira, maximum a nagymamám főztje által, amit ugye mindenkinek a nagymamája főztje a legfinomabb. Ez nálunk is így volt. Nagyon sok inspirációt merítek a mai napig abból, tehát azokat az ízeket próbálom reprodukálni, és úgy néz ki, hogy általában ez szokott sikerülni. Amikor én gyerekkoromban itt jártam, akkor én meg kicsi voltam, édesanyámnak volt a kedvenc helye ez. Ugye mi itt laktunk egy sarokkal arrébb. Aztán később, mikor már nagyfiú voltam, akkor már jöttem önállóan is természetesen, de akkoriban még itt nem készítettek ételt.
3: Ez egy idézelvetett kocsma volt?
4: Ez egy termelői bormérés volt, valami ilyesmi reklámmal, hogy termelői borok poharazva és utcán át. Akkor még nem is hívták Pali bácsi borozójának, hanem nem is tudom már, melyik tájegységről volt elnevezve, ahonnan a borok származtak. Ők készítettek maguknak igazából ételt egy horgászat után, például halászlevet vagy pacalt, de szintén csak maguknak így a baráti körnek. Viszont mindig többet főztek, és így a betérő vendég úgy gondolta, hogy jó az illat, akkor ő is kaphatott belőle.
3: Ez hanyas években volt, mert ugye a helyet 1958-ban alapították, tehát amikor te először itt jártál.
4: Már mondjuk szerintem ilyen 75-6-ban, és ez akkoriban működött még így, akkor még Pali bácsi nagyon fiatal volt, hosszú hátrafésült haja volt. Gyerekkoromban ugye itt volt még a Magyar Optikai Művek, ahol én dolgoztam nyaranta egy-egy hónapot, hogy legyen egy kis zseppénzem. Ugye lehetőség volt abban az időben 4 órás munkát végezni diákként, és kétszer is konyhára kerültem, és valahogy ott kezdődött, azt hiszem.
3: Hát nem üveget kellett csiszolni, amire az ember elsőre gondol az optikai műveknél, hanem főzni.
4: Így van. Hát konyhai kisegítőként, de hát ott már engem érdekelt, hogy mi hogyan is készül. Gyakorlatilag így kezdődött. Aztán ugye később, amikor elvégeztem az iskolát, akkor több helyen dolgoztam a környéken. Álmomban nem gondoltam volna, hogy én valaha itt fogok dolgozni, azt pláne nem, hogy én fogom üzemeltetni ezt a helyet.
3: Na jó, de hát azért az ember úgy bejárja az országot Sárospataktól kezdve a másik végéig, aztán Németország, Szerbia, tehát azért nagyon sok helyen megfordultál.
4: Hű, de jó informált vagy, ez így igaz. És mindenhol főztem gyakorlatilag. Nagyon-nagyon kevés kitérő volt az életemben, amikor nem szakácsként dolgoztam, vagy nem séfként. Ezek rövid szakaszok voltak, például a Covid alatt jutott egy kis építőipar is. Németországban is jutott egy kis építőipar, mert elképesztően jól fizetett. Voltam rövid ideig hajózásban is, bár ott is mindig a konyhán kötöttem ki. kivéve az az egy év, amikor éppen révész voltam, de egyébként a többi, tehát durván 40 éve vagyok szakács, ebből talán hármat nem azt csináltam.
3: Rejtő Jenő óta mindig ilyen kalandosnak gondolják az emberek, hogyha valaki azt mondja, hogy tenger vagy folyami hajón szolgáltam, hát nem feltétlenül gondolom, hogy ez a valóságban is így van.
4: Van benne némi rejtői, de igazából egyszerűen úgy hozta a sors, hogy valahogy mindig a konyhán kötöttem ki. Tehát én folyami hajón dolgoztam, teherhajón. Egyszer részt vettem egy úgynevezett Dunadelta túrán, ahol motoros jachtok mentek le a Dunadeltába, és mi kísértük egy nagy teherhajóval, ami azóta sajnos már nem létezik. Azt hiszem, hogy Egyiptom partjainál süllyedt el, miután megvette egy vállalkozó, egy görög talán. Úgyhogy az egy érdekes dolog volt, mert matrózképesítést szereztem, és én azt szerettem volna csinálni, de hát kiderült, hogy elég jól tudom etetni a személyzetet, így aztán a konyhán kötöttem ki ott is mindig.
3: Akkor lehet, hogy a Nagy Levin egy példakép?
4: Igen, egyébként azt hiszem, hogy háttérképem is a Facebookon van egy Nagy Levin idézet. Valami olyasmi, hogy hagyjatok főzni, és én megmentem az emberiséget.
3: Ha hagyunk főzni, akkor megmented az emberiséget?
4: Hát az éhhaláltól feltétlenül egyébként, meg a rossz ételektől is.
3: Nem olyan sokan vállalják föl ezt a fajta stílust, hogy a hagyománynak azt a részét, amit lehet, hogy sokan lenéznek, vagy sokan nem értékelnek igazán, csinálják.
4: Ez valóban így van, sajnos. Eltűnőben van ez a műfaj, és bár véletlenül és nem céltudatosan sikerült megtalálnom ezt a piaci részt. Én nem nevezném karriernek, én csak egy kocsmáros vagyok, aki imád főzni, és tudom ezeket a régi magyar ételeket, meg hát egy picit beleviszem a saját elképzeléseimet, és működik. Egyszerűen csak úgy engem is meglepett, de működik, és nagyon örülök neki.
3: Az ember azt mondja, hogy csinál egy szalontüdőt, arra sokan vevők. De hogyha azt mondja, hogy most szívpörköltet készítek, akkor egy kicsit mindenki felvonja a szemöldökét, erről meg arról az oldalról is.
4: Ez így igaz, viszont aki ezekért az ételekért rajong, a világ végéről eljön ide, és örül, hogy valahol még ilyet lehet kapni, mert szoktam, igen, volt szívpörkölt is, ökörúszájpörkölt, hát birkát azt viszonylag rendszeresen főzünk kint az udvaron. Igyekszem azt is az alföldi hagyományoknak megfelelően, nem nevezném karcaginak, mert azért nem vagyok olyan szemtelen.
3: Nem kerül bele a feje például, gondolom.
4: Sajnos igen, azt nem szoktam megkapni, meg valószínű bele se férne az edényembe, de így is mindenki nagyon szereti, én is, nekem ez egyik kedvenc ételem. És hát akkor a szalontüdőtől a kakaspörkölten át, igen, én ezeket nagyon szeretem készíteni.
3: Én megkaptam annak idején a családomtól, amikor herepörköltet készítettem, hogy nagyon finom, de tekintettel az alapanyagra, ők azt szeretnék, a többet nem csinálnak ilyet.
4: Igen, igen, igen, ez egy általános hozzáállás sajnos. Volt itt is már herepörkölt, meg lesz is még, ezt megígérhetem. Aztán még a káposztás ételeket is szeretjük készíteni, az úgynevezett káposztás paszújt, ami egy szabolcsi eredetű történet, jó sok füstölt csülökkel, savanyú káposztával. Gyakorlatilag levesnek nevezik, de igazából ez egy nagyon komoly egytál étel, úgyhogy utána már nem nagyon szoktak az emberek más tenni, és én ezt is szeretem, tehát nálam egy gulyásleves, egy babgulyás, egy bármi tartalmas leves arról szól, hogy azzal úgy jól lehet lakni. Ehhez képest vannak nagyon feketeöves emberek, akik beülnek, megesznek egy babgulyást, majd egy pacalt, és utána már annyira kíváncsi, hogy akkor most már az uzát is megkóstolná, pont a napokban történt ilyen. Én csak így néztem, hogy ez hogy bírja, hogy fér bele, de szerencsére jól esett neki, ízlett neki, és elégedetten távozott.
3: Feketeövesre jut eszembe, nem tudom, hogy te próbálkoztál-e már így. A mesterséges intelligencia azt mondja rólad, hogy a fekete öves magyar konyha Attila nem bonyolítja túl a fogásokat, helyette a tökéletes, szaftos és hagyományos ízekre törekszik, híres a pacalpörköltjéről és a körömpörköltjéről.
4: Igen, igen. Hát a körömpörkölt is úgy kezdődött, hogy van egy nagyon kedves vendégem, nagyon régi ismerős egyébként még általános iskolából, és ő kezdte ezt presszionálni, hogy legyen már körömpörkölt legyen. Hát mondom, nem tudom, hogy azt így el tudnám-e adni. Megpróbáltuk néhányszor, és óriási siker. Tehát a világ végéről eljönnek azért is, mert ugye otthon az senki nem főzögeti már. 4-5 órát, nincs az embereknek kedvük hozzá, jaj, büdös lesz a lakás, meg ilyenek. Hát nekünk itt az elszívó ezt megoldja, a pacallal kapcsolatban ugyanez. Bár láttam már fintorgó vendéget, amikor bejött, és éppen pacalt abáltunk, de hát ez sajnos ilyen.
3: A belsőségeknek azért van ugye egy ilyen mellékhatása.
4: Így van, és ilyenkor én nem esek kétségbe, mert tudom, hogy pontosan azokat a vendégeket vonzom be, akik viszont ezt keresik. És ezen a mesterséges intelligencián pedig csodálkozom, hogy ennyire napra kész.
3: No, de én arra is gondolok, hogy általában ugye mondjuk körömpörköltet azért sem szoktak így csinálni, és állítólag azért is lett egy kicsit konszolidálva az igazi jókaiba a leves, mert abban egyébként sertés köröm menne valójában, mert hogy hát ezt elfogyasztani csak kézzel-lábbal lehet.
4: Ez így van. Egyébként pont gondolkozom rajta, hogy be fogom vezetni, hogy fogunk itt tartani pár tedlit. A kedves vendégeknek, hogy nyugodtan egyenek kézzel-lábbal, ez nálunk nem ciki.
3: Hogyan állsz neki egy ilyen főzésnek? Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát persze, ezeket a recepteket mindenki tudja.
4: De azért ez nem így van. Persze, tudják, csak mégis elrontják. És általában mindenki azzal rontja el ezeket az ételeket, főleg a belsőségeket, a körmöt, ilyesmit, hogy türelmetlen. És amikor már harapható az az étel, akkor azt mondja, hogy kész. De közben az még nagyon messze van a kéztől, még nem oldottak ki a kollagének, az igazi aromák, amik a mélyéről jönnek egy körömnek például. Tehát ez nem úgy van. Türelem kell a főzéshez, és szeretni kell. Egyébként nekem nincs semmire konkrét receptem, amit leírnék, vagy le tudnék írni, úgyhogy ha utódot kell keresnem, akkor igen nehéz. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne receptet tanulj meg, hanem az ízlelő bimbóid jegyezzék meg az ízt, amit majd reprodukálni kell. És mindig apránként fűszerez, apránként tegyél hozzá dolgokat, és a végén beállítod az ízeket, amikor persze kivártad, hogy már megfőtt az étel, és akkor biztos, hogy jó lesz.
3: Én úgy vagyok vele, hogy amikor elmegyek a piacra vásárolni, akkor ugye hátul a fejemben elkezd összeállni egy ételnek a képe, és nem tudom megmagyarázni, hogyha megvernének akkor se, hogy miért pont úgy.
4: Ez így van, és egyébként én így szeretek főzni is, tehát hogy nem döntöm el előre, hogy mit fogok főzni nálunk, ezért nincs étlap, és ezért nem írjuk ki előre egy hétre, és nem szoktuk tudni megmondani, hogy mi meddig tart, mert addig tart, míg el nem fogy, és ez van, hogy két nap van, hogy az nap, amikor elkészül. Ezért nálunk mindig minden friss, soha semmiből nem készül 20 adagnál több. Én, ha kell, minden nap itt vagyok, megfőzöm, de én úgy főzök, hogy meglátom azt az alapanyagot, akár a piacon, akár a beszállítónál jó áron, és majd akkor eldöntöm, hogy én azt akarom megfőzni. Nem fordítva, mert akkor nem mindig azt kapjuk meg, amit szeretnénk.
3: Azért ahhoz, hogy az ember stabil minőséget tessen az asztalra, stabil alapanyagbeszállítók is kellenek.
4: Igen, nos, nekem van egy nagyon jó barátom, aki rendszeresen jár nekem vásárolni, kitaposott útjai vannak, megbízható forrásai, és mindig mindenből a legjobb terméket hozza nekem ide. És hát pont ez az, hogy így szoktunk egyeztetni, hogy ő a szemem, amikor én nem vagyok ott, és nem tudok elmenni vásárolni, mert éppen itt főzök, de ő tudja, hogy nekem mik az igényeim, és hogyha fölhív, hogy Ati, most gyönyörű szép marhanyakat látok, akkor lecsapunk rá, és azt mondjuk, hogy oké, hozd azt. Ha azt mondja, hogy gyönyörű szép a tüdő meg a szív, akkor azt kérem meg, hogy hozzá. Akkor már dobjon hozzá 4-5 nyelvet is. Nálunk ez így történik. Tehát Gyuri elmegy vadászni, és hogyha lát valamit, akkor szól, és akkor mondom, hogy jó, akkor azt hozd.
3: Mondjuk az ilyen divatos alapanyagok, mint a bríz, vagy ilyesmi, azért fölkerülnek néha, vagy inkább dobod ezeket?
4: Nem, egyáltalán nem foglalkozok ezzel. Csak kizárólag a klasszikus, magyaros, hagyományos ételekkel. Amit még érdemes, de volt rá példa, hogy például tikkamaszalát készítettem, azt is elvitték, imádták. Én imádom az ázsiai konyhát, ez egy alkalommal volt, és volt, aki így felhúzta a szemöldökét, hogy ezek között, az ételek között egy tikkamaszala, és akkor egy kicsit megijedtem, és azt mondtam, hogy jó, tényleg aznap elfogyott, mert örültek, tehát a fickó is pont ezt választotta, csak úgy megmosolyogta. És akkor úgy döntöttem, hogy egyelőre maradok én itt a hazai vizeken, és hogyha ázsiai ízekre vágyok, akkor majd elmegyek máshova, ahol ezt esetleg még profibban készítik, mint én.
3: Ahhoz, hogy itt azért a hagyományos magyar ízek érvényesüljenek, a hagymából is, meg a paprikából is nagyon jó minőségkel.
4: Ez így van. Hát nem árulhatom el, hogy honnan veszem a paprikát, de házi paprikát vásárolok kis termelőtől, aki tényleg nagyon ügyel rá, hogy az nagyon jó minőség legyen. Szóval meg lehet nézni az ételeimet, mindegyik szép piros, ami paprikás. Hát igen, a hagyma sem mindegy. Vannak bizonyos ételek, ahol használhatok előre tisztított, kockázott hagymát, viszont van olyan, amihez én majd megveszem azt a jó makói hagymát, megpucoljuk, és azt akkor én vágom össze olyanra, ami erre kell, mert például egy lecsóba nem fogom a kockázott hagymát rakni semmiképpen se, abba igenis szálas hagyma legyen. A paradicsomra is szeretek ügyelni, hogy ha lehetőség van rá, akkor ezt a szép nagy ökörszív vagy paraszt paradicsomot vegyük hozzá, mert attól lesz jó a lecsó.
5: Hogy fest egy napod egy átlagos, amikor mondjuk tudod, hogy egészen biztosan aznap főznöd kell, tehát mondjuk reggel felkelsz.
4: Hát igen, reggel felkelek, összeszedem magam, az nekem egy óra körülbelül, kicsit lassan bútolok, ahogy haladnak előre az évek. Összeszedem magam, lejövök, az első dolgom az, hogy fölteszem azt, amit szeretnék, hogy megfőjön, hiszen legalább, ha nem is nyitásra, de egy órával később nem volna baj, ha kész lenne, és ezek mind hosszan fővő ételek. Mikor már fölraktam, körbenézek az üzlet egyéb dolgaival kapcsolatban, megcsinálom az előző napi elszámolást, ha valamire szükség van még a konyhára, akkor kiszaladok megvásárolni, visszajövök, megfőzök készre, addigra már itt a személyzet, ők kinyitnak, értékesítenek, kínálják az ételeket, italokat, és aztán én utána úgy szép lassan elszivárgok innen délután, és megpróbálok egy kicsit a saját életemmel is foglalkozni, de van úgy, hogy ez este 8-ig tart. Nem mindig sikerül 2-kor meg 3-kor lelépni, mert ezért segíteni kell. Jaj, most tönkrement a fényfüzérnek a trafója, akkor azt intézzem, rendelések, stb. Szóval van mit csinálni egy ilyen kis kocsmával.
5: Ezt azért is kérdeztem, mert ugye a Pali bácsi hagyományokba az is beletartozik, hogy hát itt a főemberek is időnként leülnek a törzsvendégekkel beszélgetni, és nem is akárkik jártak ide annak idején.
4: Hát ez így igaz, de hát, hogy nálunk ez fontos, ez a vendégközpontúság, meg hát én ezt szeretem is, tehát, hogyha bejön valaki, akit ismerek, oda megyek hozzá, beszélgetek vele, megkérdezem, hogy van, úgyis tőlem kérdezi, hogy mit tegyen. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy bármit, ami jól esik, mert minden jó és friss. Igen, hát jártak ide Puskás Öcsi bácsi annak idején, több híres ember, a régi magyar űrhajósok, csak hogy egy-két példát említsek, úgyhogy Pali bácsihoz is jártak be, és mostanában is járnak be ide nagyon-nagyon jó emberek, ismertebb séfek is néha, mint például Bíró Lajos, ő szokott itt ebédelni viszonylag rendszeresen, tehát heti egyszer azért felszokott bukkanni, írók, például Cserna Szabó András.
5: Ő is főzős író egyébként.
4: Így van, a 77 magyar pacal szerzője. Többek között Katona Csaba történész, Kömlődi Ferenc író és jövőkutató. Szóval itt azért igen, megfordulnak érdekes emberek.
5: Jól tudom, nem csak testi táplálék, ami időként talán szellem is szokott lenni, filmvetítések, ilyesmi.
4: Valóban volt ilyen próbálkozás, de aztán ez kudarcba fulladt. Szombat délutánonként próbálkoztunk ezzel a matinéval, de a szombat délután a szombat délután maradt. Olyankor nem nagyon jönnek. Ebédelni jönnek, aztán esetleg este jönnek iszogatni, de ez a szombat délután fellendítése matinéval ez nem vált be, úgyhogy ez azt hiszem, hogy talán egy hónapig, két hónapig volt. Pedig jó filmeket vetítettünk.
5: Hogyha meg kéne fogalmazni egy ilyen filozófia szerűen néhány mondatban, amit ki lehet rakni a közösségi médiában, akkor a te főzési elképzeléseidet hogyan foglalnád össze?
4: Hűha. Nem tudom, soha nem gondolkoztam ezen. Egyszerűen csak szeretem ezeket az ételeket készíteni, és nagyon tetszik nekem az, hogy ez másoknak is tetszik. De erre nem tudok mit mondani. Az ilyen jellegű kérdéssel mindig sikerül sorokba szorítani. Nincs filozófiám igazából, csak teszem, amit tudok.
5: Otthon is?
4: Ja, otthon nem főzök, hiszen egyedül élek, teljesen fölösleges, itt meg tudom enni, amit szeretnék. De mivel, hogy nem ehetek én sem mindig ilyeneket, ezért el szoktam menni, és más helyeken szeretek ebédelni, főleg azokon a napokon, amikor én nem dolgozom. Jól esik, hogy most nem én rakom más elé, hanem én is megkapom azt, amit esetleg szeretek.
5: Hogy fogadod a szakmai megjegyzéseket, kritikákat, hiszen azt mondtad, hogy itt olyan emberek is megfordulnak, akik biztos, hogy értenek a főzéshez.
4: Meghallgatom tisztelettel, meritek belőle, de azért megyek a saját fejem után. De egyébként sokan ezt is mondják. Például Bíró Lajos is, nem kell rám hallgatni, csináld úgy, ahogy te szereted. De szerintem így, meg így, meg így. És én ezeket szeretem meghallgatni,

0: a paprikás csirkét készíteni, és mindenki dicséri. Igazából én elsőre mindenkinek elmondtam, hogy ő készítette, de mindenki azt mondja, hogy olyan, mintha én készítettem volna. Úgyhogy van ilyen, tehetség kell hozzá mindenképp. Elhivatottság is, neki az másfelé van. Tehát ő most egyetemre jár, és utána megint egyetemre szeretne majd menni, úgyhogy ő nem akar szakács lenni egész életében, mint én. Az egy dolog, hogy ez egy Isten adta tehetség neki, amit én sajnálok személy szerint, hogy nem akar kihasználni, de hát ez az ő döntése.
1: Hogy mi a titka a jó pacalnak, szalontidőnek, körömpörköltnek vagy gulyásnak? Ahogy hallották, Szabó Attila nem ad receptet, ha csak az adottság, a türelem és az ízemlékezet hármasát nem tekintjük annak. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől. Nagy György Andrást hallották.

Radványi Balázs felvétele szólt. Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Negyedik évtizedébe lépett a felvidéki Mária völgybe vezető őszi zarándoklatok hagyománya. Október 10-én magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek, kifejezve, hogy Szent István népeként, mai keresztény magyarokként tudunk és akarunk együtt imádkozni. Több mint 900 éve érkeznek zarándokok erre a Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre. A zarándokhely különlegesen szép része a bükkfákkal szegélyezett meredek ösvény mentén létesített keresztút. A kápolna-szerű házacskákban 50 életnagyságú szobor jeleníti meg Jézus keresztútját. Szapolyai János királyjelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. Halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek Keresztes Szilárd nyugalmazott Hajdú Dorogi megyés püspök tiszteletére október 21-én szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. A tanácskozáson a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a görögkatolikus múzeum pedig kiállítással készül az alkalomra. Az emlékezéshez a görögkatolikus múzeum is csatlakozik a Keresztes Szilárd püspök hagyatékából rendezett kiállítással. A Magyar Rendfőnöknők konferenciája zarándoklatot hirdetett valamennyi magyarországi szerzetesnő számára, hogy együtt ünnepeljenek Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóján, Esztergomban a Ferences renddel, a Ferences családhoz tartozó nővérekkel és minden ünnepelni vágyóval. Mintegy 120 szerzetes nővér vett részt az október 3-ai eseményen. A Ferences szegény gondozó nővérek készítették elő a zarándoklat programját, nem csak az ünnep miatt, hanem mert fontosnak tartja minden közösség, hogy egymás rendi ünnepein is találkozzanak és együtt ünnepeljenek. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudomány Egyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként 4 beltéri kölcsönzőautomata, egy külső könyvvisszaadó és egy könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Végül a várható időjárásról. Északnyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izlalt állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, akin nem volt mennyegzős ruha, megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 22. fejezetéből az elsőtől a 14. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái. Amoris Laetitia találkozó, második nap. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. Leó pápa az antiochiai görög melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. Amoris Laetitia találkozó, harmadik nap. A családok kísérése az egész egyház feladata.
2: Az Amoris Laetitia a vatikáni találkozó második napja. Az ázsiai családok lelkipásztori tapasztalatai és a digitális világ kihívásai. A családok ma különböző valóságok összetett mozaikját alkotják, amelyet örömök, remények, nehézségek és sebek jellemeznek. A család nem csupán az a hely, ahová az egyház elviszi az evangéliumot. Olyan hely is, ahol az evangélium életre kell. Nemzedékről nemzedékre. Családról családra, a családoktól pedig a társadalom felé. Ezekkel a gondolatokkal kezdte felszólalását Filipe Neri Ferrao bíboros, Goa és Damán metropolita érseke a 14. Leo által összehívott egyhetes vatikáni találkozó második munkanapján, október 8-án csütörtökön, amelyen a keleti egyházak vezetői és a püspöki konferenciák elnökei vesznek részt 10 évvel az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás megjelenése után. Az indiai bíboros a családok ma valóság, szépség és kihívások, az idők jeleinek megkülönböztetése a családok tapasztalataiból és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségéből kiindulva címmel tartotta előadását. Arra buzdította a szinodális szellemben zajló találkozó résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. Milyen változást kér a Szentlélek az egyháztól? Ez nem csupán arra vonatkozik, hogy mit tesz az egyház a családokért, hanem arra is, hogyan érti meg és kíséri őket, miként segíti őket abban, hogy az evangélium tevékeny hirdetőivé és Isten kinyilatkoztatásának maradandó helyeivé váljanak. Ázsiai, különösen indiai lelkipásztori tapasztalataiból kiindulva, Neri Ferrao bíboros rámutatott, hogy a családok identitása, jellege és összetétele jelentősen megváltozott. Egyre kisebbek a családok, új együttélési formák jelennek meg, és gyakoribbak a vallásközi házasságok. A családok egyre nagyobb arányban kényszerülnek lakóhelyük megváltoztatására, miközben sokakat gazdaságilag bizonytalanság, szegénység, munkanélküliség és a jövőtől való félelem sújt. India és Ázsia számos részén a keresztény családoknak egyre erősödő vallási megosztottság és ellenségeskedés közepette kell élniük, ami mind nehezebbé teszi a hit nyilvános megvallását és továbbadását, hangsúlyozta a bíboros. Mindezek ellenére a családok a szépség tanúi is az egyházban, különösen a gyermekekről, idősekről, betegekről és kiszolgáltatott emberekről való gondoskodásukkal. Családjaink a szegénység és a bizonytalanság közepette is továbbra is képesek az öröm és a remény pozitív tereit megteremteni, mutatott rá a bíboros. Az Amoris Laetitia megjelenése után az indiai és más ázsiai helyi egyházak mindenek előtt a családok meghallgatására törekedtek. Ez a figyelmes meghallgatás alakította a velük közösen járt utat. A házasságra való felkészítést ma már egy egész életen át tartó folyamat kezdetének tekintik. Lelki megújulást és tanácsadást kínálnak a házaspároknak és a gyermekeknek, valamint folyamatos képzést biztosítanak a családok és a világi vezetők számára. Neri Ferrao bíboros hangsúlyozta, hogy a lelkipásztori munkában a családok felé irányuló missziótól a családok körében végzett misszió felé kell elmozdulni. A családok ugyanis nem pusztán a segítségnyújtás címzettjei, hanem az egyház munkatársai a misszióban. A második előadó Vincenzo Rosito, a Pápai Lateráni Egyetem professzora, a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi képzésének dékán helyettese volt. Előadásában olyan kérdéseket fogalmazott meg, amelyek segíthetik a résztvevőket a szinodális megkülönböztetésben. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának gondolataiból kiindulva mindenkit arra hívott, hogy figyeljen azokra a kapcsolatokra, amelyeket saját családjában és az egyházban épít. A családi élet működés módjai segítenek nekünk megérteni, hogyan tanulnak egymástól az egyházi közösségek és a családok. Hiszen mind az egyház, mind a család a mindennapi élet működés módjai révén is tanul, hangsúlyozta a professzor. Rosito arra kérte a résztvevőket, hogy szülőként, teológusként vagy lelkipásztorként tegyék fel maguknak a kérdést. Fel tudok-e ismerni, és meg tudok-e osztani másokkal legalább egy olyan új dolgot, amelyet az elmúlt években megtanultam megtenni, vagy másként tenni a családi vagy lelkipásztori életemben. A családi élet változásai ugyanis nem pusztán problémák, hanem emberi tevékenységek, és az Amoris Laetitia szellemében lehetőséget jelentenek. Olyan konkrét folyamatokról van szó, amelyekben az emberek és a családok cselekszenek, reagálnak, tanulnak, és új erőforrásokat fedeznek fel. Példaként említette az új digitális technológiákat, amelyek használata átalakítja a családok mindennapi szokásait és a gyermekek nevelését. Rosito professzor hangsúlyozta, hogy a család és az egyház a változások során együtt tanul. Ennek szemléltetésére a Szent Család egyiptomi menekülésének evangéliumi történetét idézte fel. Napjainkban a menekült és migráns családok tapasztalataiból kiindulva egyes keresztény közösségek menedéket nyújtó egyházakká formálódnak azok számára, akik új országba érkeznek, vagy hosszú úton vannak. Sok család közös tragédiája az erőszak is. A társadalmi és politikai erőszakból fakadó bizonytalanság aggasztó valóság, amellyel ma sok egyházi közösségnek kell szembenéznie mindennapi életében, figyelmeztetett a professzor. Ez a bizonytalanság akár a családi kötelékeket és az egyházi kapcsolatokat is felemésztheti. A Szent Család menekülésének történetében azonban József álma is fontos szerepet játszik. Álmodni, elképzelni az egyház új formáit azt is jelenti, hogy megújítjuk mindazt, amit már most is teszünk. Az egyház jövőjét elképzelni azt jelenti, hogy készek vagyunk tanulni egymástól, miközben együtt alakulunk át, egyházi közösségként és családokként, fogalmazott Rosito professzor. Előadását a közös megkülönböztetésre szólító kérdéssel zárta. Mire van szükségünk ahhoz, hogy a jelenkor fényei és árnyai között megtanuljuk és elképzeljük, hogyan lehetünk új módon család és új módon egyház?
1: Leó pápa az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusához. Veletek vagyunk gondjaitokban. A Szentatya október 10-én szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban az antiochiai görög Melkita püspökök szinódusának 37 tagját, akik e napokban tartják Rómában a szinódusukat. Leó pápa elismeréssel szólt a görög Melkita egyház apostoli múltjáról, és hogy a jelen nehézségei közepete is hűségesek hagyományaikhoz és küldetésükhöz. A görög Melkita püspökök szinódusi találkozója a kormányzás, a közösségi együttlét és a püspöki szolgálat mozzanata. Fordult a Szentatya püspökökhöz, és rajtuk keresztül üdvözölte a Melkita egyház minden tagját, hazáikban és a diaszporában szerte a világon. Antiochiában nevezték először Krisztus követőit keresztényeknek, emlékeztette őket a pápa egyházuk apostoli eredetére. Hivatásuk az első keresztényekéhez hasonlóan abban áll, hogy életük tanúságot tegyen Isten jelenlétéről. Hitük járja át a szívüket, törődjenek a szegényekkel, az oktatással, az egészségügyi ellátással, és bátorítsák a szenvedőket, kérte tőlük Leó pápa. Megértéssel szólt egyházai számos hagyományos országában dúló gondjaikról, mint a háborúk, a konfliktusok, a vallási szélsőségesség és a gazdasági nehézségek. A pápa a Melkita püspökeiken keresztül üzeni szeretett egyházaiknak, veletek vagyok. Az egész katolikus egyház veletek van.
3: The entire Catholic Church is with you.
1: Hiszen amikor egy tag szenved, az egész test vele szenved. Amikor ugyanis szenvedéseitekkel követitek Jézus világot megváltó szelídségét, akkor az egyház szívében vagytok. A Szentatya együttérzéssel gondol sebeikre és nehézségeikre, ami sok hívőt arra kényszerít, hogy távoli országokban keressenek munkát. Milyen nagy is a hivatása az egyházatoknak, hiszen tanulja a kiengesztelődésnek és a békének a konfliktusok sújtotta térségben. Ti püspökök vagytok a közösség magvai az erőszak sújtotta országokban. Ez a tanúságtétel valóban az évszázados hit ikonjába tesz benneteket üdvösségünk legszentebb helyein, bátorította a Melkita püspököket a pápa. Az egyházon belüli emberi konfliktusaik feloldására merítsenek a bizánci hagyományaik szent és megindító szertartásaiból, mint amikor a pap és a diákónus az isteni liturgia bemutatására készülve kiengesztelődik egymással. Ez a kiengesztelődés maga is áldozat Krisztusban és Krisztussal. Ebben a tekintetben a püspöki szinódus, mint a közösség őrzője szolgál. Ezt a közösséget nagy felelősséggel védjék és ápolják a püspöki kollegialitás keretein belül. Legyenek mindig éberek, nehogy mások fölé kerekedjenek. Keressék a szolgálatot a hatalom helyett, az őszintességet a haszon helyett, és a lelkipásztori gondoskodást a személyes siker helyett. A Szentlélek ösztönözze őket az egység keresésére, hogy az emberek felismerjék maguk közt Krisztus jelenlétét. Krisztus evangéliumáról a legékes szólóbb tanúságot azzal teszik, amikor felveszik keresztjüket, és szeretettel, félelem és harag nélkül szolgálnak. Az ilyen tanúságtétel ugyanis könnyen visszhangra talál azok szívében, akik igazi békét keresnek. A pápa keresztény reménnyeli szeretettel imádkozik mindazokért, akikkel hazáikban együtt élnek, hogy bátor neveljék a fiatalokat, és bátorítsanak mindenkit a legnemesebb hagyományaikban. Az apostoli szentcikehez ösztöndíjat biztosít a szíriai, libanoni és iraki hívőknek katolikus képzésükhöz, továbbá célja az ottani fiatalok támogatása, hogy a keresztény családok megkapják a szükséges segítséget a közel-keleti maradáshoz és a keresztény jelenlét fenntartásához. A Szentatya végül megköszönte szolgálatukat és lelki közösségéről biztosította őket, és a szinódus munkáját Isten anyja a Teotokosz közben járásába bízta.
2: Az Amoris Laetitia vatikáni találkozó harmadik napja, a családok kísérése az egész egyház feladata. A migráció, a digitális világ, a gazdasági bizonytalanság, az erőszak és a családi kapcsolatok átalakulása állt az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából rendezett vatikáni találkozó harmadik napjának középpontjában. Az október 9-i pénteki sajtótájékoztatón néhány résztvevő a nemzetközi sajtó előtt számolt be az eddigi tapasztalatokról és a lehetséges lelkipásztori válaszokról. Giacomo Costa jezsuita atya, a püspöki szinódus főtitkárságának tanácsadója, intenzívnek nevezte az eddigi munkát. A résztvevők elmélkedések, imádságok és személyes tanúságtételek révén osztják meg egymással a család pasztoráció eredményeit és nehézségeit. Az első két nap a kölcsönös bizalom kialakításának jegyében telt, majd nemzetközi munkacsoportokban folytatták a tanácskozást. A különböző földrészek tapasztalatait később a plenáris ülésen ismertették. Costa atya elmondta, hogy a migráció kérdése kivétel nélkül valamennyi munkacsoportban felmerült. A népesség mozgások alapvetően átalakítják a családi kapcsolatokat. Sok házas pár kényszerül külön élni, a nagyszülők gyakran átveszik a szülők szerepét az unokák nevelésében, miközben nehezebbé válik a hit továbbadása. A vallásközi házasságok szintén új kérdéseket vetnek fel. Bár sok család elveszíti megszokott támogató kapcsolatait, az új kultúrákkal való találkozás gazdagíthatja életüket. A tanácskozáson figyelmet kapott a digitális forradalom is, amely megváltoztatta a családok kapcsolattartási és együttélési szokásait. Kosta atya kreatív kezdeményezéseket említett, például a telefonmentes közös vacsorákat, amelyek ismét lehetőséget teremtenek a beszélgetésre. Mások a digitális eszközöket arra használják, hogy a migráció miatt egymástól távol élő családtagok megőrizhessék kapcsolataikat. A technológiai változások a papképzésben is új kérdéseket vetnek fel. Hogyan veszik figyelembe a szemináriumok azoknak a növendékeknek a tapasztalatait, akik már a digitális kultúrában nőttek fel, vagy mozaik családból érkeznek? A találkozón az egyház saját nehézségeiről is beszéltek. Ezek egyike a családok lelkipásztori kísérése, amelynek fontosságát mindenki elismeri, a gyakorlati megvalósítás azonban sokszor elmarad. Kosta atya figyelmeztetett. A kísérés könnyen olyan jelszóvá válhat, amely elméletben mindenkit egyesít, de gyakorlati jelentését még tisztázni kell. Kimarad ténylegesen a házaspárok mellett, amikor válságba kerülnek. Ki kíséri őket idős korukban? Hogyan lehet tovább lépni a házasságra való felkészítéstől a házaspárok egész életén át tartó támogatásáig? A kísérés az egész egyház feladata, hangsúlyozta a jezsuita atya. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a mai családokra rendkívül sok nyomás nehezedik. A hosszú munkaidő, a háborúk, a nők elleni erőszak, valamint egyes kultúrákban a hozományhoz kapcsolódó elvárások komoly terhet jelentenek. Bizonyos idealizáló törekvések elérhetetlennek tűnő elvárásokkal terhelhetik a családokat és elriaszthatják a fiatalokat. A kérdést a következő napokban is tovább tárgyalják majd. Külön figyelmet fordítanak a bántalmazások és az erőszak túlélőire, akiknek közelségre, türelemre és saját gyógyulási idejük tiszteletben tartására van szükségük, hogy ismét bízni tudjanak a szeretetteljes kapcsolatok lehetőségében. Kosta atya hangsúlyozta, hogy a különböző kultúrák eltérő lelkipásztori válaszokat kívánnak. A találkozó légkörét építő jellegűnek és nyugodtnak nevezte. A cél a közös megértés elmélyítése és annak az őszinte tapasztalatcserének a megvalósítása, amelyre 14. Leó pápa hívta a résztvevőket. A sajtótájékoztatón Ibrahim Iszák Szedrák, Alexandria kopt katolikus pátriárkája, Filipe Néri Ferao bíboros, Goa és Daman érseke, valamint Timothy John Costello Perthi érsek is felszólalt. Mindannyian a családok jelentőségét és a különböző kultúrák tapasztalatainak fontosságát hangsúlyozták. Véronique Martin Longchamp, a francia püspöki konferencia családpasztorációs országos küldötte, örömét fejezte ki, hogy megismerheti más földrészek tapasztalatait. Maria Marcela Mazzini, argentin teológus, aki a 2015-ös családszinóduson is részt vett, fontosnak nevezte az elmúlt évtized áttekintését. A házaspárokat a Fülöp-szigeteki Charmaine Bernadette és Eren Lille Villegas képviselte. A 16 éve házasságban élő pár a fiatalok és családok körében végzett lelkipásztori munkájáról számolt be. A sajtótájékoztatón bejelentették a találkozó összefoglaló jelentésének felülvizsgálatával megbízott bizottság összetételét is. A Kevin Farrell bíboros vezetésével működő testületben valamennyi földrész képviselői, egyházi vezetők, szakértők és családok is helyet kaptak. Feladatuk, hogy a különböző kultúrák és lelkipásztori környezetek tapasztalatait közös összefoglalóba rendezzék. Az eddigi tanácskozások egyik legfontosabb felismerése, hogy az Amoris Laetitia által elindított lelkipásztori megújulás továbbra is folyamatban van. A családok meghallgatása, megértése és kísérése nem lezárt feladat, hanem az egész egyház közös felelőssége.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Bértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus. To those who are lonely and hurting, as we learn to grow in love.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyasunkban a Bokros zenekar, Debreceni Kis Helga, Koncz Gergely és a Pontos zenekar felvételeiből válogatunk.

0: Mai guzsolyasunkban a Bokros zenekar, Debreceni Kis Helga, Koncz Gergely és a Pontos zenekar felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Különböző helyi politikailag nehezen besorolható független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Derül ki a Cseh Statisztikai Hivatal által vasárnap közzétett végleges választási eredményekből. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként 4 beltéri kölcsönzőautomata, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Negyedik évtizedébe lépett a felvidéki Mária völgybe vezető őszi zarándoklatok hagyománya. Október 10-én magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek, kifejezve, hogy Szent István népeként, mai keresztény magyarokként tudunk és akarunk együtt imádkozni. Több mint 900 éve érkeznek zarándokok erre a Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre. A zarándok hely különlegesen szép része a bükkfákkal szegélyezett meredek ösvény mentén létesített keresztút. A kápolnaszerű házacskákban 50 életnagyságú szobor jeleníti meg Jézus keresztútját. Szapolyai János királyjelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. Halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek Keresztes Szilárd nyugalmazott Hajdú-Dorogi megyés püspök tiszteletére október 21-én szerdán 14 órától a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskolán. A tanácskozáson a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a görög katolikus múzeum pedig kiállítással készül az alkalomra. Az emlékezéshez a görög katolikus múzeum is csatlakozik a Keresztes Szilárd püspök hagyatékából rendezett kiállítással. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Mai guzsolyasunkban a... Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Otthon ízei című gasztronómiai műsorunkat hallják, melyben a sütőtökös ételek receptjeit ismerhetik meg. Ezután a Remény hírnökei című műsoron következik. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobor atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Műsorunkban erről lesz szó. Mai összeállításunkat a nap imájával zárjuk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, kedvező illatani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A II. Világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90% a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kálcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghüléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prostatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tök mag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süje Károlyné Klárikát hallják.
5: Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájában rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tökmagos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok. Tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szuhakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulyka kakas here, amit tökének is mondanak fejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves, kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkában én raktam a szalaggyümölcsöket már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikáns tökmagos pogácsa pedig a hozzávalókat mondanám el. Egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, két kávéskanálsó, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehér bors, 1 deci étolaj és 1 deci fehér bor. Az elkészítése pedig a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsot, olajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd 1 cm vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban, egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokban lehet esetleg kapni, hát nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, 2 kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaherét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, 2 közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, 2 darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, 2-3 kanál liszt, só, bors és olajasütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. Tehát tök saláta, vagy cukkini saláta, tzatziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissé besózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, 2-3 gerezd zúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.

0: A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemell, tehát csirkemell, a hangzás kedvéért került így megnevezésre. Egy kiló sütőtök, egy fél liter főzőtejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarás, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ez nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a húst be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertésoldalas, 1 jó nagy fej vöröshagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges. És 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó bepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. Levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére, összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még 2 evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonyapürét készítettem, amihez 1 kiló burgonyát, fél kiló sütőtököt, 5 deka vajat, másfél deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk, először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni, forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya, és hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bérelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrizselyen bóbitát, vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér neki, mert elég volt a tökös tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvel tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökös rabarbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rabarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom ahhoz. Olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tésztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy 1/4 kiló darátmák, egy 1/4 kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahé. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzad benne a darátmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A rétes lapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezett evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogatott. John Baptist Basobora Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik. Szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Egerben szeptember 22-én tartott imaestet a ciszterci templomban, melyen közel 300 fő vett részt. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
3: Basobora atya hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 20 000 Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az éjc miatt. Összegyűjti az elhagyott, szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs körútjain nekik, az árvaházaknak és az iskoláknak gyűjt adományokat. De az európai missziós útjainak elsődleges célja az evangelizáció. Basobora atyát a magyarországi missziós útjáról kérdeztük. A tolmács Pap Eszter.
4: Hogy érezte magát az atya itt a magyarországi evangelizációs út során?
5: Moving among the people of Hungary, I find it's a blessing to be with them.
6: Ahogyan az magyar emberek között jártam, keltem, azt éreztem, hogy egy áldás velük lennem. Nagyon nagy a hitük, ez reményt ad nekünk. Ez azért örömteli, mert gyakran lehet hallani, hogy Európáról azt mondják, hogy vége a kereszténységnek, elveszett a hit Európában, de ez nem igaz, hanem itt is látjuk, hogy milyen erős az emberek hite. És nagyon megérintett az, hogy a laikusok milyen élik át azt, hogy másokat evangelizáljanak, és nem csak, hogy ők járnak elkötelezetten misére és templomba, hanem gondoskodnak arról, hogy mások is kövessék. És ezt tegyék. És az Úr nagyon nagy mértékben használja Magyarországon a nőket, és látszik, hogy milyen kiváló szervezők a nők. Úgyhogy ezen az evangelizációs körúton a nők ereje volt, ami egyrészt nagyon lenyűgözött. Úgyhogy azt kívánom a nőknek, hogy maradjanak meg ebben a kitartó erős hitben, és ne próbáljanak meg férfiak lenni, ne próbáljanak meg mások lenni, hanem Máriához hasonlóan ugyanezzel az evangelizációs erővel maradjanak meg az egyházban és a szolgálataikban. És azt is látom, hogy bátorítják a papokat, támogatják őket, és ezt nagyon jó szemlélni. Úgyhogy szeretném biztatni a nőket, hogy segítsék a papok munkáját, és adjanak életet papoknak, tehát szüljenek papokat Jézus nevében.
5: We need many holy women who encourage priests and who give birth to priests. And I was very much touched by the young people.
6: Másrészt pedig nagyon megérintett a fiatalok jelenléte. És nagyon jól esett, hogy sokan bátorítottak engem is, hogy atya, ez nagyon jó volt, tartson ki, és folytassa, és jöjjön újra. Úgyhogy köszönöm szépen Magyarországnak, köszönöm, hogy bátorítanak arra, hogy folytassam az evangelizációt. És a másik dolog, amit pedig nevezhetünk úgy, hogy ez az a hobbim, hogy elhagyatott gyerekekről gondoskodom, és nagyon szeretem őket, és a szegény gyerekekről, a félárva és teljesen árva gyerekekről, és azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy imádkozzanak ezért a tevékenységemért, és ha egy kicsit hozzá tudnak esetleg járulni, azt is hálásan köszönöm Jézus nevében. Erről általában nem szívesen beszélek, nem gyakran beszélek, mert szeretném azt elkerülni, hogy azt higgyék Európában, hogy azért utazom ide, hogy pénzt kérjek, mert nem ezért jövök, hanem azért, hogy evangelizáljam Isten népét, és megtérésekhez és gyógyulásokhoz segítsem. Ez az én fő feladatom.
5: Right to avoid talk about it, because I don't want people to think that I'm coming to Europe to beg for money. I come to evangelize, that's my major thing. Please, Hungarians, you have a lot of faith.
6: És azt szeretném mondani Magyarországnak, hogy tartsanak ki. Nagyon szeretem Magyarországot és a magyarokat, nagyon szeretem Szent István királyt és Szent Erzsébetet. Árpádházi Szent Erzsébetről először kicsi fiú koromban hallottam, és nagyon megérintett a története. És kedves püspök atyák, köszönöm, hogy meghívtak és befogadtak, és evangelizálhattam az országban. Isten áldja meg Magyarországot, az egész nemzetet, és minden környező nemzetet is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: Hungary and all the nations around, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Birincsikné Antalóczi Hajnalkát, akivel abból az alkalomból beszélgetek most itt a stúdióban, hogy Basabora atyának az egri lelki napján te is részt vettél. Régóta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk. Basabora atya már többször járt itt az egri főegyház megyében, ő most azonban Egerbe is ellátogatott egy estés ima alkalmat, ima estét tartani a ciszterci templomba. Azt elmondjuk, hogy a ciszterci templom eléggé zsúfoltan megtelt, hál' Istennek. Nagyon sokan jöttek erre az imaestre, nem csak Egerből. Így a szervezőket is egyébként meglepte, ezt is hozzátehetjük. Hajni, téged mi, illetve ki vonzott, miért érezted úgy, hogy ezen a lelki estén részt kell venned?
1: Én is szeretettel köszöntelek, Andi, és igazából egészen véletlenül találkoztam ezzel a plakáttal, mégpedig a Facebookon. Gyakran megjelennek a hasonló jellegű plakátok és hirdetések, és mindig el szoktam ezeket olvasni, bár ritkán jutok el azért ezekre az ima alkalmakra, de most, ahogy megláttam ezt a plakátot, valahogy volt bennem egy olyan indítatás, hogy nekem el kell oda jutni. Tulajdonképpen egy hívás volt. Kértem is a Jóistent, hogyha ő szeretné, hogy eljussak ide az ima alkalomra, akkor segítsen. Úgyhogy én ezt próbáltam a családnak is elmondani, hogy én ide szeretnék eljutni, és hogy akkor próbáljuk már meg ezt megszervezni, hogy ez meg is valósuljon. De tulajdonképpen az utolsó pillanatban, tehát, hogy előtte, nem tudom, két nappal, vagy tehát, hogy nagyon-nagyon szűkösen előtte találkoztam én ezzel a plakáttal, ezzel a meghívással, és a Jóisten hívott, és nekem oda kellett menni, és mindent meg is tettem, hogy oda jussak, és oda is tudtam jutni.
0: Igen, igen, szerintem nagyon sokan voltak ezzel így. Basabora atyának már én voltam többször egy ilyen lelki napján, lelki gyakorlatán, de tavaly volt az a pont, amikor sikerült vele például interjút készíteni. Tehát valahogy én is úgy vagyok vele, hogy megkapja az ember a meghívást, de nem biztos, hogy például egyből ott is egy beszélgetést kell készíteni vele, hanem kell az, hogy kicsit átérezzük azt a lelkületet, azt a lelkiséget, amit ő közénk hoz, Európába, vagy így egészen konkrétan Magyarországra, Egerbe elhoz, mert ugye ő egy afrikai misszionárius, és ő teljesen más stílusban közvetíti az evangéliumot. Ezeken az ima alkalmakon ez kiderül. Mindig mondja ezeken a hosszabb lelki gyakorlatokon, hogy az afrikaiaknak idejük van, az európaiaknak meg órájuk van. Ezeknek a programoknak mindig az elejét tudjuk, hogy mondjuk 5 órakor kezdődik, de a végét soha nem tudjuk, hogy mikor fejeződik be, mert ahogy Basabora atya szokta mondani, hogy őt a lélek vezeti, nincs két egyforma ima est sem, amit ő itt tart Magyarországon. Mi volt ez a hangulati élmény, az a lelkület, ami átjött Basabora atyán keresztül?
1: Az az igazság, hogy várakozással tekintettem az ima alkalom elé, kíváncsi voltam, és próbáltam tulajdonképpen nagyon racionálisan nézni ezt az egész ima alkalmat. Vártam azt, hogy mi fog történni, esetleg mit fogok pluszban érezni, vagy milyen olyan esemény fog, hogy hogyan fog a lélek ott munkálkodni, akár a többi emberen keresztül, vagy a többi emberben, vagy akár velem is, hogy mit fog tenni, és én igazából tényleg kíváncsisággal mentem oda, amellett, hogy én nagyon is régóta ismerem ugye a karizmatikus közösséget. Fiatal korom óta már találkoztam ezzel a közösséggel, és tudtam, hogy hova megyek. Csak úgy mégis ugye érdekelt, hogy akkor ez az atya ezt hogyan fogja közvetíteni felénk. És igazából engem az fogott meg, hogy mennyire lelkes volt, és mennyire lelkesen tudta az evangéliumot közvetíteni számunkra. És hogy 78 évesen egy életvidám, egy lelkes, egy mosolygós ember állt ott előttünk, aki úgy adta át az evangélium üzenetét, hogy közben ő ott ugrált, meg majdnem, hogy táncolt, és hogy nagy kézmozdulatokkal és bennünket is motiválva arra, hogy igenis merjünk Jézussal egy kicsit, meg ugye a Szent Háromságos Istennel egy kicsit másképpen beszélgetni, mint ahogy idáig tettük. Szerintem mi magyarok egy kicsit visszafogottabbak vagyunk azért ezen a téren. Talán szégyellünk is imádkozni a másik előtt máshogyan, mint ahogy annak idején bennünket erre tanítottak. Kicsit furcsán is nézünk azokra, akik meg másképp imádkoznak. Nyilván elfogadjuk mondjuk az afrikaiaktól, mert ismerjük a kultúrájukat annyira, hogy ők egy táncos nép, és hogy ők igenis zajosabbak és vehemensebbek, és számomra ez volt, hogy ez a lelkesedés, hogy mennyire jó lenne, hogyha egy picit átragadna ez így a magyarságra is ez a lelkesedés, és konkrétan rám is. Tehát, hogy én ezt magamra is értem, hogy nem mindig pessimistán nézzük az élet dolgait, hanem igenis merjünk optimistán, és ő, nekem az nagyon tetszett, amikor ő azt mondta, hogy ne vettél-e már ma. Ez a gondolat bennünk legyen, hogyha az öröm bennünk van, akkor bennünk van az Isten, tudjuk az Isten szeretetét akkor átadni, ha meg állandóan csak szomorkodunk, meg lefelé nézünk, és ő is ugye ezt hangsúlyozta, hogy nézzünk mindig fölfelé, tehát ne lefele nézünk, hanem föl, az Isten felé nézünk, mosolyogjunk, és így át tudjuk adni az ő szeretetét, ami szerintem nem olyan nagyon könnyű, de nem is lehetetlen.
0: Igen, ahogy én mondtam, hogy többször voltam már Basobora atya lelki gyakorlatán, és korábban egyébként egyszer sem volt ilyen, hogy a Szent Mise keretében, a prédikáció keretében úgymond a résztvevőket felállította, és megimádkoztatott minket, hogy egymásért imádkozzunk, de nagyon tetszett itt ezen az EGRI alkalmon nekem is, hogy végülis azt emelte ki, hogy mi egymásért tudunk imádkozni, és ez nagyon fontos, hogy egymásért is imádkozzunk. Ne csak kérjünk a jó Istentől, hanem tényleg ez egy olyan karizmája kell, hogy legyen minden embernek, hogy a másik felé szolgáljon az ima által is.
1: Szoktak ilyen kérések lenni felém, hogy imádkozzak embereket, és van is egy ilyen küldetésem, hogy imádkozok embereket már sok év óta. Nyilván ugye a családomon kívül vannak ezek a személyek, és igazából nekem ez furcsa volt, hogy amit te is mondasz, hogy felállított, és az igazából ismeretlen, hiszen én ugye nem ismertem azokat a személyeket, akik mellettem voltak, akkor találkoztam velük először, és egyrészt, hogy érintsük meg a másikat, ami szintén ez is szerintem számunkra nem egy annyira elfogadott dolog, hogy egy idegen embert megérintünk, és a másik, hogy én imádkozok egy olyan emberért, akit tényleg nem ismerek. És akkor még tegyem is rá a kezemet, és attól függetlenül, hogy én szívesen mindenkit megérintek amúgy, de hogy most mit tudok én neki mondani, vagy miért tudok én imádkozni? Ez úgy eszembe jutott, hogy hát oké, hogy imádkozzak, de hogy most akkor mit? Vagy mire van neki szüksége? Vagy hogy tudok én? És akkor, hogy hangosan imádkozzunk, hát aztán ott olyan zaj is lett végül is, de ennek is volt egy tanító jellege, hogy jött, hogy mit is kell érte imádkozni, vagy mit is imádkozzak. Nem is gondolkoztam én rajta, hogy igazából tudtam az adott személyet imádkozni, és ez az érintés is olyan volt, hogy az én számomra meglepő, hiszen amikor az egyik hölgy, aki rám tette a kezét, egyszerűen az érintésnek is megvolt a maga ereje, hiszen ugye elmondta utána az atya, hogy mi mindent lehetett érezni ez alatt az imádság alatt, és én tényleg azt éreztem, hogy amikor nem tette a kezét a mögöttem álló, akkor mint ahogy a vasaló melegszik föl, egyre melegebb lett az ő tenyerének az érintése általamon, és egészen erős forróság töltött el, és aztán az úgy el is áradt az egész testembe. Ez egy olyan különleges dolog volt, hogy ez hogyan lehet. Nem tudom, hogy az én kezem érintése mit váltott ki a másik szeméből, de én ezt éreztem, és ez egy különleges élmény volt. És aztán úgy tudatosult, hogy ho-ho, hát most akkor itt, hogy ez hogyan is lehetett most. Ez úgy kicsit furcsa is volt számomra, mert zajos volt nekem, de amellett pedig tényleg volt egy ereje ennek az imádnak.
0: Igen, igen, és Basobor atya is mindig hangsúlyozza azt ezeken a lelki napokon, hogy ugye Jézus az, aki gyógyít, ő is az Istennek egy eszköze, meg mi is ugyanúgy Krisztus hívők az Isten eszközei tudunk lenni, hogyha hittel imádkozunk a másokért. Ezt ilyen kicsit ilyen kulisszatitokként mondom el, hogy most itt a magyarországi állomásain sehol nem imádkozott Basabora egyenként az emberekért, kivétel Eger volt, és az én meglátásom, hogy szerintem itt sem akart imádkozni, azért volt szerintem az, hogy úgymond imádkoztatott minket egymásért, hogy itt sem akart, de mégis, ahogy ő is szokta mondani, hogy a lélek arra indította, hogy a tömeg ellenére végigjárt ő is a tömegben, az emberek között, mi közöttünk, és mindenkire azért rátette egy ima erejéig a kezét, és akik tudjuk, hogy akik Szentlélek szemináriumot végeztünk, hogy ugye van ez a lélekben nyugvásnak az állapota, ami egy hát elmondhatatlan, meg leírhatatlan állapot, amikor úgy betölt a Szentlélek, és hát eldőlsz, de nem a semmibe dőlsz, hanem érzed azt, hogy van, akinek az ölébe dőlsz, tehát az Isten átölel, én ezt így szoktam mindig megfogalmazni, és átjár a lélek, és szinte itt mindenki, akit megérintett az atya, és imádkozott érte, úgymond lélekben nyugodott. Neked mi volt a tapasztalatod?
1: Amikor a Szentlélek szemináriumot végeztük, ugye akkor is már voltak hasonló tapasztalataim, nyilván láttam, hogy mik történnek, és mik a Szentléleknek azon adományai, amelyek tényleg különlegesek. Mert az, hogy most imádkozzunk a másik emberért, tehát a közbenjáró imádság, ami akár nekem is karizmám, az nem egy látványos dolog. Az egy kihívás, hogy napi szinten tudjak azért az emberért tényleg hosszú ideig imádkozni kitartóan, és a Jóisten igazolja, hogy mondjuk meghallgatja ezeket az imádságokat. Ezek viszont látványosabb karizmái is vannak a Szentléleknek, mint ahogy Pünköskor is egészen látványosan tevékenykedett, ugye az apostoloknál is, meg aztán, amikor ők is gyógyítottak, és itt is ez volt, hogy néztem, és mindig az volt a félelmem, hogy na hát nekem ilyet ne. Tehát, hogy ez milyen égő már, hogy most ott eldőlünk, és ott fekszünk a földön, és hát ne. Én ettől így óckodtam, és tényleg mindig meg is könyörült rajtam a Szentlélek még ideig, amikor voltam ilyen eseményeken, hogy nem kaptam ilyen kegyelmet, viszont most ez másképp volt, és igazából én úgy voltam vele, hogy jó van, hát ahogy akarod, úgy legyen, tehát igazából nem kell nekem mindig így ellenkezni, és rábíztam, és vártam, hogy mi fog történni, és tulajdonképpen nagyjából végignéztem mindenkinek így az imádságát, és tényleg azt láttam, hogy az atya egy pillanatra tette rájuk a kezét, tehát nem csinált velük igazából semmit, hanem csak egy pillanatra a fejük fölé tette a kezét, és tényleg van, aki örömben, tehát látszott az arcukon, hogy eltöltötte őket a kegyelem, és van, aki tényleg eldőlt, van, aki csak így hátradőlt mondjuk térdepelt, és akkor hátradőlt, és úgy maradt, és van, akivel nem történt úgymond látszólag semmi, de senki nem jött onnan ki úgy, hogy valamiféle élményen ne gazdagodott volna, és vártam, hogy jó, hát akkor majd én is mi fog történni, és én is ott térdepeltem, és jött az atya, és fölém tette a kezét, még éreztem is, hogy picit olyan hidegebb a tenyere, és abban a pillanatban, amikor ő ezt megtette, abban a pillanatban kezdtem én is dőlni, de nem a semmibe, hanem teljesen úgy éreztem, hogy engem tartanak, hogy egy olyan szeretett ölelésbe vagyok, hogy nem fogok megütni magamat, biztos, hogy nem, tehát hogy biztonságban vagyok. Olyan jó volt ez az ölelés, tehát szóval, hogy jó lett volna, ha még tovább is tart, de hogy megtapasztaltam, hogy igen, van ereje a Szentléleknek, meg tud tartani, és nem engedi, hogy megűsd magad. És jó volt abban az állapotban lenni. Ez egy nagyon-nagyon örömteljes állapot volt, és ez egy nagyon nagy élmény.

0: méltóság teljesen, nagyon hittel, nagyon, tehát az egész mozgásán is látszik, hogy ő mennyire jelen van, és mennyire szinkronban van az Úr Jézussal, és itt is végül is megáldott minket, mindenkit, ha nem is egyénenként, hanem csoportosan, és számomra ez is egy nagyon nagy élmény volt, illetve nagyon fontos az, hogy ő is szokott imát kérni, és talán már nagyon kevesen maradtunk a végén, amikor ugye vége lett az ima alkalomnak, akkor ő érte is imádkoztak ott a jelenlévő atyák, és látszott rajta az öröm Basa Bora atyán, hogy mennyire örült annak, hogy ő sem maradt ki úgymond a körből, nem feledkeztek meg róla, és ő érte is imádkoztak. Nekem ez is nagyon nagy élmény volt, és még annyit reflektálok arra, hogy amikor mondtad, hogy érezted a melegséget a hátadon, amikor imádkoztak érted, Basa Bora atya értem is imádkozott külön, nekem a térdemben van fájdalom, és tényleg ez is egy ilyen pozitív, tehát jó érzés volt, hogy amikor imádkozott értem, így éreztem, hogy a térdemben úgy rendeződnek a dolgok. Tehát, hogy ezt így máshogy nem lehet elmondani. Nyilván ahhoz, hogy valaki valakiért imádkozik, akiért imádkoznak, azért abba is jelen kell, hogy legyen a hit. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak úgy oda dobjuk a másikhoz, hát imádkozzál már értem, tehát hogy szerintem ez is nagyon fontos, hogy a hit az kölcsönösen jelen legyen bennünk.
1: Mondta is,
0: igen.
1: Hogy Jézus is úgy gyógyított, hogy legyen a te hited, igen. Szerint, és igazából kell a hit, igazad van, te teljesen uh-huh. egyetértek, illetve még talán annyit tennék hozzá, hogy azért úgy elgondolkodtatott ezen tevékenysége, amikor úgy járt körbe is, és mindenkit megáldott, hogy azért Jézusnak mekkora nagy idézőjebb teher lehetett azért az, hogy ott a tömegek húzták, nyúzták, mindenki őt akarta megérinteni, mindenki őhozzá akart szólni, mindenki őtőle várta ugye a gyógyulást és a problémáinak a megoldását, és hogy így átéreztem, hogy mennyire nagy kegyelem ez, amit az atya kapott, de nagyon nehéz feladat, mert ugyanezt élhettem most meg ennél a 200 akárhány embernél, hogy mindenki őt akarta, mindenki ővel akart beszélni, mindenki az ő áldását kérte, és valószínűleg ő ezt érezte, és ezért is áldott meg mindenkit, mert bennünk volt a vágy, én bennem is, hogy most engem fog kihagyni. És ez mindenkiben szerintem így volt, és ezért inkább rászánta az időt, hogy mindenkihez oda ment, hogy senki sem maradjon ki.
0: Igen, ez biztos, hogy így volt, és tényleg lezárásként még annyit, hogy még az több mint 3 óra hosszás ima alkalom után még volt ereje és kedve riportot is adni, és akkor is mondta azt, hogy ő nagyon-nagyon jól érezte itt magát Egerben, tehát ő rajta is látszott az, hogy érezte az emberekből áradó szeretetet is ő felé, meg természetesen hát a Jóisten felé is, és ugye hát ez érződik, és ő rá is jó hatással volt, és ő mondta, hogy persze, hát, hogy ő még hiába, hogy ma este nem tudom, 3:45 van, még azért a riportot azt készítsük el. Köszönöm, Hajni, neked ezt a beszélgetést, és kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogyha van ilyenre lehetőségük, hogy egy ilyen karizmatikus ima alkalmon részt vegyenek, akkor nyitott szívvel, bátorsággal menjenek el egy-egy ilyen ima alkalomra, és tényleg ne szűnjünk meg egymásért imádkozni, mert mindannyiunkra rábízta Jézus azt a missziós parancsot, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Basa Bora atya egri ima alkalmáról beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

arcodat keresem, Uram Istenem. Taníts engem, miképpen keresselek, és hol talállak. Te alkottál, Uram, és újjáalkottál. Ami bennem jó, az mind te tőled van. Mégsem ismerlek még igazán. Képedre és hasonlatosságodra alkottál, hogy képes legyek rád gondolni, és téged szeretni. Önts szívünkbe a szeretetet, azt a szeretetet, mely hozzánk való szeretetetből forrásozik, hadd tudjunk másokat úgy szeretni, mint

0: Mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Különböző helyi politikailag nehezen besorolható független koalíciók szerezték meg a legtöbb képviselői helyet a hétvégi önkormányzati választásokon Csehországban. Szenátori, azaz parlamenti felsőházi mandátumot a részleges szenátusi választásokon 5 jelölt szerzett, ami azt jelenti, hogy a további 22 hely sorsa az egy hét múlva tartandó második fordulóban dől el. Derül ki a Cseh Statisztikai Hivatal által vasárnap közzétett végleges választási eredményekből. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg könyvtár és levéltárában. Az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény Közkapcsolati Igazgatósága az MTI-t. A közlemény szerint az önkiszolgáló kölcsönzőrendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és egy könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére. Negyedik évtizedébe lépett a felvidéki Mária völgybe vezető őszi zarándoklatok hagyománya. Október 10-én magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából a felvidékről és az anyaországból érkező Mária tisztelők Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspökkel ünnepeltek, kifejezve, hogy Szent István népeként, mai keresztény magyarokként tudunk és akarunk együtt imádkozni. Több mint 900 éve érkeznek zarándokok erre a Kiskárpátok délnyugati völgyében megbújó Mária kegyhelyre. A zarándok hely különlegesen szép része a bükkfákkal szegélyezett meredek ösvény mentén létesített keresztút. A kápolnaszerű házacskákban 50 életnagyságú szobor jeleníti meg Jézus keresztútját. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeznek megemlékezést vasárnap Tokajban, közölték a szervezők az MTI-vel. Azt írták, az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartanak. Bemutatják a Szent Korona másolatát is, amelyet az érdeklődők vasárnap déltől a múzeumban, 14 órától pedig a római katolikus templomban tekinthetnek meg. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. A vasárnapi rendezvény ingyenesen látogatható. A tanácskozáson a főpásztor életét, szolgálatát és örökségét idézik fel, a Görögkatolikus Múzeum pedig kiállítással készül az alkalomra. Az emlékezéshez a Görögkatolikus Múzeum is csatlakozik a Keresztes Szilárd püspök hagyatékából rendezett kiállítással. Halálának első évfordulója alkalmából tudományos és emlékkonferenciát rendeznek Keresztes Szilárd nyugalmazott Hajdú Dorogi megyés püspök tiszteletére október 21-én szerdán 14 órától a Nyíregyházi Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Végül a várható időjárásról. Észak-nyugat, nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! 14 óra 4 perc. Inspirációk. Versek dallam ölelésben Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Reggel még. Reggel még a hétalvó nap dunyhájából ki se látszott. Mosdja már a zubogóban szeméből a téli álmot. Bele-belenéz a vízbe, nézi magát. S úgy találja, bozontos nagy szakállá nőtt őszóta a borostája. Keni magát hólihabbal, a pataknak neki térdel, és lehúzza a szakállát egy alkalmas jégpengével. Teregeti kék köpenyét, majd magára kanyarítja, vállára száll valahonnan énekelni a pacsirta. Hóvirágból, ibolyából, bokréta nő kalapjába. Ül a nap a domb tetőn, és rámosolyog a világra.

0: Lucskos, latyakos ősz vége volt, akár csak most, mikor vására vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált, máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje, s mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt, tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom, lárma. Vigyázzon, ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihasznak kecske. Hogy kerülne már úrra a bőröd? Eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok? S nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondott bátyám. Úgy legyen, mészáros vagyok, s a kost ezennel. Megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak, indulni kellett már is a kosnak. S indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron, ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt.
1: Nem bizony, gazdám, volt eszed, de nekem is volt ám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem, meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem, s a késével, mit megfent, szépen a sárba nyekkent, talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt. Én szeretem a cécót.
0: Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor. Vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt. A pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek. Mire megöregedtek.

Fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne! Csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásul, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák, hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükki, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom. Ha eljutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok, még egy, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördög borda, mézes lett a mackó óra, szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen, hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkaséj, haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kislegény. Még nem hallod, mégis hallod, hold világul a tisztáson, már a hold is lemenőbe, morzsáid fölcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó óra, rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább, fától fáig, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok. C'est la vérité, monsieur! Die letzte Lösung, mein Herr! 11:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej, ecet.

hova már utat csak romos templom s régi név mutat. Örménykert, zsidósor, magyar telek, örmények, zsidók lakták, székelyek. S akad még itt-ott, ki a néhai honosokról tud ezt-azt mondani. Vannak vidékek, ahol csak a hant tudhatja már, hogy kinyugszik alant. Régen kikorhat fejtől a kereszt, a zsidók hamvát meg nejt kerest. S ki érti már a megmohosodott márványon az örmény föliratot. Vannak vidékek, hol a sírlapok négy sarkában finoman faragott négy levelű lóere mélyed, és századok óta nincs egy repedés, esőcsöppöt és harmadcsöppöket gyűjtögetnek az örmény sírkövek. Vannak vidékek, hol a madarak a temetőben oltják szomjukat, ha szárasság van, vagy éppen a száj, a gaz felverte mohos sírra száll, iszik, s hálából, mikor égre kell, a holtakért a madár.

Volna még. Pedig volna még valami mondani valóm, a nyíló nárcisz mezőkről például, az alkonyi szélben riadtan lobogó hegyi füvekről, a hegyekről, a folyókról, égről és földről, a tengerekről, az óceánok alatt vergődő tűzhányókról, a szerelem végtelen napi egyenlőségeiről, amikor az idő is ellankad, mint a patak, ha szomját oltja benne a szarvas. Egy szóval kettőnk dolgáról az emberiség nevében volna még, talán volna még.

0: Elhangzott az inspirációk. Kányádi Sándor verseit a költő előadásában és a Kaláka megzenésítésében hallották. Az összeállítást Mári Szabó Eszter készítette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Makkai Sándor, örök Erdély. Mikó Imre városa. Részlet. 1940. Életem fordulásai egyszer úgy hozták magukkal, hogy 16 éves koromban elhagytam Bethlen Gábor enyedi kollégiumát, és a Sepsi Szentgyörgyi Székely Mikó kollégiumba kerültem. 2,5 évet töltöttem érettségimig ebben az áldott iskolában, és a szép Székely városban, mely ölében hordozza. Enyed tudva levőleg a világ közepe, Sepsi Szentgyörgy pedig ugyanolyan jogon a világ vége, mivel az erdélyi tündérkertnek délkeleti csücskében rejtőzik. Azelőtt legfennebb a nevét hallottam. A neve azonban éppen akkor tájt, váratlanul s meghökkentően ragyogott fel az egész Magyarországon, mert az országos tornaversenyről minden iskola diáksága leforrázva kullogott haza miatta. A sepsiszentgyörgyi diákok, akárcsak ősük, Csaba királyfi serege a tejúton, csodamód zúdultak le erre a versenyre, s győzelmesen ragadták el az elsőséget jutalmazó, gyönyörű vándorzászlót. Többek közt az enyediek is biztosra vették saját győzelmüket, és még sokáig nem tudtak magukhoz térni a kábulatból, amibe a világ végéről felbukkant székely góbék ejtették őket. Amint ilyenkor történni szokott, szenvedélyesen magyarázták, hogy ezt a képtelenséget csak tévedés, esetleg csalás idézhette elő, hiszen azok a furcsa fiúk kicsik voltak, véznák, esetlenek, és együgyű közönnyel pillogtak Budapestre. Na, az mégis igaz, hogy például a futásnál valami ördög bújt beléjük, olyan gyík módjára sírültek, s véletlenül volt egy súlydobójuk is, aki lehet, hogy üres golyóval 5 méterrel túlhajította a legjobbat is. Zavaros kép maradt a fejemben ezekről a szentgyörgyi győztesekről. Tele voltam enyedi előítélettel, nem csoda tehát, hogy legyintve állapítottam meg, vándorzászló, ide vagy oda, de a tudományban biztosan utolsók lennének. Mert ugyan, mit is lehet tudni ott a világ végén, ahol a madár se jár. Megvolt azonban írva felőlem, hogy ezt a tévedésemet a helyszínén kell kijavítanom, és pedig kemény küzdelem tüzében, melyben ész, szorgalom, tudás dolgában is tisztelettel voltam kénytelen elismerni a szentgyörgyi diákok kiválóságát. Az első meglepetést mindjárt érkezéskor a város képe okozta. Kisült, hogy a földrajz tanításnak semmi elképzelhető ereje nincs. Valami szűk katlant vártam, elszórt falu félével. Ehelyett az olt vashídján átrobogva a szép mezőségja tárult ki előttem, mely nem hiába viseli nevét, mert egyike az egész Kárpát-medence legbájosabb tereinek. A széles völgyet északról záró dombsor lejtőjéről minden irányban kimagasodva, méltósággal uralkodik a város a székelyek útjai felett. Közepéből, sötét fasorok felett, tömör középületek ablaksorai villannak elő, jobb szélén öreg várfal öbléből nyúlik fel viharvert templomának tornya. Körülötte sűrű házsorok, kígyózó utcák vonalai, és a bal szélen füstokádó gyarkémények. Szent György is közepe a maga világának. Ezt a dúsan termő világot délnyugat felől a brassói havasok kékormai, délről a tarfejű piliske, észak-keletről a bükszádi gerinc szikrázó csipkézete zárják, és csak kelet felé nyílik ki a völgy, a Maksa alatti kapun át a háromszéki sík nagy nyolcasának felső karikájába. Benne a városban hétfő lévén nagy a mozgalom. Hétfő a heti vásárnapja. A Mikó kollégium kisdiákjának a vasárnapnál is különb. Mert a lószekerek sokaságában, melyek a hatalmas négyszögű piacteret lepik, bizonyára ott áll valahol a jó szülőké is, akik Lisznyóról, Bikfalváról, Kökösről, Uzomból, Szotyorból, Szentkirályról igyekeztek hajnalosan a vásárra. Az első óra utáni szünetben már ide-oda nyargalnak a hírmondók a boldog várakozókhoz. Bejöttek! Noha örömmel, de nem egészen önzetlenül történik ez, mert a hazaiból illő rész jut annak, aki elsőül hozta a jó újságot.

Nem hiába szabták ilyen óriássá ezt a piacteret. Mert Szentgyörgynek századok óta híres nagyvásárai vannak. A boldogtalan sorsú II. Lajos király 1520-ban három országos sokadalomra adott neki szabadalmat, de később még egy negyediket is kellett engedni külön a kendervásárra, melyre még a havasokon túlról is sereglettek a vevők. A szekerek és sátrak tarka zúgó tömkelegében egyébként nem csak adásvevés folyik. Itt tudja meg Háromszék apraja nagyja, hogy mi történik a világban. Merre, hová kanyarodik az úri huncutság, a politika szekere. Itt kezdődnek nagy veszekedések között a perek, s ha az ügyvéd úr ügyes, itt is végződnek áldomással. Nem különben a székely ész tréfa virágai is itt bomladoznak elő a csillogó tekintetű góbé koponyákból, s fájdalom, innen viszik haza a legények, leányok a divatos slágereket otthoni, szomorú szép ősi dalok felettetésére. Fenn, a piactér felett kettős, lépcsőzetes sétány árnyas fasorai alatt libegnek Szentgyörgy szépei. Gavallériaik oldalán tanulást színlelő diákok bíráló tekintetétől s szakértő megjegyzéseitől kísérve. A sétány mögött emelkedik Háromszék zömök megyeháza. Egyébként a piac teret övező emeletes épületek, sőt, az egész Szemerjai út a római katolikusok templomával, a Székely Nemzeti Múzeummal és szép, lombos villa környékével együtt tulajdonképpen a nyugati szélére esnek ki az igazi régi városnak, mely apró polgárházaival, csavargó sikátoraival, az ősi templomkastély emelkedése körül a keleti oldalon terül szét. A várfallal övezett mostani református templomnak már 1332-ben különlegesen kiemelt parókiája volt, egyenesen az esztergomi érsek fennhatósága alá rendelve. A körülötte fejlődött települést Zsigmond király emelte várossá. Itt járt akkor 1427-ben. Úgy látszik, neki is megtetszett a gyönyörű tájkép, hosszabb ideig pihent itt, s több levele és rendelete kelt Zent Györgyön, in terra seu provincia siculorum. Igazi székely dolog, hogy ugyanez a helység egészen 1848-ig város is volt, falu is, mert területén összekeveredve éltek a várhoz tartozók s a Szentgyörgy falusiak. Sok cifraverekedés, szép, hosszú panaszlevelek és körmönfont bírói döntések származnak ebből. Szentgyörgy, mint város, nagyon régen pallos joggal bírt, melyet a bíróból, jegyzőből és 10 szenátorból álló tanács gyakorolt. Úgy látszik, itt-ott kétségbe vonták ezt a jogot, mert II. Lajos király 1525-ben megerősítette. 1622-ben ismét Bethlen Gábor fejedelem látta szükségesnek nyomatékot adni neki, írván a bírónak, hogy bűnöst büntessenek, igazt szabadítsanak, bírságot szedjenek, és senki ezen joguk ellen rugdalózni ne merjen. Vagy úgy volt, hogy hála Istennek ritkán kellett a pallosnak lecsapni, vagy úgy, hogy a hóhéri állás került igen sokba, mert a fejedelem kegyesen úgy rendelkezett, hogy a megszentenciázattakat a szék hóhérja végezze ki, a város ne tartozzék azt tartani, vagy másunnan hozatni. Szentgyörgy mind jeles voltánál, mind szép térségénél fogva régi idők óta a hadak gyűlőhelye volt. 1644-ben, feljegyzés szerint, itt esett meg egész Háromszék vitézi seregének lustrája Basa Mihály főkirály bírósága alatt. Szép had lehetett, de olyan idők jöttek, hogy a fejedelem, a kisebbik Rákóczi György őnagysága
Belefullasztotta a lengyel hólébe sárba, dicsősége kergetésére kivitt erdélyi seregét, s nyitva hagyta a kapukat a fene tatárság előtt. Szegény Szent György is ennek itt a keserű levét. 1658-ban a tatárok feldúlták templomkastélyát, s népe az erdőkbe menekült. Alig, hogy visszaszállingóztak, aztán helyrehozni a romokat, 1661-ben Ali pasa zúdult reájuk, s porrá égette azt is, ami megmaradt. 900 férfit, asszonyt, szüzet és gyermeket hurcolva rabul.

Vagy 200 esztendő telt bele, amíg lassan-lassan kiépülgette a város csak nem halált hozó zúzódásait, s hozzászokott a reménykedéshez, gyarapodáshoz. 1848-ban azonban vitézül elszántan állott talpra. A székházban november 18-án mondta ki a székelység az önvédelmi harcot. Két hét múlva már készen állt a híres sereg, az, amelyik harangokból öntötte ágyúit, maga mesterkedte lőporát, kalapálta fegyvereit, s osztrákot, muszkát kergetett, nem ok nélkül titulálván van der Nöll tábornokot Vándor Nyúlnak. A muszkák csúfos kudarcaikért nem tudtak más bosszút állani, mint hogy 49. augusztusában a székház levéltárát törvénykönyvekből csinált járdán a piacra hordták, s ott mágiákba rakva elégették. Ennek a mágiának helyére került a kőoroszlános honvédemlék, ott hirdetvén az el nem múló dicsőséget, amíg a mostani idők szele le nem döntötte. A helyéről igen, de nem a székelyek szívéből. Nem ismeri az a székelyt, aki azt hitte, hogy csak egyféle harcot tud, s leverhető. Szent György azonnal egy más önvédelmi harcba kezdett, győzhetetlenbe. Ennek a harcnak vára lett a Székely Mikó Kollégium, s fegyvere a hit és tudomány. Az iskola 1859. szeptember 1-én nyílt meg, négy elemi és egy gimnáziális osztállyal 300 tanulóval. A kicsi kezdetnél egész három szék örömkönnyekkel állt, s néma imádságokkal, mint egy szent bölcső felett. Az első nyilvános záróvizsgán 1860. június 20-án a meghatott főgondnok Hídvégi gróf Mikó Imre 2000 forintot adományozott az iskola továbbfejlesztésére. Erre megindult a csodálatos áradat. A Rikán belüli református papság kommunitása úgy szólva házról házra vitte az áldozat tüzét, és a székelység kicsi szegényei épp úgy, mint tehetős nagyjai, 1863-ra már 85 ezer forint alaptőkét hoztak össze, hogy új szellemi fellegvárat emeljenek maguknak. Jellemző erre a kigyúlt akaratra, hogy Szent Györgyön kívül Kézdivásárhely és Zágon is szép ajánlatokat tettek arra az esetre, ha az iskola az ő keblükben épül fel. Tudták, hogy mit jelent a kollégium egy város és vidéke életében. De Szent György győzött. A nemes város egymaga 100 000 forinttal járult hozzá az iskola megvalósításához, és 1863-ban a Béldi családtól megvásárolt veres fogadó helyén épült fel a Székelyek kollégiumának első épülete. Nem fejedelmi kegyből, hanem magának, a székely népnek szíve véréből, verejtékéből és imádságaiból. A fejlődés szüksége, a tanítás és nevelés új meg új kívánalmai azonban túlhaladták az adott lehetőségeket. A székely kollégiumnak Mikó kollégiummá kellett növekednie. Mikó Imre, Erdély Széchenyije, aki annyi más iskola és intézmény jótevője, kezdeményezője, szellemi feje volt, ennek a kollégiumnak igazi második alapítója és betetőzője lett. 129 ezer forint értékű alapítványa és adományai mellett nem csak a külső test, az új épület tervének készítője volt ő, hanem lelki, szellemi atya, gondviselője, vezére a tanítás és nevelés belső munkájának is. A külső sötétségben szellemi világosságot terjesztett. Pecsét gyűrűjén, melyet a kollégiumnak hagyott, a székely címer napja és holdja alatt ez az ige áll. Legyen világosság. Nem csak a nevéből árad ez, a kollégium homlokáról,
de benne tündöklik a lelke is mindenben, ami ebben az iskolában történik. És nem csak az iskola, de a város is ebben a világosságban él. Mikó Imre kollégiuma. Mikó Imre városa. Ott áll az épület a piactér déli sarkán, dísztelen, kétemeletes méltóságában. Olyan egyszerű külsejű, mint a székely ember maga. De akár csak az, sok mindent rejt a homloka mögött. Az erdélyi testvér kollégiumok mindenikének van valami sajátossága, ami munkájában, életében megnyilvánul. A Mikó kollégiumét így nevezhetem, kemény szeretet. Bizony, ez az édesanyja nem cirógatott, hanem kemény, katonás fegyelemben tartott minket. De meg lehet kérdezni akármelyik messze került gyermekét. Panaszkodott-e ezért? Csodálatosan nem. Mind tudtuk, hogy félt és szeret, és azért olyan hajthatatlanul szigorú. Külső szabadság, szabadidő egyetlen más kollégiumban sem volt olyan kevés, mint a Mikóban. Nem csak a lábainknak, de még a képzeletünknek sem adott felesleges alkalmat az elcsatangolásra. Mindent a falai közt kellett megtalálnunk, a játékot, szórakozást is.

0: Soha kedvesebb, vidámabb diák közösséget nem ismertem, mint ebben a zárt otthonban.
1: Hadd említsek egy csodát.
0: Érettségi előtt álló nagy diákok voltunk, és a délután egyetlen szabad óráját, mikor felügyelet nélkül járhattunk künn a városban, akárhányszor önként az udvaron, vagy valamelyik nagyobb szobában töltöttük. Muzsika, énekszó és tréfa közt. Sétálni, kirándulni és osztályosan szerettünk. Így nevelte belénk a kollégium a testvériség hatalmas érzését. Ebben az intézetben tapasztalhattam először, hogy szigorú következetességgel ki volt írtva a nagy és kis diákok közötti rosszértelmű megkülönböztetés, mely máshol annyi keserves szenvedés forrása volt a kicsinyek számára, és annyi durva gőgöt termelt ki a nagyokból. A kicsik mégis tisztelték a nagyokat, és a nagyok felelősen gondozták a kicsiket, éppen mert a nevelők, a tanárok előtt valamennyien azonos igazság és elbánás mértéke alá estünk. Reális józanság, igazmondás, a diák megértő képességére építő bizalom jellemezte a kollégium nevelői gyakorlatát. Úgy bánt velünk, mint gyermekekkel, de úgy szólt hozzánk, mint férfiakhoz. Márpedig az a fegyelmező szeretet, mely az öntudatosságban férfiakat nevel, a szív tisztaságában és az élet gyakorlatában gyermekeket őriz meg, a legnagyobb szolgálat, amit az iskola végezhet. Mikó Imre városának a kollégium a szemefénye. A város urai és úrasszonyai ezt sohasem titkolt büszkeséggel és szeretettel mutatták ki, amikor csak tehették, és önképzőköri remek műveinket olyan figyelemmel élvezték, s akkora lelkesedéssel tapsolták, hogy a legnagyobb ösztönzést adták erőink megfeszítésére. S remélem, ma is úgy van, ahogy akkor volt, a szentgyörgyi kedves leányok is büszkék a kollégiumra, noha ezt titkolni igyekeznek. Ma nehéz idők járnak a város és a kollégium felett, de bizonyosan nem változott meg a lélek, mely bennük őrködik. Kemény szeretettel most is fegyelmezett, az életharcára edzett és kész ifjakat nevel a Mikó, akik ismét el fogják hozni a zászlót a nagy versenyből, amit az élet rendez a magyar ifjúság számára.

Búcsúzóul még két pontjáról kell szólanom Mikó Imre városának. Az egyik a Székely Nemzeti Múzeum. Épülete Kós Károly alkotása olyan, mint egy kastélyá dicsőült székely falusi ház. Benne a múlt sok száz emléke könyvekben, képekben, levelekben, okmányokban, fegyverekben, aztán a székely föld és nép életét felmutató tárgyak szépen rendezett gyűjteménye. A múzeumot a Mikó Kollégium két áldott emlékezetű tanára, László Ferenc és Csutak Vilmos tették mintaszerűvé, egyes vonatkozásaiban pedig, mint például az erősdi ásatások eredményei, külföldi tudósok tiszteletének és bámulatának zarándok helyévé. Ha ebben a kincses házban jár az ember, pillanatig se érzi, hogy halott dolgok pora leng körülötte. Csodálatosan elevenít minden. A székely föld és a székely lélek ős erejéről, teremtő hatalmáról, élni akarásáról és az élethez való jogáról zengő szimfóniává olvad össze.

másik hely egy sírdomb és emlék az őrkő alatt, sötét fenyők között. Itt porladnak Bartalis Istvánnak és Váradi Józsefnek, Bem apó vitéz huszárainak csontjai, akik az önkény uralom bitófáján haltak meg a székely szabadságért. Váradi József csak 19 éves volt, és ezért érthető, hogy március 15-én kora reggel ott voltunk a sírja felett, elénekelni tiszteletére a legszebb dalainkat. Mindenki tudja, hogy bitófája megmaradt a városban valahol, titkos helyre befalazva. Egy ifjúság, amelyik gyermek ifjú mártír sírján dalolhat, és egy város, amelyik érzi a szabadság vértanújának testébe falazott bitófáját sajogni, soha nem lehet hűtlen a múltjához, és méltatlan a boldogabb jövendőre.

Makkai Sándor, örök Erdély. A harmadik befejező rész hangzott el. Mikó Imre városa, 1940. Részlet. Felolvasta Seres Zoltán, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Október 11-én a vasárnap déli úrangyalak közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy tüdőgúc miatt a következő napokban megműtik, és kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte, írja a Magyar Kurír. Közben Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni. A vatikáni államtitkár október 9-én pénteken este válaszolt az újságíró kérdéseire egy római rendezvény alkalmával, amelyet John Henry Newman bíboros emlékének szenteltek. Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, hangsúlyozta Parolin bíboros. Pietro Parolin emlékeztetett arra, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben. Hozzátette, hogy a Szentszék is nyilatkozatot ad ki a kérdésről. Latorcai Csaba felszólította a Tisza pártot, hogy vegyék ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. Latorcai Csaba közösségi oldalán kitért arra is, hogy a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak a vagyonadót kell fizetni, mert abba beleszámít a termőföld, az eszközök, a mezőgazdasági gépek és az állatok is. A Tisza párt nem hogy segíteni a gazdákat az aszály okozta károk miatt, hanem azt is elveszi, ami a túlélésüket biztosítaná, mondta Latorcai Csaba. Ha úgy fogadják el a vagyonadó tervezetét, ahogy azt társadalmi vitára bocsájtották, akkor az a magyar gazdatársadalom tönkretételét jelenti, fogalmazott Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Sporteseményekkel, díjátadóval és fáklyás sétával hívták fel a figyelmet a szerv adományozás fontosságára a szerv donáció és transzplantáció világnapján, október 2. szombatján. A transzplantációs alapítvány a megújított életekért 19. alkalommal rendezte meg a donornapot, amely tiszteletadás a donoroknak és családtagjaiknak, illetve szolidaritás a szervátültetésre váró betegek iránt. A MOM sportközpontban a szervátültetés területén dolgozó orvosok, szervátültetett sportolók és olimpikonok úszóváltóját, valamint egykori válogatott labdarúgók részvételével kispályás foci mérkőzését rendezték meg. Délután a mezőgazdasági múzeumban a szeretteiknek adományozott donorokat Provita díjjal düntették ki, majd átadták az alapítvány Szent Kozma és Damján díját. A donorok emlékére a múzeumtól 19 órakor fáklyás séta indult a Hősök terére, a kezdeményezést a Magyar Szervátültetettek Szövetsége is csatlakozott. Három éremmel zárta a zágrávi Aura Kupa nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt Pignicki Fanni. A magyar válogatott kiválósága egyéni összetettben ezüstérmet szerzett, karikával és szalaggal a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A hazai szövetség vasárnapi beszámolója szerint az összetett aranyérmet az oroszok világbajnoka Sofia Iltyerjakova nyerte. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Észak-nyugat-nyugat felől egyre többfelé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, csapadék is kialakulhat. A hőmérséklet késő este 10 és 14 fok között alakul. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. 15 óra, 5 perc, Páholy és Pódium. Hári János Kodály daljátékának legendás felvétele. Magyar Kornél összeállítása.
3: Kodály Zoltán Hári János című daljátékának nyitó motívumaival köszöntöm hallgatóinkat. Bizonyára nem bánják, hogy rendhagyó módon két egymást követő napon idézzük fel a zenés magyar színpad remekét. Szeretnénk mi is méltó módon ünnepelni 100. születésnapját, és a pontos évforduló október 16-a előtt megszólaltatni két nagyszerű felvételét, miután a felújítás premierének karmestere Halász Péter megosztotta a hallgatóinkkal gondolatait. Felidéztem az 1926. október 16-i operaházi ősbemutató rendezőjét, Márkus Lászlót, aki így emlékezett. Nekem, aki rendezője lettem az előadásnak, különös gyönyörűség megint egyszer a színészek beszédjében kerestem kifejező eszközeimet, és boldog vagyok, hogy egyszer megint körülöttem van a drámai színpad, ahol fiatal voltam, és ahol oly fájdalmasan hiába kerestem azt a muzsikát, amit a dráma lényeges belső erőjének éreztem mindig. Az én drámai ideálomhoz most jutottam közel, itt az operaházban, és álmélkodva hallgatom az énekesek szép, tiszta magyar prózáját, és minden próbán egész sajátos személyi értékek revelációját élvezem. Miután tegnap délután Kodály Zoltán daljátékának keresztmetszetét 1995-ös Hungaroton felvételről hallhatták, hadd lepjen meg hallgatóinkat, remélve, hogy igazán kedvet ébresztek elő a centenáriumi felújításhoz, a Hári János egy másik legendás felvételével. Előtte azonban, mint igazi ritkaságot, hallgassák meg az ősbemutató után néhány évvel később komponált nyitányt, szükségét érezén bizonyos operához illő summázásnak, a kiváló Kodály kutató Ősze László szavaival. Idézi a zeneszerzőt az 1931-es Aachen-i bemutató alkalmából adott nyilatkozatából. A nyitány Hári két legfontosabb tulajdonságát hangsúlyozza, a bátorságot és a jószívűséget. Életének egyre csodálatosabban alakuló útját érzékelteti a középrész, tetőpontján a király lányjal ropott tánccal. Már-már úgy hiszük, hősünk meginog. Ám döntő pillanatban Hári alakja az örök hűség fényében ragyog fel. A centenáriumi előadáson is megszólaló nyitányt az 1995-ös Hungaroton felvételről játssza a Budapesti Állami Operaház zenekara Ferencsik János vezényletével.

0: A Hári nyitány előtt ígért meglepetés a Kodály daljáték legendás Kvaliton lemez felvétele 1958-ban készült az Erkel Színházban parádés szereposztással. A címszerepben az akkor 67 esztendős Pallu Imre, Őrzse a mátkája Tiszai Magda, Ferenc császár Lendvai Andor, a császárné Páti Anna, Napóleon Melis György, Mária Lujza Napóleon felesége Sándor Judit, Marci Kocsis Malecki Oszkár, Ebelasztin lovag Rőzer Endre. Közreműködik a Magyar Állami Operaház ének és zenekara, vezényel Ferencsik János. Mielőtt megszólaltatnánk, hallgassák archív felvételről az idén 135 esztendeje 1891-ben született és 1978-ban elhunyt Pallu Imrét, akiért lelkesedtek az ősbemutató kritikusai. Zamatos, magyar beszédű dalia, aki szinte el is hiteti a nézőkkel a hihetetlen kalandokat. Hári Jánosában a magyar legény délszegsége, kelleme, bája, végtelen jósága, derűje, tisztasága testesül meg. Maga a művész évtizedekkel később archív felvételről meghatódottan emlékezik.
1: Úgy tűnt fel a magyar égen, mint az eshajnal csillag, s lelkünkbe fénylette, hogy nem vagyunk árva nép a világnak. Én személy szerint gyönyörű művek eléneklését is köszönhetem neki. Ezek közül most csak azokat említem meg, amelyeket részemre írt. A székelyfonó, a bordalok, Zrínyi szózata, és nem utolsó sorban Hári János, amelyet ugyan nem részemre írt, hanem engem választott a szerepre. A Hári premierjének napja 1926. október 16-ára volt kitűzve, de a színpadi rendelkező próbák megkezdődtek tekintettel a sok prózára, amely az akkori operaénekeseknek gyenge oldala volt, már szeptember 1-én. Én nekem szeptember elején szabadságom volt, és így csak 9-én kezdtem meg a próbákat, de a szerepet már kívülről tudtam úgy zeneileg, mint szövegileg. Eljutottunk a próbákig, amikor kiderült, hogy a túl hosszú darabot két jelenettel meg kell rövidíteni. Az első előadás még a mostani előjáték nélkül is nagy sikert hozott. Akkor minden premier után a szereplők banketre ültek össze, Kodály a pohár köszöntőjében azt jelentette be, hogy idővel még több zenei számot ír hozzá. Én a pohár köszöntőmben elmondtam a felfogásomat a darabról a következőképpen. Mi magyarok általában olyan tehetségesek vagyunk, hogy nagy tettekre vagyunk hivatva. A sors azonban ritkán adja meg azt, hogy véghez vigyünk mindent, amire képesek vagyunk, és ezért ezeket csak álmainkban éljük át. Tehát üríttem poharamat arra a magyar jövőre, hogy a sors adja meg a lehetőséget, hogy a nagy tetteket valóságban is véghez vihessük. Én a Hárit soha nem tartottam és játszottam hazudozónak, hanem nagy tettekre képes igaz embernek.

0: Ken meg Marci bácsi úgy készüljön, hogy ha koma kell, hát jöhessen.
1: Ugyan menjen már!
2: Ott lesz a Marci bácsi!

0: Végre megérkeztünk, lagzit csaptunk, Víga. A többit kentek is csak úgy tudják, mint magam.
1: Hapci!
2: Nagy huncut ez a Hári.
3: Hanem, kedves öcsém, az aranyóra Víget hagy szólalok felén.
0: Miféle aranyóra?
3: Hát, akit Ken mesélt.
0: Ja úgy, igaz, hát jól jár-e?
3: Hát éppen az a beszéd, hogy nagy Napóleon miért feledte el? De biz az én órámat sohasem küldte el.
0: Nem-e?
3: Nem ám.
0: Nem küldte el? No hát az angyalát, hogy egy igazi császár lehessen íg alád. Kár, hogy nincs itt az óra. Most semmi sincs, ami a mondókámat tudná megbizonyítani. Tanum lehetne őrse is, például szegény. Hisz ő is végigélte épp úgy, akár csak én. De hát már régen meghalt. Semmit se tehetünk. Már csak azért is nagy baj, ha özvegyek leszünk.

0: A páholy és pódium adása a Kodály daljátéka a Hári János keresztmetszetével ért véget. Az 1958-as Erkel Színházi felvétel szereposztása Hári János Palló Imre, Örzse, a mátkája Tiszai Magda, Ferenc császár Lendvai Andor, a császárné Báthy Anna, Napóleon Melis György, Mária Lujza, Napóleon felesége Sándor Judit, Marci Kocsis Malecki Oszkár, Ebelasztin lovag, Rőzler Endre, a Magyar Állami Operaház ének és zenekarát Ferejcsik János vezényelte. A műsort Magyar Kornél szerkesztette. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc van. Kedves hallgatóink, mai Liturgikus Énekek című műsorunkban a budapesti ANS kórus előadásában Jakob Obrecht, német alföldi zeneszerző Malheur Möba című négy szólamú mise kompozíciójából hallanak részletet. A német alföldi zeneszerző a reneszánsz kor egyik legkiemelkedőbb komponistája volt. Már életében sokra becsülték művészetét, és Josquin des Prével azonos rangúnak ismerték el. Amennyiben szokatlan Obrecht pályafutása, úgy kortársaihoz képest keveset járt Itáliában, így ez nem befolyásolta stílusát, amely mindvégig megőrizte szilárd német alföldi vonásait. Legszívesebben a mise állandó részeit dolgozta fel. A Malheur Möba címet viselő mise Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus és Agnus Dei tételeit hallják az ANS énekegyüttes előadásában. Művészeti vezető Bali János.

Elhangzott Jakob Obrecht Malheur Möba című négy szólamú mise ordinárium-a. Énekelt az ANS kórus művészeti vezető Bali János. Liturgikus énekek című műsorunkat Bögös Harriet a szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Október 11-én a vasárnap déli úrangyala közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy a közelmúltban végzett orvosi vizsgálatok során egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében. Ezért a következő napokban megműtik, és kéri, hogy lélekben álljunk mellette és imádkozzunk érte, írja a Vatikán News. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban, a pápa várhatóan egy hét alatt felépül ezt követően. A Szentatya november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást, egyelőre nem tudni a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziós szolgálatot, később Csiklayo püspökévé szentelték, és megkapta a perui állampolgárságot. Általánosságban kiváló egészségnek örvend az egyházfő, rendszeresen úszik és teniszezik. Oroszország elítéli a riádi Halet király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A Szaúd-Arábiában működő orosz nagykövetség előzetes adatai szerint a riádi repülőtéren megsérültek között nincsenek orosz állampolgárok. A riádi repülőteret szombat este érte támadás, 12 ember vesztette életét, 309 megsebesült. A jemeni húszi milíció, anélkül, hogy vállalta volna a felelősséget a szombati támadásért, vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina légi kikötője képez kivételt. Jövő szeptemberig biztosan nem tartanak választásokat a palesztin területeken, jelentette be Mahmoud Abbas palesztin elnök. A voksolást november 28-ára írták ki, de a körülmények a palesztin hatóságok szerint nem teszik lehetővé a választások megtartását. Az elnököt és a törvényhozást érintő választásokat 2027. szeptember 11-én tartják majd meg. Az említett akadályok között van a palesztinok szerint az izraeli hadsereg állandó támadása, a telepek folyamatos bővítése és az ott lakók által tanúsított erőszakos viselkedés, a gázai övezetben való állandó izraeli katona jelenlét, valamint a palesztin hatóságot illető adóbevételek visszatartása. Utoljára 2026-ban járultak urnákhoz a palesztinok. 2006-ban járultak urnához a palesztinok. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője szombaton közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és a gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Az Útinform híreivel folytatjuk. A hármas főúton a Pag és Gödöllő közötti szakaszon két személygépjármű összeütközött. A 39-es kilométernél a forgalom félpályán halad Budapest felé. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás autóút csomópontja között új terelés épült ki. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé a leálló és külső sávon halad a forgalom. Aki Budapestre tart és az M0-ás autóútra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M7-esen kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-ás autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső sávot a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. Hazánk időjárásáról: estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, amelyekből csapadék is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul. Híreket legközelebb 18 órakor mondunk. Zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Velem szemben régi-régi barátom, ezt a régit csúnyán hangsúlyoztam, de hát minimum 45, hanem több év van előttünk, mögöttünk. Azért mondom, hogy előttünk, mert most ezeket részben visszapergetjük. Olyan régen voltál, örülök, hogy itt vagy, Isten hozott. No, hát ez a felvétel már oda vitt bennünket, oda rántott bennünket az igazi Mandelféle hangulatba, és most, amikor készültem a műsorra, én is elámultam. Én nem tudtam, hogy te ennyi földrészt, ennyi fesztivált, ennyi nagyszerű hangversenytermet végiglátogattál a te kerülantól.
1: Köszönöm szépen a meghívást. A Katolikus Rádióban nagyon szívesen jövök, különösen hozzád. Régen volt, egy régi történet, én egész fiatalon, tehát gyakorlatilag 20 évesen kezdtem a színpadi tevékenységemet, talán még annál korábban is.
0: Arra már nem emlékszem, hogy hogyan jött a te kerülant.
1: Az egy érdekes véletlen, én már azt is elmerem ma mondani, ma ilyen öreg fejjel, hogy lehet, hogy ez valami földön túli üzenetképpen érkezett hozzám, tudnélik. Építész családból származom, édesanyám, édesapám mindketten építészmérnökök voltak, ráadásul csoporttársak az egyetemen annak idején, és aztán így keletkeztem én, egy ott szövődött szerelemből, illetve aztán a házasságukból.
0: Téged nem vonzott az építész tervezés?
1: De nagyon, még a mai napig is nagyon vonz, csak nem tudtam a matematikát egyszerűen feldolgozni. Nekem van valami olyan gát a fejemben, hogy a matematika az kevésbé megy, a humán dolgokhoz meg nagyon nagy kedvem van, de a megélhetést abból soha nem éreztem. És így aztán az történt, hogy a szüleimnek egy ismeretsége Dresdába, egy építészmérnök család felajánlotta, hogy engem egy nyárra, 16 éves voltam, hogy ott Dresdában vendégül látnának. És hát ezzel a lehetőséggel, örömmel éltünk, hogy amikor kimentem a drezdai pályaudvaron, amikor fogadtak, egyetlen egy szót nem tudtam németül, és képzeld el, hogy 2 hónap után már folyékonyan beszéltem, de hát egy gyerekre hihetetlenül tapad egy nyelv.
0: Hát meg akinek van nyelvérzéke.
1: Hát az is lehet.
0: Na most, hála Istennek.
1: Amikor, hát édesapám még autóval jöttek értem, és ahogy jöttünk vissza Dresdából, az akkori NDK Csehszlovákia határ vidékén van egy Marknarkirchen nevű kis falu. Egy akkor még falu volt, ma már majdnem városnagyságú, amely faluban képzeld el, hogy minden egyes ház egy külön hangszerkészítő műhely volt. Igen. És ennek a kis tele, ez egyébként erről híres, óriási nagy cégek vannak ott, részfúvostól kezdve a nagybőgőig és a gitártól a citeráig mindent készítenek, és van egy múzeum. És akkor képzeld el, hogy ebbe a múzeumban, mint turisták beléptünk, és az előcsarnokban egy nagyon szemrevaló szőke, velem egykorú kislány ölében tartott valamit, amit égtelenül nyekergetett. El nem tudtam képzelni, hogy mit akar ezzel. Közelebb mentem, és láttam, hogy egy ilyen kicsit gitárformájú kaszni, amiből egy ilyen kurbli áll ki, és azt tekerte, csak éppen a hangszer nem volt megfelelő állapotban, ugye ezt ma már nyilván tudom. És akkor már akkor az én nyelvtudásommal a kis hölgyel szóba eredettem, és megkérdeztem, hogy vajon mi is ez a hangszer. És akkor mondta, hogy das ist eine Drehleihe. Hát ezzel nekem sokat mondott, hogy magamban lefordítottam, hogy tekerő, meg egy líra, hát nem tudom, mi lehet ez. Jobban felnyitotta a klapnit, ugye a billentyűház fölött, megmutatta a kereket. Hát mai emlékeim szerint rettenetes állapotban volt a hangszer, viszont gondolhatod, hogy ez iszonyúan felkeltette az érdeklődésemet. Képzeld, egy 16 éves srác, aki mindenáron ki akar tűnni. A zenét szerettem, mert én klasszikus gitár tanultam.
0: Tehát azért volt előzmény.
1: Persze, tehát zenei előzménye volt. Én 8 éves koromban iratkoztam be a zeneiskolával.
0: És rögtön gitár?
1: És rögtön gitár. Te még emlékszel, mert te még ebben a korosztályban vagy Dr. Nyúl István nevére. Nyúl Pista egy ilyen nagy svádájú, minden hangszeren tudott játszani egy számot. Tehát bármilyen hangszert a kezébe adtál, és ezt aztán kamatoztatta is, egyébként jogász volt a foglalkozása, és ő lett a tanárom, és ő rábeszélt engem már gyerekfejjel, hogy a színpadban kell gondolkozni. Hát a legtöbb zeneiskolás ugye mit csinál? Jár a zeneiskolába, otthon gyakorolgat, aztán bemegy, eljátsza a leckét, aztán van vizsga, akkor ott is játszik, és aztán kész. Engem viszont ő elcipelt 8-9 évesen, gondold meg, kisiskolásképpen, a nagy gitár, akkor volt a gitár, mint én, és elcipelt előadásokra, idősek otthonában, meg munkásszállásokon, meg ilyen helyeken játszottunk, és még pénzt is kapta, érte, pedig gyereknek akkor nem...
0: Sokszorosan jó, egyrészt fellépés,
1: így van, és
0: pénzt megtanulni muzsikálás.
1: Hát ez nekem sokat számított, most visszatérve erre a németországi kalandra, hogy itt jön a csoda, mert ez eddig rendben van, hogy nekem azt tetszett, de képzeld el, hogy az ezt követő éjszaka a szállásunkon én megálmodtam, hogy én egy ilyen hangszert fogok csinálni. Megálmodtam, hogy milyen formájú lesz, hogy hogyan...
0: Ez fantasztikus.
1: Tudod, amikor az ember félálomban és reggel tökéletesen emlékszik, de olyannyira, hogy egy kockás füzetre le is kicceltem egyébként, mit akartam, és akkor még élt az én nagyapám, az én édesanyámnak az apja, aki egy szobrászművész volt, és ugyanott dolgozott, ahol mi laktunk Budán, abban a Ódon nagy lakásban.
0: Melyik részén Budának?
1: Villányi úton laktunk, a Villányi úton, ami a Bakcsomópont, mai Bakcsomóponthoz esik.
0: Megy kifele, a Múric körtér.
1: Így van, akkor még a Bakcsomópont volt a világ, nem volt még csomópont, de az volt a világ vége, odáig ment a villamos, és onnantól, ahol ma a MOM van, ott még sem MOM nem volt semmi, de azt hiszem a MOM mint üzem már megvolt, tehát ott hátul voltak ilyen optikai művek, de nem volt még ez a művelődési ház, meg semmi. Na, a lényeg az, hogy a nagyapámnak előadtam ezt, hogy én szeretnék egy ilyen hangszert magamnak.
0: De és hát változatlan tizenhány éves voltál?
1: Akkor 16,5.
0: 16,5 már.
1: Akkor, amikor ez megfogalmazódott bennem, és oda mertem menni, mert egy nagyon mufurc ember volt a nagyapám, nem lehetett csak úgy megközelíteni, de mégis megpróbálkoztam vele, hát elsőre azt mondta, hogy ő ilyenne nem foglalkozik. Aztán addig nyaggattam, míg képzeld el, hogy közösen megépítettük azt az első hangszert, amit legelőször egy olyan illusztris embernek mutattam meg, mint a Pernye András.
0: Hó!
1: És az András...
0: És ő nagyon nyitott volt mindenre,
1: hát,
0: és mindenkire.
1: Teljesen el volt ájulva, hogy én egy
0: 16 éves gyerek.
1: Akkor már így telik az idő, tehát mire a hangszer kész lett, addigra én már 18 lettem, leérettségiztem, de mindegy. Én oda mentem ezzel a hangszerrel, és akkor játszottam neki egy pár darabot. Egyébként a hangszer ezerszer jobban szólt, mint amit én ott a múzeumban hallottam. És akkor ő azt mondta, hogy hát kedves Robi, ez fantasztikus. Hát ez a zenetörténet egy nagyon fontos része. Hát a Tekerőland, mondja Pernye tanár úr, hát a középkorban a templomokban játszottak rajta, és elmondott mindent, amit ő erről tudott, és akkor én képzeld el, hogy miután már én akkor elég jól behatóan foglalkoztam a Tekerőlanttal, én kiegészítettem, és teljesen elájult, és azt mondta, hogy hát Robi, azt mondja, magának ezen a televíziós vetélkedő részt kell venni. De hát mondom én, hogy induljak? Hát azt mondja, azt elintézi, menjek be, szóljak.
0: Annyira segítőkész volt mindenkinek.
1: Igen, volt egy,
0: mindenben.
1: Ha jól emlékszem, talán Simon nevű szerkesztő a Magyar Televízióban, aki a Ki mit tud műsorokat szerkesztette. És volt egy másik nagy segítőm, a Szigeti Pali bácsi. Arra te emlékszel.
0: Hogy nem.
1: Ő a KISZ központi művész együttesben volt. Úgy van. És azt mondta, hogy ott én adjam elő ezt a
0: tudományom.
1: Kis műsorszámot, ezt a tudományomat, mert abban a zsűriben is ott ül a Pernye, de akkor még a Szent Kuti Pál, arra emlékszel.
0: Emlékszem rá,
1: akkor a Komjáti a Sík Olga. Tehát nagyon illusztris személyek voltak ott egy ilyen kis előzsűribe. És mindannyian egyetértettek, hogy ennek a fiatalembernek ezzel a hangszerrel a televízióba kell szerepelnie. Tehát nekem különösebben nem kellett ott versengeni. Beszerkesztettek az első műsorban, ami úgy nézett ki, hogy a Horváth János volt a riporter, akinek halvány dunsztja nem volt, hogy ez a hangszer micsoda, ehhez megfelelően jó hülyeségeket is kérdezett, viszont ez nagyon jól jött ki, mert én egy vicces gyerek voltam mindig, és akkor már 20 éves lettem, de hát ezért telik közben az idő.
0: Világos.
1: És akkor én már egy ilyen mókamester típusú fiatalember voltam.
0: Replikázni
1: tudtam, és képzeld el, hogy az történt, hogy az öltözőben, mikor mindenki lázasan készült a Ki mit tudos szereplésére, az Adámi Béla nevű bűvész, akiből nem tudom mi lett, de egy nagyon helyes gyerek volt, labdazsonglőr számot gyakorolt az öltözőbe. És képzeld el, hogy a kollégám, az Illés Gergely, akiből nem zenész lett, hanem hangmérnök, de csellista volt, és a csellója szépen neki volt támasztva, hogy a sarokban, nagyon óvatosan, és ez a szerencsétlen Adámi Béla addig ugrált, míg a labda után kapva belelépett a csellóba. Na most ez adás előtt kb. Egy negyed órával volt. És akkor a Horváth János kétségbeesve kiment, és a nem tudom milyen...
0: Főembert megkereste.
1: De nem, nyilvánosan képzeld el, élő adásba bemondta, hogy nagy bajba vagyunk, mert egy fiatalember zenei megjelenéséhez kellene egy cselló, akinek itt az a Pataki Művelési Központban volt Kőbányán, akinek itt a környéken van egy csellója, hogy jelentkezzen. És képzeld el, hogy azonnal jött egy telefon, és mondta a néni, hogy neki van egy csellója, azt nem tudja, hogy milyen állapotban van, de tessék megnézni. Azonnal a stáb kiment a Gergelyel, az én csellistámmal, aki azt mondta, hogy a Spice-ból a néni előhozott egy ilyen csellót, amire a fogólapjára rá volt folyva a lekvár. De azt képzeld el, hogy a lekvár befolyt a hangolókulcsokhoz is, tehát azt hangolni nem lehetett, viszont a CGDA a csellónál 100%-ig tökéletesen be volt hangolva. Tehát úgy, ahogy volt, a lekvárral rögzített hangolással, kérlek szépen fellépett velem.
0: És gondolom, a Horváth Jocsi ezt leközvetítette. Kérlek szépen, elhoztuk a csellót, az egyik húron ez van, másikon.
1: És, az... akkor azt kétségbe esve kérdezte, hogy na de hát kedves Robi, hát hogyha egy ilyen cselló láb eltörik, hát az mennyibe kerül? És akkor mondtam, hogy hát 37 forint, de sokkal többet vesztek, ha nincs. Na mindegy, szóval ezek jópofa dolgok voltak. Én szerintem a Horváth meg is orrolt én rám akkor, már azóta se beszéltem vele egyszer se, pedig eltelt már azóta.
0: Hát, 40-valahány év.
1: Hát most már gyakorlatilag övőre 50 lesz.
0: 50.
1: Pont 50, mert 77-ben volt, hát 50.
0: De jó, hogy ezekre még így lehet emlékezni.
1: Így van. Na, szóval visszatérve, ugye ezt így még senkinek nem mondtam el, neked is azért, mert hozzád különös érzelmek kötnek, és én úgy érzem, hogy ezt a...
0: Megtisztelő.
1: Ezt a poént, ezt így elmondom már, ki tudja, hogy meddig élünk, és...
0: Nem, ez izgalmas, hogy mindenki örömmel hallgatja.
1: Hogy így kezdődik egy... Van egy másik érdekes pontja a karrieremnek, amikor általános iskolás voltam, és a Köbölk úti általános iskolába, ahol kérlek szépen... Az történt, hogy Köbölkút utcai 11. kerület a Villányi utat
0: tudom, mert a nagymamám lakott a Sziget utcában, Szüret utcában.
1: Szüret, az pontosan igen, a következő.
0: Tudom, az én mondom.
1: És képzeld el, hogy egy alkalommal én a B osztályba jártam, ami egy ilyen szintelen szaktalan osztály volt. A szünetben egy ilyen randalírozás közben, ezek, tudod, régi, emlékszel, ezek a régi borzasztó alumínium kilincsekre.
0: Hogyne.
1: És ugye az két részből állna most, hogyha te azt kirántod, a másik része beesik, és onnan seki sebe.
0: Igen.
1: És ezt én megtettem sajnos, és egy hatalmas ribillió volt, és jött az igazgató, minden kaptam, mindenféle, és én akkor így tartottam a kezembe a kilincsét, és állítólag olyan meggyőző voltam a megszólalásomban, hogy a zenei osztály, pont a Z-osztálynak volt a kilincse, hogy a zenei osztály osztályfőnök azt mondta, hogy ezt a gyereket ezt hozzák hozzám át. És ez emlékszem.
0: Büntetésből.
1: Hát nem tudom, de lényeg az, hogy ha te még emlékszel az Ács Lajos nevű tanárúra, Ács Lajos, ő kórust is vezetett, de furulya tanár volt.
0: Igen, igen.
1: Tehát a Béres mellett ő volt a legnevesebb furulya tanár.
0: Úgy van.
1: És ő volt az énektanár, és látod már akkor benne a fantáziát, hogy ez a gyerek, ez eddig nem foglalkozott zenével, és akkor megkérdezte, hogy milyen hangszeren szeretnék tanulni, mert ott kötelező volt a hangszeres tanulmány. És akkor ugye én hazamentem, és a szüleimmel próbáltam egyeztetni, ugye mégiscsak egy lakásban laktunk, és akkor az apám azt mondta, hogy a trombita kizárva. Meg ha lehet, akkor a hegedűcsön nagyon forszírozzuk, és akkor igen. Mondtam, hogy milyen lehetőség van még, és akkor klasszikus gitár, az nagyon jó. És ráadásul volt is otthon gitár, így ezen kezdtem el tanulni.
0: Innen folytatjuk, csak egy picit muzsikálunk, hogy ezt a bizonyos tekerülandot halljuk is, hallgassuk is.

0: Hányadik századot idéz ez a bejátszás?
1: Ez 13. századi. Zsigmond-kori töredéknek is hívják, tehát ezek ilyen himnuszok, amelyeket ugyanígy körülbelül ilyen formában adták el, és ami izgalmas, hogy itt egy szimfónia nevű tekerőlantot használok, ami egy doboz formájú kis hangszer, amit a 12. századtól kezdve építettek és használtak. Hihetetlen mennyiségű domborművet, reliefet és rajzokat, metszeteket találnak most meg, amely ábrázolja ezt a hangszert, és ennek egyébként nem utolsó sorban a drónok a nagy segítői, mert nagyon sok helyre föl tudnak repülni drónnal a templomon belül, olyan helyekre, ahova eddig se létrával, se, hogy nem tudtak fölmászni, és van olyan, hogy bizonyos dolgok mögött is vannak faragványok, ahol ilyeneket felfedeznek, meg közel tudnak menni a festett, gyönyörű, szép, hatalmas nagy templomi üveg ablakokhoz, ahol egészen apró kis részletekben is megpillantottak már, például ezzel bizonyították be, hogy már 13. században volt a csembalónak megfelelő a billentyűs hangszer. Amiről egyébként ők azt mondták, hogy csak a 16. században kezdődött, hát, 15.
0: Okosodunk.
1: Nagyon. Hát én írtam néhány könyvet, és már akkor, amikor
0: mindegyik a hangszer történet, hangszer építés.
1: Például a Magyar Népi Hangszerek című könyvet, és hogyha azt összehasonlítja valaki a Sárosi Bálint könyvével, akkor az olyan, mint a tűz és a víz. Tehát amit a Bálint annak idején tudott, és fel tudott kutatni, csak bizonyos ilyen paraszt embereknek a tudásából, annak a sokszorosát tudtam én a mai technológiával, internettel, telefonbeszélgetésekkel, találkozásokkal felkutatni, és hát ez mindig fejlődik, tehát előbb-utóbb a valódi történelem is kibukkan majd a színfalak
0: mögül. Ez egyébként
1: mögül
0: döbbenetes, mert a két írás között, tehát a Bálint és a tiéd között van 20 év, 30 év?
1: Tehát körülbelül 30, igen.
0: No, akkor 30 év múlva pedig olyan technika birtokában lesznek, hogy még felül lehet írni.
1: Hát például az egész a festmények világa. Ugye voltak, vagy vannak már most is olyan technológiák, amelyek átfestett képeknek az eredetiét valahogy elő tudják hozni,
0: de, igen, minél
1: de a technológia minél tökéletesebb, annál jobban lehet, és bizony nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia. Sajnos az emberek egyelőre még csak hülyéskedésből használják, de a tudomány már nagyon komolyan használja, és a mesterséges intelligencia képalkotása például zseniális. Már is, és ez még fejlődik hihetetlen tempóba, utolérhetetlen tempóba.
0: Na látod, ezt nem tudtam, mert én is használom az AI-t.
1: Igen.
0: Olyan kár, hogy nincs magyar neve.
1: Hát te mesterséges intelligencia, de
0: AI, úgy senki
1: de nem
0: emlegeti.
1: Kicsit hosszú nekem is ez, hogy
0: igen, a szóval artificial intelligence. Találni.
1: De minden esetre szerintem, tehát hogyha ez is a gyerekcipőből kinő, hát gondoljuk meg azt, hogy amikor magyar animátorok tulajdonképpen megpróbáltak vizualizálni a török csaták, a törökkori magyar csat, Mohácsot például.
0: Igen.
1: És ez olyan mesekönyvszerű esetleges figura, most az nem olyan régen volt, egy 20 évvel ezelőtt, amit még most is néha YouTube-on itt-ott lehet látni. Most ahhoz képest, hogy ma már a televízióban, hogyha valaki hát bármilyen műsort néz, óhatatlan, hogy előbb-utóbb jön egy reklám. És a reklámban egy végtelenül szép arcú hölgy valami terméket megmutat, meg még mosolyog, meg még utána táncol, aztán utána felpattan valamire, és a nő teljesen 1000%-ig úgy néz ki, mint egy valódi nő, olyan tökéletesen, igen, megvonoldva, de valójában az egész rajzolva van. És olyan minőségbe tudnak, és hát ezt bizony olyan mértékben fogják tudni folytatni, ami már-már veszélyes is lehet, mert feltették tudósoknak azt a kérdést, hogy eljuthatunk-e addig, hogy ezek a gépek érzelmeket is tudnak gyártani, és el. Tehát egyszerűen az érzelem is valahol egy hát az embernek úgy gondoljuk mi, hogy az érzelmi viselkedés az egy teljesen természetes dolog, de hát az is valahol készült.
0: Persze.
1: Tehát nincs a Földön olyan dolog, akár az asztal vagy a mikrofon, ami ne lenne megcsinálva. Az is meg van csinálva, és ezt meg fogja tudni csinálni, ki fogja tudni következtetni. Tehát képzeld el, a mesterséges intelligencia a memóriával is rendelkezik már, és amikor én bejelentkezem az én ChatGPT-re, vagy a Gemini-ra, vagy valahova, akkor már a második mondatomban tudja, hogy én ki vagyok, és már emlékeztet arra, hogy de hát kedves Robert, hogy
0: ugyanúgy kéred.
1: Te hangszerkészítő vagy, tehát vagy a másik, hogy te ezt a gyógyszert szeded, de hát én ezt nem javaslom, hogy azt a másikat emellé szed, meg ilyenek. Na nem mindenbe kell elfogadni.
0: Nem.
1: De izgalmas, hogy rávilágít dolgokat, tehát aki képes a mesterséges intelligenciát ésszel használni,
0: igen,
1: annak hatalmas segítség. Én például megmondom őszintén, hogy én még ódivatú vagyok, én írok valamit, mert elég sok mindent írok, meg tulajdonképpen titokba írkálok, tehát akár egy könyvet is kiadhatnék bármikor, de egyelőre még csak a történeteimet írogatom le.
0: És nagyon jó, hogy írogatod, mert igen, ezek jó, ha megmaradnak.
1: Persze.
0: Most még nem érezzük a szükségét, igen, de
1: na most a mesterséges intelligenciának csak berakom a szöveget, mondjuk egy akár 4-5 oldalnyit, hogy mit szólsz hozzá, és akkor ő ja, ott alatt kijegyzeteli, hogy itt azt javaslom, hogy a szórendet így változtasd meg, és megváltoztatom, és volt olyan, aki nem dicsekszem vele, hogy a mesterséges intelligenciával javítatom azt, amit írok, nem ő írja, mert az abból hülyeség lenne. Meg a poénokat néha meg tudja ölni. De hogyha megtartod te önmagadat, de végrehajtod azokat a nyelvtani javaslatokat, amit ő egyébként, mert az a mesterséges intelligenciának a magyar nyelvtan A-tól Z-ig, az tökéletesen a fejébe van, idézőjelben. Tehát ott minden szónak a helyesírása. Volt olyan, hogy 20 év óta egyben, nem emlékszem melyik szó volt ilyen, de valamelyik szót két ellel írtam, amit kiderült, hogy csak egyel kell. Hát ezt én nem tudtam.
0: És ő tudta.
1: Ő tudta. És utána néztem, mert azért még nekem könyveim is vannak, épp elég azt porolni, meg takarítgatni, de nem baj, hogy megvannak, és akkor elővettem a szótárat, és igaza volt. Tehát elképesztő dolgok.
0: Képzeld el, én meg múltkor vitatkoztam a mesterséges intelligenciával, mert valamit mondott, és valami saját témában, és mondom, hogy nincs igazad, mert nem tudja rekonstruálni, mert copyright védi.
1: Igen.
0: Mondom, hogy állj, én vagyok a jogtulajdonos. És erre megcsinálta.
1: Én tudod, mit szokott ilyenkor mondani, amikor például mond valami hülyeséget, múltkor például egy emberre kérdeztem rá, egy külföldi emberre, aki tulajdonképpen összekevert valakivel, és mondom, hogy te, én nekem az érzésem, hogy ebben neked nincs, ugyanezt írtam, hogy neked nincs igazad, az egy másik ember, és hogy igen, neked igazad van, tökéletesen így van, és másodszorra már megtalálta. Tehát őt egy kicsit még igen, terelgetni kell.
0: Igen.
1: De ezt mondom, hogy ha mondjuk még egy 10-15-20 év múlva, ha ez a tempó fejlődik, hát például az elhíresült Elon Musk, ugye, aki a leggazdagabb ember a világon, és az amerikai űriparban abszolút a SpaceX-el a vezető, és
0: erősebb, most, mint az állam.
1: Persze, és igen, ő most azon ábrándozik, hogy ő mindenáron el akar menni a Marsra, már nem ő, hanem embert akar oda küldeni. De most ekközben egy csomó dolgot fejleszt, és most pillanatnyilag egy elképzelhetetlen mennyiségű pénzért egy olyan több négyzetkilométer, tehát nem tévedek, több négyzetkilométer területen ilyen memória egységeket helyezett el, épített ki, amin a világ legnagyobb memória egysége fog létrejönni, ami hát most szükséges is, mert azt elmondták, hogy te a mesterséges intelligenciának, mondjuk a ChatGPT-nek beírsz egy kérdést, azt valaki, egy ilyen gazdasági szakember lefordította, hogy az mennyi energiát fogyaszt el. Tehát hihetetlen, hogy mindennek van egy rossz, egy jó, meg egy rossz oldala.
0: Igen.
1: De ugyanakkor a törekvés, például az Elon Musk-nak például a törekvése, hogy az energia ingyen legyen. Van egy ilyen lehetőség,
0: hát,
1: már egyébként...
0: Bár úgy lenne.
1: Most ezt már Tesla is feszegette annak idején, és az ő munkásságát az pontosan szerintem politikai és más okokból állították le, pedig ő neki az alapgondolkozása zseniális, és nem véletlen, hogy az Elon Musk az autóját Teslának hívta. Mert ő pontosan ebből indul ki, hogy igenis lehetséges a Földön energiát ingyenesen termelni. Csak ezt még egyébként nem tudjuk, mert a lobby az azt akarja, hogy még több olajat vegyünk, még több gázt vegyünk.
0: Persze.
1: Így most hangoztatják, hogy ó, hát már a Mercedes, meg a Volvo, meg nem tudom, nem fog gyártani több benzines, meg gázolajas autót, aztán a cégem most vett egy újat, az még bőven gázolajjal megy, még ráadásul nem is benzinnel.
0: És jó mondták, messzire hogy, jutottunk a tekerülanttól.
1: Hát, de ezek mind összefüggésben vannak, de hát térjünk
0: minden
1: vissza.
0: Mindennel összefügg, de a tekerülantra visszatérve, ott azért kellett egy olyan motor, mint ami te vagy, vagy aki te vagy. Tehát egy olyan valaki, aki abban az instrumentumban fantáziát lát, és fejleszti, és világsikerre viszi. Hát az, hogy a világot összejárta, a legnagyobb hangversenytermeket, az kizárólag annak köszönhető, hogy te ezen az instrumentumon megtanultál játszani, stílusosan, te vagy a minta ezek szerint, és erre vevők a világon mindenhol.
1: És képzeld el, amikor a tekerülland játékkal eljutottam egy bizonyos szintig, és a legjobb, tehát tényleg a legjobb helyeken, a legjobb műsorokat játszottuk, akkor beütött a COVID. Ez 2019-20 környékén, amikor az utolsó olyan nagyobb koncertünk, ez 2020 októberében volt, a Mátyás templomban. Most nekem ez egy örökös álmom volt gyerekkorom óta, hogy én ebbe a templomba szeretnék játszani.
0: Megértem.
1: Na most nem engedtek. Először az egyház nem engedett, megmagyarázhatatlanokból, pedig egyházi zenét játszottunk volna. Aztán a politika nem engedett, és képzeld el, hogy jött egyszer egy, hát még derékig benne az Orbán rendszerbe, létrejött az őszi fesztivál, amelynek viszont a Karácsony Gergely az igazgatója, és a Gergely megkérdezte, hogy jóba vagyok vele, hogy szeretném-e ezt, és mondom, hát nem, egy nagyobb vágyam nincs. Igen. És akkor már én osztrák művészként volt, én kimentem Ausztriába, ugye majd erről is esetleg ejtünk egy szót, osztrák művészként hívtak meg, euróba fizettek a Mátyás templomba, szóval ez is egy ilyen mesebeli,
0: fura.
1: Valami fura dolog, de megcsináltuk azt a koncertet, és zseniális volt, de akkor egyszer csak vége szakadt mindennek, és a nagyvilágban a lekötött koncertjeinket mind sorra lemondták, tehát 70-valahány koncert, ez nagyon kemény. Tehát, és akkor nekem a megélhetést kellett keressek, és ugye...
0: Tehát a COVID miatt.
1: A COVID miatt. És akkor nekem ugye nyilvánvalóan, tehát szinte egyértelműen az eredeti foglalkozásom a hangszerkészítői mi voltom jutott eszembe, ami előbb voltam, mint ahogy a Ki mit tudba voltam. De hát én már a Ki mit tud időszakában, a Horváth Jánosos időszakban, én akkor már képzett hangszerkészítőnek számítottam, és aztán Németországban folytattam a tanulmányaimat, tehát magyarul megvan az előképzettségem, és így aztán a működési engedéllyel se lehetett probléma. Lényeg az, hogy elkezdtem csinálni tekerülantokat. És először csináltam egyet, akkor csináltam négyet, akkor az internetnek köszönhetően akkor egyszer csak jöttek a megrendelések, a végén már a meglévő vállalkozásunk mellé még kettőt kellett nyitni, hogy adózásilag korrekten, de mégis azért kedvezőbben tudjunk eljárni, hogy ne kerüljünk fel a legmagasabb adósávba. És volt olyan év, amikor 124 hangszert készítettem egy év alatt.
0: Akkor az már egy ilyen gyár. Társaság, nyilván többen.
1: A társaság az igen. A fiam meg a feleségem.
0: Igen, mindössze?
1: Ők segítenek, hát így volt, így, ez ennyien, és én éjjel-nappal dolgoztam. Hát sajnos ez, és ezt akartam mondani egyébként erre, hogy a tekerülandnak az ember a szószólója is, hogy hát én magam, saját magamnak ástam a vermet, ugye, mert azzal, hogy én ilyen sok hangszert eladtam meg, hát rajtam kívül azért még vannak a világban most már jó sokan, akik készítenek nagyon jó hangszereket, tehát én fel kell kötni a gatyát, hogy olyan minőséget tartsak, mint ők tudnak csinálni.
0: Magyarul idézőjelben mondom, lelopták.
1: Hát lelopták, vagy után, vagy csinálták. Igen. Tehát én lényeg az, hogy én, amikor még a nagy francia Saint-Chartier-ban rendezett tekerőland, az a világ egyetlen nagy tekerőland fesztiválja volt, és akkor én voltam oly mértékben a szenzáció, hogy a République Française nevű újságnak a címlapján volt egy baromi nagy fotó róla, megvan egyébként a neten, felraktam nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt, és akkor az Ovation pour la Hongrie, érted, egy ilyen címmel egy hatalmas cikk, amiben ott volt, hogy a magyar, na akkor én még egy csodabogár voltam akkor, és akkor természetesen rengeteg követőm volt. Na most ezek közül sokan ezt már nem szeretik visszaidézni, mert mindenki azt hiszi, hogy ő találta föl a dolgokat, de mindegy. Hát mára, ha csak abból indulok ki, hogy a Facebook tekerőlantos csoportjaiban összesen 30 ezer tag van. 30 ezer. És azok mind érdeklődnek, és abból a 30 ezerből minimum az egyharmadának már van hangszere, és mi a fennmaradó kétharmadért küzdünk, hogy rendeljen tőlünk. De olyan sok szélhámos jelent meg a piacon, főleg a lengyelek, akik hát nem jó hangszereket adnak, kicsit lejjebb mennek az árral, engednek egy 200-300 eurót, és végünk van, mert az amerikai vásárlóknak egy a fontos, hogy olcsón kapjanak valami olyat, amit aztán ők a társaságban kétszer megmutatnak, aztán vére aknak. Amerika egyébként nagyon fura, mert tényleg nekünk 90%-ban amerikai megrendelőink voltak.
0: Mi felmagyarázható, hogy ezek szerint Amerikában ilyen népszerű?
1: Hát az, hogy egyrészt nagyon sokan vannak.
0: Hasonlít valamire? Indián?
1: Nem éppen ezért. Ők azt akarják, hogy ők vagy társaságból olyannal jöjjenek elő, ami nem hasonlít semmire. De ezt nagyon sokan akarják egyszerre. Viszont ez a mostani elnök úgy beijesztette az amerikai embereket, hogy nektek itt ilyen vám lesz, meg olyan vám lesz, meg ez lesz, meg az lesz, hogy képzeld el, hogy egyik pillanatról a másikra rohamosan csökkentek a megrendelések. És most a mostani időben, én most is ezzel foglalkozom, most már elsősorban skandináv, meg német, meg osztrák megrendelőink hát vannak.
0: Nem baj, ha
1: nem baj, csak kevesebben vannak. Értem. Így, én meg beruháztam egy csomót gépekre, meg volt olyan év, egy 3 évvel ezelőtt, amikor valami olyan mennyiségű faanyagot vásároltam, amit már otthon nem, az műhelyben már nem is tudtam eltárolni. És hát most ugye azoknak egy jó része még, hál' Istennek, még megvan, de szóval nehéz ügy, nem lehet olyan vállalkozást, olyan formát kitalálni, ami biztonságba tartja az embert. Bármit csinálok, én belegondolok, hogy mint zenész, 2013-ban mentem el végül is, de 2010-től inkább a 11-12-es évben arról szólt az a 2 évem, hogy az összes helyen, ahol ezelőtt játszottam, mindenütt összetépték a szerződéseimet. A műpába nem engedtek be.
0: Ez minek köszönhető?
1: Hát, valaki kiadta nekik. Én nem hiszem, hogy én személyesen okoztam nekik ezt a traumát. Hanem
0: a hangszer egyszer se valószínű.
1: Nem csak én jártam így. Sajnos mindenkit félretettek, akiből azt sejtették, hogy ő nem velük fog dolgozni.
0: Hála Istennek, én soha nem
1: hát én se, de nem sejtett. Én se politizáltam.
0: Csak az belekeveredhet az ember.
1: Óhatatlanul, de nem, még csak bele se keveredtem. Egyszerűen csak annyi volt, hogy bementem, mert előtte egy nagyon aranyos ember, a Kis Imre volt a műpa igazgatója.
0: Emlékszem rá, aki nagyon jó.
1: Bár úgy tűnt, mintha nem érdekelné, de igenis nyitott volt mindenre. Többször beszélgettem vele, nagyon aranyos volt. És azt mondta, hogy nézze, Robert, azt mondja, ha ez megy, próbáljuk ki. Na most az első sorozatom, a Hangszercsodák úgy van, hogy amikor elkezdtük, akkor a Csonka Andris, aki egy rettenetesen nagyszerű ember, és a mai napig is imádom őt, ő volt ott a szervező tulajdonképpen a műpában, aztán ő is eljött, miután engem is kirúgtak, nem miattam, de eljött. És ő azt mondta, hogy olyan sok az érdeklődés, hogy csináljunk dupla koncertet, tehát csináljunk egyszer 7-től 9-ig, és 10-től 12-ig, éjfélig. És akkor duplán mentek már koncertek, tehát olyan mértékben jó volt, és azt mondta kis, hogy zseniális, csináljunk jövőre
0: és
1: új sorozatot.
0: És tekerül.
1: Nem, ez egy hangszertörténeti sorozat volt.
0: Ja,
1: itt minden
0: a
1: kora középkortól gyakorlatilag az elektronikus zenéig 4 részben körülbelül 100 hangszert mutattunk be a legjobb előadókkal, tehát külföldiekkel, németek, amerikaiak, hollandok, angolok, stb. És tényleg nagyon jó volt, és amikor az újat meg akartam csinálni, előkészítették a szerződést, mindenki aláírta, és akkor azt mondták, hogy új igazgató van, akihez én bementem az irodába, rám nézett, azt mondja, nem kell ez nekünk, és fogta a szerződést, és eltépte.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen megpróbáltatások után is tulajdonképpen, hála jó Istennek, itt vagy, tele energiával, elképzelésekkel, tervekkel.
1: Hát csak azért azt hozzá kell tennem, hogy azért én nem vagyok annyira hálás, bár tulajdonképpen az is lehetnék, de azért annyira nem vagyok hálás én azért ezeknek a kellemes meglepetéseknek, mint az imént elmondott történet, mert 2013-ban már végképpen ellehetetlenült minden, és akkor én fogtam magam, fölültem a vonatra, és az első nagyobb megállónál, ami Bécs volt, ott leszálltam, bementem az állami hivatalba, és újságoltam, hogy hát én inkább ott szeretnék tovább tevékenykedni, aminek ők nagyon örültek, azt mondták, hogy miután Európai Uniós állampolgár vagyok, ez teljes jogom van, hogy mit szeretnék csinálni. És akkor elmondtam, hogy én zenélni szeretnék, hangversenyeket szeretnék szervezni.
0: Meg de hát hogy mondjam, még neked volt hírneved? Hát az egész világot összejártad, annak nyoma van mindenhol.
1: Hogyne, de ott a hivatalban ezt baromira nem tudta az a hölgy, hanem egyszerűen olyan lehetőségek voltak, hogy elmondtam, mit akarok, kinyomott elém egy egyoldalas, nem egy 100 oldalas, egy egyoldalas, teljesen érthető ívet, amiben odaírtam a nevemet, odaírtam a címemet, telefonszámomat, nem tudom milyen adószámomat, meg hogy mit szeretnék csinálni, stb. Beadtam, ő adott egy másik papírt, amire azt mondta, hogy ezt ő átvette, és azt mondta, hogy a jövő kedden fáradjak el a Finanzamtba, és ott én jelentsem be a vállalkozásomat is. Bementem a Finanzamba, ahol mondjuk nehezebben indult, mert ugye első pillanatban ők arra vannak fölkészülve ezekben a Finanzamba, azon az osztályon, az külföldiek osztály, hogy ilyen keleti emberek ott mennek, és föl se nézett, azt se tudta, ki vagyok, de miután én Németországban tanultam, és szép némettel tudok beszélni, és elkezdtem neki beszélni.
0: Hochdeutschot vagy?
1: Hochdeutschot, hát Nürnbergben tanultam. És akkor így pasos, emelték fel a fejüket, hát rövidre fogva 10 perc múlva már kávéval kínáltak, és azt mondták, hogy, hogy Herr Mandel, miben segíthetünk. Tökéletesen mindent megcsináltak, úgyhogy gyakorlatilag én egy hét alatt osztrák vállalkozó lettem, eladdig, hogy gondold meg, hogy én ott utána még hát 10 évvel, vagy nem tudom mikor, azután ott mentem nyugdíjba. Tehát én osztrák, tulajdonképpen én pillanatig egy osztrák nyugger vagyok, az a hivatalos megfogalmazás. Na jó, de igazából a lehetőségek ott indultak meg, hogy Magyarországnak nem volt jó hírneve sajnos. Osztrák művészként viszont a világ összes fesztiváljára eljutottunk, amire én akartam.
0: Ismét muzsikálunk, és majd utána elmeséled, hogy mit hallgatunk.

0: látod, nem volt előttem teljesen világos, hogy a műsor felvezetésénél említett nagy karrier, az tulajdonképpen Magyarországról indult, ezek szerint részben, aztán megállt, és aztán egy újabb nekilendülés Ausztriában. Jól értelmeztem?
1: Igen, igen. Hát nézd, a helyzet az, hogy én Ausztriában nagyon sokat tanultam, pozitív és negatív dolgokat is, tehát azért az ember tapasztal. Az osztrákok egy végtelen zárt kulturális rendszerben élnek, tehát aki ott elér egy rangot, egy egyetemi struktúrában, annak igazából rangja van, az nagyon, nagyon sokat számít. Vannak magánegyetemek, vannak állami egyetemek, de mind a kettő azonos szinten dolgozik, és mindenki nagyon büszke arra, amit elért. Amikor én először tárgyaltam az egyik ilyen egyetemi rektor helyettessel, akkor engem kifejezetten bántott, hogy láttam rajta, hogy nem nagyon figyel oda. Mert leültünk egy kávézóba is, és úgy, mintha, hát ő már ilyet hallott már, nyugodtan, mondjam csak. Elmondtam, de végén aztán megállapodtunk abba, hogy újra találkozunk, érdemileg folytatjuk a dolgot, akkor másodszor már egy sokkal kellemesebb társalgás volt, majd utána következett egy szerencsés fordulat, hogy a Budapesti Őszi Fesztiválra ezt az osztrák együttesemet hívták meg, ami érdekes módon, tehát osztrák és magyar elektronikus zenét komponáló embereknek volt egy ilyen közös hangversenye, amelyben mi is játszottunk. Tehát a tekerőlant is játszott, de volt üvegharmonika például, meg volt benne meg annyi moduláris analóg szintetizátor, tehát elektronikus hangszerek is, és ez a Bálnába volt. Na most a Bálna egy végtelen, gyönyörű, modern, de hatalmas tér, és egy gyönyörű, szép színpadot felépítettek, de mondom, ezt erősen hangsúlyozom, hogy ez a Geneamus nevű osztrák zenekaromnak volt a koncertje, tehát Ausztria volt fölírva a zenekar Igen. mellé, és mindent megadtak, ami csak létezik, viszont aggódtak, hogy te úristen, mennyien fognak jönni. Na most, amikor megkérdeztük a jegyeladást, a koncert előtt már az összesét eladták, és a végén már a pótjegyeket is eladták, úgyhogy azt képzeld el, abban a helyiségben, ahol egyébként 3-400 szoktak jönni, 1100 jegy fogyott el. És ez ennek az osztrák figurának, aki ott egy nagy mindenható, most nem akarom a nevét mondani, mert egyébként én szeretem őt csak, hát én megértem, hogy ő, tudod, védi a
0: mundért.
1: Nem szabad, hogy csak úgy beengedjünk egy majdalat, de ő föllépett ezen a koncerten, és azt látta, hogy teltház van, baromi nagy siker van, a kiszolgálás tökéletes volt Magyarországon, minden jó volt, és akkor a koncert után már mosolyogva jött oda. Tehát ilyen folyamat kell ahhoz, hogy egy osztrákot te meggyőzed.
0: Meg kell szenvedni, kérem
1: Meggyőztük. Szépen. Na Igen. most a következő lépcsőfok viszont szintén ő vele, hogy ő ezt viszonozni akarta, ezt a lehetőséget, és az ő egyetemén a Joseph Haydn Saalba, ami egy nagyon ismert, és inkább az igényesebb Feinschmecker zenéknek ad otthon, tehát amíg a koncerthouse-ban mennek ezek a nagy koncertek, Igen. addig itt mennek a kis érdekes, finom és nagyon értékes valamik, amiben mi bejutottunk, és ott megismétlődött a dolog, hogy ő azt mondta, hogy hát ő attól fél, hogy 100-an jönnek, hát nem 500 feladott jegy volt ott is, ami az, és 3 vagy 4 ráadást adtunk kortárs elektronikus zenéből, ami egy elképesztő.
0: És
1: én azt gondoltam, hogy most már onnantól kezdve már barátok leszünk, és őt ez nem jól érintette, ez a sikerünk. Érdekes módon, nem jó.
0: Ez már túl sok volt neki.
1: Sok volt neki, azt gondolta, hogyha egy ilyen csapatot ő itt most szabadjára enged, vagy netán támogat, akkor saját magával szúr ki. Úgyhogy képzeld el, hogy gyakorlatilag 3-4 év után én teljesen egyedül maradtam, ami nem volt baj, mert viszont képzeld azt el, hogy Antwerpenben, vagy Vilniusban, vagy Stockholmban az osztrák kulturális intézet illetékes képviselő jött oda mindig gratulálni.
0: Nagyon jó.
1: Volt olyan fesztiválunk, amelyben támogatást is kaptunk, volt olyan fellépésünk, ahol további lehetőségekről biztosítottak. Hát persze, mondom, a Covid az mindent elmosott aztán, mert ezek az emberek, akik nekünk ezeket ígérték, illetve felajánlották, azok mind a Covid következtében ugye 2 évig, 2 és fél évig munkanélkül elhagyták a pályát. És Igen. az a baj, hogy...
0: Újra kellett hát kezdeni mind, hát új emberekkel.
1: Olyan volt a Covid után, érted, mint amikor mutatnak neked egy medencét, és azt mondják, te nagy húszó voltál, de most jött ez víz. Igen. És akkor újra kellett volna ugrani, amit én már nem csináltam meg, de viszont ez tény, hogy amíg én aktív voltam Ausztriában, és hogyha Covid nincs, akkor lehet, hogy egy valódi karrier jött volna össze.
0: Rovid, nem kell erre gondolni. Én már nem bánom. Volna, ha az nem.
1: Nem bánom, tíme. És főleg az, hogy én azért most őszinte leszek, hogy én kerestem is, meg nem is kerestem, hogy hogyan találok vissza Magyarországra. Tehát igazából kerestem, mert hogy
0: de,
1: mondjam
0: de
1: neked...
0: De itt vagy, és ismernek téged.
1: Most
0: és...
1: már igen, most az a kérdés, hogy mondjuk nekem nagyon jól esik, hogy anélkül, hogy én egy lépést tettem volna, megkerestek a Bartók Rádiótól. Tehát azért most beindulnak a dolgok, viszont ez ugyanakkor bizonyítja azt is, hogy azok a jó emberek, akik eddig is ott dolgoztak, illetve eddig is a szakmában voltak, de nem mertek a fő csapás irány ellen tenni, azok most tulajdonképpen jelentkezésükkel majd, hogy nem azt mondják, hogy ugye Robi, megérted, és persze, hogy megértem, mert ugye mindannyian éltünk a szocializmusban, ahol ugyanez volt. Nem mehettünk a fő sodor ellen, mert abban a pillanatban már nem volt semmi műsorunk, nem volt koncertünk.
0: És az volt a célunk, hogy műsort csináljunk, hogy muzsikáljunk a te esetedben.
1: Pontosan.
0: És hála Istennek, hát amiket olvastam rólad erre a műsorra felkészülve, ez döbbenetes. Én nem tudtam, hogy ekkora nagy karrier van mögötted.
1: Az a másik, hogy arra is jól emlékszel, hogy amikor például a te műsorodban mi felléphettünk. És te még emlékszel erre. Én is, tehát én
0: de
1: annyi
0: nem
1: volt,
0: feltételes mód, felléptünk.
1: Felléptünk, igen.
0: Nem, senki nem engedélyezte, vagy nem.
1: És akkor a Zenebutik című műsorban szerepelni, az azt jelentette, hogy amikor az ember másnap, vagy két nap múlva bement a Vörösmarty térre az irodaházba, ismerték. Ahol az útlevelet adták, meg mindenki ott láttam a tévében, ó, nagyon jók voltatok. Na most ez elmúlt, mert ma pillanatnyilag...
0: De ez mindenkinél elmúlt.
1: 50 ezer féle irányba és
0: de,
1: irányból
0: de
1: jönnek
0: a világ,
1: dolgok.
0: Robi.
1: Ez most nagyon megváltozott.
0: Ez teljesen megváltozott.
1: De nekünk azt mondom, hogy milyen jó volt nekünk, hogy akkor a televízióba szerepelni.
0: Van mire visszagondolni, ebből igen. Lehet táplálkozni, és ami igazán igen. Jó, hogy te most is aktív vagy, és most is, igen. Ahogy észreveszem, hát tele energiával. Igen.
1: Egy televíziós szereplés, mondjuk egy Zenebutik, az megfelelő volt annak, mint hogyha ma egy influencernek, vagy egy ilyen Facebookos, vagy YouTube-os műsorban valakinek 100 000 rajongója van, mert akkor nem 100 000 látták, hanem látták másfél millióval. De ez nagyon fontos.
0: Nem, de fontos. A lényeg az, hogy te magadnak hogyan tudod kiépíteni a mai életedet.
1: Igen.
0: Nem akarom azt mondani, hogy az idős életedet, mert sok-sok évvel fiatalabb vagy nálam.
1: De ez nem látszik egyébként, mert te nagyon jól tartod.
0: Ez most tényleg arról szól, hogy az embernek alkalmazkodni kell.
1: Igen.
0: Nem feladva a saját magát, hanem mindig, amit megenged a körülmény, amit a tehetségem, a lehetőségem, és abban nagyon jól vagyunk. Te is.
1: Jól vagyunk, jól. Én tulajdonképpen hálás vagyok mindenért, mert azok a dolgok, amiről most azért kicsit keserű szájjal is beszélek, de valójában, ha akkor rossznak tűntek, és még most se vagyok boldog, hogy megtörténtek, de azért valami irányba ösztökéltek. És hogy lehetséges, hogyha engem akkor

0: ami a Hildegard von Bingennek egy nagyon érdekes verziója, a Vision című előadás képviseli, amivel már nem volt, elég régen volt előadásunk, de ez még létezik, amelyben a Kaltenecker Zsolt képviseli.
1: Hányan vagytok?
0: Hát összesen öten, a Kaltenecker Zsolt képviseli az elektronikus zenei részt.
1: Igen.
0: Az Andrészky Judit, Szabó Zsolt, Molnár Andrea, ők képviselik a régi zenét, illetve hát én ott vagyok középen a tekerőlantal, hogy hol ide, hol oda játszom, és ez az egész zene, ez egy 62 perces összefüggő darab, az a cím, hogy Visions, tehát látomások, és egy kezdődik úgy, hogy antifonák és himnuszok szólalnak meg először, arra válaszképpen a Kaltenecker egy elképesztően izgalmas elektronikus kompozíciót játszik, majd a harmadik tételtől képzeld el, hogy ez a két zenei stílus, és hát egyúttal tulajdonképpen 1000 év, így elkezd egymásra lapolódni.
1: Nagyon jó.
0: Klaszterek úszkálnak egymás fölött, míg a végén
1: és ezt
0: eljut,
1: mindenki megérzi, megérti.
0: Eljut egy ős káoszig, amiből aztán hirtelen csend, és egy 5 másodperc csend után az Andrészky Judit gyönyörű szép szoprán hangjával elénekli ezt az antifonát még egyszer szólóban. Ez egy olyan katarzis, képzeld el, hogy az első koncertünk, emlékszem, hogy valahol Dél-Franciaországban volt, és vége lett így a koncertnek, hogy elmondtam, és csend. Hát tudod, az ember ül ott döbbenten, maga elé néz, hogy most mi van, most megbuktunk, vagy mi van. Nekem 20 percnek telt, de eltelt kb. 3-4 perc csönd, majd utána
1: óriási
0: fölállt tos. Egy ember, állva tapsolt, fölállt 2, fölállt 20, fölállt 40, mindenki. És örjöngtek a végén, és nem akarták abba hagyni a tapsot, na most ezt ugye itt ráadás nem lehet adni, mert ez egy kompozíció, azt nem lehet újrajátszani.
1: De akkor is óriási
0: és
1: dolog.
0: Akkor éreztük, hogy ez, és akkor ennek a koncertnek a sikerét, ezt dokumentáltuk természetesen videón egyebeken, és akkor meghívtak minket a balti államokba, Tallinnba, aztán Vilniusba is, Stockholmba.
1: Akkor nincs panaszra ok.
0: Ez nagyon szép,
1: Robi,
0: volt.
1: Ez hát nagyszerű.
0: Most ezt újra kéne kezdeni, ezt az egésznek a szervezését, és az az én bajom, hogy ahogy az előbb ezt rögzítettük mindketten, hogy nagyon megváltoztak a dolgok. Tehát itt a...
1: Például, mi is megváltoztunk, de még jobban igen, megváltoztak a dolgok.
0: A hangszer rendezésnek, meg egyáltalán a koncert rendezésnek, illetve a részvételnek és a feltételeknek az egész arányrendszere úgy
1: de
0: megváltozott,
1: hogy... egészen biztos vagyok abban, Robi, hogy te ebben a helyzetben is meg fogod találni.
0: Hát én bízom benne,
1: lesz
0: hogy...
1: lesz egy új együttes esetleg, lesz egy új műsor, és hát az a rossz hírem, hogy vége van a műsorunknak, mert végig beszélgettük, picit muzsikáltunk
0: nagyon
1: is.
0: Nagyon nagy örömmel.
1: Örülök, hogy Mandel Róbert művész urat vendégül láthattuk, és így ilyen sok-sok évtizeddel ezelőtti időket is vissza tudtunk idézni, amik most is élnek, és a kollégák is élnek, és vannak, és ez számomra is nagyon nagy öröm. Biksa Levente, Pereszegi Attila is a magam nevében köszönöm a figyelmet. Hölgyeim és uraim, Mandel Róbert volt a vendégünk, az ő zenéjével búcsúzunk.

0: elhangzott a zene közelben. Tizennyolc óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Oroszország elítéli a riádi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az Arab-félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól. Közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A Szaúd-Arábiában működő orosz nagykövetség előzetes adatai szerint a riádi repülőtéren megsérültek között nincsenek orosz állampolgárok. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni Huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina légi kikötője képez kivételt. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője szombaton közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terei. Felmentették tisztségéből a Jászberényi Szent Erzsébet kórház főigazgatóját, tudatta az Országos Kórházi Főigazgatóság vasárnap az MT-vel. A közlemény szerint Tóth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója október 11-i hatállyal mentette fel tisztségéből Besenyi Orsolyát. Az intézményt hétfőtől megbízott vezetőként Törőcsikné Nagy Szilvia, eddigi ápolási igazgató irányítja. Megbízatása a kórház főigazgatói pályázatának sikeres lezárulásáig szól. A déli pályaudvaron vasárnap este befejeződnek a karbantartási munkálatok, hogy hétfő hajnalban újraindulhasson a vonatforgalom, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Emlékeztetett, a hétvégén teljes vágányzár mellett dolgoztak és dolgoznak a MÁV szakemberei, a pályák állapotának javítása és azon hibák megszüntetése érdekében, amelyek évek óta lassítják a vonatközlekedést. A fekete áfonya musz, málnás, olívaolajos ízesítésű, fehér csokis kék Balaton lett a Balaton sütije, amelyet a hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza Gevlics Lilia készített. Minden mentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászad a balatoni hab édessége végzett az élen. Még a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. Tudatta a Visit Balaton 365 NKFT az MT-vel. A versenyre 27 desszert érkezett a Balaton jellegzetes ízeivel és a balatoni környezetet szimbolizáló formákkal. A Balatoni kert süteményben az őszi barack, a fehérbor, a dió és a mandula találkozik. A Balatonin hab összetevői mandulás, málnás, piskóta, málna, kakaóbab töret és tonkababos étcsokoládébusz. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, amelyekből csapadék is kialakulhat. Hajnalra a keleti, észak-keleti szélvédett helyeken köd képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 14 és 19 fok között valószínű. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra, 4 perc. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Újházi Lóránt professzor, atya a beszélgető társam. A Ludovikán vagyunk, a Közszolgálati Egyetem központi épülete ez. Itt vezet egy intézetet, majd megtudjuk, hogy pontosan milyen intézetet, de először azt kérdezném, hogy mennyire sajátja és nem idegen a katolikus egyháztól a közszolgálat. Én nagyon örülök, hogy ebben a papszűke világban van a közélet ezen fórumán, káderképzőjén katolikus, papi képzettségű, tudós.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Az az igazság, hogy az intézetünk, amiről itt beszélünk, kifejezetten társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de természetesen nem csak a katolikus egyház perspektívájából, hiszen ez egy állami intézmény, itt minden vallási közösségnek helyet kell adni, és minden vallási közösségnek a társadalmi kérdésében elfoglalt pozícióját be kell mutatni. Így van természetesen egy olyan kutatásunk, ami a kereszténységgel, szekularizációval a kereszténység helye egy megváltozott társadalmi közegben, egy szekularizált közegben, mit jelent, hogyan értelmezi a saját doktrináját, saját tanítását egy európai, egy amerikai, egy afrikai, egy dél-amerikai közegben a kereszténység. Ennek vannak részterületei, amire nyilvánvalóan nagyobb figyelmet szentelünk, részben maga a szekularizáció, mint olyan, az hogyan hat az egyházra, az egyházakra, vallásra, vallási közösségekre. Van egy kutatási területünk, ami kifejezetesen azt én vezetem, a Szentszékkel, a katolikus egyházzal foglalkozik. Itt is próbálom azokat a szempontokat figyelembe venni, ami egy világi egyetem számára, vagy egy társadalom számára is fontos. Most mondok konkrét példákat, Szentszék a nemzetközi jogban, nem Szentszék a válságkezelésben, akkor olyan biztonsági vagy társadalmi kérdéseket elemzek, amik a magyar honvédség számára is, mint egy plusz képességet jelenthetnek, gondolok itt, hogy mesterséges intelligencia, az mit jelent az egyház számára, milyen biztonságpolitikai, milyen biztonsági kihívásokat lát benne, és ehhez milyen kapacitásokat, akadémiai kapacitásokat mozgósít, hogy ezt jobban megértse, ezt jobban átadja az ő üzenetét, ami azért őszintének kell lennünk. A mesterséges intelligencia az nem csak egy jogi, nem csak egy technológiai kérdés, hanem egy etikai, morális is, és mint a katolikus egyház, mint egy morális, etikai alapon álló közösség, nyilván joggal mondja el a véleményét a nemzetközi közösségben.
1: Méghozzá pápai szinten is.
2: Van enciklika nyilván, de hát nem csak az enciklika, a enciklika az nyilván általános fogalmakat fogalmaz meg, Magnifica Humanitas közvetű enciklika, de mehetünk tovább, mert ugyanígy foglalkozunk a környezeti kérdésekkel, mint nagy társadalmi kihívás, egy nagy társadalmi jelenség, vagy most van egy új kutatásunk, ezt nagyon fontosnak találjuk, ez a Global South, tehát ez a globális dél, most és itt a globális délre nem földrajzi értelemben gondolok, hanem geopolitikai értelemben, hogy azok a országok, ahol az állam visszaszorul, nincs képessége, vagy hatalmas a korrupció, és nincs oktatási rendszere, nincs egészségügyi, szociális rendszere, és ott belép az egyház, különösen én itt a katolikus egyházzal foglalkozom, Afrika országaiba óriási jelentőséggel rendelkezik, biztonságpolitikai értelemben is a katolikus egyház. Mi ezt elemezzük, hiszen ez az Európai Unió számára is óriási jelentőséggel fog bírni, hogy megértse azokat a társadalmakat, ahonnan a bevándorlóknak a jelentős tömege érkezik. Nagyon komoly kapcsolatokat építettünk ki részben Európai Uniós támogatással, tehát Erasmus-Erasmus-Lusszon, részben bilaterális alapon, afrikai országok akadémiai szektorával, illetve hát a Caritas, a karitatív tevékenységben résztvevő katolikus szervezetekkel.
1: Izgalmas kutatási terület ez. Én a közelmúltban vendégeskedtem Hondurászban Pintér Gábor apostoli nunciusnál, azért, hogy egy interjúkötetet készítsek vele, amely meg is jelent tavaly a Szent István Társulatnál, és Pintér Gábor éveket szolgált Latin-Amerikában, különböző országokban, Haitiben, Bolíviában és Hondurászban, most Új-Zélandon van, de hát a virágról fantasztikus képe van, és pont ezzel kapcsolatban mondott számomra rettentő érdekes dolgokat, hogy az Európán kívüli világban európai értelembe vett társadalom biztosítás például nem létezik, hogy Latin-Amerikában, ha a katolikus egyház oktatási intézményei nem lennének, összeomolna. Tehát egyszerűen az államnak sokkal redukáltabb szerepe van a társadalombiztosításban, az oktatásban, és hát a katolikus egyház igazán a közjó és a közszolgálat területén pótolhatatlan, és Afrikában is ez a helyzet, azt hiszem.
2: Afrikában még talán különösen is vannak olyan országok, ahol a nem csak az oktatás, az egészségügy, vagy a víz, vízkérdés, tehát itt a vízellátásnak a megszervezése. Most mondok egy konkrét példát, ugye itt a múlt héten volt lehetőségem a Caritas főigazgatójával, vagy a Caritas főigazgatójával kicsit beszélgetni, mert őket is szeretnénk bevonni ebbe a programba. Őnekik Ugandában van most egy új kezdeményezésük, talán erről a kedves rádió hallgatók.
1: Igen, Zagyva Rihárddal csináltam erről műsort.
2: Igen, igen, igen, ővel működünk ebben a kérdésben együtt. Ugye őnekik az egyik programjuk éppen az lenne, hogy közösen a helyiekkel kitalálni azt, hát ugye, ami egy hónapokig esett az eső, most a 10 napig esik az eső, tehát hogyan lehet a víz megtartást előmozdítani, tehát látszik az, hogy a katolikus egyház ilyen biztonság, mert ez egy biztonsági kérdés, a vízkérdés, vagy az élelmiszer biztonság megint.
1: Élet-halál kérdés.
2: Hogyan tud ebben segíteni, milyen technikákat, technológiákat dolgoz ki? Na most ezt szeretnénk Európában, nyilván nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió szinten is bemutatni. Mit szeretnénk itt bemutatni? Tehát ugye azt, hogy a konfliktusok és a konfliktusoknak a kezelésében milyen szinten tudott részt venni a vallás és azon belül is a katolikus egyház, mert nagyon limitált tudásunk van itt Európában, Afrikáról, Afrika országairól. Nagyjából nekünk az az egész kontinens egy, legfeljebb olyan különbségeket teszünk, hogy Észak, és akkor Északon ugye a muszlim többség, meg hát az nyaraló paradicsomok, és oda azért néha eljut az európai ember is, de alapvetően nagyon-nagyon keveset tudunk Afrikáról, az afrikai országokról. Na most mi olyan tényleg nagyon, szinte egész Afrikát behálózó nemzetközi networket, hálózatot hoztunk létre, amit, hogyha elemezünk az egyháznak a segítségét, hogy hogyan sikerült konfliktusokon urrá lenni a vallási közösségnek a segítségével, az az európai döntéshozóknak is majd segítségül és modellalkotás szempontjából, illetve regiszteralkotás szempontjából kiemelkedő jelentőségű lesz.
1: Hazajönnék Európába, 4 napos látogatást tett Leó pápa Franciaországban. Nem tudom, hogy mennyire követted az eseményeket. Mi az, amit leszűrtél ebből a látogatásból a francia egyházra és a világegyházra vonatkozóan? Úgy is kérdezem ezt, hogy nálunk bevett szófordulat, hogy eltűnik a katolikus egyház, haldoklik, nyugaton már nem léteznek. Hát itt a tévénéző, a vatikáni közvetítéseket néztem, meg a francia közvetítéseket, kicsit mást látott.
2: Nyilván a francia látogatás, igen, én magam is követtem. Bizonyos értelemben a francia látogatás követte egyébként a protokoláris elemeket, az elnökkel való találkozás. Azért ne felejtsük el, hogy ott azért nagyon komoly konfliktusok alakultak ki. Alkotmányozás, jogalkotás területén, nagyon sok területen kritizálta a katolikus egyház legmagasabb szinten, hiszen a pápa maga is előhozta az életvégi döntésekre, az abortuszra, mint alkotmányos jog, ugye bekerül az alkotmányba, akkor a életvégi döntés, tehát ez a segített öngyilkosság kérdésköre, meg az eutanáziának a kérdésköre, amit lehetővé tesznek. Hát nyilván ugye ez a katolikus moráltanítással, teológiai tanítással nem összeegyeztethető, és az egész utazás nagyon izgalmas volt, én ebből a szempontból néztem, államegyház kapcsolata szempontjából. Viszonylag ritka, hogy a pápa ilyen nagyon szenzitív kérdéseket előhoz, és újra előhoz, mert az elnöknél aztán finoman, tehát intelligensen, de azért utalt ezekre a kérdésekre. És akkor mindjárt majd rátérek az egyházra is, hogy az egyház ereje Franciaországban, csak ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ő meglátogatta a betegeket, akkor kifejezetten mondta, hogy ne higgyétek el azt az álszent együttérzést, ami azt mondja, hogy az élet befejezésében, vagy a szenvedés megszüntetésében az milyen jó, hogyha a technológia vagy az ember segíthet. És egy másik terület is előkerült, hogy a Ferenc pápának az volt, a környezeti kérdések voltak az egyik kulcskérdés. Na most a mostani pápán, a 14. Leóna, ahogy említette, például a mesterséges intelligencia, UNESCO-t, mikor UNESCO, ENSZ UNESCO szervezetet meglátogatta, tudományhit kapcsolatáról beszélt, és a mesterséges intelligencia, és annak a veszélyeiről, ugye a munka lehetőségek, emberi élet, emberi méltóság, emberi jogi kérdések kontextusába helyezte a mesterséges intelligenciát, és ez újra és újra az utazás alkalmában többször felmerült ez a kérdés. Ami pedig a katolikus egyházat illeti, a francia katolikus egyház rendkívül megosztott. És egy nagy, a püspöki konferencia a magyarhoz összehasonlítva sokkal nagyobb. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a püspöki konferencia, akkor, és ő nekik is mondott egy beszédet. Tehát,
1: hogy a Lourdesban.
2: Így van, és hangsúlyozta is, hogy hát ugye az egység megtalálása az milyen fontos, mert a püspöki konferenciának a II. Vatikáni zsinatotá, meg az új egyház jogban az egy kitüntetett szerepe van a közös pasztorális céloknak, társadalmi céloknak, államban való együttműködésnek a megtalálásával. De most ott azért vannak egészen a laicitást támogató, erősen támogató irányzatok, amik egyrészt tudomásul vették, másrészt pedig erősen támogatják is ezt a nagyon liberális szétválasztás elvét, ami egyébként totálisan soha nem működött, meg hát a laicitás, mint olyan, nem csak az 1905-es törvény, amire szoktak hivatkozni, ez egy filozófia, ez egy mentalitás, ami átjárja az egyház államkapcsolatának egészét, és apró pénzre éppen az egyes részkérdéseknél tudjuk váltani, és ott tudjuk megfigyelni. Másrészt viszont, hát ahol erős mondjuk így, és a liberalizmus, vagy konzervativizmus, ezek mindig olyan kifejezések, amik nehezen lefordíthatók egyházi nyelvezetre, hát szeretjük ezt a politikából, gazdaságból áthozni, egyházi nyelvezetre, de azért ez nehezen lefordítható, vagy átvihető. És ennek hatására kialakultak konzervatívabb irányzatok, mint a Szent Márton közösség, ahol, hát megdöbbentő, én voltam az Institut Katolikban nem olyan rég előadást tartottam, épp a püspöki konferenciákról egyébként, ott láttam, hogy az utcán reverendába járnak a papok. Hát azért Magyarországon ez nem tipikus, hogy a papok, még az a papi ing az elmegy, de a reverendát azt nem nagyon hordják. Ott mint egy jelezve az, hogy ők a társadalomnak igenis integráns részét alkotják, történelmileg jelen vannak, ezért ők viselik a reverendát, de ez csak egy terület, ténylegesen van egy megerősödő, most meg itt átvitt értelme használni, ez a konzervatív ága a katolikus egyháznak, ami szemináriumokat tart fenn, Krisztus hívők társulása, tehát társulásokat hoznak létre, tehát hogy próbálják az egyháznak ezt a hagyományos tradicionális ágát erősíteni, és ténylegesen van egy ilyen kemény magja az ottani katolikus egyháznak. Hogy szám szerint mennyien lehetnek a katolikus, azt nehéz megmondani, mert az viszont tényszerű, hogy gond van az ingatlan fenntartásokkal, a templom renoválásokkal, ráadásul ugye a törvény szerint azok a francia államhoz is tartoznak, ugye még a pápai beszédben a Notre Dame templom az el is hangzik, hogy a székes egyház, ez milyen sokat tett érte az állam, persze, hogy sokat tett, hát neki volt a kötelesség.
1: Igen, a 905 előtt épült templomoknak a fenntartása állami feladat lett.
2: Az állami feladat lett, és ugye pont amikor leégett, az azt mutatta, hogy azért nem annyira figyeltek rá, hogy azért az elektromos hálózat nem volt olyan állapotban, aminek egy ilyen műemléktemplomnak kellett volna lenni. Tehát lehetne sorolni, ezek mind-mind olyan területek, amiből azért látszik, hogy az egyház nem annyira erős Franciaországban. Itt a zsinat után voltak azok a reformmozgalmak, amik sok éppen a Emmanuel közösség, vagy talán még a
1: Bárka, a Sömennő, tehát minden lelkiségi mozgalom szinte tőlük indult el.
2: Indult el, aminek megvan ott a bázisa, de azért ez még mindig nem hasonlítható most, és megint egy archaikus kifejezést használ, azért létszámában nem hasonlíthatok a népegyháznak a létszámához, tehát az egyházhoz. De franciaországi egyháznak a története nagyon izgalmas, és nem csak a 20. századból értjük meg azt, hogy miért az egyház állam viszonya, és miért az egyháznak a társadalmi ereje, ami, hanem majd, hogy nem a gallikanizmus, meg a francia forradalom, meg ott kialakult események. Hát ugye, most tényleg nem akarok elmerülni a történelmi mélységekbe.
1: Persze. Tehát még Metz és Robert Schumann, tehát ahogy befejeződött a látogatás, az utolsó napja is nagyon izgalmas volt, és az igazán üzent nekünk is, illetve egész Európának.
2: Igen, igen, tehát hogy ott az európai szempontok, meg Európa keresztény kapcsolatai, de hát ezek megint olyan szempontok voltak, amit nem 14. Leó mondott először, hát hogyha csak belegondolunk, hogy 16. Benedeknek az egy, bár van a névválasztás is, de hát a munkásságának a kulcs gondot, de II. János Pál is ugye a szinódus utáni buzdításokban, meg több helyen ugye az Európa is, és Európa értéke, meg a kereszténység kapcsolata, de hát ugye épp 16. Benedek ismeri el az egyik ilyen eszmefuttatásában, ugye a Benedek Európája című munkájában, hogy hát azért az egész európai krízis azért szorosan összefügg azzal az államegyház kapcsolattal, meg azzal a filozófiával, ami a diskurzus etika és hát maga a kereszténységnek az eredete, ami azért teret adott az eszmék szabad áramlatának a társadalomban és a világban.
1: Térjünk vissza itt Közszolgált Egyetemen való működésedre. A diákságnak ezek kötelező stúdiumok, vagy választható stúdiumok, vagy hogy épül be a Közszolgálati Egyetemnek a szerkezetébe, oktatási programjában?
2: Én említettem, hogy 3-4 területet eddig. Tényleg csak zárójelben még megjegyezném, hogy azért van, ugye említettem, hogy mi a világvallásokkal is foglalkozunk, így van muszlim kutatások területe, tehát nagyon rendkívül fontos lesz számunkra az iszlám keresztény párbeszéd, meg az iszlámnak a megértése szekuláris szempontból, most nem vallási szempontból, hanem például a tekintély az iszlámba, az iszlámnak a szakadozottság, a töredezettsége, az egyes országokban az iszlámnak a hatása a politikai életre, mert mind-mind az azért kihalt a keresztény vagy katolikus muszlim párbeszédre, ami persze megint csak nagyon töredezett, azt mindig részleteibe kell vizsgálni az adott országok területén. Tehát, hogy azt látszik, hogy ezekkel a területeken is számunkra fontosak, és van például egy nagyon fontos kutatásunk, ugye a holokauszt és modern kori antiszemitizmus, tehát hogy a zsidósággal, vagy a kelet-európai zsidósággal is szintén szekuláris szempontból foglalkozunk, és hát nagyon fontos az, hogy van egy modern térnyerése, vagy egy új térnyerése az antiszemitizmusnak, az jól látszik egyébként pont, hogy gyakran járok Nyugat-Európába. Ennek persze vannak politikai háttere, meg nagyon sok közel-keleti események, külpolitikai, geopolitikai háttere, de az tény, hogy van egy felfutó modern antiszemitizmus, és mi ugye azon dolgozunk, hogy hát a mi egyetemünk, hiszen sok egyetem éppen az antiszemitizmusnak a központjává válik paradox módon Nyugat-Európában, a mi egyetemünk az éppen ellenkezőleg az antiszemitizmus elleni harcnak a központjává válik ezzel az intézettel. Nagyon komoly izraeli kapcsolatokat, nagyon komoly magyar zsidó szervezetekkel kapcsolataink vannak, külön kutató felel azért, hogy ezt koordinálja, mert ezt külön büszke vagyok, hogy sikerült egy külön kutatót felvenni ennek a kutatásnak a koordinálására. De hogy vissza, hogy hogyan integrálódik, hát nyilván, hát nagyon sok területen vannak kutatások. A kutatások eredménye nemzetközi konferenciák, a kutatások eredménye workshop, a kutatások eredménye az, hogy kint vagyunk a legnagyobb nemzetközi konferenciákban, mert csak ebben az évben, hogyha belegondolok, az amerikai vallástudományi társaságtól kezdve a Löweni Egyetemig, a Ludwig Maximilian Egyetemig, tehát számos helyen tartok előadásokat, ami az én kutatásomra, a Szent Szék, Katolikus Egyház, Biztonság, Biztonságpolitika területére összpontosít. Ezen kívül vannak olyan, itt az egyetemen belül is társ intézetekkel közös kutatásaink, és természetesen a döntéshozóknak is, ugye, hogyha úgy van, akkor anyagokat készítünk, háttéranyagokat, tehát akár a politikai döntéshozók számára. Ilyen volt például, hát mivel vittük ezt a üldözött keresztényeknek a megsegítésére volt ez a kezdeményezés, ez a Hungary House program. Ennek legalábbis azt a szellemi hátterét, ami a köteteket, ami a tanulmányokat illeti, konferenciákat illeti, kutatóknak a meghívását illeti, ezt a mi intézetünk koordinálta.
1: Ez a tudományos része, a kutatás, főleg erről szóltál, de az itteni diákok hogyan kapcsolódnak be, mi az, amit feltétlenül elsajátítanak abból, amin fáradoztak?
2: Ez pont most jött volna, igen, megelőzted a kérdéssel. Vannak kurzusok, amiket kötelezően az általunk fejlesztett kurzusokat el kell végezni. Mire gondol? A hadtudományi doktori iskolában kötelező kurzus angol és magyar nyelven az általunk kifejlesztett állam, egyház, vallás és biztonság témakör. Ezt mindenkinek kötelező elvégezni. Vannak olyan kurzusok, ahol ebből ez vizsgatárgy is, vannak olyan, ahol lehet választani, hogy ebből vizsgáznak, vagy ugye ezt több kollégával közösen tanítjuk. Emellett van egy külön szakirányú továbbképzési szakunk, ezt mi fejlesztettük ki. Ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is egyedülálló. Most azon dolgozunk, hogy eddig most szakirányú továbbképzési szak, ez a radikalizmus, vallási szélsőséges és szakirányú továbbképzési szak, de mindig sokan jelentkeznek. Teológusok, egyházak képviselői, nemzetbiztonsági szolgálatoktól, haderőtől, a rendőrségtől, tehát mit nagyon széles, mindaz, akinek a munkáját érintheti az, hogy a vallás hogyan hat a biztonságra, regionális, globális vagy egyes biztonsági kérdések értékelésére. Most ezen kívül doktori kurzus van. Tehát a téma megjelölés, és csak nekem van azt hiszem 4 doktorantuszom, aki a vallás és biztonság témakörét kutatja jelenleg, és már 6 doktoráltak nálam ebből a témából, tehát az egy nagy számnak minősül, hogy 6, valakinek 6 végzett doktorandusza van abból a témából, ráadásul, amit ő fejlesztett ki. Tehát nem csak az, hogy beörököltem, vagy egy klasszikus téma, hanem a vallás és biztonság, szentszék a nemzetközi jogban. Na most ezen kívül lehet természetesen TDK dolgozatot írni, Erasmus programokban tanítunk külföldön, tanítunk itthon, tehát a diákok, akik az Erasmus programban jönnek, azok fölvehetik a mi kurzusainkat, amiket mi tanítunk. De mondok én még valamit, a vezérkari tanfolyam, ami a vezérkari tiszteknek, akik a Magyar Honvédségnek a vezető beosztásait látják, vagy fogják ellátni, ott is megjelenik az általunk fejlesztett tananyag, a vallás és biztonság, hogy ugye én pont a Szentszékre, meg a Katolikus Egyháza összpontosítok, de más kollégák más területet szoktak bemutatni, tehát kötelező tantárként nekik ezt el kell sajátítani.
3: Újházi Lóránt köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.

0: a Balanceville Group felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Október 11-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarai Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpireink röviden. Elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. A vallások a békét és az életet szolgálják. A Vatikán felemelte szavát az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzés ellen. Amerikai-orosz olajmegállapodás. Súlyos gázhiányra figyelmeztetnek Brüsszelből. 12 millió otthon fűtése kerülhet veszélybe. Tucatnyi halott és több száz sérült. Rakétatámadás érte Riád repülőterét. XIV. Leó pápa szombaton elfogadhatatlannak nyilvánította a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést, amelyet élő internetes közvetítésben kívánnak bemutatni. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az egyház álláspontja a halálbüntetés teljes elutasítása. A halálbüntetés összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és nincs elrettentő hatása, hangsúlyozta Parolin bíboros. A bíboros emlékeztetett arra is, hogy Paul Coakley érsek, az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának elnöke már állást foglalt az ügyben. Hozzátette, hogy a Szent Szék is nyilatkozatot ad ki a kérdésről. A halálbüntetés elleni európai és világnapot minden évben október 10-én tartják. Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár Nidal Malik Hassan egykori amerikai katonai őrnagy tervezett nyilvános kivégzését bírálta élesen. Nidal Hassan a 2009-es Fort Hoodi lövöldözés elkövetője, amelyben 13 embert megölt és további 32-t megsebesített. Egy katonai bíróság ítélte halálra. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a tervek szerint kivégző osztag általi büntetését élő internetes közvetítésben mutatnák be. A bíboros elfogadhatatlannak nevezte, hogy a halálból látványosságot csináljanak. Kijelentette, hogy az egyház teljes mértékben ellenzi a halálbüntetést, mivel az összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, a tervezett közvetítést pedig érthetetlennek minősítette. Parolin bírálatát követően 14. Leó pápa is megszólalt, aki a halálbüntetés elleni világnapon szintén megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. A Szent Atya nem utalt arra, hogy visszaszállították a börtönbe a halálra ítélt Krista Pike-ot, aki 10 nappal ezelőtt túlélte a 2 méreg injekciós kivégzését Tennessee államban. Ferenc pápa 2018. augusztusában módosította a katolikus egyház katekizmusának 2267-es paragrafusát. Az új tanítás szerint a halálbüntetés megengedhetetlen, mivel az a személy sérthetetlensége és méltósága elleni támadás, és az egyház teljes erővel munkálkodik a halálbüntetés világméretű eltörlésén. Az új szöveg és a pápa nyilatkozatai szerint a modern büntetés végrehajtási rendszerek már kellően hatékonyak ahhoz, hogy megvédjék a társadalmat, emellett az emberi méltóság a legsúlyosabb bűnök után sem vész el, és meg kell adni a bűnösnek a megtérés, a megbánás lehetőségét. Ferenc pápa az életfogytiglani börtönbüntetést is kritizálta, és azt korábban egyfajta burkolt halálbüntetésnek nevezte, kiemelve, hogy a Vatikán mind a kivégzést, mind az életfogytiglant eltörölni.
0: Október 11-én a vasárnap déli úrangyala közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel. A műtétre a következő napokban kerül sor a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást. Egyelőre nem tudni, A műtét befolyásolja-e ezt az utat? Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített misszió szolgálatot, később Csiklájó püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Általánosságban kiváló egészségnek örvend az egyházfő, rendszeresen úszik és teniszezik. Újabb orosz dróntámadások és légicsapások érték Ukrajnát. Volodymyr Zelenszkij közben jelezte, Kijev kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Moszkva felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával. Új választások megtartását ígérte Volodymyr Zelenszkij annak függvényében, hogy Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe. Nyílikata jelenti.
4: Súlyos károkat okoztak az éjszakai orosz dróntámadások Dnyipróban. Egy 9 emeletes lakóépületet is találat ért, 3 megsérültek, a robbanás pedig a környező épületek ablakait is betörte. A városban raktárok és gépjárművek is kigyulladtak. Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország 116 drónt indított Ukrajna ellen, ezek közül 94-et megsemmisítettek, vagy elektronikai eszközökkel hatástalanítottak. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban 2 lakóházat ért légicsapás. A helyi hatóságok későbbi tájékoztatása szerint 7 sebesültek meg, több lakóépület és egy üzlet is megrongálódott. A Harkiv megyei Csernoh-Lazivka közelében egy mezőgazdasági vállalat teherautójára csapódott be egy orosz drón, a járművezetője meghalt, egy másik férfi pedig megsérült. A Szumi megyében szolgálatot teljesítő mentőket sem kivelte a támadás. Egy mentőautót is drón talált el, miközben a személyzet egy beteghez tartott. A sofőr és a mentőápoló megsérült, de saját erejükből ki tudtak szállni a megrongálódott járműből, sérüléseik a közlés szerint nem súlyosak. A diplomáciai fejlemények között kiemelt jelentőségű Volodymyr Zelenszkij nyilatkozata. Az ukrán elnök közölte, országa kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, amennyiben Oroszország is beszünteti az ukrán energetikai létesítmények támadását. Hangsúlyozta, hogy a feszültség enyhítését célzó lépéseknek kölcsönösnek kell lenniük, és valódi garanciákra van szükség.
0: Hatalmas pofon Európának Donald Trump és Vladimir Putyin megállapodása az orosz olaj és olajtermékek szállításáról az amerikai és a világpiacra, jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő szombaton Prágában. London nem támogatja a megállapodást. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Közben nyugati hírszerző szolgálatok arra figyelmeztették az európai hadipari vállalatok vezetőit, hogy Oroszország ellenük szőtt merényletterveken dolgozik. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállíthat az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az amerikai pénzügyminisztérium aznap közölte, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízel export tilalmat. Andrej Babis úgy véli, hogy Európának erre a lépésre feltétlenül reagálnia kellene. Az amerikai elnök korábban folyamatosan azt vetette Európa szemére, hogy Oroszországból származó nyersanyagokat használ. Donald Trump az üzemanyagárak amerikai emelkedését az utóbbi időben Ukrajna orosz olajfinomítók elleni támadásainak számlájára írta. Azt is állította, hogy az áremelkedéseket ezért nem az amerikaiak körében népszerűtlen közel-keleti háborúval kell magyarázni. Mindeközben szigorítani fogják az orosz állampolgárok beutazását az Európai Unióba, hogy így csökkentsék az esélyét az esetleges hibrid támadásoknak. Erről ír a Politikó. A megoldási javaslatok szerte ágazóak, valódi lépések azonban csak a jövő évben várhatók. Tavaly összesen 478 ezer turista vízumot adtak ki orosz állampolgároknak az EU államaiban. Ezek egyrészt többszöri belépésre engedélyt adó pecsét, amely korlátlan számú utazást tesz lehetővé Oroszország és az Unió között. Az Oroszországhoz földrajzilag közel elhelyezkedő államok csoportja, mint Észtország, Lengyelország vagy Svédország szigorúbb vízumszabályozást kért az Európai Bizottságtól, például azon volt katonák miatt, akik korábban a harcmezőn voltak az ukrajnai háborúban, most pedig turistaként jelentkeznek az uniós határokon.
0: Az Európai Unió az eddigi legsúlyosabb téli energiakrízisével nézhet szembe, miután a gáztárolók telítettsége történelmi mélypontra süllyedt. A közel-keleti háború pedig tartósan megbénította a globális szállítási útvonalakat. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A Politico brüsszeli hírportál birtokába jutott legfrissebb iparági és uniós jelentések szerint a blokknak hamarosan közel 14 milliárd köbméternyi földgázt kell valahonnan előteremtenie, ami mintegy 10-12 millió európai háztartás téli fűtésének és áramellátásának felel meg. Amennyiben a kontinensre a tavalyihoz hasonló hideg hullám zúdul, az unió választás elé kényszerül, vagy csillagászati áron vásárol korlátozottan elérhető gázt a kaotikus világpiacon, vagy kőkemény lakossági és ipari fogyasztás korlátozásokat vezet be a tél kellős közepén. A jelenlegi válság alapját az adja, hogy az Európai Unió gáztartalékai a hivatalos mérések 2011-es kezdete óta nem álltak ilyen alacsonyan az őszi időszakban. A tárolók telítettsége alig haladja meg a 70%-ot. A szakértők szerint a belső tartalékok ilyen szintű hiánya miatt az EU védtelen a hirtelen jövő hidegbetörések szemben, ami egyenes utat nyit a drasztikus rezsiemelkedések felé. A kitettséget tovább fokozza, hogy az alternatív beszerzési források a geopolitikai konfliktusok miatt gyakorlatilag eldugultak. A közel-keleten zajló amerikai-izraeli-iráni háború folyamatosan zavarja a tengeri energiaszállításokat, aminek következtében az európai gázárak már most közel 4 éves csúcson mozognak. Európa legnagyobb új beszállítója, az Egyesült Államok ugyan igyekszik folyósított földgázzal mentővet dobni a kontinensnek, ám az amerikai exportkapacitások csúcsra járnak, így fizikailag képtelenek több árut indítani a tengeren túlra. Ha az EU mégis megpróbálná túllicitálni az ázsiai vevőket, az a jelenlegi árak mellett plusz 3 milliárd eurós extra kiadást jelentene a tagállamoknak, ami önmagában 12%-os drágulást jelent a tavalyi évhez képest.
0: A lengyel biztonsági szolgálatok sürgős tanácskozását hívták össze vasárnap a Donald Tusk lengyel kormányfő és Vladislav Kostyán-Kamis kormányfő helyettes védelmi miniszter elleni lehetséges merénylet miatt. Közölte Jacek Dobzsinszky, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője az X-en. A Polsat News szerint a rendőrség e-mailben kapott információt a lehetséges merényletről. A lengyel rendőrség vasárnap letartóztatott egy férfit, aki a miniszterelnök elleni merénylet kísérlettel kapcsolatba hozható, jelentették Varsóban. Rasszizmus ellenes platformot indított a román kormány. Kiemelten az antiszemita, a cigány ellenes és az idegen gyűlölő incidensek azonosítása érdekében. A magyarok külön nem szerepelnek a honlap fejezetei között. Gáspár Sándor tudósít.
5: Romániában az antiszemita vagy roma ellenes, esetleg idegen gyűlölő incidenseket a stoprasism.ro címen a román kormány által működtetett platformon jelezhetjük csütörtök óta, akár áldozatként, akár az eset tanújaként. Az internetes felületen túlnyomó részt a zsidóságot érintő jogvédelemmel foglalkoznak, de kitérnek a roma jogvédelemre is. 13 pontban részletezik, hogy miféle incidenseket jelenthetünk. Külön rovatban az áldozatokat megillető jogokról is tájékoztatnak, valamint vissza nem térítendő támogatási és finanszírozási lehetőségekről is. A Stop Racism platform ezen felül lehetővé teszi, hogy a polgárok folyamatosan nyomon követhessék bejelentésük státuszát is. Felhívják a figyelmet, hogy sürgős esetekben tárcsázzuk a 112-t is. A platform profiljának 13 pontja között az idegengyűlölet, a nyilvános úszítás, több változatban is megtalálható, de a magyar ellenességről külön nem szólnak. A 4. pontban sorolják föl, hogy a rassz, az etnikum, a nemzetiség, illetve vallás miatt történő diszkrimináció elleni fellépés a platform profiljához tartozik. A platformot Románia legfelső igazságügyi intézményei, az Elie Wiesel Nemzeti Holokauszt Kutató Intézet, a romániai országos roma ügynökség, az etnikumközi kapcsolatok főosztálya, valamint a romániai zsidó hitközségek szövetsége hozta létre. Kifejtik, hogy az idegengyűlölet és a nemzetiségi diszkrimináció miatt is tehetünk feljelentést, vagyis joggal jelenthetnek a panaszosok magyar ellenességet mutató atrocitást is. Az nem derül ki a honlapról, hogy már tette valaki panaszt a román kormány által frissen indított rasszizmus ellenes platformon.
0: Oroszország elítéli a riádi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az Arab-félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni Huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros Mekka és Medina légi kikötője képez kivételt. Pénteken hirdették ki Oszlóban az idei Nobel békedíj nyertesét. A díjat 2026-ban Navanethem Navi Pillai nyerte. Az apartheid idején az indiai tamil származású család gyermekeként Durbanben, Dél-Afrikában született Pillai Nelson Mandelát védte. Bíróként dolgozott a dél-afrikai legfelsőbb bíróságon, a ruandai nemzetközi törvényszéken és a nemzetközi büntetőbíróságon. Az ENSZ emberi jogi főbiztosaként is szolgált, legutóbb az ENSZ megszállt palesztin területekkel foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottságának elnöke volt. Navi Pillai jelenleg a Nemzetközi Bíróság bírájaként vesz részt abban az ügyben, amelyben Myanmart népirtással vádolják. A túlározás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását. Így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5%-a marad, közölte Kármán András pénzügyminiszter vasárnap közösségi oldalán. Kifejtette, a Tisza párt bevezette az iskolakezdési támogatást, áfamentessé tette a vényköteles gyógyszereket, 5%-ra csökkentette a tűzifa áfáját és megduplázta a szociális tűzifa keretét. Latorcai Csaba felszólította a Tisza pártot, vegyék ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke közösségi oldalán kitért arra is, hogy a Tisza párt tervezete szerint a gazdáknak vagyonadót kell fizetni, mert abba beleszámít a termőföld, az eszközök, a mezőgazdasági gépek és az állatok is.
6: Kárpát-medencei lapszemle. Az új tanévvel új szakaszba lépett az ukrajnai iskolai étkeztetés reformja. Szeptembertől már minden évfolyam tanulói számára biztosítanak ingyenes meleg étkezést az önkormányzati iskolákban. Kárpátalján ez 145 ezer tanulót érint. A reform része az étlapok megújítása, az iskolai konyhák korszerűsítése és az egészségesebb étkezési szokások kialakítása is. Olvasható a Kárpáti Igaz Szó cikkében. Az iskolai ebéd különösen azokban a napokban jelent segítséget, amikor a tanítás a 7. óráig tart. Az idei tanévre megváltoztattuk intézményünk munkarendjét, hosszabb ebédszüneteket iktattunk be, és az osztályokat is turnusok szerint osztottuk be, hogy minden szakaszban optimálisan és kényelmesen elférjenek. Így nem alakulnak ki hosszú sorok, és várakozás sincs. Mondta el a lapnak Zseltvai Vesde Lemese, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum igazgatója. A korábbi rendszer a családi költségvetésben is érezhető tételt jelentett. Ha a gyerekek rendszeresen jártak ebédelni, havonta mintegy 200-300 hrivnyát kellett erre fordítani, emellett pedig zseppénzt is kaptak arra az esetre, ha napközben megéheznének. Most ez a kiadás megszűnt. A több évszázados szárhegyi káposzta termesztési hagyomány előtt tiszteleg idén is a híres szárhegyi káposzta vásár és fesztivál. Az eseményt október 16-a és 18-a között tartják, a hagyományőrzés, a kultúra, a gasztronómia és a szórakozás is szerepet kap, írta meg a Székelyhon. A pénteki nyitónapon a Gyergyószárhegyi műhely színpad előadása mellett bemutatják a Gyergyói Népzene Arcai című fotókiállítást. valamint a gyergyói népdalok gyűjteménye első kötetét. Szombaton kerül sor a fesztivál egyik legfontosabb hagyományőrző mozzanatára, 10 óra 30-tól tartják a hagyományos káposztavágás ceremóniáját a káposztás kertben. A hétvégén közel 8000 töltött káposzta készül hagyományos recept alapján. A helyi gazdák, gazdasszonyok garantálják, ha a készítője betartja az ősöktől örökölt hagyományos receptet, nagyon finom lesz a szárhegyi káposztából főtt töltött káposzta. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet. Hétfőn gomoly felhős, tapos idő várható. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Főpirénk még egyszer röviden. Elfogadhatatlan, hogy a halálból látványosságot csináljanak. A vallások a békét és az életet szolgálják. A Vatikán felemelte szavát az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzés ellen. Amerikai-orosz olajmegállapodás. Súlyos gázhiányra figyelmeztetnek Brüsszelből. 12 millió otthon fűtése kerülhet veszélybe. Tucatnyi halott és több száz sérült. Rakétatámadás érte Riád repülőterét. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
7: 2026. október 11-e van vasárnap, évközi 28. vasárnap van ma. Isten éltesse Brigitta nevű hallgatóinkat. A Brigitta egy régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Szent 23. János pápára emlékezik ma az egyház, ugyanis 1962-ben ezen a napon nyitotta meg a II. Vatikáni zsinatot. A világ püspökeinek részvételével zajló tanácskozás alapjaiban változtatta meg a katolikus egyház és a modern világ kapcsolatát. A zsinat legfontosabb döntései között szerepel, hogy az addig kötelező latin helyett már minden nép a saját anyanyelvén tarthatja a liturgiákat. A zsinati döntések nyomán erősödött a püspökök kollegialitása, és az egyház nyitottabbá vált a más keresztény felekezetekkel és vallási közösségekkel való párbeszédre. 1856-ban ezen a napon halt meg Guyon Richard honvéd tábornok, az 1848-49-es szabadságharc egyik nagyszerű katonai vezetője. Francia-angol származása ellenére a magyar szabadságharcban vállalt szerepével írta be magát a magyar hadtörténetbe. Egyik legemlékezetesebb győzelmét 1849. februárjában vívta a Branyiszkói ütközetben, ahol csapataival áttörte az osztrákok által megszállt hágót, és ezzel megnyitotta az utat a honvédsereg előtt. 1932-ben ezen a napon hunyt el gróf Klebersberg Kuno, a két világháború közötti időszak egyik meghatározó kulturpolitikusa, oktatási minisztere. Nevét az 1922 és 1931 közötti vallás és közoktatásügyi minisztersége alatt végzett munkája tette ismerté. Kulturális programjával jelentős összegeket fordított.

0: A magyar küldöttséget Bethlen István miniszterelnök és Bánfi Miklós külügyminiszter vezette. A tárgyalások eredményeként született megállapodás arról, hogy Sopron és környékének hovatartozásáról népszavazás dönt majd. A decemberi referendum végül Magyarországhoz csatolta a várost és környékének jelentős részét. 1944-ben ezen a napon Moszkvában aláírták az előzetes magyar fegyverszüneti megállapodást. Horthy Miklós megbízottai vállalták, hogy Magyarország kiüríti az 1937. december 31-e után visszaszerzett területeket, és beszünteti a Szovjetunió elleni hadműveleteket, valamint hadat üzen Németországnak. Ez volt Horthy Miklós második világháborúból való kiugrási kísérletének első lépése, azonban néhány nappal később a törekvése kudarcba fulladt. 1968. október 11-én indult el az Apollo 7, az első személyzettel végrehajtott Apollo küldetés. A három amerikai űrhajós 10 napnál is hosszabb időt töltött földkörüli pályán, miközben az űrhajó rendszereit és a későbbi hold utazáshoz szükséges manővereket tesztelték. A sikeres küldetés fontos lépés volt az első holdra szállás felé. 1986-ban ezen a napon kezdődött Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár Reykjaviki csúcs találkozója. A két vezető meglepően messzire jutott a nukleáris fegyverek csökkentéséről szóló tárgyalásokon, de az amerikai űrvédelmi program körüli vita miatt végül nem sikerült megállapodniuk. A találkozó azonban mégis fontos előzménye lett az egy évvel később aláírt amerikai-szovjet fegyverkorlátozási szerződésnek, amely megnyitotta a hidegháború vége felé tartó folyamatot. 1993-ban ezen a napon halt meg Lőrince Lajos nyelvvész, nyelvművelő, a magyar nyelv közismert népszerűsítője. A rádióban és a televízióban évtizedeken át segített eligazodni a magyar nyelv használatának kérdéseiben. Közérthető, türelmes magyarázatai révén a nyelvművelés széles közönséghez jutott el. Végül 2001. október 11-én adták át az újjáépített Mária Valéria hidat. Az Esztergomot és Párkányt összekötő hidat először 1919-ben, majd az 1938-as újjáépítés után 1944-ben robbantották fel. A második újjáépítésről csak 57 évvel később, 1999. szeptemberében született magyar-szlovák kormányközi egyezmény, amelynek nyomán 2000 őszén megkezdődött az építkezés.
1: A múltidézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Magyar Katolikus Rádió kedves hallgatóit! Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felső vízivárosi budai Batthyány téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. Ma 2026. október 11-én az A betűvel jelölt liturgikus év, évközi 28. vasárnap este a látássérültek imacsoportjának tagjai a dicsőséges rózsafűzért imádkozzák a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Amennyiben tehetik, kérjük, imádkozzanak önök is velünk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földönek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Urunk, szent néped pásztora, aki Mózesnek a Sínai hegyen törvényt adtál, jöjj, tárd ki karodat, hogy megválts minket.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálba feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vitamény a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér második titka. Aki a mennybe fölment. Hozz békét, Urunk, a szívekbe, hogy megszűnjenek a viszálykodások és a háborúk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka. Aki nekünk a szent lelket elküldte. Urunk, tégy minket békességed eszközévé embertársaink között.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka. Aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Engedd, Urunk, hogy akkor is tudjuk elfogadni figyelmeztetéseidet, amikor azok nem egyeznek meg a mi elképzeléseinkkel.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka. Aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Ne engedd, Urunk, hogy együttérzés nélkül menjünk el mások szenvedései mellett.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te műhelynök gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennyben megkoronázott.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária dicsőséges szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
7: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
0: Kedves hallgatóink, a látássérültek imacsoportjának tagjai a dicsőséges rózsafűzért imádkozták a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában. Köszönjük, hogy önök is velünk együtt imádkoztak. Most megköszönjük megtisztelő figyelmüket, szeretettel köszönünk el Kékesi Enikő felelős szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus, valamint a Budapest első kerület felsővízi városi Budai Battyányi téri Szent Anna plébánia templom felnőtt látássérültek közösségének imacsoportja nevében. További kellemes időtöltést, tartalmas rádiózást és áldott szép új munkahetet kívánok kedves mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Mindörökké, amen!

0: kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:33 perc. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Október 11-én az évközi idő 28. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a királyi menyegzőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a jó természeténél fogva kiárad, és az öröm arra indít bennünket, hogy másokat is részesítsünk benne. Arra buzdított, hogy nagy lelkűen, bátran és hittel hirdessük az evangélium örömét. Az úrangyala elimádkozása után bejelentette, hogy tüdejében egy korai stádiumban felfedezett, jól körülhatárolt göböt találtak, amelyet a következő napokban műtéttel eltávolítanak. Megköszönte a hívek lelki közelségét, és imáikba ajánlotta magát. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország fő patronája ünnepén október 8-án este fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson három magyar főpásztor is részt vett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek metropolita. Kvek Péter nagykövet az apostoli szentszék és Magyarország ezeréves történelmi kapcsolatára utalt, melynek kezdetét a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi korona és Szent István király ország felajánlása jelentik. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. Oroszország elítéli a riádi Halet király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az Arabfélsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni Huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Közölte a tárca vezetője szombaton közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, amelyekből csapadék is kialakulhat. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet. Legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között, a legmagasabb nappali holnap 14 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Fésűs Éva, a búzaszem.

Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincses láda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében csak a legkisebbik fia ápolta. A másik kettő ez alatt élte világát, szép feleséget, jó cimborákat szereztek. Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, 100 hordóborát a középsőnek ajándékozta. A legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet, egyetlen búza szemnél. Alig, hogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket. No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel! Hiába kedveskedtél, hízelektél az apánknak, mégis minket szeretett jobban! Azzal el is kergették a háztól. Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére egy rozoga csőszkunyhóban húzta meg magát. Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búza szemmel? Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy a búza szem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy nőtt, ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben. Ennek felese tréfa, gondolta a fiú, és leakasztotta válláról a vándortalisznyát. A kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mindegy szemig újra elvetette. Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében, hogy a rigó is elcsodálkozott a fán. Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle. Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott. Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem, gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek. Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől piroslott. Minek is szaporítsam a szót. Hamarosan jó módú ember lett belőle. Mindig annyit vetett és annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetet-hét országban. Esztendők múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén, toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján. Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok, kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte, és megkérdezte tőlük. Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy így kell a világban vándorolnotok? Felsóhajtott az első. Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott az arany, elhagyott mindenki. A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta. Volt szép házam, 100 hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy mulatozásban. Én pedig csak egy búza szemmel kezdtem, mondta csendesen a házigazda. Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az asztaltól. Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk. Hát nem mentél világgá bánatodban? Nem bizony, mondta boldogan a legkisebbik fiú. És most már mindent értek. Te, édesbátyám, csak holt aranyakat kaptál. Te, másik bátyám, elmálló köveket,
és az elfolyó borban hamis melegséget. De nekem egyetlen búza szemben örökül hagyta az apám a megújuló életet, a munka örömét, a másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy az apám nagyon szeretett engem.

0: A búzaszem. Fésős Éva meséjét Görög László olvasta fel. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a rendező Sáros Pataki Zsuzsanna volt.
1: Búzadara úrfi. Görög népmese. Fordította Konstantin Mária Gabriella.

Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Forgolódtak a kérők a királylány körül, de neki egyik sem kellett, egyik sem tetszett eléggé. Fejébe vette hát, hogy készít magának egy kedvére való férfit. Vett 3 kiló mandulát, 3 kiló cukrot és 3 kiló búzadarát, a mandulát megtörte, a cukorral meg a darával jól összegyúrta. Hát láss csodát! A királylány előtt egyszeriben egy életnagyságú ifjú állt, mozdulatlanul. A királylány a ház védőszentje elé állította a mozdulatlan alakot, azután térdre borult, s 40 nap és 40 éjszaka kérte Istent, hogy keltse életre az ifjút. Mikor a 40 nap eltelt, Isten meghallgatta a lány könyörgését, s életre keltette az ifjút, akit a leány Búzadara úrfinak nevezett el. Búzadara úrfi daliás ember volt, nem akadt párja kereke világon, neve szájról szájra járt az emberek között. Híre egy nap egy messzi földön élő királynőhöz is eljutott. Ez a királynő elhatározta, hogy megkeresi, s magával viszi Búzadara úrfit. Készítetett magának egy hajót színaranyból, hozzá aranyevezőket, s útnak indult. Mikor megérkeztek, megparancsolta a hajó legénységének, hogy a legeslegszebb férfit, akit csak találnak, rabolják el, s hozzák a fedélzetre. A király birodalmában hamar híre ment, hogy egy színaranyhajó kötött ki a parton. Mindenki a kikötőhöz sereg lett, még Búzadara úrfi is ott volt. A királynő tengerészei nyomban felismerték, hogy csak is ő lehet a legeslegszebb férfi. Elfogták hát, s a hajóra vonszolták. A királylány este hiába várta haza kedvesét, Búzadara úrfi nem jött el. Neki búsult a királylány. Kérdezte ettől, kérdezte attól, hallotta-e valaki, mi történhetett az úrfival, míg nem nagy nehezen, hosszas keresgélés után megtudta, hogy egy távoli ország királynője rabolta el a kedvesét. Akkor a királylány elhatározta, hogy megkeresi az ifjút. Készítetett magának 3 pár ezüst cipellőt, s útnak indult. Ment, mendegélt, már igen messze járt ettől a világtól, egészen a hold anyjáig jutott. Adjon Isten keresztanyám, köszöntötte. Isten hozott, leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem. Láttad-e valahol? Ugyanhol láttam volna, leányom. Először hallom ezt a nevet. No de várj csak, hadd érjen haza fiam, ő minden este körbe járja a világot. Talán ő látta valahol, akit keresel. Este, mikor a hold hazaért, mondja neki az anyja. Fiam, azt kérdi ez a leány, láttad-e valahol Búzadara úrfit? Ugyanhol láttam volna? Először hallom ezt a nevet. Menj el a naphoz! Ő hosszabb ideig van fenn az égen, talán ő látta valahol, akit keresel. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a hold adott neki egy szem mandulát. Ha bajba kerülsz, csak tört ketté, mondta neki. A királylány megköszönte a mandulát, elbúcsúzott a holdtól, meg az anyjától, s ment tovább. Ment, mendegélt, egy pár cipőt elkoptatott, míg a nap anyjához nem ért. Adjon Isten keresztanyám, köszöntötte. Isten hozott, leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem, láttad-e valahol? Én bizony nem láttam, ugyanhol is láttam volna, leányom. Na de várj csak, hadd érjen haza a fiam. Ő sokat jár a világban. Mikor a nap hazaért, a királylány letérdelt előtte, és alázatosan megkérdezte. Napom, napuram, te, aki a világot járod, láttad-e valahol Búzadara úrfit? Nem, nem láttam, felelte a nap. Hanem menj csak el a csillagokhoz, ők sokan vannak, egyikük hát, ha látta, akit keresel. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a nap adott neki egy szem diót.
Ha bajba kerülsz, csak tört ketté, mondta neki. Azután megmutatta az utat, s elbúcsúzott a királylánytól. Megint ment, mendegélt a lány. A második párcipőt is elkoptatta, mire a csillagok anyjához ért. Adjon Isten kereszt, anyám, köszöntötte. Isten hozott leányom. Hát neked meg mi dolgod erre, ahol a madár se jár? A véletlen hozott ide. Búzadara úrfit keresem. Láttad-e valahol? Én bizony nem láttam. Ugyan hol is láttam volna, leányom? No de várj csak! Hadd érjenek haza a gyermekeim. Talán ők látták, akit keresel. Mikor este a csillagok hazaértek, kérdi tőlük az anyjuk. Láttátok-e búzadara úrfit? Nem, nem láttuk, felelték a csillagok. Ekkor azonban megszólalt egy kicsi csillag. Én bizony láttam. Hol láttad, kicsi csillag? Kérdezte lelkendezve a királylány. A fehér házaknál, a darumadár csibéinél. Ott tartja fogva a királynő, és szigorúan őrizteti, nehogy bárki is rátalálhasson. A királylány ott maradt náluk éjszakára, s reggel a csillagok adtak neki egy szem mogyorót. Ha bajba kerülsz, csak tört ketté, mondták neki. A királylány útra indult. Ment, mendegélt, míg a fehér házakig nem ért. Koldusnak álcázta magát, látta is búzadara úrfit, de az ifjú nem ismerte fel őt, ő pedig egy szót sem szólhatott. A palotában sok volt a lúd. Oda ment a királylány a szolgálókhoz, s megkérdezte őket. Megengednétek-e, hogy a ludakkal lakjak? Őrizném, s ellátnám őket. A szolgáló lányok a királynő elé járultak. Felség, itt áll kint egy koldus leány, aki a libákat akarja őrizni. Mit évők legyünk? Nem bánom, hadd maradjon, egyezett bele a királynő. Így lett a királylányból libapásztor.

Reggel, amint felébredt, ketté törte a mandulát. Hát láss csodát! Aranymotolla, aranyszövőszék, s aranyorsó lett belőle. Látták ezt a szolgáló lányok, siettek nyomban a királynőhöz. Amint a királynő a csodálatos hírt meghallotta, tüstént megparancsolta, hogy vegyék el a lánytól a kincset érő holmit. Egy libapásztor úgysem megy az ilyesmivel semmire. A királynő azt parancsolta, hogy ad neki az aranymotollát, az aranyszövőszéket, meg az aranyorsót, mondták a lánynak a szolgálók. Szívesen neki adok mindent, felelte a királylány. Csak egyetlen éjszakára engedjétek hozzám Búzadara úrfit. A királynő ráállt a dologra, úgy gondolta, semmi baja nem esett az úrfinak, miért is ne engedné hát. Este a vacsoránál aztán olyan italt adott Búzadara úrfinak, amitől az ifjú mélységes mély álomba szenderült. A szolgáló lányok elvitték őt a libapásztorlányhoz, cserébe elvették tőle az aranymotollát, az aranyszövőszéket, meg az aranyorsót. Mikor a szolgálók elmentek, a királylány ébrezgetni kezdte Búzadara úrfit. Ébredj fel, kedvesem, rimánkodott. Én vagyok, aki téged megteremtett. Én vagyok, aki összegyúrt mandulából, cukorból, meg búzadarából. Három pár ezüst cipellőt elkoptatta, mire megtaláltalak, te meg csak hallgatsz. Hát nem esik meg rajtam a szíved, kedvesem. A királylány egész éjszaka szólongatta Búzadara úrfit, de az ifjú nem ébredt fel. Reggel a szolgálók visszavitték őt a királynőhöz, aki megint bájitalt adott neki, mire az úrfi rögvest felébredt. Akkor a királylány ketté törte a diót, s hát láss csodát, egy aranytyúk termett előtte aranycsibékkel. Látták ezt a szolgálók, vitték is a hírt a királynőnek. Siessetek, mondta a királynő, ezeket is vegyétek el tőle. Minek az ilyen kincs egy libapásztornak? Ha pedig azt mondja, hogy Búzadara úrfit kéri cserébe, odaadjuk neki megint. Múlt éjjel is odaadtuk, s lám semmi baja nem esett. Mentek a szolgálók a libapásztor lányhoz, s mondták neki, mit üzen a királynő. Nem bánom, vigyétek el az aranytyúkot meg az aranycsibéket, de megint kérem éjszakára Búzadara úrfit. A királynő persze megint elaltatta az ifjút. A lány hiába ébrezgette, aludt, mint a tej. Hogyan is ébredt volna fel? Reggel aztán a szolgák vitték vissza megint.

Te kérded, ugyanhol aludnék? Hát itthon. Buzadara uram, 2 napja le sem hunyom a szemem az új libapásztor lány miatt. Egész éjszaka csak azt ismételgeti, Buzadara úrfi, ébredj fel. 3 pár ezüst cipellőt elkoptattam, mire megtaláltalak, te meg csak hallgatsz. Ekkor Buzadara úrfi, egy szempillantás alatt mindent megértett. De nem szólt senkinek egy szót sem, csak felnyergelte a paripáját, s megtöltött egy zsákot aranypénzzel. Este, mikor a királynő altatót adott neki, nem itta meg az italt, de úgy tett, mintha elaludna. Vitték is rögvest a szolgálók a királylányhoz. Búzadara úrfi boldogan ölelte magához a kedvesét. Felpattantak a paripára, vitték a zsák aranypénzt is, reggelre már messze jártak. A szolgálók sírva jelentették a hírt a királynőnek. Mikor a királynő meghallotta, hogy Buzadara úrfi megszökött, égtelen haragra gerjedt, s elhatározta, hogy ő is gyúr magának egy férfit a régi kedvese helyett. Megparancsolta a szolgálóinak, hogy törjenek mandulát, s keverjék össze cukorral meg darával. A királynőnek azonban nem sikerült az, amit a leánytól elirigyelt. A gonosz asszony imádság helyett 40 álló napig szitkokat szórt az égre, így a báb nem kelt életre. Végül a szolgálóknak kellett a szemétdombra hajítaniuk. A királylány és Buzadara úrfi visszatért a birodalomba, 7 országra szóló lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Búzadara úrfi görög népmese, fordította Konstantin Mária Gabriella, felolvasta Varga Zoltán. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő D.V. Mária volt. Rendezte Elekné Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre, meg az én kis testvérkémre, amikor a nap felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvari Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Október 11-én az évközi idő 28. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a királyi menyegzőről szóló evangéliumi példabeszéd alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a jó természeténél fogva kiárad, és az öröm arra indít bennünket, hogy másokat is részesítsünk benne. Arra buzdított, hogy nagy lelkűen, bátran és hittel hirdessük az evangélium örömét. Az úrangyala elimádkozása után bejelentette, hogy tüdejében egy korai stádiumban felfedezett, jól körülhatárolt göböt találtak, amelyet a következő napokban műtéttel eltávolítanak. Megköszönte a hívek lelki közelségét, és imáikba ajánlotta magát. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország fő patronája ünnepén október 8-án este fogadást adott Magyarország Szentszéki Nagykövetsége és a szuverén máltai katonai lovagrend a Római Magyar Akadémia épületében, melynek díszvendége Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkár volt. A vatikáni Amoris Laetitia tanácskozáson három magyar főpásztor is részt vett, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Böcskei László nagyváradi megyés püspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kocsis Fülöp, hajdudorogi érsek metropolita. Kvek Péter nagykövet az apostoli szentszék és Magyarország ezer éves történelmi kapcsolatára utalt, melynek kezdetét a francia származású II. Szilveszter pápa által küldött királyi korona és Szent István király ország felajánlása jelentik. A keresztény országépítés feladatába bekapcsolódtak a magyar királyságba érkező első ferences testvérek is. Oroszország elítéli a riádi Halet király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az Arab-félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni Huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője szombaton közösségi oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Hazánk időjárásáról. Estétől nyugatra ismét felhők érkeznek, amelyekből csapadék is kialakulhat. Hajnalra a keleti északkeleti szélvédett helyeken köd képződhet. Legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10 fok között, a legmagasabb nappali holnap 14 és 19 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 24 perc zenei barangolás, Schubert műveiből a szerkesztő Mári Szabó Eszter válogat.

Kedves hallgató, önnek mi jut eszébe a pisztrángról? Egy fürge, hegyi patakban élő hal, amit szívesen fogyasztunk petrezselymes krumplival, uborka salátával, avagy Schubert műve. Nos, mindkettő remek csemege. Most hallgassák meg Schubert a pisztrángról szóló dalát Krista Ludwig előadásában. Íme a költemény. A csermely halkan zúgott, hol útja völdre nyílt, hűs mélyén pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl. Oly tisztán szépen látszott, én csendben ültem ott. A vízben vígan játszott, és messze csillogott. Rút álnok lesben állva egy férfi nézte őt. Nagy horgászbottal várta a hal, hogy arra jöjj. A tiszta vízben véltem, itt nem lesz semmi baj. Így meg nem fogja véle, hisz látja őt a hal. A horgász cserre készül, mert unja már a csermelyt. Felzavarja végül, s na lám, amire várt, már húzza tépi horgát, a végén ott a hal. Jaj, miért, hogy mindig jól jár, és célhoz ér, kicsal.

Elhangzott Schubert, a pisztráng. Krista Ludwig énekelt, zongorán közreműködő Geoffrey Parsons. Jaj, miért, hogy mindig jól jár és célhoz ér kicsal? Ezekkel a szavakkal fejeződik be a német dalirodalom egyik leghíresebb és legszebb darabja. Schubert annyira szerette ezt az egyszerű, de igen hatásos dalocskát, hogy 1819-ben, két évvel a megkomponálása után zongora ötössé dúsította a művet, mely a híres nevezetes pisztráng ötösként vonult be a köztudatba. A kvintet negyedik tétele a Pisztráng című opusz énekszólamára íródott variáció. A két művet azonban ennél erősebb kötelék fűzi egymáshoz. Együtt különleges történetet írnak számunkra. Azt, hogy Schubert a zenemű variációs tételének témájaként a Pisztráng dallamát választotta, nem csak a dal rendkívüli népszerűsége indokolhatta, hanem az is, hogy a dalhoz a zeneszerző is erősen kötődött. Az énekdallam egyszerűsége, tisztasága, lekerekítettsége olyan ideállá emelték Schubert szemében a motivumot, amelynek teljes szépsége csak különféle foglalatok előterében bontakozhatott ki. Olyan ez, mint amikor birtokunkba jut valami rég óhajtott szépséges tárgy, s nem győzünk betelni vele. Ide-oda helyezzük, innen és onnan is rápillantunk, különféle megvilágításban, különféle hátterek előterében is örvendezünk neki. Variációt kell írni rá, gondolta Schubert. A pisztrángötös hangszerelése rendkívül egyedi. Schubert a hagyományos zongoraötös felállástól, tehát amely zongorából és egy klasszikus vonos négyesből, vagyis két hegedű brácsa cselló áll, ettől eltérően a második hegedűt egy nagy bőgőre cserélte. A darabban tehát zongora, hegedű, brácsa, gordonka és nagy bőgő szerepel. Miért volt ez zseniális és újító választás? Mert megszabadította a zongorát a basszustól, mivel a nagybőgő biztosította a darab szilárd és mély alapját, a zongorának nem kellett folyamatosan a mély tartományokban dübörögnie. Schubert így a zongoraszólamot áttehette a magasabb, csillogó regiszterekbe. Ez a magas, fényes zongorajáték tökéletesen utánozza a víz felszínének csillogását és a pisztráng ficánkolását. A nagy bőgő belépésével a cselló is felszabadult, mert a mély kíséret helyett gyönyörű, tenor hangfekvésű dallamszólókat énekelhetett. A hangzás pedig sűrű helyett világos és áttetsző maradt. Most hallgassuk meg Schubert Ádur pisztrángötösét, Ellinej és a Strukkvártett előadásában.

Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Az imént Schubert Pisztrángötöse csendült fel Elli Ney és a Strupp Quartett előadásában. Schubert bár nagyon fiatalon halt meg, rengeteg remek művet alkotott. Schubert olyan újszerű és pompás művet komponált, amely mind a mai napig újra meg újra felbolygatja bennünk az alkotó géniusz gyötrő rejtélyét. Hogyan képes az emberi elme ilyen muzsikát kitalálni? Írja a zeneszerzőről szóló monográfiájában Molly Brown. A klasszikus zenekari repertoár kevés darabját övezi annyi rejtély, mint Schubert Hámon szimfóniáját. Gondunk akad mindjárt a sorszámozással is, jó lehet a művet többnyire nyolcadikként szokás emlegetni, voltaképpen korábban keletkezett, mint a hagyományosan hetedikként számozott nagy C-dur szimfónia. De problematikus a befejezetlen jelző is, hiszen az elmúlt másfél évszázad során sokan vélték úgy, hogy Schubertnek nem is állt szándékában további tételekkel kiegészíteni a kompozíciót, miután felismerte, hogy a két tételben már mindent elmondott, amit akart. Most hallgassuk meg Schubert befejezetlen szimfóniájának második tételét. A New York-i filharmonikusok játszanak, vezényel Leonard Bernstein.

0: Elhangzott a zenei barangolás. Schubert műveiből a szerkesztő Mári Szabó Eszter válogatott. Az összeállítás végén Schubert 8. H-moll befejezetlen szimfóniájának 2. tétele csendült fel, a New York-i filharmonikusok élén Leonard Bernsteinnel.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leópápa szombaton a halálbüntetés elleni világnap alkalmából megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést. A vatikáni államtitkár Nidal Has

Tán egykori amerikai katonai őrnagy halálbüntetése és tervezett kivégzése ellen emelt szót. Hassant a 2009-es Fort Hoodi katonai támaszponton elkövetett 13 halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt ítélték halálra. Pietro Parolin bíboros a katolikus egyház hivatalos álláspontját megerősítve kijelentette, hogy a halálbüntetés teljesen összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a férfit kivégző osztag által tervezik kivégezni, és a kivégzést élőben, internetes közvetítésben akarják bemutatni a nyilvánosságnak. A katolikus egyház katekizmusának halálbüntetést elítélő pontját korábban még Ferenc pápa módosította. Október 11-én a vasárnap déli úrangyalak közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel, a műtétre a következő napokban kerül sor, a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást, egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziós szolgálatot, később Chiclayo püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállít az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát, és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az Egyesült Államok idegenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Oroszország elítéli a riadi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riádi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni Huszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. Hazánk időjárásáról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz és a nép véneihez. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király mennyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a mennyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni, erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és izlalt állataimat leöltem, minden készen áll, jöjjetek a mennyegzőre. De azok mindezzel mit sem törődve szétszélettek. Az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett, a többiek pedig a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra lobbant. Elküldte seregeit és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz. A mennyegző kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszakat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott közöttük egy embert, akin nem volt mennyegzős ruha, megszólította. Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs mennyegzős ruhád? De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak, kezét lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 22. fejezetéből az elsőtől a 14. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. XIV. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. A migránsok és menekültek világnapjának története. Az elvándorlás friss adatai. Leó pápa üzenete az elvándorlók és menekültek 112. világnapjára. Idén szeptember 27-én tartották az elvándorlók és menekültek 112. világnapját, amikor 14. Leó pápa franciaországi apostoli látogatása során éppen Lourdes-ban tartózkodott. Egy héttel később, október 4-én pedig Assisi Szent Ferenc transzitusának 800. évfordulójára emlékezett a Katolikus Egyház, így szerkesztőségünk most mutatja be a Szent Atya üzenetét, amelynek címe akár csak egy is e gyermekek közül. Az idézet Jézus féltő szava, amellyel az Úr az egymással versengő tanítmányai felé fordul, és először is azt kéri tőlük, hogy legyenek olyanok, mint a gyermekek, különben nem jutnak be a mennyek országába. Másodjára pedig nagyon keményen inti őket a botrányokozástól. Aki megbotránkoztat csak egyet is e közül a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobban járna, ha malom követ kötnének a nyakába, és a tenger fenekére vetnék. Az Úr Jézusnak a gyermeket példaként elénk állító, és őket féltő magatartása adta Leó pápa ide üzenetének a magvát. A migráció összetett jelenségének különféle szempontjai közül a Szent Atya azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Akár csak egy is a gyermekek közül címmel, most hallgassák meg Leó pápa üzenetét. Kedves testvérek! Az elvándorlók és menekültek világnapja évről évre arra hív bennünket, hogy a migráció összetett jelenségének különféle szempontjaira irányítsuk figyelmünket. A 112. világnap témája, akár csak egy is e gyermekek közül, azokra a kiskorúakra irányítja figyelmünket, akik közvetlenül megtapasztalják az elvándorlást és a menekülést, továbbá arra hív, hogy gondoskodjunk róluk, szem előtt tartva az Úr ígéretét, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorúak, a kiszolgáltatottság összetett valósága. A világ migrációs folyamataiban a kiskorúak a legkiszolgáltatottabbak. Ők konkrét arcok, egyedi történetek, amelyek megszólítják lelkiismeretünket. Évről évre gyermekek és serdülő fiatalok milliói kényszerülnek arra, hogy háborúk, szegénység, erőszak, környezeti katasztrófák és más tragédiák miatt elhagyják szülőföldjüket. Számuk pedig sajnos folyamatosan növekszik. E katasztrófáért gazdasági, politikai és katonatéren mérhetetlen a felelősség. Szenvedésünk nem ér véget azzal, hogy elhagyják otthonukat. Vannak egészen fiatalok, akik elveszítették szüleiket, testvéreiket, barátaikat, és kimondhatatlan erőszak tanúivá váltak. Mások, akiket hosszú időre elszakítottak családjuktól, megpróbálnak újra egyesülni szeretteikkel, miközben a távollét gyötrelmét élik át. Vannak továbbá olyan kiskorúak, akik szüleikkel együtt teszik meg ezt az utat, ám közben szélsőséges és traumatikus körülményeknek vannak kitéve. Végül nem feledkezhetünk meg azok tragikus helyzetéről sem, akiket a hazatelepítés miatt választanak el szüleiktől. Ez az eleve drámai helyzethez további tragédiák társulnak. A migrációs útvonalakon bekövetkező halálesetek, az emberkereskedelem és a kizsákmányolás, a kiskorúak fegyveres konfliktusokban való alkalmazás céljába történő toborzása, a szexuális erőszak, a kényszerházasságuk, valamint az út során elszenvedett vagy látott szörnyűségek. Méltóságukat meg annyi módon lábbal tiporják. Ferenc pápa az elvándorlók és menekültek 2017. év világnapjára írt, kiszolgáltatott és érdekeikért kiállni képtelen kiskorú elvándorlók témái üzenetében arra emlékeztetett, hogy ők háromszorosan is védtelenek. Egyrészt mert kiskorúak, másrészt mert idegenek és harmadszor mert védtelenek, amikor különböző okokból kifolyólag kénytelenek hazájuktól távol élni és nélkülözni a családi fészek melegét. Mégis ekkora sötétség közepete sem hiányzik a szolidaritás fénye. Emberek, családok, civil intézmények és egyházi közösségek döntenek úgy, hogy nem fordítják el tekintetüket. Gondoljunk azokra a családokra, amelyek megnyitják otthonuk ajtaját, hogy a kiskorúak újra megtapasztalhassák az otthon melegét. Gondoljunk a befogadó közösségekben szolgáló nevelőkre. Gondoljunk az önkéntesekre és a szakemberekre, akik nap mint nap a migrációs útvonalakon és városainkban egyaránt e gyermekek láthatatlan sebeinek gyógyításán fáradoznak. Elkötelezett szolgálatukkal tesznek tanúságot arról, hogy a szeretet képes legyőzni a közömbösséget. Akár csak egy is e gyermekek közül. E drámai valóság láttán Jézus egyik kijelentése jut eszembe, amely mélyen megszólítja mindannyiunk lelkismeretét. Aki befogad egy ilyen gyermeket a nevemben, engem fogad be. Nem számokról vagy statisztikákról van szó. Az evangélium arra hív bennünket, hogy ne számlogassunk, akár csak egyről van is szó. Minden gyermek, minden ember végtelen méltósággal rendelkezik. Isten képe és hasonlatossága az Úr jelen létének hordozója. Minden egyes kiskorú arra hív bennünket, hogy emberségből és hitből fakadóan cselekedjünk. A gyermekekben ugyanis magát az Urat fogadhatjuk be, és vele találkozhatunk. Ez a meghívás még sürgetőbbé válik az Úrnak, Máté evangéliumában olvasható másik kijelentése fényében, idegen voltam, és befogadtatok. Sajnos a kiskorú migránsok könnyebben láthatatlanná válnak, mivel nincsenek mellettük felnőttek, akik védelmezik és támogatják őket. A származási országokba fel kell lépni azoknak az okoknak a megszüntetéséért, amelyek menekülésre kényszerítik őket, a tranzit és célországokban pedig védelmet és befogadást kell biztosítani számukra. A lakóhelyüket elhagyni kényszerült kiskorú a kiáltása ma Istenhez száll épp úgy, mint az a kiáltás, amelyről a kivonulás könyvében olvasunk. Láttam Egyiptomban élő népem nyomorúságát, és hallottam a munkafelügyelőkre vonatkozó panaszát. Igen, ismerem szenvedésért. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam. Isten meghallja a kiáltásukat, és hogy megszabadítsa őket, mindannyiunk lelkismeretét megszólítja, és cselekvésre hív bennünket, ahogy Mózessel is tette. Nem maradhatunk közömbösek, és nem szokhatunk hozzá ekkora szenvedéshez. Felhívás, hogy mindannyian vállaljunk felelősséget. akárcsak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket személyes életünkben, hogy nyissuk meg szemünket és szívünket, és mély figyelemmel hallgassuk meg mindegyik történetét, félelmeit és álmait, túllépve azon a távolságtartáson, amely az embert puszta, bennünket közvetlenül nem érintő statisztikai adattán fokozza le. Arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, arra szólít, hogy a gyermekben mindenek előtt méltósággal rendelkező szemét lássunk, még mielőtt migránsként tekintenénk rá, és védelmezzük alapvető jogait az élethez, az oktatáshoz, valamint az olyan életkörülményekhez való jogát, amelyek lehetővé teszik, hogy testileg, szellemileg, lelkileg, erkölcsileg és szociálisan növekedhessen és teljesen kibontakozhasson. Akárcsak egy is a gyermekek közül arra hív bennünket egyházi életünkben, hogy a befogadást elvon fogalomból álló lelkipásztori gyakorlattá alakítsuk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ezt a feladatot sajátos karizmával rendelkező intézményekre vagy szervezetekre bízzuk. A mindennapokban bennünket megszólító konkrét arcok láttán az egész keresztény közösség arra kap meghívást, hogy saját gyermekeiként tekintsen rájuk, és közel lépje mindegyikük konkrét élettörténetéhez. Bátorítani kell a keresztény közösségeket arra, kéri a Szentatya, hogy a menekülteket és migránsokat az egyházi család teljes jogú tagjaiként integrálják és értékeiket megbecsüljék. Olyan új, akár személyre szabott nevelési és lelki kísérést kínálva számukra, amely meghaladja pusztán segélyező szemléletet. Különösen fontos megelőzni a magányt, az elszigetelődést és az elutasítást, amelyek nem ritkán a migránsok gyermekeit is sújtják, továbbá előmozdítani a találkozás és a beilleszkedés olyan formáit, amelyekben a helyi fiatalok és a migráns fiatalok a kölcsönös tisztelet, a szolidaritás és a barátság útján együtt erősödhetnek. A gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat. Akárcsak egy is a gyermekek közül a különböző vallások táblatában arra emlékeztet bennünket, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága nem ismer felekezeti határokat, és közös humanitárius és lelki felelősségben kapcsol össze bennünket, hangsúlyozza Leó pápa. Ez terméken talajjá válik a konkrét vallásközi párbeszéd számára, amelyben a hívők a természet feletti valóság iránti érzékükből merítve együttműködnek a védelmet szolgáló hálózatok kiépítésében. A vallási közösségek arra kaptak meghívást, hogy olyan tereket hozzanak létre, ahol minden gyermeket saját kulturális identitásában tisztelnek és megbecsülnek, megelőzve annak veszélyét, hogy szélsőséges csoportok radikalizálják őket. Egy kiskorú védelmezése végső soron azt jelenti, hogy őrizzük az Isten által belévésett képmást. Akárcsak egy is e gyermekek közül arra hív bennünket a civil intézmények világában, hogy ismételten megerősítsük a kiskorúak mindenek felett álló érdekének elvét. A köz- és magánintézmények kötelessége, hogy minden egyes gyermeki serdülő védelmét és méltóságát a középpontba állítsák. Ez hatékony jogi védelmi eszközök alkalmazását, a család egyesítés előmozdítását és a különválás okozta traumák megelőzését kívánja meg. Sürgős szemléletváltása van szükség. A vita súlypontját a migrációs folyamatok puszta kezeléséről az emberi jogok teljes körű és azonnali védelmére kell áthelyezni, összehangolt, szolidáris és hatékony választ adva, amely képes védelmet, befogadást és valódi beilleszkedési lehetőségeket biztosítani az elvándorlóknak. Bízzuk a kiskorú migránsokat és menekülteket a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára, aki Szent Józseffel és a még gyermek Jézussal együtt megtapasztalta Heródes kegyetlen erőszakát és az egyiptomi számültetés drámáját. Mária kísérje lépteiket, közösségeinket pedig segítse, hogy az evangélium élő és hiteles jeleivé váljanak. Kelt a Vatikánban 2026. augusztus 11-én Assisi Szent Klára emléknapján. 14. Leó pápa. A migránsok és menekültek világnapjának története. A migránsok és menekültek világnapja a katolikus egyház minden évben megtartott ünnepe, amelyet 1914-ben alapítottak 15. Benedek pápa kezdeményezésére. Ezért is ez a katolikus egyház legrégebben ünnepelt világnapja, amely egyúttal jelzi az egyház szociális érzékenységét, melynek nagy kezdeményező egyénisége éppen 13. Leó pápa a 19. század végén. 1914. december 6-án 15. Benedek pápa kérésére az akkori konzisztoriális kongregáció, mai nevén püspöki kongregáció, elküldte az Il dolore e le preoccupazioni, fájdalmak és aggodalmak kezdeti körlevelét az olaszországi egyházmegyék főpásztorainak, amelyben kérte egy évenkénti nemzeti nap létrehozását, hogy felhívják a figyelmet a migránsok és a számos menekült helyzetére, akik az első világháború pusztítása elől próbáltak elmenekülni. A körlevélben arra is felkérték az egyházmegyéket, hogy gyűjtsenek pénzadományokat az olasz emigránsok lelkipásztori ellátására, valamint egy kifejezetten Rómában alapított emigráns misszionáriusok képzésére létrehozott kollégium anyagi támogatására. A konzisztoriális kongregáció az ünneplés időpontját Olaszországban a nagybőt első vasárnapjára tűzte ki. A migránsok és menekültek első napját 1915. február 21-én ünnepelték, és ez az első nemzeti kezdeményezés az első világháború kitörése által okozott kényszerű migrációkra utalt, amelyek a háborús konfliktus időszaka alatt legalább 16 millió menekültet eredményeztek. 1928-ban a konzisztoriális kongregáció úgy döntött, hogy a napot advent első vasárnapjára helyezi át. 2019 óta Ferenc pápa döntése nyomán minden évben szeptember utolsó vasárnapján tartják a migránsok és menekültek világnapját a Római Katolikus Egyházban. Az elvándorlás friss adatai. Az ENSZ menekültügyi szervezetének és az olasz jezsuiták római Astalli segélyközpontjának legfrissebb adatai napra kész képet adnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekről és a migrációs áramlatokról. A múlt évi adatok alapján világszerte 118 millió ember kényszerült elhagyni otthonát, ebből 41 millió 600 ezer menekült külföldre, 68 millió 700 ezer a belső menekültek száma, akik saját országukon belül menekültek el. 9 millió a hivatalos menedékkérők száma. A menekültek körülbelül 70%-a a konfliktus övezetekkel határos országukban talált átmeneti menedéket. A menekültek 68%-a alacsony jövedelmű vagy kifejezetten szegény, és 39%-uk kiskorú, amely különösen is érthetővé teszi Leó pápa idei üzenetének aktualitását.

figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Johann Sebastian Bach G-moll prelúdiumát Dobozi Borbála játszotta. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádió segénytár.
7: Makkai Sándor, örök Erdély. Mikó Imre városa. Részlet. 1940. Életem fordulásai egyszer úgy hozták magukkal, hogy 16 éves koromban elhagytam Bethlen Gábor enyedi kollégiumát, és a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumba kerültem. 2,5 évet töltöttem érettségimig ebben az áldott iskolában, és a szép Székely városban, mely ölében hordozza. Enyed tudvalevőleg a világ közepe, Sepsiszentgyörgy pedig ugyanolyan jogon a világ vége, mivel az erdélyi tündérkertnek délkeleti csücskében rejtőzik. Azelőtt legfennebb a nevét hallottam. A neve azonban éppen akkor tájt, váratlanul s meghökkentően ragyogott fel az egész Magyarországon, mert az országos tornaversenyről minden iskola diáksága leforrázva kullogott haza miatta. A sepsiszentgyörgyi diákok, akárcsak ősük, Csaba királyfi serege a tejúton, csodamód zúdultak le erre a versenyre, s győzelmesen ragadták el az elsőséget jutalmazó gyönyörű vándorzászlót. Többek közt az enyediek is biztosra vették saját győzelmüket, és még sokáig nem tudtak magukhoz térni a kábulatból, amibe a világ végéről felbukkant Székely góbék ejtették őket. Amint ilyenkor történni szokott, szenvedélyesen magyarázták, hogy ezt a képtelenséget csak tévedés, esetleg csalás idézhette elő, hiszen azok a furcsa fiúk kicsik voltak, véznák, esetlenek, és együgyű közönnyel pillogtak Budapestre. Na, az mégis igaz, hogy például a futásnál valami ördög bújt beléjük, olyan gyík módjára sírültek, s véletlenül volt egy súlydobójuk is, aki lehet, hogy üres golyóval 5 méterrel túlhajította a legjobbat is. Zavaros kép maradt a fejemben ezekről a szentgyörgyi győztesekről. Tele voltam enyedi előítélettel, nem csoda tehát, hogy legyintve állapítottam meg, vándorzászló ide vagy oda, de a tudományban biztosan utolsók lennének. Mert ugyan mit is lehet tudni ott a világ végén, ahol a madár se jár. Meg volt azonban írva felőlem, hogy ezt a tévedésemet a helyszínén kell kijavítanom, és pedig kemény küzdelem tüzében, melyben ész, szorgalom, tudás dolgában is tisztelettel voltam kénytelen elismerni a szentgyörgyi diákok kiválóságát. Az első meglepetést mindjárt érkezéskor a város képe okozta. Kisült, hogy a földrajz tanításnak semmi elképzelhető ereje nincs. Valami szűk katlant vártam, elszórt falu félével. Ehelyett az olt vashídján átrobogva a szép mezőségja tárult ki előttem, mely nem hiába viseli nevét, mert egyike az egész Kárpát-medence legbájosabb tereinek. A széles völgyet északról záró dombsor lejtőjéről minden irányban kimagasodva, méltósággal uralkodik a város a székelyek útjai felett. Közepéből, sötét fasorok felett, tömör középületek ablaksorai villannak elő, jobb szélén öreg várfal öbléből nyúlik fel viharvert templomának tornya. Körülötte sűrű házsorok, kígyózó utcák vonalai, és a bal szélen füstokádó gyárkémények. Szent György is közepe a maga világának. Ezt a dúsan termő világot délnyugat felől a brassói havasok kékormai, délről a tarfejű piliske, észak-keletről a bükszádi gerinc szikrázó csipkézete zárják, és csak kelet felé nyílik ki a völgy, a Maksa alatti kapun át a háromszéki sík nagy nyolcasának felső karikájába. Benn a városban hétfő lévén nagy a mozgalom. Hétfő a heti vásárnapja. A Mikó kollégium kisdiákjának a vasárnapnál is különb, mert a lószekerek sokaságában, melyek a hatalmas négyszögű piacteret lepik, bizonyára ott áll valahol a jó szülőké is, akik Lisznyóról, Bikfalváról, Kökösről, Uzomból, Szotyorból, Szentkirályról igyekeztek hajnalosan a vásárra. Az első óra utáni szünetben már ide-oda nyargalnak a hírmondók a boldog várakozókhoz. Bejöttek! Noha örömmel, de nem egészen önzetlenül történik ez, mert a hazaiból illő rész jut annak, aki elsőül hozta a jó újságot.

Nem hiába szabták ilyen óriássá ezt a piacteret. Mert Szentgyörgynek századok óta híres nagyvásárai vannak. A boldogtalan sorsú II. Lajos király 1520-ban három országos sokadalomra adott neki szabadalmat, de később még egy negyediket is kellett engedni külön a kendervásárra, melyre még a havasokon túlról is sereglettek a vevők. A szekerek és sátrak tarka zúgó tömkelegében egyébként nem csak adásvevés folyik. Itt tudja meg Háromszék apraja nagyja, hogy mi történik a világban. Merre, hová kanyarodik az úri huncutság, a politika szekere. Itt kezdődnek nagy veszekedések között a perek, s ha az ügyvéd úr ügyes, itt is végződnek áldomással. Nem különben a székely ész tréfa virágai is itt bomladoznak elő a csillogó tekintetű góbé koponyákból, s fájdalom, innen viszik haza a legények, leányok a divatos slágereket otthoni, szomorú szép ősi dalok felettetésére. Fenn, a piactér felett kettős, lépcsőzetes sétány árnyas fasorai alatt libegnek Szentgyörgy szépei. Gavallériaik oldalán tanulást színlelő diákok bíráló tekintetétől s szakértő megjegyzéseitől kísérve. A sétány mögött emelkedik Háromszék zömök megyeháza. Egyébként a piac teret övező emeletes épületek, sőt, az egész Szemerjai út a római katolikusok templomával, a Székely Nemzeti Múzeummal és szép, lombos villa környékével együtt tulajdonképpen a nyugati szélére esnek ki az igazi régi városnak, mely apró polgárházaival, csavargó sikátoraival, az ősi templomkastély emelkedése körül a keleti oldalon terül szét. A várfallal övezett mostani református templomnak már 1332-ben különlegesen kiemelt parókiája volt, egyenesen az esztergomi érsek fennhatósága alá rendelve. A körülötte fejlődött települést Zsigmond király emelte várossá. Itt járt akkor 1427-ben. Úgy látszik, neki is megtetszett a gyönyörű tájkép, hosszabb ideig pihent itt, s több levele és rendelete kelt Szentgyörgyön, in terra seu provincia siculorum. Igazi székely dolog, hogy ugyanez a helység egészen 1848-ig város is volt, falu is, mert területén összekeveredve éltek a várhoz tartozók s a Szentgyörgy falusiak. Sok cifraverekedés, szép, hosszú panaszlevelek és körmönfont bírói döntések származnak ebből. Szentgyörgy, mint város, nagyon régen pallos joggal bírt, melyet a bíróból, jegyzőből és 10 szenátorból álló tanács gyakorolt. Úgy látszik, itt-ott kétségbe vonták ezt a jogot, mert II. Lajos király 1525-ben megerősítette. 1622-ben ismét Bethlen Gábor fejedelem látta szükségesnek nyomatékot adni neki, írván a bírónak, hogy bűnöst büntessenek, igazt szabadítsanak, bírságot szedjenek, és senki ezen joguk ellen rugdalózni ne merjen. Vagy úgy volt, hogy hála Istennek ritkán kellett a pallosnak lecsapni, vagy úgy, hogy a hóhéri állás került igen sokba, mert a fejedelem kegyesen úgy rendelkezett, hogy a megszentenciázattakat a szék hóhérja végezze ki, a város ne tartozzék azt tartani, vagy másunnan hozatni. Szentgyörgy mind jeles voltánál, mind szép térségénél fogva régi idők óta a hadak gyűlőhelye volt. 1644-ben, feljegyzés szerint, itt esett meg egész Háromszék vitézi seregének lustrája Basa Mihály főkirály bírósága alatt. Szép had lehetett, de olyan idők jöttek, hogy a fejedelem, a kisebbik Rákóczi György őnagysága
Belefullasztotta a lengyel hólébe sárba, dicsősége kergetésére kivitt erdélyi seregét, s nyitva hagyta a kapukat a fene tatárság előtt. Szegény Szent György is ennek itt a keserű levét. 1658-ban a tatárok feldúlták templomkastélyát, s népe az erdőkbe menekült. Alig, hogy visszaszállingóztak, aztán helyrehozni a romokat, 1661-ben Ali pasa zúdult reájuk, sporrá égette azt is, ami megmaradt. 900 férfit, asszonyt, szüzet és gyermeket hurcolva rabul.

Vagy 200 esztendő telt bele, amíg lassan-lassan kiépülgette a város csak nem halált hozó zúzódásait, s hozzászokott a reménykedéshez, gyarapodáshoz. 1848-ban azonban vitézül elszántan állott talpra. A székházban november 18-án mondta ki a székelység az önvédelmi harcot. 2 hét múlva már készen állt a híres sereg, az, amelyik harangokból öntötte ágyúit, maga mesterkedte lőporát, kalapálta fegyvereit, s osztrákot, muszkát kergetett, nem ok nélkül titulálván van der Nöll tábornokot vándornyúlnak. A muszkák csúfos kudarcaikért nem tudtak más bosszút állani, mint hogy 49. augusztusában a székház levéltárát törvénykönyvekből csinált járdán a piacra hordták, s ott mágiákba rakva elégették. Ennek a mágiának helyére került a kőoroszlános honvédemlék, ott hirdetvén az el nem múló dicsőséget, amíg a mostani idők szele le nem döntötte. A helyéről igen, de nem a székelyek szívéből. Nem ismeri az a székelyt, aki azt hitte, hogy csak egyféle harcot tud, s leverhető. Szentgyörgy azonnal egy más önvédelmi harcba kezdett, győzhetetlenbe. Ennek a harcnak vára lett a Székely Mikó Kollégium, s fegyvere a hit és tudomány. Az iskola 1859. szeptember 1-én nyílt meg, 4 elemi és egy gimnáziális osztállyal 300 tanulóval. A kicsi kezdetnél egész 3 szék örömkönnyekkel állt, s néma imádságokkal, mint egy szent bölcső felett. Az első nyilvános záróvizsgán 1860. június 20-án a meghatott főgondnok, hídvégi gróf Mikó Imre 2000 forintot adományozott az iskola továbbfejlesztésére. Erre megindult a csodálatos áradat. A Rikán belüli református papság kommunitása úgy szólva házról házra vitte az áldozat tüzét, és a székelység kicsi szegényei épp úgy, mint tehetős nagyjai, 1863-ra már 85 000 forint alaptőkét hoztak össze, hogy új szellemi fellegvárat emeljenek maguknak. Jellemző erre a kigyúlt akaratra, hogy Szentgyörgyön kívül Kézdivásárhely és Zágon is szép ajánlatokat tettek arra az esetre, ha az iskola az ő keblükben épül fel. Tudták, hogy mit jelent a kollégium egy város és vidéke életében. De Szentgyörgy győzött. A nemes város egymaga 100 000 forinttal járult hozzá az iskola megvalósításához, és 1863-ban a Béldi családtól megvásárolt veres fogadó helyén épült fel a Székelyek kollégiumának első épülete. Nem fejedelmi kegyből, hanem magának, a székely népnek szíve véréből, verejtékéből és imádságaiból. A fejlődés szüksége, a tanítás és nevelés új meg új kívánalmai azonban túlhaladták az adott lehetőségeket. A székely kollégiumnak Mikó kollégiummá kellett növekednie. Mikó Imre, Erdély Széchenyije, aki annyi más iskola és intézmény jótevője, kezdeményezője, szellemi feje volt, ennek a kollégiumnak igazi második alapítója és betetőzője lett. 129 000 forint értékű alapítványa és adományai mellett nem csak a külső test, az új épület tervének készítője volt ő, hanem lelki, szellemi atya, gondviselője, vezére a tanítás és nevelés belső munkájának is. A külső sötétségben szellemi világosságot terjesztett. Pecsét gyűrűjén, melyet a kollégiumnak hagyott, a székely címer napja és holdja alatt ez az ige áll. Legyen világosság. Nem csak a nevéből árad ez, a kollégium homlokáról,
de benne tündöklik a lelke is mindenben, ami ebben az iskolában történik. És nem csak az iskola, de a város is ebben a világosságban él. Mikó Imre kollégiuma. Mikó Imre városa. Ott áll az épület a piactér déli sarkán, dísztelen, kétemeletes méltóságában. Olyan egyszerű külsejű, mint a székely ember maga. De akár csak az, sok mindent rejt a homloka mögött. Az erdélyi testvér kollégiumok mindenikének van valami sajátossága, ami munkájában, életében megnyilvánul. A Mikó kollégiumét így nevezhetem, kemény szeretet. Bizony, ez az édesanyja nem cirógatott, hanem kemény, katonás fegyelemben tartott minket. De meg lehet kérdezni akármelyik messze került gyermekét. Panaszkodott-e ezért? Csodálatosan nem. Mind tudtuk, hogy félt és szeret, és azért olyan hajthatatlanul szigorú. Külső szabadság, szabadidő egyetlen más kollégiumban sem volt olyan kevés, mint a Mikóban. Nem csak a lábainknak, de még a képzeletünknek sem adott felesleges alkalmat az elcsatangolásra. Mindent a falai közt kellett megtalálnunk, a játékot, szórakozást is. Meg is találtuk.

Soha kedvesebb, vidámabb diák közösséget nem ismertem, mint ebben a zárt otthonban. Hadd említsek egy csodát. Érettségi előtt álló nagy diákok voltunk, és a délután egyetlen szabad óráját, mikor felügyelet nélkül járhattunk künn a városban, akárhányszor önként az udvaron, vagy valamelyik nagyobb szobában töltöttük. Muzsika, énekszó és tréfa közt. Sétálni, kirándulni és osztályosan szerettünk. Így nevelte belénk a kollégium a testvériség hatalmas érzését. Ebben az intézetben tapasztalhattam először, hogy szigorú következetességgel ki volt írtva a nagy és kis diákok közötti rosszértelmű megkülönböztetés, mely máshol annyi keserves szenvedés forrása volt a kicsinyek számára, és annyi durva gőgöt termelt ki a nagyokból. A kicsik mégis tisztelték a nagyokat, és a nagyok felelősen gondozták a kicsiket, éppen mert a nevelők, a tanárok előtt valamennyien azonos igazság és elbánás mértéke alá estünk. Reális józanság, igazmondás, a diák megértő képességére építő bizalom jellemezte a kollégium nevelői gyakorlatát. Úgy bánt velünk, mint gyermekekkel, de úgy szólt hozzánk, mint férfiakhoz. Márpedig az a fegyelmező szeretet, mely az öntudatosságban férfiakat nevel, a szív tisztaságában és az élet gyakorlatában gyermekeket őriz meg, a legnagyobb szolgálat, amit az iskola végezhet. Mikó Imre városának a kollégium a szemefénye. A város urai és úrasszonyai ezt sohasem titkolt büszkeséggel és szeretettel mutatták ki, amikor csak tehették, és önképzőköri remek műveinket olyan figyelemmel élvezték, s akkora lelkesedéssel tapsolták, hogy a legnagyobb ösztönzést adták erőink megfeszítésére. És remélem, ma is úgy van, ahogy akkor volt, a szentgyörgyi kedves leányok is büszkék a kollégiumra, noha ezt titkolni igyekeznek. Ma nehéz idők járnak a város és a kollégium felett, de bizonyosan nem változott meg a lélek, mely bennük őrködik. Kemény szeretettel most is fegyelmezett, az életharcára edzett és kész ifjakat nevel a Mikó, akik ismét el fogják hozni a zászlót a nagy versenyből, amit az élet rendez a magyar ifjúság számára.

Búcsúzóul még két pontjáról kell szólanom Mikó Imre városának. Az egyik a Székely Nemzeti Múzeum. Épülete Kós Károly alkotása olyan, mint egy kastélyá dicsőült székelyfalusi ház. Benne a múlt sok száz emléke könyvekben, képekben, levelekben, okmányokban, fegyverekben, aztán a székelyföld és nép életét felmutató tárgyak szépen rendezett gyűjteménye. A múzeumot a Mikó Kollégium két áldott emlékezetű tanára, László Ferenc és Csutak Vilmos tették mintaszerűvé, egyes vonatkozásaiban

között. Itt porladnak Bartalis Istvánnak és Váradi Józsefnek, Bem apó vitéz huszárainak csontjai, akik az önkény uralom bitófáján haltak meg a székely szabadságért. Váradi József csak 19 éves volt, és ezért érthető, hogy március 15-én kora reggel ott voltunk a sírja felett, elénekelni tiszteletére a legszebb dalainkat. Mindenki tudja, hogy bitófája megmaradt a városban valahol, titkos helyre befalazva. Egy ifjúság, amelyik gyermek ifjú mártír sírján dalolhat, és egy város, amelyik érzi a szabadság vértanújának testébe falazott bitófáját sajogni, soha nem lehet hűtlen a múltjához, és méltatlan a boldogabb jövendőre.

Makai Sándor, Örök Erdély, a harmadik befejező rész hangzott el. Mikó Imre városa, 1940, részlet. Felolvasta Serez Zoltán, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Kodály Zoltán epigrammák sorozatából hallottak részletet Lencsés Lajos és a budapesti vonósok felvételéről. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leó pápa szombaton a halálbüntetés elleni világnap alkalmából megengedhetetlennek nevezte a halálbüntetést. Pietro Parolin bíboros élesen bírálta az Egyesült Államokban tervezett nyilvános kivégzést. A vatikáni államtitkár Nidal Hassan egykori amerikai katonai őrnagy halálbüntetése és tervezett kivégzése ellen emelt szót. Hassant a 2009-es Fort Hoodi katonai támaszponton elkövetett 13 halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt ítélték halálra. Pietro Parolin bíboros a katolikus egyház hivatalos álláspontját megerősítve kijelentette, hogy a halálbüntetés teljesen összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal. Az amerikai védelmi minisztérium bejelentése szerint a férfit kivégző osztag által tervezik kivégezni, és a kivégzést élőben, internetes közvetítésben akarják bemutatni a nyilvánosságnak. A katolikus egyház

katekizmusának halálbüntetést elítélő pontját korábban még Ferenc pápa módosította. Október 11-én a vasárnap déli úrangyalak közös elimádkozása végén 14. Leó pápa elmondta, hogy egy jól körülhatárolható göböt találtak a tüdejében, ezért a következő napokban megműtik, írja a Vatikán News. Az elváltozást nagyon korai stádiumban fedezték fel, a műtétre a következő napokban kerül sor, a római Agostino Gemelli Egyetemi Kórházban. A pápa november 6-a és 17-e között Uruguayba, Argentínába és Peruba tervez apostoli látogatást, egyelőre nem tudni, a műtét befolyásolja-e ezt az utat. Az amerikai születésű pápa korábban Peruban teljesített missziószolgálatot, később Chiclayo püspökévé szentelték és megkapta a perui állampolgárságot. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken megállapodott arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket szállít az amerikai és a világpiacra. Az amerikai elnök közölte, Putyin vállalta, hogy Oroszország haladéktalanul szállít több mint 300 ezer tonna gázolajat, majd novemberben újabb 500 ezer tonnát, és röviddel azt követően 1 millió tonnát. Az Egyesült Államok idegenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, és 2027. április 7-ig engedélyezi az orosz dízel üzemanyag szállításokat. Szombaton az orosz kormány azonnali hatállyal részlegesen feloldotta a dízelexport tilalmát. Az újabb Oroszország elleni uniós szankciókról hétfőn Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek. Oroszország elítéli a riadi Haled király nemzetközi repülőtér ellen elkövetett támadást, és felszólítja az arab félsziget térségében zajló konfliktusok résztvevőit, hogy tartózkodjanak a polgári infrastruktúra elleni támadásoktól, közölte vasárnap az orosz külügyminisztérium. A riadi repülőteret szombat este ért támadás következtében 12 ember életét vesztette, 309 megsebesült. A jemeni húszi milícia vasárnap megismételte az utasokhoz és légitársaságokhoz intézett figyelmeztetését, hogy ne használják a szaudi légteret és repülőtereket. A fenyegetés alól csak a két szentváros, Mekka és Medina repülőtere képez kivételt. Hazánk időjárásáról. Hétfőn gomoly felhős, napos idő várható, legfeljebb nyugaton és északkeleten fordulhat elő kisebb esőzápor. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük korábbi műsorunkat. Zene közelben!

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Biksa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Velem szemben régi-régi barátom, ezt a régit csúnyán hangsúlyoztam, de hát minimum 45, hanem több év van előttünk, mögöttünk. Azért mondom, hogy előttünk, mert most ezeket részben visszapergetjük. Olyan régen voltál, örülök, hogy itt vagy, Isten hozott. No, hát ez a felvétel már oda vitt bennünket, oda rántott bennünket az igazi Mandel-féle hangulatba. És most, amikor készültem a műsorra, én is elámultam, én nem tudtam, hogy te ennyi földrészt, ennyi fesztivált, ennyi nagyszerű hangversenytermet végiglátogattál a te kerülantól.
1: Köszönöm szépen a meghívást, a Katolikus Rádióban nagyon szívesen jövök, különösen hozzád. Régen volt, egy régi történet, én egész fiatalon, tehát gyakorlatilag 20 évesen kezdtem a színpadi tevékenységemet, talán még annál korábban is.
0: Arra már nem emlékszem, hogy hogyan jött a te kerülant.
1: Az egy érdekes véletlen, én már azt is elmerem ma mondani, ma ilyen öreg fejjel, hogy lehet, hogy ez valami földön túli üzenetképpen érkezett hozzám, tudnélik. Építész családból származom, édesanyám, édesapám mindketten építészmérnökök voltak, ráadásul csoporttársak az egyetemen annak idején, és aztán így keletkeztem én, egy ott szövődött szerelemből, illetve aztán a házasságukból.
0: Téged nem vonzott az építész tervezés?
1: De nagyon, még a mai napig is nagyon vonz, csak nem tudtam a matematikát egyszerűen feldolgozni. Nekem van valami olyan gát a fejemben, hogy a matematika az kevésbé megy, a humán dolgokhoz meg nagyon nagy kedvem van, de a megélhetést abból soha nem éreztem. És így aztán az történt, hogy a szüleimnek egy ismeretsége Dresdába, egy építészmérnök család felajánlotta, hogy engem egy nyárra, 16 éves voltam, hogy ott Dresdában vendégül látnának. És hát ezzel a lehetőséggel örömmel éltünk, amikor kimentem a dresdai pályaudvaron, amikor fogadtak, egyetlen egy szót nem tudtam németül, és képzeld el, hogy 2 hónap után már folyékonyan beszéltem, de hát egy gyerekre hihetetlenül tapad egy nyelv.
0: Hát meg akinek van nyelvérzéke.
1: Hát az is lehet.
0: Egy hála Istennek.
1: Amikor, hát édesapám még autóval jöttek értem, és ahogy jöttünk vissza Dresdából, az akkori NDK Csehszlovákia határ vidékén van egy Marknarkirchen nevű kis falu. Egy akkor még falu volt, ma már majdnem városnagyságú, amely faluban képzeld el, hogy minden egyes ház egy külön hangszerkészítő műhely volt. És ennek a kis tele, ez egyébként erről híres, óriási nagy cégek vannak ott, résztfúvostól kezdve a nagybőgőig és a gitártól a citeráig mindent készítenek, és van egy múzeum. És akkor képzeld el, hogy ebben a múzeumban, mint turisták beléptünk, és az előcsarnokban egy nagyon szemrevaló szőkék, velem egykorú kislány ölében tartott valamit, amit égtelenül nyekergetett. El nem tudtam képzelni, hogy mit akar ezzel. Közelebb mentem, és láttam, hogy egy ilyen kicsit gitárformájú kaszni, amiből egy ilyen kurbli áll ki, és azt tekerte, csak éppen a hangszer nem volt megfelelő állapotban, ugye ezt ma már nyilván tudom. És akkor már akkor az én nyelvtudásommal a kis hölgyel szóba eredettem, és megkérdeztem, hogy vajon mi is ez a hangszer. És akkor mondta, hogy das ist eine Drehleier. Hát ezzel nekem sokat mondott, hogy magamban lefordítottam, hogy tekerő, meg egy líra, hát nem tudom, mi lehet ez. Jobban felnyitotta a klapnit, ugye a billentyűház fölött, megmutatta a kereket. Hát mai emlékeim szerint rettenetes állapotban volt a hangszer, viszont gondolhatod, hogy ez iszonyúan felkeltette az érdeklődésemet. Képzeld, egy 16 éves srác, aki mindenáron ki akar tűnni. A zenét szerettem, mert én klasszikus gitárt tanultam.
0: Tehát azért volt előzmény.
1: Persze, tehát zenei előzménye volt. Én 8 éves koromban iratkoztam be a zeneiskolával.
0: És rögtön gitár.
1: Te még emlékszel, mert te még ebben a korosztályban vagy Dr. Nyúl István nevére. Nyúl Pista egy ilyen nagy svádájú, minden hangszeren tudott játszani egy számot. Tehát bármilyen hangszert a kezébe adtál, és ezt aztán kamatoztatta is, egyébként jogász volt a foglalkozása, és ő lett a tanárom, és ő rábeszélt engem már gyerekfejjel, hogy a színpadban kell gondolkozni. Hát a legtöbb zeneiskolás ugye mit csinál? Jár a zeneiskolába, otthon gyakorolgat, aztán bemegy, eljátsza a leckét, aztán van vizsga, akkor ott is játszik, és aztán kész. Engem viszont ő elcipelt 8-9 évesen, gondold meg, kisiskolásképpen, a nagy gitár, akkor volt a gitár, mint én, és elcipelt előadásokra, idősek otthonában, meg munkásszállásokon, meg ilyen helyeken játszottunk, és még pénzt is kapta, érte, pedig gyereknek akkor nem...
0: Sokszorosan jó, egyrészt fellépés,
1: így van, és megtanulni, muzsikálás. Hát ez nekem sokat számított. Most visszatérve erre a németországi kalandra, hogy itt jön a csoda, mert ez eddig rendben van, hogy nekem azt tetszett, de képzeld el, hogy az ezt követő éjszaka a szállásunkon én megálmodtam, hogy én egy ilyen hangszert fogok csinálni. Megálmodtam, hogy milyen formájú lesz, hogy
0: ez hogyan... Ez fantasztikus.
1: Tudod, amikor az ember félálomba és reggel tökéletesen emlékszik, de olyannyira, hogy egy kockás füzetre le is kicceltem egy, mit akartam, és akkor még élt az én nagyapám, az én édesanyámnak az apja, aki egy szobrászművész volt, és ugyanott dolgozott, ahol mi laktunk Budán, abban a Ódon nagy lakásban.
0: Melyik részén Budának?
1: Villányi úton laktunk, a Villányi úton, ami a Bakcsomópont, mai Bakcsomóponthoz esik.
0: A Gúric körtér.
1: Így van, akkor még a Bakcsomópont volt a világ, nem volt még csomópont, de az volt a világ vége, odáig ment a villamos, és onnantól, ahol ma a MOM van, ott még sem MOM nem volt semmi, de azt hiszem a MOM mint üzem már megvolt, tehát ott hátul voltak ilyen optikai művek, de nem volt még ez a művelődési ház, meg semmi. Na, a lényeg az, hogy a nagyapámnak előadtam ezt, hogy én szeretnék egy ilyen hangszert magamnak.
0: De és hát változatul a tizenhány éves voltál?
1: Akkor 16,5.
0: 16,5 már.
1: Akkor, igen. Amikor ez megfogalmazódott bennem, és oda mertem menni, mert egy nagyon mufurc ember volt a nagyapám, nem lehetett csak úgy megközelíteni, de mégis megpróbálkoztam vele, hát elsőre azt mondta, hogy ő ilyenne nem foglalkozik. Aztán addig nyaggattam, míg képzeld el, hogy közösen megépítettük azt az első hangszert, amit legelőször egy olyan illusztris embernek mutattam meg, mint a Pernya András.
0: Ó!
1: És az András...
0: És ő nagyon nyitott volt mindenre, hát, és mindenkire.
1: Hát teljesen el volt ájulva, hogy én egy
0: 16 éves gyerek.
1: Akkor már így telik az idő, tehát mire a hangszer kész lett, addigra én már 18 lettem, leérettségiztem, de mindegy. Én oda mentem ezzel a hangszerrel, és akkor játszottam neki egy pár darabot. Egyébként a hangszer ezerszer jobban szólt, mint amit én ott a múzeumban hallottam. És akkor ő azt mondta, hogy hát kedves Robi, ez fantasztikus. Hát ez a zenetörténet egy nagyon fontos része. Hát a tekerőland, mondja Vernye tanár úr, hát a középkorban a templomokban játszottak rajta, és elmondott mindent, amit ő erről tudott, és akkor én képzeld el, hogy miután már én akkor elég jól behatóan foglalkoztam a tekerőlanttal, én kiegészítettem, és teljesen elájult, és azt mondta, hogy hát Robi, azt mondja, magának ezen a televíziós vetélkedő részt kell venni. De hát mondom én, hogy indulják? Hát azt mondja, azt elintézi, menjek be, szóljak.
0: Annyira segítőkész volt mindenkinek.
1: Igen, volt egy,
0: mindenben.
1: Ha jól emlékszem, talán Simon nevű szerkesztő a Magyar Televízióban, aki a Ki mit tud műsorokat szerkesztette. És volt egy másik nagy segítőm, a Szigeti Pali bácsi. Arra te emlékszel.
0: Emlékszem, hogy nem.
1: Ő a KISZ központi művész így együttesben van, volt. Úgy van, úgy van. És azt mondta, hogy ott én adjam elő ezt a
0: tudományos
1: kis műsorszámot, ezt a tudományomat, mert abban a zsűriben is ott ül a Pernye, akkor még a Szent Kuti Pál, arra emlékszel.
0: Emlékszem rá,
1: akkor
0: hogy
1: a Komjáti a Sík Olga, tehát nagyon illusztris személyek voltak ott egy ilyen kis előzsűribe. És mindannyian egyetértettek, hogy ennek a fiatalembernek ezzel a hangszerrel a televízióba kell szerepelnie. Tehát nekem különösebben nem kellett ott versengeni. Beszerkesztettek az első műsorban, ami úgy nézett ki, hogy a Horváth János volt a riporter, akinek halvány dunsztja nem volt, hogy ez a hangszer micsoda, ehhez megfelelően jó hülyeségeket is kérdezett, viszont ez nagyon jól jött ki, mert én egy vicces gyerek voltam mindig, és akkor már 20 éves lettem, de hát ezért telik közben az idő.
0: Világos.
1: És akkor én már egy ilyen mókamester típusú fiatalember voltam.
0: Replikázni
1: tudtam, és képzeld el, hogy az történt, hogy az öltözőben, mikor mindenki lázasan készült a Ki mit tudos szereplésére, az Adámi Béla nevű bűvész, akiből nem tudom mi lett, de egy nagyon helyes gyerek volt, labdazsonglőr számot gyakorolt az öltözőbe. És képzeld el, hogy a kollégám, az Illés Gergely, akiből nem zenész lett, hanem hangmérnök, de csellista volt. És a csellója szépen neki volt támasztva, vagy a sarokban, nagyon óvatosan, és ez a szerencsétlen Adámi Béla addig ugrált, míg a labda után kapva belelépett a csellóba. Na most ez adás előtt kb. Egy negyed órával volt. És akkor a Horvát János kétségbeesve kiment, és a nem tudom milyen...
0: Főembert megkereste.
1: De nem nyilvánosan, képzeld el, élő adásba bemondta, hogy nagy bajba vagyunk, mert egy fiatalember zenei megjelenéséhez kellene egy cselló, hogy akinek itt az a Pataki Művelési Központban volt Kőbányán, akinek itt a környéken van egy csellója, hogy jelentkezzen. És képzeld el, hogy azonnal jött egy telefon, és mondta a néni, hogy neki van egy csellója, azt nem tudja, hogy milyen állapotban van, de tessék megnézni. Azonnal a stáb kiment a Gergellyel, az én csellistámmal, aki azt mondta, hogy a Spice-ból a néni előhozott egy ilyen csellót, amire a fogólapjára rá volt folyva a lekvár. De azt képzeld el, hogy a lekvár befolyt a hangolókulcsokhoz is, tehát azt hangolni nem lehetett, viszont a CGDA a csellónál 100%-ig tökéletesen be volt hangolva. Tehát úgy, ahogy volt, a lekvárral rögzített hangolással, kérlek szépen fellépett velem.
0: És gondolom, és a Horváth Jancsi ezt leközvetítette. Kérlek szépen, elhoztuk a csellót, az igen. Egyik húron ez van, másikon.
1: És, akkor azt kétségbe esve kérdezte, hogy na de hát kedves Robi, hát hogyha egy ilyen cselló láb eltörik, hát az mennyibe kerül? És akkor mondtam, hogy hát 37 forint, de sokkal többet vesztek, ha nincs. Na mindegy, szóval ezek jópofa dolgok voltak. Én szerintem a Horváth meg is orrolt én rám akkor, már azóta se beszéltem vele egyszer se, pedig eltelt már azóta.
0: Hát, 40-valahány év.
1: Hát most már gyakorlatilag övőre 50 lesz.
0: 50.
1: Pont 50, mert 77-ben volt, hát 50.
0: De jó, hogy ezekre még így lehet emlékezni.
1: Így van. Na, szóval visszatérve, ugye ezt így még senkinek nem mondtam el, neked is azért, mert hozzád különös érzelmek kötnek, és én úgy érzem, hogy, ezt a...
0: Megtisztelő.
1: Ezt a poént, ezt így elmondom már, ki tudja, hogy meddig élünk, és...
0: Nem, ez...
1: Izgalmas,
0: hogy... Mindenki örömmel hallgatja.
1: Hogy így kezdődik egy... Van egy másik érdekes pontja a karrieremnek, amikor általános iskolás voltam, és a Köbölkúti általános iskolába, ahol kérlek szépen... Az történt, hogy Köbölkút utcai 11. kerület a Villányi úttal
0: párhuzamosan. Tudom, mert nagymamám lakott a Sziget utcában, Szüret utcában.
1: Szüret, az pontosan a következő.
0: Tudom, az én mondom.
1: És képzeld el, hogy egy alkalommal én a B osztályba jártam, ami egy ilyen szintelen szaktalan osztály volt. A szünetben egy ilyen randalírozás közben, ezek, tudod, régi, emlékszel, ezek a régi borzasztó alumínium kilincsekre.
0: Hogyne.
1: És ugye az két részből állna most, hogyha te azt kirántod, a másik része beesik, és onnan seki sebe.
0: Igen.
1: És ezt én megtettem sajnos, és egy hatalmas ribillió volt, és jött az igazgató, minden kapta, mindenféle, és én akkor így tartottam a kezembe a kilincsét, és állítólag olyan meggyőző voltam a megszólalásomban, hogy a zenei osztály, pont a Z-osztálynak volt a kilincse, hogy a zenei osztály osztályfőnök azt mondta, hogy ezt a gyereket ezt hozzák hozzám át. És ez emlékszem.
0: Büntetésből.
1: Hát nem tudom, de lényeg az, hogy ha te még emlékszel az Ács Lajos nevű tanárúra, Ács Lajos, ő kórust is vehetett, de furulya tanár volt.
0: Igen, igen.
1: Tehát a Béres mellett ő volt a legnevesebb furulya tanár.
0: Úgy van.
1: És ő volt az énektanár, és látod már akkor benne fantáziát, hogy ez a gyerek, ez eddig nem foglalkozott zenével, és akkor megkérdezte, hogy milyen hangszeren szeretnék tanulni, mert ott kötelező volt a hangszeres tanulmány. És akkor ugye én hazamentem, és a szüleimmel próbáltam egyeztetni, ugye mégiscsak egy lakásban laktunk, és akkor az apám azt mondta, hogy a trombita kizárva. Meg ha lehet, akkor a hegedűcsön nagyon forszírozzuk, és akkor mondtam, hogy milyen lehetőség van még, és akkor klasszikus gitár, ma az nagyon jó. És ráadásul volt is otthon gitár, így ezen kezdtem el tanulni.
0: Innen folytatjuk, csak egy picit muzsikálunk, hogy ezt a bizonyos tekerülandot halljuk is, hallgassuk is.

0: Hányadik századot idézze ez a bejátszás?
1: Ez 13. századi. Zsigmond-kori töredéknek is hívják, tehát ezek ilyen himnuszok, amelyeket ugyanígy körülbelül ilyen formában adták el, és ami izgalmas, hogy itt egy szimfónia nevű tekerőlantot használok, ami egy doboz formájú kis hangszer, amit a 12. századtól kezdve építettek és használtak. Hihetetlen mennyiségű domborművet, reliefet és rajzokat, metszeteket találnak most meg, amely ábrázolja ezt a hangszert, és ennek egyébként nem utolsó sorban a drónok a nagy segítői, mert nagyon sok helyre föl tudnak repülni drónnal a templomon belül, olyan helyekre, ahova eddig se létrával sose, hogy nem tudtak fölmászni, és van olyan, hogy bizonyos dolgok mögött is vannak faragványok, ahol ilyeneket felfedeznek, meg közel tudnak menni a festett, gyönyörű, szép, hatalmas nagy templomi üveg ablakokhoz, ahol egészen apró kis részletekben is megpillantottak már, például ezzel bizonyították be, hogy már 13. században volt a csembalónak megfelelő a billentyűs hangszer. Amiről egyébként ők azt mondták, hogy csak a 16. században kezdődött, hát, vagy 15.
0: Okosodunk.
1: Nagyon. Hát én írtam néhány könyvet, és már akkor, amikor
0: mindegyik
1: azt kutattam,
0: a hangszertörténet, hangszerépítés.
1: Például a Magyar Népi Hangszerek című könyvet, és hogyha azt összehasonlítja valaki a Sárosi Bálint könyvével, akkor az olyan, mint a tűz és a víz. Tehát amit a Bálint annak idején tudott, és fel tudott kutatni, csak bizonyos ilyen paraszt embereknek a tudásából, annak a sokszorosát tudtam én a mai technológiával, internettel, telefonbeszélgetésekkel, találkozásokkal felkutatni, és hát ez mindig fejlődik, tehát előbb-utóbb a valódi történelem is kibukkan majd a színfalak
0: mögül. Ez egyébként
1: mögül
0: döbbenetes, mert a két írás között, tehát a Bálint és a tiéd között van 20 év, 30 év?
1: Tehát körülbelül 30, igen.
0: No, akkor 30 év múlva pedig olyan technika birtokában lesznek, hogy még felül lehet írni.
1: Hát például az egész a festmények világa. Ugye voltak, vagy vannak már most is olyan technológiák, amelyek átfestett képeknek az eredetiét valahogy elő tudják hozni.
0: Igen,
1: de a technológia minél tökéletesebb, annál jobban lehet, és bizony nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia. Sajnos az emberek egyelőre még csak hülyéskedésből használják, de a tudomány már nagyon komolyan használja, és a mesterséges intelligencia képalkotása például zseniális. Már is, és ez még fejlődik hihetetlen tempóba, utolérhetetlen tempóba.
0: Na látod, ezt nem tudtam, mert én is használom az AI-t.
1: Igen.
0: Olyan kár, hogy nincs magyar neve.
1: Hát te mesterséges intelligencia, de
0: AI, úgy senki nem emlegeti.
1: Kicsit hosszú nekem is ez, hogy
0: igen, a artificial intelligence. Igen, szóval valamit ki kéne találni.
1: De minden esetre szerintem, tehát hogyha ez is a gyerekcipőből kinő, hát gondoljuk meg azt, hogy amikor magyar animátorok tulajdonképpen megpróbáltak vizualizálni a török csatákat, a törökkori magyar csat, Mohácsot például.
0: Igen.
1: És ez olyan mesekönyvszerű esetleges figura, most az nem olyan régen volt, egy 20 évvel ezelőtt, amit még most is néha YouTube-on itt-ott lehet látni. Most ahhoz képest, hogy ma már a televízióban, hogyha valaki hát bármilyen műsort néz, óhatatlan, hogy előbb-utóbb jön egy reklám. És a reklámban egy végtelenül szép arcú hölgy valami terméket megmutat, meg még mosolyog, meg még utána táncol, aztán utána felpattan valamire, és a nő teljesen 1000%-ig úgy néz ki, mint egy valódi nő, olyan tökéletesen megvonoldva, de valójában az egész rajzolva van. És olyan minőségbe tudnak, és hát ezt bizony olyan mértékben fogják tudni folytatni, ami már-már veszélyes is lehet, mert feltették tudósoknak azt a kérdést, hogy eljuthatunk-e addig, hogy ezek a gépek érzelmeket is tudnak gyártani, és el. Tehát egyszerűen az érzelem is valahol egy tehát az embernek úgy gondoljuk mi, hogy az érzelmi viselkedés az egy teljesen természetes dolog, de hát az is valahol készült.
0: Persze.
1: Tehát nincs a Földön olyan dolog, akár az asztal vagy a mikrofon, ami ne lenne megcsinálva. Az is meg van csinálva, és ezt meg fogja tudni csinálni, ki fogja tudni következtetni. Tehát képzeld el, a mesterséges intelligencia a memóriával is rendelkezik már, és amikor én bejelentkezem az én ChatGPT-re, vagy a Gemini-re, vagy valahova, akkor már a második mondatomban tudja, hogy én ki vagyok, és már emlékeztet arra, hogy de hát kedves Robert, hogy te hangszerkészítő vagy, tehát vagy a másik, hogy te ezt a gyógyszer szeded, de hát én ezt nem javaslom, hogy azt a másikat emellé szed, meg ilyenek. Na nem mindenbe kell elfogadni,
0: nem, amit mond. Nem.
1: De izgalmas, hogy rávilágít dolgokat, tehát aki képes a mesterséges intelligenciát ésszel használni,
0: igen,
1: annak hatalmas segítség. Én például megmondom őszintén, hogy én még ódivatú vagyok, én írok valamit, mert elég sok mindent írok, meg tulajdonképpen titokba írkálok, tehát akár egy könyvet is kiadhatnék bármikor, de egyelőre még csak a történeteimet írogatom le.
0: És nagyon jó, hogy írogatod, mert igen, ezek jó, ha megmaradnak.
1: Persze.
0: Most még nem érezzük a szükségét, igen, de
1: na most a mesterséges intelligenciának csak berakom a szöveget, mondjuk egy akár 4-5 oldalnyit, hogy mit szólsz hozzá, és akkor ő ja, ott alatt kijegyzeteli, hogy itt azt javaslom, hogy a szórendet így változtass meg, és megváltoztatom, és volt olyan, aki nem dicsekszem vele, hogy a mesterséges intelligenciával javítatom azt, amit írok, nem ő írja, mert az abból hülyeség lenne. Meg a poénokat néha meg tudja ölni. De hogyha megtartod te önmagadat, de végrehajtod azokat a nyelvtani javaslatokat, amit ő egyébként, mert az a mesterséges intelligenciának a magyar nyelvtan A-tól Z-ig, az tökéletesen a fejébe van idézőjelben. Tehát ott minden szónak a helyesírása. Volt olyan, hogy 20 év óta egyben, nem emlékszem melyik szó volt ilyen, de valamelyik szót két ellel írtam, amit kiderült, hogy csak egyel kell. Hát ezt én nem tudtam.
0: És ő tudta.
1: Ő tudta. És utána néztem, mert azért még nekem könyveim is vannak, épp elég azt porolni, meg takarítgatni, de nem baj, hogy megvannak, és akkor elővettem a szótárat, és igaza volt. Tehát elképesztő dolgok.
0: Képzeld el, én meg múltkor vitatkoztam a mesterséges intelligenciával, mert valamit mondott, és valami saját témában, és mondom, hogy nincs igazad, mert nem tudja rekonstruálni, mert copyright védi.
1: Igen.
0: Mondom, hogy állj, én vagyok a jogtulajdonos. És erre megcsinálta.
1: Én tudod, mit szokott ilyenkor mondani, amikor például mond valami hülyeséget, múltkor például egy emberre kérdeztem rá, egy külföldi emberre, aki tulajdonképpen összekevert valakivel, és mondom, hogy te, én nekem az az érzésem, hogy ebben neked nincs, ugyanezt írtam, hogy neked nincs igazad, az egy másik ember, és hogy igen, neked igazad van, tökéletesen így van, és másodszorra már megtalálta. Tehát őt egy kicsit még terelgetni kell.
0: Igen.
1: De ezt mondom, hogy ha mondjuk még egy 10-15-20 év múlva, ha ez a tempó fejlődik, hát például az elhíresült Elon Musk, ugye, aki a leggazdagabb ember a világon, és az amerikai űriparban abszolút a SpaceX-el a vezető, és
0: erősebb, mint az állam.
1: Persze, és igen, ő most azon ábrándozik, hogy ő mindenáron el akar menni a Marsra, már nem ő, hanem embert akar oda küldeni. De most ekközben egy csomó dolgot fejleszt, és most pillanatnyilag egy elképzelhetetlen mennyiségű pénzért egy olyan több négyzetkilométer, tehát nem tévedek, több négyzetkilométer területen ilyen memória egységeket helyezett el, épített ki, amin a világ legnagyobb memória egysége fog létrejönni, ami hát most szükséges is, mert azt elmondták, hogy te a mesterséges intelligenciának, mondjuk a ChatGPT-nek beírsz egy kérdést, ezt valaki, egy ilyen gazdasági szakember lefordította, hogy az mennyi energiát fogyaszt el. Tehát hihetetlen, hogy mindennek van egy rossz, egy jó, meg egy rossz oldala.
0: Igen.
1: De ugyanakkor a törekvés, például az Elon Musknak például a törekvése, hogy az energia ingyen legyen. Van egy ilyen lehetőség,
0: hát
1: már egyébként...
0: Bár úgy lenne.
1: Most ezt már Tesla is feszegette annak idején, és az ő munkásságát azt pontosan szerintem politikai és más okokból állították le, pedig ő neki az alapgondolkozása zseniális, és nem véletlen, hogy az Elon Musk az autóját Teslának hívta. Mert ő pontosan ebből indul ki, hogy igenis lehetséges a Földön energiát ingyenesen termelni. Csak ezt még egyébként nem tudjuk, mert a lobby az azt akarja, hogy még több olajat vegyünk, még több gázt vegyünk.
0: Persze.
1: Így most hangoztatják, hogy ó, hát már a Mercedes, meg a Volvo, meg nem tudom, nem fog gyártani több benzines, meg gázolajas autót, aztán a cégem most vett egy újat, az még bőven gázolajjal megy, még ráadásul nem is benzinnel.
0: Jó, mondták, messzire hogy, jutottunk a tekerülanttól.
1: Hát, de ezek mind összefüggésben vannak, de hát térjünk
0: minden
1: vissza.
0: Mindennel összefügg, de a tekerülantra visszatérve, ott azért kellett egy olyan motor, mint ami te vagy, vagy aki te vagy. Tehát egy olyan valaki, aki abban az instrumentumban fantáziát lát, és fejleszti, és világsikerre viszi. Hát az, hogy a világot összejártadni, a legnagyobb hangversenytermeket, az kizárólag annak köszönhető, hogy te ezen az instrumentumon megtanultál játszani, stílusosan, te vagy a minta ezek szerint, és erre vevők a világon mindenhol.
1: És képzeld el, amikor a tekerülland játékkal eljutottam egy bizonyos szintig, és a legjobb, tehát tényleg a legjobb helyeken a legjobb műsorokat játszottuk, akkor beütött a Covid. Ez 2019-20 környékén, amikor az utolsó olyan nagyobb koncertünk, ez 2020 októberében volt, a Mátyás templomba. Most nekem ez egy örökös álmom volt gyerekkorom óta, hogy én ebbe a templomba szeretnék játszani.
0: Megértem.
1: Na most nem engedtek. Először az egyház nem engedett, megmagyarázhatatlanokból, pedig egyházi zenét játszottunk volna. Aztán a politika nem engedett, és képzeld el, hogy jött egyszer egy, hát még derékig benne az Orbán rendszerbe, létrejött az őszi fesztivál, amelynek viszont a Karácsony Gergely az igazgatója, és a Gergely megkérdezte, hogy jóba vagyok vele, hogy szeretném-e ezt, hát, és mondom, hát nem, egy nagyobb vágyam nincs. Igen. És akkor már én osztrák művészként volt, én kimentem Ausztriába, ugye majd erről is esetleg ejtünk egy szót, osztrák művészként hívtak meg, euróba fizettek a Mátyás templomba, szóval ez is egy ilyen mesebeli,
0: fura.
1: Valami fura dolog, de megcsináltuk azt a koncertet, és zseniális volt, de akkor egyszer csak vége szakadt mindennek, és a nagyvilágban a lekötött koncertjeinket mind sorra lemondták, tehát 70-valahány koncert, ez nagyon kemény. Tehát, és akkor nekem a megélhetést kellett keressek, és ugye...
0: Tehát a Covid miatt.
1: A Covid miatt. És akkor nekem ugye nyilvánvalóan, tehát szinte egyértelműen az eredeti foglalkozásom a hangszerkészítői mi voltom jutott eszembe, ami előbb voltam, mint ahogy a Ki mit tudba voltam. De hát én már a Ki mit tud időszakában, a Horváth Jánosos időszakban, én akkor már képzett hangszerkészítőnek számítottam, és aztán Németországban folytattam a tanulmányaimat, tehát magyarul megvan az előképzettségem, és így aztán a működési engedéllyel se lehetett probléma. Lényeg az, hogy elkezdtem csinálni tekerülantokat. És először csináltam egyet, akkor csináltam négyet, akkor az internetnek köszönhetően akkor egyszer csak jöttek a megrendelések, a végén már a meglévő vállalkozásunk mellé még kettőt kellett nyitni, hogy adózásilag korrekten, de mégis azért kedvezőbben tudjunk eljárni, hogy ne kerüljünk fel a legmagasabb adósávba, és volt olyan év, amikor 124 hangszert készítettem egy év alatt.
0: Akkor az már egy ilyen gyár. Társaság, nyilván többen.
1: A társaság az igen. A fiam meg a feleségem.
0: Igen, mindössze?
1: Ők segítenek, hát így volt, így, ez ennyi, és én éjjel-nappal dolgoztam. Hát sajnos ez, és ezt akartam mondani egyébként erre, hogy a tekerülandnak az ember a szószólója is, hogy hát én magam, saját magamnak ástam a vermet, ugye, mert azzal, hogy én ilyen sok hangszert eladtam meg, hát rajtam kívül azért még vannak a világban most már jó sokan, akik készítenek nagyon jó hangszereket, tehát én fel kell kötni a gatyát, hogy olyan minőséget tartsak, mint ők tudnak csinálni.
0: Magyarul idézőjelben mondom, lelopták.
1: Hát lelopták, vagy után, vagy csinálták. Igen. Tehát én lényeg az, hogy én, amikor még a nagy francia Saint-Chartier-ban rendezett tekerülland, az a világ egyetlen nagy tekerülland fesztiválja volt, és akkor én voltam oly mértékben a szenzáció, hogy a République Française nevű újságnak a címlapján volt egy baromi nagy fotó rólam, megvan egyébként a neten, felraktam nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt, és akkor az Ovation pour la Hongrie, érted, egy ilyen címmel egy hatalmas cikk, amiben ott volt, hogy a magyar, na akkor én még egy csodabogár voltam akkor, és akkor természetesen rengeteg követőm volt, na most ezek közül sokan ezt már nem szeretik visszaidézni, mert mindenki azt hiszi, hogy ő találta föl a dolgokat, de mindegy. Hát mára, ha csak abból indulok ki, hogy a Facebook tekerülantos csoportjaiban összesen 30 ezer tag van. 30 ezer. És azok mind érdeklődnek, és abból a 30 ezerből minimum az egyharmadának már van hangszere, és mi a fennmaradó kétharmadért küzdünk, hogy rendeljen tőlünk. De olyan sok szélhámos jelent meg a piacon, főleg a lengyelek, akik hát nem jó hangszereket adnak, kicsit lejjebb mennek az árral, engednek egy 200-300 eurót, és végünk van, mert az amerikai vásárlóknak egy a fontos, hogy olcsón kapjanak valami olyat, amit aztán ők a társaságban kétszer megmutatnak, aztán vére aknak. Amerika egyébként nagyon fura, mert tényleg nekünk 90%-ban amerikai megrendelőink voltak.
0: Mivel magyarázható, hogy ezek szerint Amerikában ilyen népszerű?
1: Hát az, hogy egyrészt nagyon sokan vannak.
0: Hasonlít valamire? Indián
1: nem éppen ezért. Ők azt akarják, hogy ők vagy társaságban olyannal jöjjenek elő, ami nem hasonlít semmire. De ezt nagyon sokan akarják egyszerre. Viszont ez a mostani elnök úgy beijesztette az amerikai embereket, hogy nektek itt ilyen vám lesz, meg olyan vám lesz, meg ez lesz, meg az lesz. Hogy képzeld el, hogy egyik pillanatról a másikra rohamosan csökkentek a megrendelések. És most a mostani időben, én most is ezzel foglalkozom, most már elsősorban skandináv, meg német, meg osztrák megrendelőink hát vannak.
0: Nem baj, ha
1: nem baj, csak kevesebben vannak, érted?
0: Értem.
1: Úgyhogy én meg beruháztam egy csomót gépekre, meg volt olyan év, egy 3 évvel ezelőtt, amikor valami olyan mennyiségű faanyagot vásároltam, amit már otthon nem, az műhelyben már nem is tudtam eltárolni. És hát most ugye azoknak egy jó része még, hál' Istennek, még megvan, de szóval nehéz ügy, nem lehet olyan vállalkozást, olyan formát kitalálni, ami biztonságba tartja az embert. Bármit csinálok, belegondolok, hogy mint zenész, figyelj, 2013-ban mentem el végül is, de 2010-től inkább a 11-12-es évben arról szólt az a 2 évem, hogy az összes helyen, ahol ezelőtt játszottam, mindenütt összetépték a szerződéseimet. A műpába nem engedtek be.
0: Ez minek köszönhető?
1: Hát, valaki kiadta nekik. Én nem hiszem, hogy én személyesen okoztam nekik ezt a traumát. Hanem
0: a hangszer se valószínű.
1: Nem csak én jártam így. Sajnos mindenkit félretettek, akiből azt sejtették, hogy ő nem velük fog dolgozni.
0: Hála Istennek, én soha nem
1: politizáltam. Hát én se, de nem sejtett. Én se politizáltam.
0: Csak az belekeveredhet az ember.
1: Óhatatlanul, de nem, meg csak bele se keveredtem. Egyszerűen csak annyi volt, hogy bementem, mert előtte egy nagyon aranyos ember, a Kis Imre volt a műpa igazgatója.
0: Emlékszem rá, aki, nagyon jó.
1: Bár úgy tűnt, mintha nem érdekelné, de igenis nyitott volt mindenre.
0: Mindenre.
1: Többször beszélgettem vele, nagyon aranyos volt. És azt mondta, hogy nézze, Robert, azt mondja, ha ez megy, próbáljuk ki. Na most az első sorozatom, a Hangszercsodák úgy van, hogy amikor elkezdtük, akkor a Csonka Andris, aki egy rettenetesen nagyszerű ember, és a mai napig is imádom őt, ő volt ott a szervező tulajdonképpen a műpában, aztán ő is eljött, miután engem is kirúgtak, nem miattam, de eljött. És ő azt mondta, hogy olyan sok az érdeklődés, hogy csináljunk dupla koncertet, tehát csináljunk egyszer 7-től 9-ig, és 10-től 12-ig, éjfélig. És akkor duplán mentek már a koncertek, tehát olyan mértékben jó volt, és azt mondta a kis, hogy zseniális, csináljunk jövőre
0: és
1: új sorozatot.
0: És te kerülön.
1: Nem, ez egy hangszertörténeti sorozat volt.
0: Ja,
1: itt minden
0: a
1: kora középkortól gyakorlatilag az elektronikus zenéig 4 részben körülbelül 100 hangszert mutattunk be a legjobb előadókkal, tehát külföldiekkel, németek, amerikaiak, hollandok, angolok, stb., és tényleg nagyon jó volt, és amikor az újat meg akartam csinálni, előkészítették a szerződést, mindenki aláírta, és akkor azt mondták, hogy új igazgató van, akihez én bementem az irodába, rám nézett, azt mondja, nem kell ez nekünk, és fogta a szerződést, és eltépte.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen megpróbáltatások után is tulajdonképpen, hála jó Istennek, itt vagy, tele energiával, elképzelésekkel, tervekkel.
1: Hát csak azért azt hozzá kell tennem, hogy azért én nem vagyok annyira hálás, bár tulajdonképpen az is lehetnék, de azért annyira nem vagyok hálás én azért ezeknek a kellemes meglepetéseknek, mint az imént elmondott történet, mert 2013-ban már végképpen ellehetetlenült minden, és akkor én fogtam magam, fölültem a vonatra, és az első nagyobb megállónál, ami Bécs volt, ott leszálltam, bementem az állami hivatalba, és elújságoltam, hogy hát én inkább ott szeretnék tovább tevékenykedni, aminek ők nagyon örültek, azt mondták, hogy miután Európai Uniós állampolgár vagyok, ez teljes jogom van, hogy mit szeretnék csinálni. És akkor elmondtam, hogy én zenélni szeretnék, hangversenyeket szeretnék szervezni. Meg
0: de hát hogy mondjam, még neked volt hírneved?
1: Hát
0: az egész világot
1: összejárta,
0: annak nyoma van mindenhol.
1: Hogyne, de ott a hivatalban ezt baromira nem tudta az a hölgy, hanem egyszerűen olyan lehetőségek voltak, hogy elmondtam, mit akarok, kinyomott elém egy egyoldalas, nem egy 100 oldalas, egy egyoldalas, teljesen érthető ívet, amiben odaírtam a nevemet, odaírtam a címemet, telefonszámomat, nem tudom milyen adószámomat, meg hogy mit szeretnék csinálni, stb. Beadtam, ő adott egy másik papírt, amire azt mondta, hogy ezt ő átvette, és azt mondta, hogy a jövő kedden fáradjak el a Finanzamtba, és ott én jelentsem be a vállalkozásomat is. Bementem a Finanzamba, ahol mondjuk nehezebben indult, mert ugye első pillanatban ők arra vannak fölkészülve ebben a Finanzamba azon az osztályon, az külföldiek osztály, hogy ilyen keleti emberek ott mennek, és föl se nézett, azt se tudta, ki vagyok, de miután én Németországban tanultam, és szép némettel tudok beszélni, és elkezdtem neki beszélni.
0: Hochdeutschot vagy?
1: Hochdeutschot, hát Nürnbergbe tanultam. És akkor is pasos, és emelték fel a fejüket, hát rövidre fogva, 10 perc múlva már kávéval kínáltak, és azt mondták, hogy, hogy Herr Mandel, miben segíthetünk. Tökéletesen mindent megcsináltak, úgyhogy gyakorlatilag én egy hét alatt osztrák vállalkozó lettem, eladdig, hogy gondold meg, hogy én ott utána még hát 10 évvel, vagy nem tudom mikor, azután ott mentem nyugdíjba. Tehát én osztrák, tulajdonképpen én pillanatig egy osztrák nyugger vagyok, az a hivatalos megfogalmazás. Na jó, de igazából a lehetőségek ott indultak meg, hogy Magyarországnak nem volt jó hírneve sajnos. Osztrák művészként viszont a világ összes fesztiváljára jutottunk, amire én akartam.
0: Ismét muzsikálunk, és majd utána elmeséled, hogy mit hallgatunk.

0: látod, nem volt előttem teljesen világos, hogy a műsor felvezetésénél említett nagy karrier, az tulajdonképpen Magyarországról indult, ezek szerint részben, aztán megállt, és aztán egy újabb nekilendülés Ausztriában. Jól értelmeztem?
1: Igen, igen. Hát nézd, a helyzet az, hogy én Ausztriában nagyon sokat tanultam, pozitív és negatív dolgokat is, tehát azért az ember tapasztal. Az osztrákok egy végtelen zárt kulturális rendszerben élnek, tehát aki ott elér egy rangot, egy egyetemi struktúrában, annak igazából rangja van, az nagyon, nagyon sokat számít. Vannak magánegyetemek, vannak állami egyetemek, de mind a kettő azonos szinten dolgozik, és mindenki nagyon büszke arra, amit elért. Amikor én először tárgyaltam az egyik ilyen egyetemi rektor helyettessel, akkor engem kifejezetten bántott, hogy láttam rajta, hogy nem nagyon figyel oda. Mert leültünk egy kávézóba is, és úgy, mint hogyha, hát ő már ilyet hallott már, nyugodtan, mondjam csak, elmondtam, de végén aztán megállapodtunk abban, hogy újra találkozunk, érdemileg folytatjuk a dolgot, akkor másodszor már egy sokkal kellemesebb társalgás volt, majd utána következett egy szerencsés fordulat, hogy a Budapesti Őszi Fesztiválra ezt az osztrák együttesemet hívták meg. Ami érdekes módon, tehát osztrák és magyar elektronikus zenét komponáló embereknek volt egy ilyen közös hangversenye, amelyben mi is játszottunk. Tehát a tekerőlant is játszott, de volt üvegharmonika például, meg volt benne meg annyi moduláris analóg szintetizátor, tehát elektronikus hangszerek is, és ez a Bálnába volt. Na most a Bálna egy végtelen, gyönyörű, modern, de hatalmas tér, és egy gyönyörű, szép színpadot felépítettek. De mondom, ezt erősen hangsúlyozom, hogy ez a Geneamus nevű osztrák zenekaromnak volt a koncertje, tehát Ausztria volt fölírva a zenekar Igen. mellé, és mindent megadtak, ami csak létezik, viszont aggódtak, hogy te úristen, mennyien fognak jönni. Na most amikor megkérdeztük a jegyeladást, a koncert előtt már az összesét eladták, és a végén már a pótjéket is eladták, úgyhogy azt képzeld el, abban a helyiségben, ahol egyébként 3-400 szoktak jönni, 1100 jegy fogyott el. És ez annak az osztrák figurának, aki ott egy nagy mindenható, most nem akarom a nevét mondani, mert egyébként én szeretem őt, csak hát én megértem, hogy ő, tudod, védi a
0: mundért.
1: Nem szabad, hogy csak úgy beengedjünk egy majd, de ő föllépett ezen a koncerten, és azt látta, hogy teltház van, baromi nagy siker van, a kiszolgálás tökéletes volt Magyarországon, minden jó volt, és akkor a koncert után már mosolyogva jött oda. Tehát ilyen folyamat kell ahhoz, hogy egy osztrákot te meggyőzed.
0: Meg kell szenvedni, kérem.
1: Meggyőztük. Na most a következő lépcsőfok viszont szintén ő vele, hogy ő ezt viszonozni akarta, ezt a lehetőséget, és az ő egyetemén a Joseph Haydn zálba, ami egy nagyon ismert, és inkább az igényesebb Feinschmecker zenéknek ad otthon, tehát amíg a koncerthouse-ba mennek ezek a nagy koncertek, Igen. addig itt mennek a kis érdekes, finom és nagyon értékes valamik, amiben mi bejutottunk, és ott megismétlődött a dolog, hogy ő azt mondta, hogy hát ő attól fél, hogy 100-an jönnek, hát nem 500 feladott jegy volt ott is, ami az, és 3 vagy 4 ráadást adtunk kortárs elektronikus zenéből, ami egy elképesztő.
0: És
1: én azt gondoltam, hogy most már onnantól kezdve már barátok leszünk, és őt ez nem jól érintette, ez a sikerünk. Érdekes módon. Nem jól.
0: Ez már túl sok volt neki.
1: Sok volt neki, azt gondolta, hogyha egy ilyen csapatot ő itt most szabadjára enged, vagy netán támogat, akkor saját magával szúr ki. Úgyhogy képzeld el, hogy gyakorlatilag 3-4 év után én teljesen egyedül maradtam, ami nem volt baj, mert viszont képzeld azt el, hogy Antwerpenben, vagy Vilniusban, vagy Stockholmban az osztrák kulturális intézet illetékes képviselő jött oda mindig gratulálni.
0: Nagyon
1: volt olyan fesztiválunk, amelyben támogatást is kaptunk, volt olyan fellépésünk, ahol további lehetőségekről biztosítottak. Hát persze mondom, a Covid az mindent elmosott aztán, mert ezek az emberek, akik nekünk ezeket ígérték, illetve felajánlották, azok mind a Covid következtében ugye 2 évig, 2,5 évig munkanélkül elhagyták a pályát. És Igen. az a baj, hogy
0: újra kellett kezdeni hát új emberekkel.
1: Olyan volt a Covid után, érted, mint amikor mutatnak neked egy medencét, és azt mondják, te nagy húszó voltál, de most jött ez víz. Igen. És akkor újra kellett volna ugrani, amit én már nem csináltam meg, de viszont ez tény, hogy amíg én aktív voltam Ausztriában, és hogyha Covid nincs, akkor lehet, hogy egy valódi karrier jött volna össze.
0: Robi, nem kell erre gondolni. Én már nem bánom. Volna, ha az nem.
1: Nem bánom, és főleg az, hogy én azért most őszinte leszek, hogy én kerestem is, meg nem is kerestem, hogy hogyan találok vissza Magyarországra. Tehát igazából kerestem, mert hogy mondjam
0: de
1: neked...
0: De itt vagy, és ismernek téged.
1: Most már igen, most az a kérdés, hogy mondjuk nekem nagyon jól esik, hogy anélkül, hogy én egy lépést tettem volna, megkerestek a Bartók Rádiótól. Tehát nagyon azért jó. Most beindulnak a dolgok, viszont ez ugyanakkor bizonyítja azt is, hogy azok a jó emberek, akik eddig is ott dolgoztak, illetve eddig is a szakmában voltak, de nem mertek a fő csapás irány ellen tenni, azok most tulajdonképpen jelentkezésükkel majdhogy nem azt mondják, hogy ugye Robi, megérted, és persze, hogy megértem, mert ugye mindannyian éltünk a szocializmusban, ahol ugyanez volt. Nem mehettünk a fő sodor ellen, mert abban a pillanatban már nem volt sem műsorunk, nem volt koncertünk.
0: És az volt a célunk, hogy műsort csináljunk, hogy muzsikáljunk a te esetedben.
1: Pontosan.
0: És hála Istennek, hát amiket olvastam rólad erre a műsorra felkészülve, az döbbenetes. Én nem tudtam, hogy ekkora nagy karrier van mögötted.
1: Az a másik, hogy arra is jól emlékszel, hogy amikor például a te műsorodban mi felléphettünk. És te még emlékszel erre. Én is, tehát én
0: de
1: annyi
0: nem
1: volt,
0: feltételes mód, felléptünk.
1: Felléptünk, igen.
0: Nem, senki nem engedélyezte, vagy nem.
1: És akkor a Zenebutik című műsorban szerepelni, az azt jelentette, hogy amikor az ember másnap vagy két nap múlva bement a Vörösmarty térre az irodaházba, ahol az útlevelet adták, meg mindenki ott láttam a tévében, ó, nagyon jók voltatok. Na most ez elmúlt, mert ma pillanatnyilag...
0: De ez mindenkinél elmúlt.
1: 50 ezer féle irányba és
0: de,
1: irányból
0: de
1: jönnek
0: a világ,
1: dolgok.
0: Robi.
1: Ez most nagyon megváltozott.
0: Ez teljesen megváltozott.
1: De nekünk azt mondom, hogy milyen jó volt nekünk, hogy akkor persze, a televízióba szerepelni.
0: Van mire visszagondolni, ebből igen. Lehet táplálkozni, és ami igazán igen. Jó, hogy te most is aktív vagy, és most is, igen. Ahogy észreveszem, hát tele energiával.
1: Igen. Egy televíziós szereplés, mondjuk egy Zenebutik, az megfelelő volt annak, mint hogyha ma egy influencernek, vagy egy ilyen Facebookos, vagy YouTube-os műsorban valakinek 100 000 rajongója van, mert akkor nem 100 000-en látták, hanem látták másfél millióval. De ez nagyon fontos.
0: Nem, de fontos. A lényeg az, hogy te magadnak hogyan tudod kiépíteni a mai életedet.
1: Igen.
0: Nem akarom azt mondani, hogy az idős életedet, mert sok-sok évvel fiatalabb vagy nálam.
1: De ez nem látszik egyébként, mert te nagyon jól tartod.
0: De ez most tényleg arról szól, hogy az embernek alkalmazkodni kell.
1: Igen.
0: Nem feladva a saját magát, hanem mindig, amit megenged a körülmény, amit a tehetségem, a lehetőségem, és abban nagyon jól vagyunk. Te is.
1: Jól vagyunk, jó. Én tulajdonképpen hálás vagyok mindenért, mert azok a dolgok, amiről most azért kicsit keserű szájjal is beszélek, de valójában, ha akkor rossznak tűntek, és még most se vagyok boldog, hogy megtörténtek, de azért valami irányba ösztökéltek. És hogy lehetséges, hogyha engem akkor mindenhova még tovább is elhívtak volna, akkor nem tudtam volna olyan tempóba előre haladni. És bizony azért gondold meg, hogy a világ legnagyobb méretű régi zene fesztiváljára bejutni Magyarországról nem lehet, tehát nincs olyan magyar zenekar, aki ott volt. Mi pedig a Geneamusszal, az osztrák zenekarunkkal cson nélkül a legelső levélváltásra elértük azt, hogy meghívjanak minket.
0: Ez most is létezik ez a zenekar?
1: Nem, ez így konkrétan nem, mert ott volt egy egyesület is hozzá, meg ez egy elég komoly, már terjeszkedős dolog volt, de akik ebbe benne voltak, azokkal nem nagyon tudtunk kijönni.
0: Most mi van körülötted?
1: Most, hát van egyszer az Ensemble Mandel, az ami a Hildegard von Bingennek egy nagyon érdekes verziója, a Vision című előadás képviseli, amivel már nem volt, elég régen volt előadásunk, de ez még létezik, amelyben a Kaltenecker Zsolt képviseli.
0: Hányan vagytok?
1: Hát összesen öten, a Kaltenecker Zsolt képviseli az elektronikus zenei részt.
0: Igen.
1: Az Andrész Kiudit, Szabó Zsolt, Molnár Andrea, ők képviselik a régi zenét, illetve hát én ott vagyok középen a tekerülantal, hogy hol ide, hol oda játszom, és ez az egész zene, ez egy 62 perces összefüggő darab, az a cím, hogy Visions, tehát látomások, és kezdődik úgy, hogy antifonák és himnuszok szólalnak meg először, arra válaszképpen a Kaltenecker egy elképesztően izgalmas elektronikus kompozíciót játszik, majd a harmadik tételtől képzeld el, hogy ez a két zenei stílus, és hát egyúttal tulajdonképpen 1000 év, így elkezd egymásra lapolódni, klaszterek úszkálnak egymás fölött, míg a végén
0: eljut... És ezt mindenki megérzi, megérti.
1: Eljut egy ős káoszig, amiből aztán hirtelen csend, és egy 5 másodperc csend után az Andrészky Judit gyönyörű szép szoprán hangjával elénekli ezt az antifonát még egyszer szólóban. Ez egy olyan katarzis, képzeld el, hogy az első koncertünk, emlékszem, hogy valahol Dél-Franciaországban volt, és vége lett így a koncertnek, hogy elmondtam, és csend. Hát tudod, az ember ül ott döbbenten, maga elé néz, hogy most mi van, most megbuktunk, vagy mi van. Nekem 20 percnek telt, de eltelt kb. 3-4 perc csönd, majd utána óriási fölállt is. Egy ember, állva tapsolt, fölállt 2, fölállt 20, fölállt 40, és örjöngtek a végén, és nem akarták abba hagyni a tapsot. Na most ezt ugye itt ráadásul nem lehet adni, mert ez egy kompozíció, azt nem lehet újra játszani.
0: De akkor is óriási.
1: És akkor éreztük, hogy ez, és akkor ennek a koncertnek a sikerét, ezt dokumentáltuk természetesen videón egyebeken, és akkor meghívtak minket a balti államokba, Tallinnba, aztán Vilniusba is,
0: Stockholmba. Akkor nincs panaszra ok.
1: Ez nagyon szép,
0: Robi,
1: volt.
0: Ez hát nagyszerű.
1: Most ezt újra kéne kezdeni, ezt az egésznek a szervezését, és az az én bajom, hogy ahogy az előbb ezt rögzítettük mindketten, hogy nagyon megváltoztak a dolgok. Tehát itt a...
0: Például, mi is megváltoztunk, de még jobban igen, megváltoztak a dolgok.
1: A hangszer rendezésnek, meg egyáltalán a koncert rendezésnek, illetve a részvételnek és a feltételeknek az egész arányrendszere úgy
0: de
1: megváltozott,
0: hogy... egészen biztos vagyok abban, Robi, hogy te ebben a helyzetben is meg fogod találni.
1: Hát én bízom benne,
0: lesz egy új együttes esetleg, lesz egy új műsor, és hát az a rossz hírem, hogy vége van a műsorunknak, mert végig beszélgettük, picit muzsikáltunk
1: nagyon
0: is.
1: Nagyon örömmel.
0: Örülök, hogy Mandel Róbert művész urat vendégül láthattuk, és így ilyen sok-sok évtizeddel ezelőtti időket is vissza tudtunk idézni, amik most is élnek, és a kollégák is élnek, és vannak, és ez számomra is nagyon nagy öröm. Bixa Levente, Pereszegi Attila és a magam nevében köszönöm a figyelmet, hölgyeim és uraim, Mandel Róbert volt a vendégünk, az ő zenéjével búcsúzunk.

0: elhangzott a zene közelben. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Következik a Keresztény Közéleti Akadémia.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Újházi Lóránt professzor, atya a beszélgető társam. A Ludovikán vagyunk, a Közszolgálati Egyetem központi épülete ez. Itt vezet egy intézetet, majd megtudjuk, hogy pontosan milyen intézetet, de először azt kérdezném, hogy mennyire sajátja és nem idegen a katolikus egyháztól a közszolgálat. Én nagyon örülök, hogy ebben a papszűke világban van a közélet ezen fórumán, káderképzőjén katolikus, papi képzettségű tudós.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Az az igazság, hogy az intézetünk, amiről itt beszélünk, kifejezetten társadalmi kérdésekkel foglalkozik, de természetesen nem csak a katolikus egyház perspektívájából, hiszen ez egy állami intézmény, itt minden vallási közösségnek helyet kell adni, és minden vallási közösségnek a társadalmi kérdésében elfoglalt pozícióját be kell mutatni. Így van természetesen egy olyan kutatásunk, ami a kereszténységgel, szekularizációval a kereszténység helye egy megváltozott társadalmi közegben, egy szekularizált közegben, mit jelent, hogyan értelmezi a saját doktrináját, saját tanítását egy európai, egy amerikai, egy afrikai, egy dél-amerikai közegben a kereszténység. Ennek vannak részterületei, amire nyilvánvalóan nagyobb figyelmet szentelünk, részben maga a szekularizáció, mint olyan, az hogyan hat az egyházra, az egyházakra, vallásra, vallási közösségekre. Van egy kutatási területünk, ami kifejezetten azt én vezetem, a Szentszékkel, a katolikus egyházzal foglalkozik. Itt is próbálom azokat a szempontokat figyelembe venni, ami egy

0: világi egyetem számára, vagy egy társadalom számára is fontos. Most mondok konkrét példákat, Szentszék a nemzetközi jogban, nem Szentszék a válságkezelésben, akkor olyan biztonsági vagy társadalmi kérdéseket elemzek, amik a magyar honvédség számára is, mint egy plusz képességet jelenthetnek, gondolok itt, hogy mesterséges intelligencia, az mit jelent az egyház számára, milyen biztonságpolitikai, milyen biztonsági kihívásokat lát benne, és ehhez milyen kapacitásokat, akadémiai kapacitásokat mozgósít, hogy ezt jobban megértse, ezt jobban átadja az ő üzenetét, ami azért őszintének kell lennünk. A mesterséges intelligencia az nem csak egy jogi, nem csak egy technológiai kérdés, hanem egy etikai, morális is, és mint a katolikus egyház, mint egy morális, etikai alapon álló közösség nyilván joggal mondja a véleményét a nemzetközi közösségben.
1: Méghozzá a pápai szinten is.
0: Van enciklika nyilván, de hát nem csak az enciklika, vagy enciklika az nyilván általános fogalmakat fogalmaz meg, Magnifica Humanitas közvetű enciklika, de mehetünk tovább, mert ugyanígy foglalkozunk a környezeti kérdésekkel, mint nagy társadalmi kihívás, egy nagy társadalmi jelenség, vagy most van egy új kutatásunk, ezt nagyon fontosnak találjuk, ez a Global South, tehát ez a globális dél, most és itt a globális délre nem földrajzi értelemben gondolok, hanem geopolitikai értelemben, hogy azok az országok, ahol az állam visszaszorul, nincs képessége, vagy hatalmas a korrupció, és nincs oktatási rendszere, nincs egészségügyi, szociális rendszere, és ott belép az egyház, különösen én itt a katolikus egyháza foglalkozom, Afrika országaiba óriási jelentőséggel rendelkezik biztonságpolitikai értelemben is a katolikus egyház. Mi ezt elemezzük, hiszen ez az Európai Unió számára is óriási jelentőséggel fog bírni, hogy megértse azokat a társadalmakat, ahonnan a bevándorlóknak a jelentős tömege érkezik. Nagyon komoly kapcsolatokat építettünk ki részben Európai Uniós támogatással, tehát Erasmus-Erasmus-Lusszon, részben bilaterális alapon, afrikai országok akadémiai szektorával, illetve hát a karitatív tevékenységben résztvevő katolikus szervezetekkel.
1: Izgalmas kutatási terület ez. Én a közelmúltban vendégeskedtem Hondurászban Pintér Gábor apostoli nunciusnál, azért, hogy egy interjúkötetet készítsek vele, amely meg is jelent tavaly a Szent István Társulatnál, és Pintér Gábor éveket szolgált Latin-Amerikában, különböző országokban, Haitiben, Bolíviában és Hondurászban, most Új-Zélandon van, de hát a virágról fantasztikus képe van, és pont ezzel kapcsolatban mondott számomra rettentő érdekes dolgokat, hogy az Európán kívüli világban európai értelembe vett társadalom biztosítás például nem létezik, hogy Latin-Amerikában, ha a katolikus egyház oktatási intézményei nem lennének, összeomolna. Tehát egyszerűen az államnak sokkal redukáltabb szerepe van a társadalombiztosításban, az oktatásban, és hát a katolikus egyház igazán a közjó és a közszolgálat területén pótolhatatlan, és Afrikában is ez a helyzet, azt hiszem.
0: Afrikában még talán különösen is vannak olyan országok, ahol nem csak az oktatás, az egészségügy, vagy a víz kérdés, tehát itt a vízellátásnak a megszervezése. Most mondok egy konkrét példát, ugye itt a múlt héten volt lehetőségem a Caritas főigazgatójával, Magyarország Caritas főigazgatójával kicsit beszélgetni, mert őket is szeretnénk bevonni ebbe a programba. Őnekik Ugandában van most egy új kezdeményezésük, talán erről a kedves rádió hallgatók.
1: Igen, Zagyva Rihárddal csináltam erről műsort.
0: Igen, igen, igen, ővel működünk ebben a kérdésben együtt. Ugye őnekik az egyik programjuk éppen az lenne, hogy közösen a helyiekkel kitalálni azt, hát ugye, ami egy hónapokig esett az eső, most a 10 napig esik az eső, tehát hogyan lehet a víz megtartást előmozdítani, tehát látszik az, hogy a katolikus egyház ilyen biztonság, mert ez egy biztonsági kérdés, a vízkérdés, vagy az élelmiszerbiztonság megint.
1: Élet-halál kérdés.
0: Hogyan tud ebben segíteni, milyen technikákat, technológiákat dolgoz ki? Na most ezt szeretnénk Európában, nyilván nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió szinten is bemutatni. Mit szeretnénk itt bemutatni? Tehát ugye azt, hogy a konfliktusok és a konfliktusoknak a kezelésében milyen szinten tudott részt venni a vallás és azon belül is a katolikus egyház, mert nagyon limitált tudásunk van itt Európában, Afrikáról, Afrika országairól. Nagyjából nekünk az egész kontinens egy, legfeljebb olyan különbségeket teszünk, hogy észak, és akkor északon ugye a muszlim többség, meg hát az nyaraló paradicsomok, és oda azért néha eljut az európai ember is, de alapvetően nagyon-nagyon keveset tudunk Afrikáról, az afrikai országokról. Most mi olyan tényleg nagyon, szinte egész Afrikát behálózó nemzetközi networket, hálózatot hoztunk létre, amit, hogyha elemezünk az egyháznak a segítségét, hogy hogyan sikerült konfliktusokon urrá lenni a vallási közösségnek a segítségével, az az európai döntéshozóknak is majd segítségül és modellalkotás szempontjából, illetve regiszteralkotás szempontjából kiemelkedő jelentőségű lesz.
1: Hazajönnék Európába, 4 napos látogatást tett Leó pápa Franciaországban. Nem tudom, hogy mennyire követted az eseményeket. Mi az, amit leszűrtél ebből a látogatásból a francia egyházra és a világegyházra vonatkozóan? Úgy is kérdezem ezt, hogy nálunk bevett szófordulat, hogy eltűnik a katolikus egyház, haldoklik, nyugaton már nem léteznek. Hát itt a tévénéző, a vatikáni közvetítéseket néztem, meg a francia közvetítéseket, kicsit mást látott.
0: Nyilván a francia látogatás, igen, én magam is követtem. Bizonyos értelemben a francia látogatás követte egyébként a protokoláris elemeket, az elnökkel való találkozás. Azért ne felejtsük el, hogy ott azért nagyon komoly konfliktusok alakultak ki. Alkotmányozás, jogalkotás területén, nagyon sok területen kritizálta a katolikus egyház legmagasabb szinten, hiszen a pápa maga is előhozta az életvégi döntésekre, az abortuszra, mint alkotmányos jog, ugye bekerül az alkotmányba, akkor a életvégi döntés, tehát ez a segített öngyilkosság kérdésköre, meg az eutanáziának a kérdésköre, amit lehetővé tesznek. Hát nyilván ugye ez a katolikus moráltanítással, teológiai tanítással nem összeegyeztethető, és az egész utazás nagyon izgalmas volt, én ebből a szempontból néztem, államegyház kapcsolata szempontjából. Viszonylag ritka, hogy a pápa ilyen nagyon szenzitív kérdéseket előhoz, és újra előhoz, mert az elnöknél aztán finoman, tehát intelligensen, de azért utalt ezekre a kérdésekre. És akkor mindjárt majd rátérek az egyházra is, hogy az egyház ereje Franciaországban, csak ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor ő meglátogatta a betegeket, akkor kifejezetten mondta, hogy ne higgyétek el azt az álszent együttérzést, ami azt mondja, hogy az élet befejezésében, vagy a szenvedés megszüntetésében az milyen jó, hogyha a technológia vagy az ember segíthet. És egy másik terület is előkerült, hogy a Ferenc pápának az volt, a környezeti kérdések voltak az egyik kulcskérdés. Na most a mostani pápán, a 14. Leóna, ahogy említette, például a mesterséges intelligencia, UNESCO-t, mikor UNESCO, ENSZ UNESCO szervezetet meglátogatta, tudományhit kapcsolatáról beszélt, és a mesterséges intelligencia, és annak a veszélyeiről, ugye a munka lehetőségek, emberi élet, emberi méltóság, emberi jogi kérdések kontextusába helyezte a mesterséges intelligenciát, és ez újra és újra az utazás alkalmában többször felmerült ez a kérdés. Ami pedig a katolikus egyházat illeti, a francia katolikus egyház rendkívül megosztott. És egy nagy, a püspöki konferencia a magyarhoz összehasonlítva sokkal nagyobb. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a püspöki konferencia, akkor, és ő nekik is mondott egy beszédet. Tehát,
1: hogy a Lourdesban.
0: Így van, és hangsúlyozta is, hogy hát ugye az egység megtalálása az milyen fontos, mert a püspöki konferenciának a II. Vatikáni zsinatotá, meg az új egyház jogban az egy kitüntetett szerepe van a közös pasztorális céloknak, társadalmi céloknak, államban való együttműködésnek a megtalálásával. De most ott azért vannak egészen a laicitást támogató irányzatok, amik egyrészt tudomásul vették, másrészt pedig erősen támogatják is ezt a nagyon liberális szétválasztás elvét, ami egyébként totálisan soha nem működött, meg hát a laicitás, mint olyan, nem csak az 1905-ös törvény, amire szoktak hivatkozni, ez egy filozófia, ez egy mentalitás, ami átjárja az egyház államkapcsolatának egészét, és apró pénzre éppen az egyes részkérdéseknél tudjuk váltani, és ott tudjuk megfigyelni. Másrészt viszont, hát ahol erős mondjuk így, és a liberalizmus, vagy konzervativizmus, ezek mindig olyan kifejezések, amik nehezen lefordíthatók egyházi nyelvezetre, hát szeretjük ezt a politikából, gazdaságból áthozni, egyházi nyelvezetre, de azért ez nehezen lefordítható, vagy átvihető. És ennek hatására kialakultak konzervatívabb irányzatok, mint a Szent Márton közösség, ahol, hát megdöbbentő, én voltam az Institut Catholicben nem olyan rég előadást tartottam, épp a püspöki konferenciákról egyébként, ott láttam, hogy az utcán reverendába járnak a papok. Hát azért Magyarországon ez nem tipikus, hogy a papok, még az a papi ing az elmegy, de a reverendát azt nem nagyon hordják. Ott mint egy jelezve az, hogy ők a társadalomnak igenis integráns részét alkotják, történelmileg jelen vannak, ezért ők viselik a reverendát, de ez csak egy terület, ténylegesen van egy megerősödő most meg itt átvitt értelme használni, ez a konzervatív ága a katolikus egyháznak, amely szemináriumokat tart fenn, Krisztus hívők társulása, tehát társulásokat hoznak létre, tehát hogy próbálják az egyháznak ezt a hagyományos tradicionális ágát erősíteni, és ténylegesen van egy ilyen kemény magja az ottani katolikus egyháznak. Hogy szám szerint mennyien lehetnek a katolikus, azt nehéz megmondani, mert az viszont tényszerű, hogy gond van az ingatlan fenntartásokkal, a templom renoválásokkal, ráadásul ugye a törvény szerint azok a francia államhoz is tartoznak, ugye még a pápai beszédben a Notre-Dame templom az el is hangzik, hogy a székes egyház, ez milyen sokat tett érte az állam, persze, hogy sokat tett, neki volt a kötelesség.
1: Igen, a 905 előtt épült templomoknak a fenntartása állami feladat lett.
0: Az állami feladat lett, és ugye pont amikor leégett, az azt mutatta, hogy azért nem annyira figyeltek rá, hogy azért az elektromos hálózat nem volt olyan állapotban, aminek egy ilyen műemléktemplomnak kellett volna lenni. Tehát lehetne sorolni, ezek mind-mind olyan területek, amiből azért látszik, hogy az egyház nem annyira erős Franciaországban. Itt a zsinat után voltak azok a reformmozgalmak, amik sok éppen a Emmanuel közösség, vagy a talán még a
1: Bárka, a Sömennő, tehát minden lelkiségi mozgalom szinte tőlük indult el.
0: Franciaországban indult el, aminek megvan ott a bázisa, de azért ez még mindig nem hasonlítható. Most és megint egy archaikus kifejezést használok, azért létszámában nem hasonlíthatok a népegyháznak a létszámához, tehát az egyházhoz. De franciaországi egyháznak a története nagyon izgalmas, és nem csak a 20. századból értjük meg azt, hogy miért az egyház állam viszonya, és miért az egyháznak a társadalmi ereje, ami, hanem majd, hogy nem a gallikanizmus, meg a francia forradalom, meg a ott kialakult események. Hát ugye, most tényleg nem akarok elmerülni a történelmi mélységekbe.
1: Persze. Tehát még Metz és Robert Schumann, tehát ahogy befejeződött a látogatás, az utolsó napja is nagyon izgalmas volt, és az igazán üzent nekünk is, illetve egész Európának.
0: Igen, igen, tehát hogy ott az európai szempontok, meg Európa keresztény kapcsolatai, de hát ezek megint olyan szempontok voltak, amit nem 14. Leó mondott először, hát hogyha csak belegondolunk, hogy 16. Benedeknek az egy, bár van a névválasztás is, de hát a munkásságának a kulcs gondot, de második János Pál is ugye a szinódus utáni buzdításokban, meg több helyen ugye az Európa is, és Európa értéke, meg a kereszténység kapcsolata, de hát ugye épp 16. Benedek ismeri el az egyik ilyen eszmefuttatásában, ugye a Benedek Európája című munkájában, hogy hát azért az egész európai krízis azért szorosan összefügg azzal az államegyház kapcsolattal, meg azzal a filozófiával, ami a diskurzus etika és hát maga a kereszténységnek az eredete, ami azért teret adott az eszmék szabad áramlatának a társadalomban és a világban.
1: Térjünk vissza az egyetemen való működésedre. A diákságnak ezek kötelező stúdiumok, vagy választható stúdiumok, vagy hogy épül be a közszolgálati egyetemnek a szerkezetébe, oktatási programjában?
0: Én említettem, hogy 3-4 területet eddig. Tényleg csak zárójelben még megjegyezném, hogy azért van, ugye említettem, hogy mi a világvallásokkal is foglalkozunk, így van muszlim kutatások területe, tehát nagyon rendkívül fontos lesz számunkra az iszlám-keresztény párbeszéd, meg az iszlámnak a megértése szekuláris szempontból, most nem vallási szempontból, hanem például a tekintély az iszlámba, az iszlámnak a szakadozottság, a töredezettsége, az egyes országokban az iszlámnak a hatása a politikai életre, mert mind-mind az azért kihalt a keresztény vagy katolikus muszlim párbeszédre, ami persze megint csak nagyon töredezett, azt mindig részleteibe kell vizsgálni az adott országok területén. Tehát, hogy azt látszik, hogy ezekkel a területekkel is számunkra fontosak, és van például egy nagyon fontos kutatásunk, ugye a holokauszt és modern kori antiszemitizmus, tehát, hogy a zsidósággal, vagy a kelet-európai zsidósággal is szintén szekuláris szempontból foglalkozunk, és hát nagyon fontos az, hogy van egy modern térnyerése, vagy egy új térnyerése az antiszemitizmusnak, az jól látszik egyébként pont gyakran járok Nyugat-Európába. Ennek persze vannak politikai háttere, meg nagyon sok közel-keleti események, külpolitikai, geopolitikai háttere, de az tény, hogy van egy felfutó modern antiszemitizmus, és mi ugye azon dolgozunk, hogy hát a mi egyetemünk, hiszen sok egyetem éppen az antiszemitizmusnak a központjába válik paradox módon Nyugat-Európában, a mi egyetemünk az éppen ellenkezőleg az antiszemitizmus elleni harcnak a központjává válik ezzel az intézettel. Nagyon komoly izraeli kapcsolatokat, nagyon komoly magyar zsidó szervezetekkel ki kapcsolataink vannak, külön kutató felel azért, hogy ezt koordinálja, mert ezt külön büszke vagyok, hogy sikerült egy külön kutatót felvenni ennek a kutatásnak a koordinálására. De hogy vissza, hogy hogyan integrálódik, hát nyilván, hát nagyon sok területen vannak kutatások. A kutatások eredménye nemzetközi konferenciák, a kutatások eredménye workshop, a kutatások eredménye az, hogy kint vagyunk a legnagyobb nemzetközi konferenciákban, mert csak ebben az évben, hogyha belegondolok, az amerikai vallástudományi társaságtól kezdve a Löweni Egyetemig, a Ludwig Maximilian Egyetemig, tehát számos helyen tartok előadásokat, ami az én kutatásomra a Szent Szék, Katolikus Egyház biztonság, biztonságpolitika területére összpontosít. Ezen kívül vannak olyan, itt az egyetemen belül is társ intézetekkel közös kutatásaink, és természetesen a döntéshozóknak is, ugye, hogyha úgy van, akkor anyagokat készítünk, háttéranyagokat, tehát akár a politikai döntéshozók számára ilyen volt például, hát mivel vittük ezt a üldözött keresztényeknek a megsegítésére volt ez a kezdeményezés, ez a Hungary Health program, ennek legalábbis azt a szellemi hátterét, ami a köteteket, ami a tanulmányokat illeti, konferenciákat illeti, kutatóknak a meghívását illeti, ezt a mi intézetünk koordinálta.
1: Ez a tudományos része, a kutatás, főleg erről szóltál, de az itteni diákok hogyan kapcsolódnak be, mi az, amit feltétlenül elsajátítanak abból, amin fáradoztak?
0: Ez pont most jött volna, igen, megelőzted a kérdéssel. Vannak kurzusok, amiket kötelezően az általunk fejlesztett kurzusokat el kell végezni. Mire gondol? A hadtudományi doktori iskolában kötelező kurzus angol és magyar nyelven az általunk kifejlesztett állam, egyház, vallás és biztonság témakör. Ezt mindenkinek kötelező elvégezni. Vannak olyan kurzusok, ahol ebből ez vizsgatárgy is, vannak olyan, ahol lehet választani, hogy ebből vizsgáznak, vagy ugye ezt több kollégával közösen tanítjuk. Emellett van egy külön szakirányú továbbképzési szakunk, ezt mi fejlesztettük ki. Ez nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is egyedülálló. Most azon dolgozunk, hogy eddig most szakirányú továbbképzési szak, ez a radikalizmus, vallási szélsőséges és szakirányú továbbképzési szak, de mindig sokan jelentkeznek. Teológusok, egyházak képviselői, nemzetbiztonsági szolgálatoktól, haderőtől, a rendőrségtől, tehát mit nagyon széles, mind az, akinek a munkáját érintheti az, hogy a vallás hogyan hat a biztonságra, regionális, globális vagy egyes biztonsági kérdések értékelésére. Most ezen kívül doktori kurzus van, tehát a téma megjelölés, és csak nekem van azt hiszem 4 doktorandusom, aki a vallás és biztonság témakörét kutatja jelenleg, és már 6 doktoráltak nálam ebből a témából, tehát az azért nagy számnak minősül, hogy valakinek 6 végzett doktorandusza van abból a témából, ráadásul, amit ő fejlesztett ki. Tehát nem csak az, hogy beörököltem, vagy egy klasszikus téma, hanem a vallás és biztonság, Szent Szék a nemzetközi jogban. Na most ezen kívül lehet természetesen TDK dolgozatot írni, Erasmus programokban tanítunk külföldön, tanítunk itthon, tehát a diákok, akik az Erasmus programban jönnek, azok fölvehetik a mi kurzusainkat, amiket mi tanítunk. De mondok én még valamit, a vezérkari tanfolyam, ami a vezérkari tiszteknek, akik a Magyar Honvédségnek a vezető beosztásait látják, vagy fogják ellátni, ott is megjelenik az általunk fejlesztett tananyag, a vallás és biztonság, hogy ugye én pont a Szent Székre, meg a Katolikus Egyháza összpontosítok, de más kollégák más területet szoktak bemutatni, tehát kötelező tantárgyként nekik ezt el kell sajátítani.
1: Újházi Lóránt köszönöm a beszélgetést. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia.

0: a Gábor Antal Trió muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra 30 perc van. Éjszakai hangolónkban a Váci Eszter Kvartett Kőszeg Imre, Halper László és Birta Miklós felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

A Váci Eszter Kvartett Kőszeg Imre, Halper László és Birta Miklós felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Urbán Péter technikai munkatárs, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját a technikai munkatárs Urbán Péter nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Az öröm és a fájdalom ugyanazon megvalósult vagy megvalósulatlan törekvés, két különböző irányú rezgése. Jézus fájdalmai tehát ugyanazon forrásból eredtek, mint örömei, és mivel olyannyira érzékeny volt és oly hő vágyai voltak, kicsodálkoznék azon, hogy kegyetlenül szenvedett. Szenvednie kellett, mint barátnak. Egy költő lefest egy anyát, aki sír a bölcső mellett, mert az újszülött, aki nézi őt, még nem értheti, és határtalan szeretetét sem viszonozhatja. Mennyit szenved a meg nem értett gyöngétség, a meg nem ismert odaadás? Az Isten fia szinte az őrületig szerette az embereket, és határtalan szeretetére, kevés kivétellel, csak hidegséggel, ellenséges indulattal válaszoltak. Nem akartak hinni a szeretetnek, sem megértésére nem törekedtek. Semmi nem sebezte meg annyira gyöngétségében, mint Júdás hűtlensége, amit jól látni az utolsó vacsora elbeszéléséből. Olyan szavak hagyták el ajkát, melyek elárulják töprengését, vagy inkább a kínzó gondolatot, amelytől nem tud szabadulni. Több ízben fölsóhajt. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Közületek egy elárul engem. Az áruló jelenléte elszomorítja és megdermeszti. Ez az utolsó bizalmas közlések ideje, a végső búcsúzás órája. Hogyan lehet nyitott szívvel beszélni az áruló előtt, aki mindent fel fog tárni a papi fejedelmek előtt? Ezért csak Júdás távozása után könnyebbül meg és fönséges szavakba önti ki szívét. Jézusnak még úgy is szenvednie kellett, mint orvosnak és tanítónak. Nyilvános életének 3 éve alatt tanította az embereket, szünet nélkül oktatott és árasztotta a világosságot. Isten értelmének fénysugara azonban hányszor megtört az olyan elméken, amelyek áthatolhatatlannak bizonyultak. Mekkora szomorúság ez is. Kit ne szomorított volna el a konokság és a rossz hiszeműség? Teljesen hiába való fáradozás volt vitatkozni velük. A legmeggyőzőbb érveket is megátalkodottan visszautasították. Nem akartak látni és érteni. Ellenállásukat nem lehet megtörni. Mit lehet kezdeni ezekkel a vadul elzárkózott lelkekkel, akik úgy védekeznek a meggyőzés ellen, mint az erődítmény a megszállás ellen? A nyers erőt a nyers erő győzi meg. A helyes érvelések eloszlatják a hamis véleményeket, de az akarat ellen semmit sem tehet a kényszer és az érvelés. Minek teszik ki magukat, akik így behunják szemüket a világosság előtt? Annak, hogy elvesztik a boldog örökké valóságot. Örvény szélén úsznak, amitől csak az élet, vagyis egy kis köd választja el őket, mely minden pillanatban eltűnhet. Jézus megmondta, hogy a nekünk oly távoli és titokzatos láthatatlan világ előtte kézzelfogható valóság. Átérzi mindazt, ami a gyehenna büntetését iszonyatossá teszi. Ezért megborzad a fájdalomtól és rémülettől, látva a hitetlenek és bűnösök tömegét, akik a kárhozat útján járnak. Lesújtja esztelenségük, ezért fájdalmas a felkiáltása, ami még 2000 éves távlatból is megindító. Ha az igazságot mondom nektek, miért nem hisztek nekem? Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Jézus működését nem mindig kísérte siker. Ő is itta a keserű csalódásokkal teli poharat, mint oly sokan közülünk. Különös, gondolhatnánk, vajon nem ő az erős Isten, a legfőbb tanító? Nem uralkodhatott volna az ellenszegülőkön, és szükség szerint nem félemlíthette volna meg őket? Nem törhette volna meg ellenállásukat, és dönthetett volna le valamennyi akadályt, amint a sas magával ragadja a pókhálót hatalmas repülésében? Igen, megtehette volna, de nem akarta megtenni szabadságunk iránti tiszteletből. Isten hatalmat adott nekünk törvényei megtartására vagy megszegésére, hogy igent vagy nemet mondhatunk rá, és ezt a fönséges kiváltságot, méltóságunk és érdemeink forrását még akkor sem veszi el tőlünk, amikor visszaélünk vele. Ős szüleinknél is tiszteletben tartotta a szabadságot, jó lehet az ő és a mi szerencsétlenségünkre engedtek a kísértésnek. Jézus tiszteletben tartotta a szabadságot azoknál is,
akiket a tökéletességre szólított fel. A gazdag ifjúnak, aki hozzájött és megkérdezte, melyik út vezet az égbe, így válaszolt. Ha az életre akarsz bemenni, tartsd meg a parancsokat. Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amit van. Ha akarod, tehát senki sem kényszerít. Fölszólít, de nem erőszakol semmit. Megmutatja az utat, de nem visz arra erővel. Nem működik bennünk beleegyezésünk nélkül, és ránk bíz a rendeltetésünk elérését. Fájdalom, hogy hányan visszaélnek ezzel a kegyességgel, kivonva magukat a cselekvés alól.

0: Hans Zimmer szerzeményét hallották. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások, irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déri Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Állatmesék. Az emberiséget eszmélése óta végigkísérik az állatmesék. Jelzik, hogy a természetben, ahol mi is élünk, napjaink legszervesebb rokonai mégiscsak ők. Az evolúció alacsonyabb fokán, bár ez is igen relatív, elhelyezkedő, helyet foglaló, környezetünkben élő, néha ellenséges, de leginkább barátságos állatok. Mert az emlősök osztályába tartozók, vegyük csak a példa kedvéért őket, végtagjaik, fejük, mozgásuk, viselkedésük révén mégiscsak igen hasonlítanak ránk, emberekre. Ezért is adhatott nekik az ember ősidőktől fogva emberi vonásokat, kinagyítva, eltúlozva, ami bennünk, emberekben hangsúlyos tulajdonság. Ezopusz, a szerény fészekajból kikerült görög meseíró adta át ezt az örökséget a későbbi korok íróinak, hogy a varjút, az oroszlánt, a rókát mesébe építse, történetekben szerepeltesse őket. Nálunk Fáji András tekint vissza erre az ezopuszi örökségre, de már előtte Pesti Gábor, Heltai Gáspár is írt állatmeséket. La Fontaine is ezt az örökséget kapja meg. A legvarázslatosabb állatmese írók közé tartozik nálunk, azt hiszem egyetértenek kedves hallgatóink velem, Fekete István. Állattörténetei egyedülállóak. Mert nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is szólnak. A természet az ember szemével olyan érzékletesen, olyan pompázatosan nem jelenik meg senkinél, mint nála, nem beszélve leírásainak líraiságáról és történetei mély, bölcseleti mondani valójáról. Az állat a természettel, és benne az emberrel egy lényegű. Ha van is különbség ember és állat között, mégis a párbeszéd, mely önkéntelenül adódik a két világ között, még ha nem is szavakban, de gesztusokban, egy univerzumba helyezi ezt a két világot. Nem állatmesékkel jelentkezik először, viszonylag későn egyébként, jóval túl a 30-on Fekete István, hanem egy történelmi regénnyel, melynek óriási sikere lesz. Önök már nagyon jól tudják, hogy a Koppányi Aga testamentumáról beszélek. 1937-ben viszi a Kalandja szerkesztőségébe művét, ahol Herceg János azonnal elfogadja a regényt. Kedves hallgatóink, október van. Az egyik legkedvesebb, még iskolás koromban kapott Fekete István könyvem az Őszi vásár. Elveszett. Sokáig kerestem, végül a múzeum körúton, potom 500 forintért kaptam meg, nagyon örültem neki. El is olvastam a novelláit. Októberről szól a most következő remek novella is. Címe Számadás. Részleteit olvasom fel önöknek. Valaki feltűnt a távoli domboldalon, lassan emelkedve, mintha a földből nő neki, és megállt a kelő nap glóriájában. Hajnal volt még, hűvös, majdnem hideg, s a lapályok párája alatt pókhálón és fűszálon, levélen és virágszirmon szikrázni kezdett a harmat millió csillaga. A vándor csak állt, széttörölte deres bajuszát, aztán felnézett a levegőbe, ahol vadlibák utaztak, s a vezérgúnár mély hangon hátraszólt valamit a csapatnak, mire a libák örvendező zajongásba csaptak. A merev ég meg is lazult egy pillanatra, mert a vándor kedves öregesen felfelé intett, aztán a távoli zöld vetések felé. A rend erre helyre állt, és szinte hallani lehetett a szárnyak suhogását. A vándor el is indult, amerre bokrosodott a rét, és amerre túl a bokrokon némán, figyelően állt az erdő. Öregesen ment a vándor, de nem fáradtan. Szemében csendes vidámság volt, s ha ránézett egy-egy galagonya bokorra, peregni kezdtek a levelek. Egy ember kiáltott egy kis idei cinke. Egy ember, akitől nem félek. Furcsa. Az öreg ember megsimogatta a cinke buksi fejét. Egyél sokat, és vigyázz a karvaira. Igen, pislogott a kis cinke, de mire meggondolta volna a dolgot, a vándor már az erdő alatt állt. Szeme megsimogatta az ezüst törzsű bükköket, a rücskös tölgyeket, a hamvas gyertyánokat. A fák megremegtek, és millió színes szálongó levél indult el a föld felé. Köszöntünk, vándor, suhogtak a levelek. Az öreg felemelte a kezét. Aludjatok. Ekkor róka surrant ki a bokrok alól, és lefeküdt a vándor avas nagy csizmái elé. Lefeküdt, de szeme, két okos ravas szeme az öreg arcára nézett. Te? Nézett rá az ember. A fia vagyok a tavainak, aki nincs, de mindent tudok, tudom a... Várj, a lábad sáros, a hasad vizes. A róka felült, s mivel nem tudott azonnal felelni, vakarózni kezdett. És ne hazudj, mert számba veszünk mindent, apád is mindig be akar csapni. A róka csak nézte a vándor mosolygó arcát, de aztán lesütötte szemét. A gólya úgyis beteg, és nem is tudtam megfogni, láttam, de nem adhatom neked, mert az nem az enyém, a nyár madara. Mi van még maradék? Pár fecske, egy-két ürge és egy hörcsög nyomait is láttam. Ravasz, ravasz, suttogták a levelek, kinek komédiázol? Hát, sivalkodott egy mátyás szajkó, ennél nagyobb csirkefogó nincs a világon. A róka felkapta a fejét, de nem állt már előtte senki, csak távolabb zizegett az avar, mintha valaki távolodott volna. Az erdőn átaranylott az őszi napfény. A patakparton a gólya kinyújtotta sérült szárnyát, és úgy érezte, gyógyul. A kis róka körülnézett, és vakarózni kezdett. De nem tudta, hogy a bolhák bántják, vagy csak a téli szőrnől. Mindegy, gondolta vidáman. Szerencsére a nyulakat nem firtatta az öreg október. Eddig olvastam fel önöknek, meghúzva, Számadás, tehát a cím ennek a novellának, és a végén derül ki, ez a gyönyörű Fekete Istvánban, a végén derül ki, mindig tartogat egy meglepetést, hogy ez az öreg vándor bizony az október. Minden nevesítve van, még a hónap is emberi tulajdonságokkal rendelkezik, megszemélyesül. Ugyanígy személyesül meg Fekete István novelláiban a többi hónap is. Mélyen hívő, familiáris viszony kötötte az írót a világhoz. Így, kedves hallgatóink, csak az az ember tud írni, aki rajongva szereti az egész univerzumot. S aki hálás a sorsnak, a teremtőnek, hogy ez a világ minden szépségében föltárta magát előtte, és ezt a szépséget akarja velünk megosztani, Fekete István. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Blues Quartet felvétele szólt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Inspirációk, versek, dallamölelésben. Máli Szabó Eszter összeállítása.

reggel még. Reggel még a hét alvó nap dunyhájából ki se látszott. Mosdja már a zubogóban szeméből a téli álmot. Bele-belenéz a vízbe, nézi magát, s úgy találja, bozontos nagy szakállá nőtt őszóta a borostája. Keni magát hólihabbal, a pataknak neki térdel, és lehúzza a szakállát egy alkalmas jégpengével. Teregeti kék köpenyét, majd magára kanyarítja, vállára száll valahonnan énekelni a pacsirta. Hóvirágból, ibolyából, bokréta nő kalapjába, ül a nap a domtetőn, és rámosolyog a világra.

0: Lucskos, latyakos ősz vége volt, akár csak most, mikor vására vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált, máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje, s mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége, farkas vagy medve valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, és még büszke is volt olykor a kosára, de egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, és elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat, kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lett erre riadalom, lárma. Vigyázzon, ember, a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihasznak kecske. Hogy kerülne már úrra a bőröd? Eképpen zsörtölődött a most már cseppet sem jámbor pásztor. Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok? S nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány. Most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondott, bátyám. Úgy legyen, mészáros vagyok, s a kost ezennel. Megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak, indulni kellett már is a kosnak. S indult a pásztor is megkönnyebbülten. Na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron, ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt.
1: Nem bizony, gazdám, volt eszed, de nekem is volt ám. Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem, s a késével, mit megfent, szépen a sárba nyekkent, talán még most is ott van a pocsban. Hol van az előírva, hogy buta minden birka? A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót.
0: Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregett.

Fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne! Csak ne gyalog kellene, csak le ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak már a nyárfák, hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükki, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom. Ha eljutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolok, még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackó óra, szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen, hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkaséj, haladj tovább fától fáig, biztasd magad, kislegény. Még nem hallod, mégis hallod, hold világul a tisztáson, már a hold is lemenőbe, morzsáid fölcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, szárazágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó óra, rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokot pólusaira, de csak tovább, fától fáig, nincs az a film, az a magnó. Vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok. C'est la vérité, monsieur! Die letzte Lösung, mein Herr! 11:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej, ecet.

hova már utat csak romos templom s régi név mutat. Örménykert, zsidósor, magyar telek, örmények, zsidók lakták, székelyek. S akad még itt-ott, ki a néhai honosokról tud ezt-azt mondani. Vannak vidékek, ahol csak a hant tudhatja már, hogy kinyugszik alatt. Régen kikorhat fejtől a kereszt, a zsidók hamvát meg nejt kerest, s kiérti már a megmohosodott márványon az örmény föliratot. Vannak

századok óta nincs egy repedés. Esőcsöppöt és harmadcsöppöket gyűjtögetnek az örmény sírkövek. Vannak vidékek, hol a madarak a temetőben oltják szomjukat. Ha szárasság van, vagy éppen a száj, a gaz felverte mohos sírra száll, iszik, s hálából, mikor égre kell, a holtakért a madár.

Volna még. Pedig volna még valami mondani valóm, a nyíló nárcisz mezőkről például, az alkonyi szélben riadtan lobogó hegyi füvekről, a hegyekről, a folyókról, égről és földről, a tengerekről, az óceánok alatt vergődő tűzhányókról, a szerelem végtelen napi egyenlőségeiről, amikor az idő is ellankad, mint a patak, ha szomját oltja benne a szarvas. Egy szóval kettőnk dolgáról az emberiség nevében volna még, talán volna még.

Elhangzott az Inspirációk Kányádi Sándor verseit a költő előadásában és a Kaláka együttes megzenésítésében hallották. Az összeállítást Máli Szabó Eszter készítette.

0: Radványi Balázs muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 1958-ban Enapon alapították hazánkban a Balázs Béla díjat. Az évforduló alkalmából Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek ihletőjére az író, költő és filmkritikus Balázs Bélára emlékezünk.

Szegeden születtem. Dorozsmai Dajkától tanultam magyarul. A Tiszapart volt az első földi táj, melyet megláttam. Magyar dal az első, melyet énekelni hallottam. Szegénységünk az első állapot, amelyből körülnéztem a világban. Ezek voltak az alapelemek, melyekből öntudatom épült. Sok ország, táj, nyelv, muzsika, sors, élmény rétegződött rá utána. Ha mélyebb kutatástam a szívemben, mindig ráakadtam a változatlan ős humuszra benne. Ezzel a gondolattal emlékezik álmodó ifjúságára Balázs Béla, aki Petőfi példáján megtanulta, hogy igazi költészet csak az lehet, amely a nép talajában gyökerezik. Tudatosan kereste a találkozást a nép lelkével, s meg is találta a kamaráspusztai cséplő munkások között. Az ott hallott dalok épp úgy megfogták szívét, mint sorsuk kiáltó igazságtalanságai. Ha tekintetünkkel végigpásztázzuk azt a képzeletbeli emlékcsarnokot, ahol a 20. század elején fellépő művészek foglalnak helyet, csodálatra méltó neveket sorolhatunk. Adi, Bartók, Kodály, Doknányi, Juhász Gyula, Babits, Kosztolányi. Jelentkezésükkel a magyar művészet minden ága úgy szökkent szárba, úgy lett világszínvonalú, hogy mélyre nyúló magyar gyökerekből táplálkozott. Ehhez a nemzedékhez tartozott Balázs Béla, költő-író filmrendező, a magyar művészet egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb tehetsége, akinek neve összefort a század elő legnagyobbjaival, s akinek színes, impulzív egyénisége kétségkívül inspirálta zseniális kortársait. Szoros kötődések fűzték a magyar zene két, máig sugárzó, nagy alakjához, Kodály Zoltánhoz és Bartók Bélához is. Kettőjük közül Kodály Zoltán volt a meghatározóbb élmény, a sors mégis úgy hozta, hogy Balázs Béla nevét a zenetörténet, elsősorban Bartók Béla

a színpadi műveivel kapcsolja össze. Kezdjük az elején. Balázs Béla, családnevén Bauer Herbert, 1884. augusztus 4-én látta meg a napvilágot. 1902-től a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-német szakos hallgatója és az ötvös kollégium lakója lett. Itt kötött barátságot a nála 2 évvel idősebb, szintén magyar-német szakos Kodállyal. 2 arcképet őriz ebben az időben Herbert íróasztalának fiókja. Az egyik a hegedű művésznő Löwesterről, első szerelméről készült ceruzarajz, a másik egy Beethovenről készült reprodukció. És ott van Zoltán, aki a bölcsészkarral párhuzamosan a Zeneakadémia hallgatója, akit tisztel és csodál. A zene a végtelen felé nyit. Minden művészetek között a legmisztikusabb, mely gyerekkorától vonzza. Kodály közelsége újraértékelteti vele eddigi értékrendjét. Balázs Béla korán felszínre törő tehetsége, színes egyénisége a rangidő Zoltánra is hatással van. Egyre több közös programot szerveznek, zeneakadémiai koncertekre járnak, népdalgyűjtést terveznek. 1905 tavaszán Kodály Szegeden tölt egy hetet Balázs Béla családjánál. Sokat csatangolnak a környékbeli tanyákon, a Tisza partján, béresektől, halászoktól jegyeznek le népdalokat. Zoltán itt talál rá a pünkösdölés bájos dallamaira, melyből később nagyszabású kórusművét megalkotja.

Az ötvös kollégium két ifjú barátja egymást inspirálva, egymásból töltekezve vág neki az életnek. Az 1906-1907-es év fordulóján Szűkös ösztöndíjjal és Balázs Béla segítségével Berlinbe és Párizsba utaznak, hogy látogassák az ottani egyetemeket, koncertre, színházba, múzeumba járjanak, s megismerjék a művészet és az élet azon távlatait, melyek csakis ezekben a nagy szellemi központokban tárulhatnak fel előttük. Balázs Béla verseket ír, érlelődik benne filozófiai tanulmánya, a halál esztétika. Kodály Debussy zenéjének sokszínűségét, hangszerelését tanulmányozza, örömmel fedezi fel a modern zenében rejlő, ősi dallamvilágot. A nagymestereknél mindketten igazolást találnak saját szépség kultuszukra. Ihlető, segítő barátság ez, mely Balázs Béla verseiben, drámáiban válik halhatatlanná. Páratlan kultúrtörténeti értéket képviselnek az író Kodály megörökítései, a naplójegyzetek, a muzsikus mese zongoristája, a dr. Szélpál Margit komoly tudós alakja. Zoltánt is inspirálják a Balázs versek, s dallá formál belőlük néhányat, melyek közel állnak saját zenei stílusához és alakuló hungarizmusához.

Hazatérésük után mindketten küzdenek az egzisztencia teremtés gondjaival. Barátságukra árnyékok vetülnek, félreértések, közeledések és távolodások követik egymást ebben a kivételes, szép barátság történetben. Kodály 1907-ben tanári kinevezést kap a Zeneakadémián, szükségképpen egyre inkább zenei körökben mozog. Balázs Béla verseit elsőként a Vándor énekel című kötetben gyűjti össze. Nevezetes, később a kékszakálú hercegvárra elé iktatott regős prológusában így összegzi esztétikai alapelvét. Szemünk pillás függönye fent, hol a színpad, kinte vagy bent, urakasszonyságok? Keserves és boldog nevezetes dolgok. A világ kint haddal tele, de nem abba halunk bele, urak, asszonyságok. Balázs Béla szerint az élet titok, mindannyian titkokat hordozunk magunkban. Szimbolista költészet az övé, s legbonyolultabbnak látszó érzéseit a népbaladák ősi szavával akarja elmondani. A Kékszakálú hercegvára című misztériumot eredetileg Kodálynak ajánlotta megzenésítés céljából. Egy baráti összejövetelen, melyen Bartók is jelen volt, fel is olvasta darabját. Kodály változtatást javasolta a szöveget illetően, Bartók viszont késznek találta a művet, s felismerte benne leendő operájának szövegét. Kékszakálló, szuverén, öntörvényű, megalkuvás nélküli, a teremtő alkotta férfi fenség. Judit szerelmes, akaratos, türelmetlen, e világból való. Kékszakálló rádöbben, hogy az emlékezet, mint szörnyű panoptikum, őrzi áldozatait. Ha nem tárja fel múltját Juditnak, akkor a nő mindig az őszintétlenség csukott ajtajai között fog élni. Ha felpattantja a múlt zárait, megöli újasszonyát, megöli boldogságát. A dráma csúcspontja az ötödik ajtó. Maga a beteljesülés, a tökéletes harmónia. Ám Juditot az öröknői ösztön továbbhajtja a két ajtó még nem ismert titka, a férfi szerelme felé, s ez megpecsételi sorsát. Balázs Béla művében Kékszakálló és Judit drámája örökké való sors tragédiává lesz. Bartók pedig csodálatos keretbe foglalja a férfi és a nő örök szerelméért való harcát, melynek hatalmas érzelmi kilengéseit, misztikus és felkavaró mélységeit varázslatosan tárja elénk a zene.

Feltűnő jelenség, ha egy opera szöveg igazi írótól, sőt drámaírótól való. Ezért külön érdeme Balázs Bélának, hogy nem sajnálta egyik legszebb, legköltőibb koncepcióját opera szövegnek megírni, s így hozzájárult egy nagyszerű mű létrejöttéhez. A Kékszakálú herceg szövege hiány van ugyan minden operai sablonnak, de ahogy feltöri a régi mesehéját és megmutatja a férfi-asszony probléma örök megoldhatatlanságát, tragikus feszültséggel döbbenti, és megfogja a hallgatót az első szótól az utolsóig. Így szól Kodály Zoltán elismerő nyilatkozata az 1918-as operaházi bemutató kapcsán. Balázs Béla többi misztérium játéka különféle stílusokban más-más díszletek között a férfi és a nő kapcsolatot, a magányos művész kérdéseit variálják. A fából faragott királyfi, amelyet ugyancsak Bartók zenéje tett maradandóvá 1917-ben, látszat és valóság problémájával vívódik. Az asszony nem a művészbe, de a műbe lesz szerelmes, s az igazi műs, igazi szerelem is csak szenvedély árán teljesedik ki. A mese a cselekmény tekintetében kilép a népmese keretéből, mivel a próbatétel motívumát itt az igaz és a hamis értékek konfliktusa is áthatja. Balázs Béla az utóbbiakban látta művének legfőbb eszméjét, miként erről egyik nyilatkozata is tanúskodik. A fababa, amelyet az Én királyfim készít a király kisasszony számára, az a művész alkotása. A kész mű, amelyért ő mindenét odaadta, pompás és tökéletes, de a művész ott maradt szegényen és kifosztva. Arra a művész tragédiára gondoltam, amikor az alkotás riválisa lesz az alkotónak. Hogy Bartókot is ez a gondolat izgatta a mesében, azt a kompozíció egyik tematikai összefüggése igazolja. A fabáb témája nem más, mint a királyfi témájának torz változata. A fából faragott királyfi Bartók egyik legszínesebb, legpompázatosabban hangszerelt művel.

Balázs Béla az 1919-es forradalom idején részt vett a művészeti élet irányításában, a proletár diktatúra bukása után előbb Bécsbe, majd Berlinbe, később Moszkvába emigrált. Emiatt sokáig mellőzték itthon Bartók színpadi műveit. 1921-től forgatókönyveket ír, majd megírja világhírű filmesztétikáját, a látható embert és a film szellemét. Sok irányú színházi és filmművészeti tevékenységet folytat. 1945 nyarán hazatér. Tanít a színművészeti főiskolán, s megírja a Valahol Európában forgatókönyvét és a Cinka Panna balladája című drámát, melynek megzenésítésére Kodály Zoltánt kéri fel. Kodály nem tagadja meg ifjúkori barátjának kérését. Ezzel, ha késve is, de létrejött a Balázs Béla részéről annyira vágyott alkotótársi kapcsolat, amely azonban nem eredményez őn remélt sikert. A darab tulajdonképpen nem a címszereplő, hanem a Rákóczi szabadságharc idején árulóvá vált Ocskay László tragédiája. Ocskay azon a ponton lesz árulóvá, amelyen a hazaszolgálata helyett önmagát kezdi szolgálni. Kodály Zoltán gyönyörű kuruc dalai egész kompozíciója teljesítik a darab balladai hangvételét. A zenész színpadi balladát Lukács Margittan a főszerepben az Operaház állította színpadra 1948-ban. A darabnak hangsúlyt adott Kodály zenéje. Mégis két előadás után levették a műsorról. Balázs Kodály Cinka Pannáját Szegeden a 70-es évek elején Giric Mátyás rendezésében újították fel Martin Márta és Körtvélyesi Zsolt főszereplésével. Az előadás szép sikert aratott, országos visszhangja is kedvező volt. Ezt azonban Balázs Béla már nem érhette meg, mert pár hónappal azután, hogy átvette a Kossuth díjat, 1949. május 17-én szívroham végzett vele. Temetésén Kodály Zoltán mondott búcsú beszédet. Balázs Béla véletlen élete, ahogy versében írja, Magyarországon formálódott, megszabott emberi sorsá. A melódia törvénye szerint az első hangok mindig az utolsókra, a befejező akkordok pedig a kezdő dallam hangjaira utalnak vissza. A múlt ködéből kivált fiatalkori vonzások, kötődések az egész élet tükrében elnyerik végső értelmüket. Balázs írásainak kisugárzó ereje a mai napig működik a kortárs művészetben. 1994 és 1998 között Huszár Lajos zeneszerző operát írt a Csend című meséje nyomán. Szeged pedig odaadó hűséggel ápolja Balázs Béla emlékét, aki álmodó ifjúságának színhelyére így emlékezett. A Tisza partján van gyökerem, elkúszott folyóindaként élek minden más helyen.

1958-ban e napon alapították hazánkban a Balázs Béla díjat. Az évforduló alkalmából emlékeztünk Bartók Béla és Kodály Zoltán műveinek ihletőjére, az író, költő és filmkritikus Balázs Bélára. A zenei részleteket a Kodály Kvartett, a Cantamus Kórus, Brickner Szabolcs, Jandó Jenő, Kasza Katalin és Melis György szólaltatta meg. A Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János és Kóródi András vezényelte. 2014-ben készült műsorunkban közreműködött Nikli János, a szerkesztő Szakács Emese volt.

0: Chopin Cis-moll noktürnyét Érdi Tamás játszotta.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
6: Magyar Katolikus Rádió.
7: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Soltvadkertről érkezett, és talán ez is szerepet játszott abban, hogy borozót alapított annak idején Budapest 12. kerületében Tóth Pál. Mindez történt 1958-ban. Azóta az ő becézett megszólítása, a bácsival kiegészülve, adja a hely nevét és bizonyos értelemben identitását is. Annyi biztos, hogy amint az évtizedek haladtak, úgy egyre fontosabb szerepet kapott a gasztronómia, és egyre több lett a megőrizni való hagyomány. Szabó Attila séf, mai beszélgető társam, korántsem kívülről csöppent bele ebbe a világba. Ráadásul, ez talán majd kiderül a szavaiból, ő igazán jókedvből főz. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. A felvétel nem sokkal nyitás előtt készült.
10: Amikor gyerekkorodban először jártál ezen a helyszínen, valószínűleg még nem gondoltad, hogy egykor majd itt fogsz dolgozni, de akkor már ismerkedtél a főzés tudományával?
11: Hát akkor még nem annyira, maximum a nagymamám főztje által, amit ugye mindenkinek a nagymamája főztje a legfinomabb. Ez nálunk is így volt. Nagyon sok inspirációt merítek a mai napig abból, tehát azokat az ízeket próbálom reprodukálni, és úgy néz ki, hogy általában ez szokott sikerülni. Amikor én gyerekkoromban itt jártam, akkor én meg kicsi voltam, édesanyámnak volt a kedvenc helye ez. Ugye mi itt laktunk egy sarokkal arrébb. Aztán később, mikor már nagyfiú voltam, akkor már jöttem önállóan is természetesen, de akkoriban még itt nem készítettek ételt.
10: Ez egy idézelvetett kocsma volt?
11: Ez egy termelői bormérés volt, valami ilyesmi reklámmal, hogy termelői borok poharazva és utcán át. Akkor még nem is hívták Pali bácsi borozójának, hanem nem is tudom már, melyik tájegységről volt elnevezve, ahonnan a borok származtak. Ők készítettek maguknak igazából ételt egy horgászat után, például halászlevet vagy pacalt, de szintén csak maguknak így a baráti körnek. Viszont mindig többet főztek, és így ha a betérő vendég úgy gondolta, hogy jó az illat, akkor ő is kaphatott belőle.
10: Ez hanyas években volt, mert ugye a helyet 1958-ban alapították, tehát amikor te először itt jártál.
11: Már mondjuk szerintem ilyen 75-6-ban, és ez akkoriban működött még így, akkor még Pali bácsi nagyon fiatal volt, hosszú hátra fésült haja volt. Gyerekkoromban ugye itt volt még a Magyar Optikai Művek, ahol én dolgoztam nyaranta egy-egy hónapot, hogy legyen egy kis zseppénzem. Ugye lehetőség volt abban az időben 4 órás munkát végezni diákként, és kétszer is konyhára kerültem, és valahogy ott kezdődött, azt hiszem.
10: Hát nem üveget kellett csiszolni, amire az ember elsőre gondol az optikai műveknél, hanem főzni.
11: Így van. Hát konyhai kisegítőként, de hát ott már engem érdekelt, hogy mi hogyan is készül. Gyakorlatilag így kezdődött. Aztán ugye később, amikor elvégeztem az iskolát, akkor több helyen dolgoztam a környéken. Álmomban nem gondoltam volna, hogy én valaha itt fogok dolgozni, azt pláne nem, hogy én fogom üzemeltetni ezt a helyet.
10: Na jó, de hát azért az ember, hogy bejárja az országot Sárospataktól kezdve a másik végéig, aztán Németország, Szerbia, tehát azért nagyon sok helyen megfordultál.
11: Hű, de jó informált vagy, ez így igaz. És mindenhol főztem gyakorlatilag. Nagyon-nagyon kevés kitérő volt az életemben, amikor nem szakácsként dolgoztam, vagy nem séfként. Ezek rövid szakaszok voltak, például a Covid alatt jutott egy kis építőipar is. Németországban is jutott egy kis építőipar, mert elképesztően jól fizetett. Voltam rövid ideig hajózásban is, bár ott is mindig a konyhán kötöttem ki, kivéve az az egy év, amikor éppen révész voltam, de egyébként a többi, tehát durván 40 éve vagyok szakács, ebből talán hármat nem azt csináltam.
10: Rejtőjenő óta mindig ilyen kalandosnak gondolják az emberek, hogyha valaki azt mondja, hogy tenger vagy folyami hajón szolgáltam, hát nem feltétlenül gondolom, hogy ez a valóságban is így van.
11: Van benne némi rejtői, de igazából egyszerűen úgy hozta a sors, hogy valahogy mindig a konyhán kötöttem ki, tehát én folyami hajón dolgoztam, teherhajón. Egyszer részt vettem egy úgynevezett Dunadelta túrán, ahol motoros jaktok mentek le a Dunadeltába, és mi kísértük egy nagy teherhajóval, ami azóta sajnos már nem létezik. Azt hiszem, hogy Egyiptom partjainál süllyedt el, miután megvette egy vállalkozó, egy görög talán. Úgyhogy az egy érdekes dolog volt, mert matróz képesítést szereztem, és én azt szerettem volna csinálni, de hát kiderült, hogy elég jól tudom etetni a személyzetet, így aztán a konyhán kötöttem ki ott is mindig.
10: Akkor lehet, hogy a Nagy Levin egy példakép?
11: Igen, egyébként azt hiszem, hogy háttérképem is a Facebookon. Van egy Nagy Levin idézet. Valami olyasmi, hogy hagyjatok főzni, és én megmentem az emberiséget.
10: Ha hagyunk főzni, akkor megmented az emberiséget?
11: Hát az éhhaláltól feltétlenül egyébként, meg a rossz ételektől is.
10: Nem olyan sokan vállalják föl ezt a fajta stílust, hogy a hagyománynak azt a részét, amit lehet, hogy sokan lenéznek, vagy sokan nem értékelnek igazán, csinálják.
11: Ez valóban így van, sajnos. Eltűnőben van ez a műfaj, és bár véletlenül és nem céltudatosan sikerült megtalálnom ezt a piaci részt. Én nem nevezném karriernek, én csak egy kocsmáros vagyok, aki imád főzni, és tudom ezeket a régi magyar ételeket, meg hát egy picit beleviszem a saját elképzeléseimet, és működik. Egyszerűen csak úgy engem is meglepett, de működik, és nagyon örülök neki.
10: Az ember azt mondja, hogy csinál egy szalontüdőt, arra sokan vevők. De hogyha azt mondja, hogy most szívpörköltet készítek, akkor egy kicsit mindenki felvonja a szemöldökét, erről meg arról az oldalról is.
11: Ez így igaz, viszont aki ezekért az ételekért rajong, a világ végéről eljön ide, és örül, hogy valahol még ilyet lehet kapni, mert szoktam, igen, volt szívpörkölt is, ökörúszájpörkölt, hát birkát azt viszonylag rendszeresen főzünk kint az udvaron. Igyekszem azt is az alföldi hagyományoknak megfelelően, nem nevezném karcaginak, mert azért nem vagyok olyan szemtelen.
10: Nem kerül bele a feje például, gondolom.
11: Sajnos igen, azt nem szoktam megkapni, meg valószínű bele se férne az edényembe, de így is mindenki nagyon szereti, én is, nekem ez egyik kedvenc ételem. És hát akkor a szalontüdőtől a kakaspörkölten át, igen, én ezeket nagyon szeretem készíteni.
10: Én megkaptam annak idején a családomtól, amikor herepörköltet készítettem, hogy nagyon finom, de tekintettel az alapanyagra, ők azt szeretnék, ha többet nem csinálnék ilyet.
11: Igen, igen, igen, ez egy általános hozzáállás sajnos. Volt itt is már herepörkölt, meg lesz is még, ezt megígérhetem. Aztán még a káposztás ételeket is szeretjük készíteni, az úgynevezett káposztás paszújt, ami egy szabolcsi eredetű történet. Jó sok füstölcsülökkel, savanyú káposztával. Gyakorlatilag levesnek nevezik, de igazából ez egy nagyon komoly egytál étel. Úgyhogy utána már nem nagyon szoktak az emberek más tenni, és én ezt is szeretem. Tehát nálam egy gulyásleves, egy gulyás, egy bármi tartalmas leves arról szól, hogy azzal úgy jól lehet lakni. Ehhez képest vannak nagyon feketeöves emberek, akik beülnek, megesznek egy babgulyást, majd egy pacalt, és utána már annyira kíváncsi, hogy akkor most már az uzát is megkóstolná, pont a napokban történt ilyen. Én csak így néztem, hogy ez hogy bírja, hogy fér bele, de szerencsére jól esett neki, ízlett neki, és elégedetten távozott.
10: Feketeövesre jut eszembe, nem tudom, hogy te próbálkoztál-e már így. A mesterséges intelligencia azt mondja rólad, hogy a fekete öves magyar konyha Attila nem bonyolítja túl a fogásokat, helyette a tökéletes, szaftos és hagyományos ízekre törekszik, híres a pacalpörköltjéről és a körömpörköltjéről.
11: Igen, igen. Hát a körömpörkölt is úgy kezdődött, hogy van egy nagyon kedves vendégem, nagyon régi ismerős egyébként még általános iskolából, és ő kezdte ezt presszionálni, hogy legyen már körömpörkölt legyen. Hát mondom, nem tudom, hogy azt így el tudnám-e adni. Megpróbáltuk néhányszor, és óriási siker. Tehát a világ végéről eljönnek azért is, mert ugye otthon az senki nem főzögeti már. 4-5 órát nincs az embereknek kedvük hozzá, jaj, büdös lesz a lakás, meg ilyenek. Hát nekünk itt az elszívó ezt megoldja, a pacallal kapcsolatban ugyanez. Bár láttam már fintorgó vendéget, amikor bejött, és éppen pacalt abáltunk, de hát ez sajnos ilyen.
10: A belsőségeknek azért van ugye egy ilyen mellékhatása.
11: Így van, és ilyenkor én nem esek kétségbe, mert tudom, hogy pontosan azokat a vendégeket vonzom be, akik viszont ezt keresik. És ezen a mesterséges intelligencián pedig csodálkozom, hogy ennyire napra kész.
10: No, de én arra is gondolok, hogy általában ugye mondjuk körömpörköltet azért sem szoktak így csinálni, és állítólag azért is lett egy kicsit konszolidálva az igazi jókaiba a leves, mert abban egyébként sertés köröm menne valójában, mert hogy hát ezt elfogyasztani csak kézzel lábbal lehet.
11: Ez így van. Egyébként pont gondolkozom rajta, hogy be fogom vezetni, hogy fogunk itt tartani pár tedlit. A kedves vendégeknek, hogy nyugodtan egyenek kézzel lábbal, ez nálunk nem ciki.
10: Hogyan állsz neki egy ilyen főzésnek? Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát persze, ezeket a recepteket mindenki tudja.
11: De azért ez nem így van. Persze, tudják, csak mégis elrontják. És általában mindenki azzal rontja el ezeket az ételeket, főleg a belsőségeket, a körmöt, ilyesmit, hogy türelmetlen. És amikor már harapható az az étel, akkor azt mondja, hogy kész. De közben az még nagyon messze van a kéztől, még nem oldottak ki a kollagének, az igazi aromák, amik a mélyéről jönnek egy körömnek például. Tehát ez nem úgy van. Türelem kell a főzéshez, és szeretni kell. Egyébként nekem nincs semmire konkrét receptem, amit leírnék, vagy le tudnék írni, úgyhogy ha utódot kell keresnem, akkor igen nehéz. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne receptet tanulj meg, hanem az ízlelő bimbóid jegyezzék meg az ízt, amit majd reprodukálni kell. És mindig apránként fűszerez, apránként tegyél hozzá dolgokat, és a végén beállítod az ízeket, amikor persze kivártad, hogy már megfőtt az az étel, és akkor biztos, hogy jó lesz.
10: Én úgy vagyok vele, hogy amikor elmegyek a piacra vásárolni, akkor ugye hátul a fejemben elkezd összeállni egy ételnek a képe, és nem tudom megmagyarázni, hogyha megvernének akkor se, hogy miért pont úgy.
11: Ez így van, és egyébként én így szeretek főzni is, tehát hogy nem döntöm el előre, hogy mit fogok főzni nálunk, ezért nincs étlap, és ezért nem írjuk ki előre egy hétre, és nem szoktuk tudni megmondani, hogy mi meddig tart, mert addig tart, míg el nem fogy, és ez van, hogy két nap van, hogy az nap, amikor elkészül. Ezért nálunk mindig minden friss, soha semmiből nem készül 20 adagnál több. Én, ha kell, minden nap itt vagyok, megfőzöm, de én úgy főzök, hogy meglátom azt az alapanyagot, akár a piacon, akár a beszállítónál jó áron, és majd akkor eldöntöm, hogy én azt akarom megfőzni. Nem fordítva, mert akkor nem mindig azt kapjuk meg, amit szeretnénk.
10: Azért ahhoz, hogy az ember stabil minőséget tessen az asztalra, stabil alapanyagbeszállítók is kellenek.
11: Igen, nos, nekem van egy nagyon jó barátom, aki rendszeresen jár nekem vásárolni, kitaposott útjai vannak, megbízható forrásai, és mindig mindenből a legjobb terméket hozza nekem ide. És hát pont ez az, hogy így szoktunk egyeztetni, hogy ő a szemem, amikor én nem vagyok ott, és nem tudok elmenni vásárolni, mert éppen itt főzök, de ő tudja, hogy nekem mik az igényeim, és hogyha fölhív, hogy Ati, most gyönyörű szép marhanyakat látok, akkor lecsapunk rá, és azt mondjuk, hogy oké, hozd azt. Ha azt mondja, hogy gyönyörű szép a tüdő meg a szív, akkor azt kérem meg, hogy hozzá. Akkor már dobjon hozzá 4-5 nyelvet is. Nálunk ez így történik. Tehát Gyuri elmegy vadászni, és hogyha lát valamit, akkor szól, és akkor mondom, hogy jó, akkor azt hozd.
10: Mondjuk az ilyen divatos alapanyagok, mint a bríz, vagy ilyesmi azért fölkerülnek néha, vagy inkább dobod ezeket?
11: Nem, egyáltalán nem foglalkozok ezzel. Csak kizárólag a klasszikus, magyaros, hagyományos ételekkel. Amit még érdemes, de volt rá példa, hogy például tikkamaszalát készítettem, azt is elvitték, imádták. Én imádom az ázsiai konyhát, ez egy alkalommal volt, és volt, aki így felhúzta a szemöldökét, hogy ezek között, az ételek között egy tikkamaszala, és akkor egy kicsit megijedtem, és azt mondtam, hogy jó, tényleg aznap elfogyott, mert örültek. Tehát a fickó is pont ezt választotta, csak úgy megmosolyogta. És akkor úgy döntöttem, hogy egyelőre maradok én itt a hazai vizeken, és hogyha ázsiai ízekre vágyok, akkor majd elmegyek máshova, ahol ezt esetleg még profibban készítik, mint én.
10: Ahhoz, hogy itt azért a hagyományos magyar ízek érvényesüljenek, a hagymából is, meg a paprikából is nagyon jó minőség kell.
11: Ez így van. Hát nem árulhatom el, hogy honnan veszem a paprikát, de házi paprikát vásárolok kis termelőtől, aki tényleg nagyon ügyel rá, hogy az nagyon jó minőség legyen. Szóval meg lehet nézni az ételeimet, mindegyik szép piros, ami paprikás. Hát igen, a hagyma sem mindegy. Vannak bizonyos ételek, ahol használhatok előre tisztított, kockázott hagymát, viszont van olyan, amihez én majd megveszem azt a jó makói hagymát, megpucoljuk, és azt akkor én vágom össze olyanra, ami erre kell, mert például egy lecsóba nem fogom a kockázott hagymát rakni semmiképpen se, abba igenis szálas hagyma legyen. A paradicsomra is szeretek ügyelni, hogy ha lehetőség van rá, akkor ezt a szép nagy ökörszív vagy paraszt paradicsomot vegyük hozzá, mert attól lesz jó a lecsó.
12: Hogy fest egy napod egy átlagos, amikor mondjuk tudod, hogy egészen biztosan aznap főznöd kell, tehát mondjuk reggel felkelsz.
11: Hát igen, reggel felkelek, összeszedem magam, az nekem egy óra körülbelül, kicsit lassan bútolok, ahogy haladnak előre az évek. Összeszedem magam, lejövök, az első dolgom az, hogy fölteszem azt, amit szeretnék, hogy megfőjön, hiszen legalább, ha nem is nyitásra, de egy órával később nem volna baj, ha kész lenne, és ezek mind hosszan fővő ételek. Mikor már fölraktam, körbenézek az üzlet egyéb dolgaival kapcsolatban, megcsinálom az előző napi elszámolást, ha valamire szükség van még a konyhára, akkor kiszaladok megvásárolni, visszajövök, megfőzök, készre, addigra már itt a személyzet, ők kinyitnak, értékesítenek, kínálják az ételeket, italokat, és aztán én utána szép lassan elszivárgok innen délután, és megpróbálok egy kicsit a saját életemmel is foglalkozni, de van úgy, hogy ez este 8-ig tart. Nem mindig sikerül 2-kor meg 3-kor lelépni, mert ezért segíteni kell. Jaj, most tönkre ment a fényfüzérnek a trafója, akkor azt intézzem, rendelések, stb. Szóval van mit csinálni egy ilyen kis kocsmával.
12: Ezt azért is kérdeztem, mert ugye a Pali bácsi hagyományokba az is beletartozik, hogy hát itt a főemberek is időnként leülnek a törzsvendégekkel beszélgetni, és nem is akárkik jártak ide annak idején.
11: Hát ez így igaz, de hát, hogy nálunk ez fontos, ez a vendégközpontúság, meg hát én ezt szeretem is, tehát hogyha bejön valaki, akit ismerek, oda megyek hozzá, beszélgetek vele, megkérdezem, hogy van, úgyis tőlem kérdezi, hogy mit tegyen. Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy bármit, ami jól esik, mert minden jó és friss. Igen, hát jártak ide Puskás Öcsi bácsi annak idején, több híres ember, a régi magyar űrhajósok, csak hogy egy-két példát említsek, úgyhogy Pali bácsihoz is jártak be, és mostanában is járnak be ide nagyon-nagyon jó emberek, ismertebb séfek is néha, mint például Bíró Lajos, ő szokott itt ebédelni viszonylag rendszeresen, tehát heti egyszer azért felszokott bukkanni, írók, például Cserna Szabó András.
12: Ő is főzős író egyébként.
11: Így van, a 77 magyar pacal szerzője. Többek között Katona Csaba történész, Kömlődi Ferenc író és jövőkutató. Szóval itt azért igen, megfordulnak érdekes emberek.
12: Jó tudom, nem csak testi táplálék, ami időként talán szellem is szokott lenni, filmvetítések, ilyesmi.
11: Valóban volt ilyen próbálkozás, de aztán ez kudarcba fulladt. Szombat délutánonként próbálkoztunk ezzel a matinéval, de a szombat délután a szombat délután maradt. Olyankor nem nagyon jönnek. Ebédelni jönnek, aztán esetleg este jönnek iszogatni, de ez a szombat délután fellendítése matinéval ez nem vált be, úgyhogy ez azt hiszem, hogy talán egy hónapig, két hónapig volt. Pedig jó filmeket vetítettünk.
12: Hogyha meg kéne fogalmazni egy ilyen filozófia-szerűen néhány mondatban, amit ki lehet rakni a közösségi médiában, akkor a te főzési elképzeléseidet hogyan foglalnád össze?
11: Hűha. Nem tudom, soha nem gondolkoztam ezen. Egyszerűen csak szeretem ezeket az ételeket készíteni, és nagyon tetszik nekem az, hogy ez másoknak is tetszik. De erre nem tudok mit mondani. Az ilyen jellegű kérdéssel mindig sikerül sorokba szorítani. Nincs filozófiám igazából, csak teszem, amit tudok.
12: Otthon is?
11: Ja, otthon nem főzök, hiszen egyedül élek, teljesen fölösleges, itt meg tudom enni, amit szeretnék. De mivel, hogy nem ehetek én sem mindig ilyeneket, ezért el szoktam menni, és más helyeken szeretek ebédelni, főleg azokon a napokon, amikor én nem dolgozom. Jó esik, hogy most nem én rakom más elé, hanem én is megkapom azt, amit esetleg szeretek.
12: Hogy fogadod a szakmai megjegyzéseket, kritikákat, hiszen azt mondtad, hogy itt olyan emberek is megfordulnak, akik biztos, hogy értenek a főzéshez.
11: Meghallgatom tisztelettel, meritek belőle, de azért megyek a saját fejem után. De egyébként sokan ezt is mondják. Például Bíró Lajos is. Nem kell rám hallgatni. csináld úgy, ahogy te szereted. De szerintem így, meg így, meg így. És én ezeket szeretem meghallgatni, megfogadni, és valamit egyébként tényleg megfogadok, aztán valamit meg nem, mert úgy gondolom, hogy én ezt jól csinálom.
12: Ha lenne egy betonítandó inasod, egy utódjelölted, akkor neki hogy kezdenéd el az oktatást?
11: Hát van ilyen a kislányom, bár nem valószínű, hogy ezen a pályán fog maradni, pedig nagyon tehetséges és nagyon ügyes. De neki is azt mondom, hogy nem recepteket kell követni. Persze kérje tanácsokat, olvass el több receptet.
12: Tudd az arányokat.
11: Tudd az arányokat, igen, és az ízlelő bimbóddal emlékezz. És azt kell reprodukálni, amit annyira nagyon szeret, és mivel hogy hasonló az ízlésünk, az ízvilágunk, ő szokta például nálunk a paprikás csirkét készíteni, és mindenki dicséri. Igazából én elsőre mindenkinek elmondtam, hogy ő készítette, de mindenki azt mondja, hogy olyan, mintha én készítettem volna. Úgyhogy van ilyen, a tehetség kell hozzá mindenképp. Elhivatottság is, neki az másfelé van. Tehát ő most egyetemre jár, és utána megint egyetemre szeretne majd menni, úgyhogy ő nem akar szakács lenni egész életében, mint én. Az egy dolog, hogy ez egy Isten adta tehetség neki, amit én sajnálok személy szerint, hogy nem akar kihasználni, de hát ez az ő döntése.
9: Hogy mi a titka a jó pacalnak, szalontidőnek, körömpörköltnek vagy gulyásnak? Ahogy hallották, Szabó Attila nem ad receptet, ha csak az adottság, a türelem és az ízemlékezet hármasát nem tekintjük annak. Mindenkori jó étvágyat kívánva búcsúzom önöktől, Nagy György Andrást hallották.

0: Radványi Balázs muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 2 óra a héten történt.

0: Kedves hallgatóink, közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 41. számát hallják. A mikrofonnál
1: Nagy György András
0: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Nemzeti gyásznap.
0: Caritas hírek.
2: Igen, évről évre megrendezzük a Caritas Hungarica diátadást, ami nem másról szól, mint a Caritas keretein, hálózatán belül önkénteskedőknek az elismerése.
1: Állami gondoskodásban élő gyermekek napja.
0: Tudásteremtés.
1: Képviselőket választottak az oroszok.
0: Európai kiberbiztonsági hónap.

0: Október 6-a Nemzeti Gyásznap. Az aradi vértanúkkal, illetve az emlékükkel kapcsolatban két különböző törvényi kontextusról beszélhetünk. Szalai Kornél Géza ügyvéd eleveníti fel a múltat.
1: Magyarország nem fogadta el Ferenc Józsefet uralkodónak, hiszen a Szent Koronával nem történt megkoronázásra, és az országgyűlés nem választotta őt meg királynak. Ezzel szemben 5. Ferdinánd lemondatása, útszerű lemondatása és Ferenc József trónra lépését, ami 1848. decemberében történt, a Habsburg udvar, így a győztes hatalom viszont legitim uralkodóváltásnak tekintett, és pont ebből kifolyólag minden, amelyet a magyar forradalmárok tettek, azt felségárulásnak tekintettek.
2: A Habsburg birodalomban a felségárulás, mint említette, de az a legsúlyosabb államellenes bűncselekmények sorába tartozott.
1: Így van, és mint a legsúlyosabb államellenes bűncselekményeknek egyértelműen legtöbb esetben halálbüntetés volt a következménye. Hármas szempontot lehet figyelembe venni, az egyik, amit már említettem, 5. Ferdinánd lemondatás és Ferenc József trónra ültetése. A második az az, hogy mindebből kifolyólag Bécsi udvar érvényesnek tekintette Ferenc József uralkodását, a magyar oldal pedig nem. A harmadik oldal pedig az, hogy mindebből kifolyólag az osztrák felfogás szerint ez egy polgárháború volt, pontosabban egy lázadás az uralkodó ellen, míg a magyar szemszögből ez két önálló országnak az egymással szembeni küzdelme volt.
2: A bécsi udvar felfogása szerint tehát így lett a szabadságharcból felségárulás?
1: Így van, és ezért alkalmazták a felségárulással kapcsolatos összes negatív és hátrányos jogkövetkezményt. Ez legtöbb esetben halálos ítélet volt, különösen is azok a politikusok szemszögéből, vagy azoknak a politikusoknak a terhére, akik magasabb pozíciót töltöttek be, illetve azon honvédek számára is, akik magasabb rendfokozattal rendelkeztek. Így mondhatjuk azt, hogy Bakka György kivételével